0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 000 érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emeltszintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépéstől lépésre a kérdés-felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 000 adó. Érint. Elérhetővé vált a gerincvelői izomsorvadással élők számára egy otthon alkalmazható terápia, a RISDiplam hatóanyagú készítmény egyedi méltányossági eljárásban igényelhető, közölte az SMA Egyesület. Budai Krisztina elnök hozzátette, a gyógyszer olyan betegek számára is alternatíva lett, akik állapotuk miatt évekig teljesen kiszorultak a kezelésekből. Még tart a pollen szezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, egyszerre közel 20 féle allergén virágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepesen magas tartományban alakulhat. Jellemzően közepes, tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Nem bírod már elviselni.

0: rájön a feldolgozások műsor minden szombaton 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
10: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb, naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra, beleértve a nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket, a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatára érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békeltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. 44. alkalommal rendezik meg itthon a Balatonátúszást. A szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 km.

0: fiataloknak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában, minőségi látvánnyal, brutális hangzással és persze a legismertebb dalokkal. Idén egy még nagyobb helyszínen, az MVM Domban bizonyíthatják, hogy az idő sem fog a zenéjükön. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.
2: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Bille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től. A Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást.
7: Jó szórakozást.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.
8: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Nagyon köszönjük!
1: Hobby Rádió
2: műsorajánló.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
1: Egészségedre!
7: Egészségedre!
8: Egészségedre!
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
9: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
10: Okay.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Szakaszosan május végén nyitnak a magyarországi fürdők. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára közölte, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, felújítják a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Nagy bejelentésekkel érkezett a Sziget, az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdal Fesztivál sátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy 0. nappal augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society alapítvány, ezen belül a Society mozgalom és a Super Society díj életrehívását is, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiataloknak a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
1: Világjáró.
9: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
10: Nem bírod már elviselni.
11: Always look on the bright side of life.
12: A régi ismerős dallam új köntösben.
13: Nézd az élet jó oldalát.
12: Dupláljon a feldolgozásokon is. Minden szombaton.
14: Nekem ez így jó.
12: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
15: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
16: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
17: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Mobil Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamureklám.
1: Anyukám! Tudtad, hogy a hajápoló, sampon és balzsam együtt most jóval olcsóbb?
2: Tényleg? És vettél?
1: Nem!
0: Kamureklámot hallottak.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

Az állami közszolgáltatások fejlesztésére az uniós források hazahozatalára fókuszál az új kormány, visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért Mellétei Barna Márton felesége felfüggeszti bírói tevékenységét. Hegedű Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat. A Tisza visszautalja Váberer Györgynek a 100 millió forintos támogatást. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a párt finanszírozása törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, és büszkék arra, hogy több tízezer támogató járult hozzá működésükhöz kis összegű adományokkal. Még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót, oligarchát kössék hozzájuk, ezért a pénzt visszautalják. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitel részletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság deviza részét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Lemondott a MOME teljes kuratóriuma. A Telex azt írja, a MOME az elsők egyike volt azon egyetemeknek, amelyeket alapítványi fenntartásba helyeztek 2020-ban. A kuratórium tagjai felajánlották az egyetem alapítói jogait a felsőoktatásért felelős újonnan felálló minisztériumnak. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.

Wow.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
9: A város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
10: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
10: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: A fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonna

0: Átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pest Erzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítani azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: Hobbiradio.hu.
2: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
2: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 4-én a Mónika, valamint Flórián nevű kedves hallgatóinkat ünnepeljük névnapjukon. A Mónika név jelentése istennő, egyedülélő, megmentő. A Mónika keresztnév kimagasló érzékkel ajándékozza meg viselőit különféle művészeti ágak irányában. Mély érzésű és okos, valamint tehetséges emberekre jellemző ez a név. Becézése Móni, Moncsi, Moncsika, Mona, Monácska. Jeles viselői a névnek Csuka Mónika, énekes, zenész, Erdélyi Mónika, műsorvezető, valamint Ulma Mónika színésznő és ön kedves Mónika. Ezen a napon ünnepelnek Flórián nevű kedves férfi hallgatóink is. A latin eredetű név a Florianus névből ered, jelentése virágos, valamint virágzó. Becézése Flóri, Flórika, Flóris, Lóri, Lórika, jeles viselői a névnek Kaló Flórián színész, valamint ön kedves Flórián. Május 4-én köszöntjük még az Amália, Amélia, Autónia, Bulcsú, Elma, Florina, Gotthárd, Kocsárd, László, Pelaginus, valamint Szilvánus nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: mai nap is különleges. Ön tudta, hogy azaz május 4-én van a tűzoltók napja. 1991-től május 4-e a tűzoltók napja Magyarországon. Ezen a napon emlékeznek meg Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 4-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1896. május 4-én felavatták az első európai földalatti vasutat Budapesten. A kisföld alatti az államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére készült el, és épp a millennium évében adták át Budapest polgárainak. A föld alatti és az Andrássy út egy része megkapta a világörökség része kitüntető címet. Innen már csak a 20. századé lesz a főszerep. 1928. május 4-én megszületett Hankis Elemér, szociológus, publicista. Egy évvel később, 1929. május 4-én Brüsszelben megszületett Audrey Hepburn, amerikai színművésznő. Említek néhányat fémjeiből: a My Fair Lady, a római vakáció, amiért Oscar-díjat is kapott 1954-ben, és az Álomluxus kivitelben. Ugrunk csak nem 10 évet, 1938. május 4-én Budapesten megszületett Juhász Előd, zenetörténész és újságíró, a Zenebutik Zenehit című műsor szerkesztője és vezetője. A Zeneművészeti Főiskola Zenetudományi Zenetörténet, valamint az ELTE BTK Zeneesztétika szakán végzett. Pályafutását 1962-ben a Zenemű kiadó vállalat szerkesztő gyakornokaként kezdte, majd 1963-tól a Magyar Rádió műsor szerkesztő lektoraként dolgozott. 1981 óta a Magyar Televízió zenei és művészeti főosztályának főmunkatársa. 1943-ban járunk, május 4-én meghalt Velman Oszkár állatorvos, az állattenyésztéstan professzora. Kutatásai közül kiemelkednek az állatok angol korjának oktanára, korfejlődés tanára vonatkozó vizsgálatai. 1937-ben tagjai közé választotta a Magyar Tudományos Akadémia, és az Országgyűlés Felsőházának is tagja lett. 1932-ben Törökország, 36-ban pedig Perzsia hívta meg állattenyésztésének korszerűsítésére. 44-jel folytatjuk. 1944. május 4-én Budapesten megszületett Huszti Péter színművész, rendező, Szott, Jászai Mari és Kossuth Díjas érdemes művész. Ismertebb fémjei: a Két bolyai, Fekete gyémántok, az Ördög cimborája, a Csárdás királynő és az Ember tragédiája. 1956. május 4-ével folytatjuk, amikor Budapesten megszületett Igó Éva, Jászai Mari díjas színművésznő. Ismertebb fémjei: a Csini baba, a Tudós nők és a Titánia. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Jób könyve első fejezetéből.
1: Jób ekkor fölállt, megszagadt a köntösét és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 4-e, hétfő. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Evangélium Szent János könyvéből, 14. fejezet, a 21-től a 26. versig. Jézus az utolsó vacsorán így beszél tanítványaihoz. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki. Júdás, nem a karióti, itt közbeszólt. Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak? Jézus így folytatta. Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok, s a vigasztaló a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek. Emélkedés. Aki szeret engem, megtartja tanításomat, atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Mondja Jézus a mai evangéliumban, s ezzel összekapcsolja a szeretetet az engedelmességgel. Nem elég ismerni a tanítást, hanem meg is kell tartani azokat. A hűség és a hit nem lelketlen törvénykövetés, hanem a szeretetből fakadó válasz. Jézus nem külső szabályok megtartására hív, hanem egy lelki kapcsolat megélésére. Aki szereti őt, az nem félelemből engedelmeskedik, hanem szeretetből. Nem kötelességből követi, hanem örömmel, mert otthon érzi magát nála. Az igazi szeretet mindig belülről formál. A törvény kívülről korlátoz, a szeretet belülről alakít át. Jézus azt ígéri, hogy az atyával együtt hozzánk jönnek, és bennünk fognak lakni. Ez nem egy költői kép, hanem a keresztény élet lényege. Isten bennünk lakik, bennünk él. Ő nem csak meglátogat bennünket néha, hanem velünk él, lélegzik, dolgozik, szenved és örül. A Szentlélek segít, hogy ezt a jelenlétet, Isten jelenlétét felismerjük és elfogadjuk. Ez az evangéliumi szakasz a keresztény élet belső dinamikájára világít rá. Szeretni Jézust, megtartani tanítását, és hagyni, hogy a lélek tanítson és vezessen. Ezáltal válunk a Szentlélek templomává és Krisztus tanítványává. Uram Jézus Krisztus! Taníts meg igazán szeretni téged, ne csak szavakkal, hanem engedelmes szívvel. Add, hogy parancsaidat ne teherként, hanem ajándékként fogadjam, és hűséggel éljem meg őket a hétköznapokban. Köszönöm ígéretedet, hogy aki szeret téged, annak szívében lakást vesz az Atya, és te magad is. Jöjj, Szentlélek, és emlékeztes engem Jézus szavaira, vezess minden döntésemben, és taníts meg arra az isteni életre, amelyre meghívtál. Add, hogy ne csak a szavaimat, hanem egész életemet átjárja a Jézus iránti szeretet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobbyradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az édeskömény aktivizálja az emésztőszervek energiáját a gyomorban és a vékony bélben, felgyorsítja a szervezet anyag cseréjét és csökkenti a gázok hajráját a belegben. A természetgyógyászok szerint, ha a szájzug valakinél berepedezik, az hajlamot jelenthet a nyombélfekére.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Valahol, a messze vagy nyugaton, csillagfényben szikrázó nyári éjszakán hallottam ezt a dalt, amelyet egy kis, ábrándos szemű, barna lány énekelt.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy igazi vadkülönlegességet fogunk készíteni, mézzel fényezett kacsa, gyömbéres grapefruit mártással. Tollat, ceruzát, előfigyelem. Először a mártást készítjük el, egy nagyon éles rozsdamentes késsel vágjuk ki a héjából a grapefruitot. Dolgozunk tál fölött, hogy egyetlen csepp lé sem menjen veszendőbe. Távolítsuk el a magokat, és vágjuk ki a gyümölcshúst a hártyák közül. Facsarjuk ki a héjákban maradt levet is, ne vesszen veszendőbe. Szórjunk egy lábosba cukrot, és kislángon melegítsük fel. Kevergessük, míg nem olvad, és karamellizálódni nem kezd. Ilyenkor bugyborékol, és megemelkedik a lábosban, vigyázzunk. Vegyük le a tűzről, és kevergessük, amíg le nem lohad. Óvatosan öntsük fel grapefruitlével, mert ijesztően tud köpködni. Tegyük vissza a lángra, adjunk hozzá mézet, szójaszószt és citromlevet, és reszelt gyömbért. Kevergessük, míg gyöngyözni nem kezd újra, és el nem olvad a karamell. Dolgozzuk simára kukoricalisztel, meg vízzel, és eresszük apránként a mártást, hogy szépen besűrűsödjön. Ízesítsük tetszés szerint sóval, borssal. Végül keverjük bele a grapefruit filézett húsát és vegyük le a tűzről. Ezután megcsináljuk a húst. Szurkáljuk meg alaposan a kacsa bőrét, fektessük a húst bőrével lefelé egy tepsibe helyezett rácsra, amely alá öntsünk egy kevés vizet. Keverjük össze a mézet a szójaszószal és kenjük be vele alaposan a kacsa hús bőrét. Süssük körülbelül 40-45 percig forró sütőben ropogósra. Vegyük le a kacsa melleket a rácsról és rézsutosan vágjuk fel körülbelül 5-6 mm vastag szeletekre. Rendezzük el a húst egy előmelegített tálon és rocsoljuk rá a forró mártást. Kínáljunk hozzá apró szemű, párolt újburgonyát, zsenge sárgarépát és zöld borsót.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
9: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Nem bírod már elviselni.

0: feldolgozások is. Minden szombaton.
1: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt az új kormány. 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a Ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasította ma leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali, rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, míg lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj. Senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, amely közölte, a marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezít,

0: Ketén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Dexablock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
5: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.

Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Május 4-e, hétfő. Budapesten ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot burkolatjavítás miatt. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot vízvezetékjavítás miatt. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezetékjavítás miatt. Napközben lezárják szintén a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert javítják a csatornát. Ezt követően útszűkületen kell áthajtani. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalotai út közelében csatornajavítás miatt. A 13. kerületben a Párkány utca, Révész utca kereszteződésben útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet építenek.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 4-én a Mónika, valamint Florián nevű kedves hallgatóinkat ünnepeljük névnapjukon. A Mónika név jelentése istennő, egyedülélő, megmentő. A Mónika keresztnév kimagasló érzékkel ajándékozza meg viselőit különféle művészeti ágak irányában. Mély érzésű és okos, valamint tehetséges emberekre jellemző ez a név. Becézése Móni, Moncsi, Moncsika, Mona, Monácska. Jeles viselői a névnek Csuka Mónika, énekes, zenész, Erdélyi Mónika, műsorvezető, valamint Ulma Mónika színésznő és ön kedves Mónika. Ezen a napon ünnepelnek Florián nevű kedves férfi hallgatóink is. A latin eredetű név a Florianus névből ered, jelentése virágos, valamint virágzó. Becézése Flóri, Flórika, Flóris, Lóri, Lórika, jeles viselői a névnek Kaló Flórián színész, valamint ön kedves Flórián. Május 4-én köszöntjük még az Amália, Amélia, Autónia, Bulcsú, Elma, Florina, Gotárd, Kocsárd, László, Pelaginus, valamint Szilvánus nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni menjetek ki a busztába!

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy ma, azaz május 4-én van a tűzoltók napja. 1991-től május 4-e a tűzoltók napja Magyarországon. Ezen a napon emlékeznek meg Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 4-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1896. május 4-én felavatták az első európai föld alatti vasutat Budapesten. A kisföld alatti az államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére készült el, és épp a millennium évében adták át Budapest polgárainak. A föld alatti és az Andrássy út egy része megkapta a világörökség része kitüntető címet. Innen már csak a 20. századé lesz a főszerep. 1928. május 4-én megszületett Hankis Elemér, szociológus, publicista. Egy évvel később, 1929. május 4-én Brüsszelben megszületett Audrey Hepburn, amerikai színművésznő. Említek néhányat fémjeiből: a My Fair Lady, a Római Vakáció, amiért Oscar-díjat is kapott 1954-ben, és az Álomluxus kivitelben. Ugrunk csak nem 10 évet, 1938. május 4-én Budapesten megszületett Juhász Előd, zenetörténész és újságíró, a Zenebutik Zenehit című műsor szerkesztője és vezetője. A Zeneművészeti Főiskola Zenetudományi Zenetörténet, valamint az ELTE BTK Zeneesztétika szakán végzett. Pályafutását 1962-ben a Zenemű kiadó vállalat szerkesztő gyakornokaként kezdte, majd 1963-tól a Magyar Rádió műsor szerkesztő lektoraként dolgozott. 1981 óta a Magyar Televízió zenei és művészeti főosztályának főmunkatársa. 1943-ban járunk, május 4-én meghalt Velman Oszkár állatorvos, az állattenyésztéstan professzora. Kutatásai közül kiemelkednek az állatok angol kórjának oktanára, korfejlődés tanára vonatkozó vizsgálatai. 1937-ben tagjai közé választotta a Magyar Tudományos Akadémia, és az Országgyűlés Felsőházának is tagja lett. 1932-ben Törökország, 36-ban pedig Perzsia hívta meg állattenyésztésének korszerűsítésére. 44-jel folytatjuk. 1944. május 4-én Budapesten megszületett Huszti Péter színművész, rendező, Szott, Jászai Mari és Kossuth Díjas érdemes művész. Ismertebb fémjei: a Két bolyai, Fekete gyémántok, az Ördög cimborája, a Csárdás királynő és az Ember tragédiája. 1956. május 4-ével folytatjuk, amikor Budapesten megszületett Igó Éva, Jászai Mari díjas színművésznő. Ismertebb fémjei: a Csini baba, a Tudósnők és a Titánia. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Jób könyve első fejezetéből.
1: Jób ekkor fölállt, megszagadta köntösét és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 4-e, hétfő. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Evangélium Szent János könyvéből, 14. fejezet, a 21-től a 26. versig. Jézus az utolsó vacsorán így beszél tanítványaihoz. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki. Júdás, nem a karióti, itt közbeszólt. Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak? Jézus így folytatta. Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok, s a vigasztaló a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek. Emélkedés. Aki szeret engem, megtartja tanításomat, atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Mondja Jézus a mai evangéliumban, s ezzel összekapcsolja a szeretetet az engedelmességgel. Nem elég ismerni a tanítást, hanem meg is kell tartani azokat. A hűség és a hit nem lelketlen törvénykövetés, hanem a szeretetből fakadó válasz. Jézus nem külső szabályok megtartására hív, hanem egy lelki kapcsolat megélésére. Aki szereti őt, az nem félelemből engedelmeskedik, hanem szeretetből. Nem kötelességből követi, hanem örömmel, mert otthon érzi magát nála. Az igazi szeretet mindig belülről formál. A törvény kívülről korlátoz, a szeretet belülről alakít át. Jézus azt ígéri, hogy az atyával együtt hozzánk jönnek, és bennünk fognak lakni. Ez nem egy költői kép, hanem a keresztény élet lényege. Isten bennünk lakik, bennünk él. Ő nem csak meglátogat bennünket néha, hanem velünk él, lélegzik, dolgozik, szenved és örül. A Szentlélek segít, hogy ezt a jelenlétet, Isten jelenlétét felismerjük és elfogadjuk. Ez az evangéliumi szakasz a keresztény élet belső dinamikájára világít rá. Szeretni Jézust, megtartani tanítását, és hagyni, hogy a lélek tanítson és vezessen. Ezáltal válunk a Szentlélek templomává és Krisztus tanítványává. Uram Jézus Krisztus! Taníts meg igazán szeretni téged, ne csak szavakkal, hanem engedelmes szívvel. Add, hogy parancsaidat ne teherként, hanem ajándékként fogadjam, és hűséggel éljem meg őket a hétköznapokban. Köszönöm ígéretedet, hogy aki szeret téged, annak szívében lakást vesz az Atya, és te magad is. Jöjj, Szentlélek, és emlékeztes engem Jézus szavaira, vezess minden döntésemben, és taníts meg arra az isteni életre, amelyre meghívtál. Add, hogy ne csak a szavaimat, hanem egész életemet átjárja a Jézus iránti szeretet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az édeskömény aktivizálja az emésztőszervek energiáját a gyomorban és a vékony bélben, felgyorsítja a szervezet anyag cseréjét és csökkenti a gázok hajráját a belegben. A természetgyógyászok szerint, ha a szájzug valakinél berepedezik, az hajlamot jelenthet a nyombélfekére.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: UK. Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Szombaton teszesküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal. Jelentette be Magyar Péter, leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakulőülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Millenniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Millenniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
5: Nos, adó vagy nem adó, adó.
4: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18

Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot burkolatjavítás miatt. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot vízvezetékjavítás miatt. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezetékjavítás miatt. Napközben lezárják szintén a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert javítják a csatornát. Ezt követően útszűkületen kell áthajtani. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben a Kánfor utcában az Újpalotai út közelében csatornajavítás miatt. A 13. kerületben a Párkány utca Révész utca kereszteződésben útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelőhelyet építenek.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
6: Szivárvány. Szivárvány.
5: Szivárvány.
6: Szivárvány.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Az ingatlanár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győr-Moson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Estrich Beton Szakkivitelezés. Petronella Kft.

0: Ehelyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
4: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
5: 18-12-99-82-1-41.
4: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
5: A jövedelemadó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható!
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Május 4-e, hétfő. Budapesten ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot burkolatjavítás miatt. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot vízvezetékjavítás miatt. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezetékjavítás miatt. Napközben lezárják szintén a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert javítják a csatornát. Ezt követően útszűkületen kell áthajtani. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben a Kánfor utcában az Újpalotai út közelében csatornajavítás miatt. A 13. kerületben a Párkány utca Révész utca kereszteződésben útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet építenek.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Várok mindenkit a következő sztárportréval, férfi körben beszélgetünk, itt lesz D. Nagy Lajos.
8: A nők azok szentimentálisabbak, a férfi az racionálisabban tudja vezetni a családot.
7: Csordás Tibor.
9: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire.
7: Rutka Róbert.
10: Mondják a görögök, hogy hiába javagyik a fej, de a feleségem mondja, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen.
7: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
11: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
13: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
9: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
7: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
9: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejegyek, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
13: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
9: Ja.
7: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
14: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy vagy úgy tudunk tűk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk, ebbe a szállodába, tök jó. Várjál, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy ja, te tutyimutyi vagy, én

0: Meg én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Ha megnézzük a természetben, a, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskaféléken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van. És a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van. Ott is a legidősebb nő.
3: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha megnézzük a természetben.
2: D. Nagy Lajos, énekes.
1: Mindenütt a hím egyed. Ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van. Ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán moskafél, mondjuk oroszlán, a családfő mindig a férfi. És ő dönt minden dolgokat. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
1: Na most az embereknél ugyanez van. Tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt, és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem mondja, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Ugye a feleségem, amit gimnáziumban kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobby Rádió.
5: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné, vagy hogyha azt
2: nem
1: megkapja, akkor...
2: Nem, azt sosem jelenti azt, nem.
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Nem, hát ezt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós végeredményhez eljussál.
1: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény?
2: Nyilván nem tudom mindig. Általában szoktam utána menni, de van, amikor feladom félúton, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
1: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
2: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
1: Valamit mégiscsak kell csinálni.
2: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsószeg a többi mellé. És amikor már így már az utolsót is beverik, akkor...
1: Hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
2: Hát az ember válogatja, no. Tudod.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
1: És hogyha valami miatt nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon jó lenne.
4: El tudom mondani, képviselni tudom ezt.
1: Képviselen?
4: De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem. Addig beszéljünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
1: Te mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott, mindig jó.
5: Igen, de nem lenne elégedett.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt, miért nem kívántam többet?
1: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húl?
5: Hát ez már Évával is így volt a Paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
4: Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs közöd, és amihez nem is lehet, és ami az ő lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván a ösztönök ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
6: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Bakonyvai bányászfaluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kistermetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rend van-e, asszony mindent megcsinált, gyakorolta a család fői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hatatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjéért, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatolod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hozatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon maradt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
3: És mi lett velük aztán, két, hogy azóta is így van, és most is
2: igen,
3: éppen
2: igen,
3: és az
2: és,
3: az asszony.
2: Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon megismerte a férjét.
3: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
2: Túlnyomó részt. Tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak, tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. A lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és azt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik azt, a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még egy pillanatra is csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments. Nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, hogy, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így ebben a kapcsolatban, és soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra. Tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán még a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy ő rájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is, akármilyen nehéz napunk volt. A legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
3: Ha kell velük, vagy mindenkivel, a feleségeddel
2: mindenkivel,
3: is,
2: de
3: igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak, ha kéri?
2: Nem. Szerintem az a pont az, nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg. De így tereli a legjobban. Tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincs olyan együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni, közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az ilyen beszélgetések által, hogy felkelsz és megbeszéled a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is, távol áll attól, amit pont elgondolt, hogy szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy ilyenek behatások vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, vagy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, mert nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abban, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvény alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy ugye az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyunk magunk után itt a világban.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.
6: Műsorajánló.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
10: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
11: Világjáró.
12: A Hobby Rádióban.
11: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
13: a Hobby Rádióban.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból.
6: Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
10: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live.
10: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
13: Műsorajánlót hallottak.
14: Milyen jó pápa?
10: Hobby Rádió.
14: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra. A
1: fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát haladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bardók-Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítani azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta.
3: Hobby Rádió!
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Május 4-e, hétfő. Budapesten ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot burkolatjavítás miatt. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot vízvezetékjavítás miatt. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezetékjavítás miatt. Napközben lezárják szintén a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert javítják a csatornát. Ezt követően útszűkületen kell áthajtani. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben a Kánfor utcában az Újpalotai út közelében csatornajavítás miatt. A 13. kerületben a Párkány utca Révész utca kereszteződésben útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet építenek.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
9: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Bárki beszélgető helyül sor kerülhet erre a felvételre.
1: Hát nagy szeretettel fogadlak természetesen. A köztünk lévő, ha nem hölgy lennél, azt mondanám, hogy...
0: Fél évszázados.
1: Igen, fél évszázados, de hát ez, ugye, mint tudjuk, te vagy 31, és akkor
0: te meg 29. Meg
1: 29, és most találkoztunk pár hónappal ezelőtt.
0: Dezső, milyen volt a gyermekkorod? Kitől örökölted a komikus vénát?
1: Kérlek szépen, a gyerekkoromat a... Hát, hogy mondjam? Mondjam a mély szegénységet.
0: Az igaza.
1: A szüleim melós emberek voltak, és ugye az édesapám az egy ilyen, hogy mondják, jobb családból származó úriember volt, de ő kiválasztotta édesanyámat, akinek már volt egy férje, tehát elvált volt, az a korban nem volt egy nagy boldogság elvált asszonyt elvenni egy gyerekkel, és ő elvette az én anyukámat, aki viszont a nép egyszerű gyermekeként nőtt föl.
0: Ez a szerelem.
1: Igen, és ő fölvállalta. Na most a köztük lévő ilyen intellektuális különbség azért évtizedek alatt kijött, és ezeket halálosan élvezték, mert mind a kettőnek jó humora volt. Tehát ha láttad volna édesanyám, hogy egy keresztejtvényt fejtett, hát azon be lehetett pisilni. Tehát ami eszébe jutott, az beírta, tudod. Apám meg, aki Kosztolányi Karintén nőtt föl, és a...
0: Kritizálta, hogy mit
1: írt. Hát nem, ő sírt a rögéstől. Tehát egyszerűen semmi. Tehát ők nagyon jól tudták, viszont anyám két lábbal a földön járt. Tehát amikor úgy gondolták, hogy én valószínűleg meg fogok bukni matekból, akkor anyám odajött az iskolába dolgozni.
0: Hogy főzzön a tanároknak.
1: Nem főzött, hanem elvett a rántott húsból egyet, hogyha rossz jegyen volt. Szóval csak egy jár. Igen, mondta a tanár. Igen. És akkor kaptam egy hármast, rögtön kettő járt. Tudod, a rántott hús volt, tehát tanári kar nagyon szépen föl lett pumpálva, dundik lettek, az én jegyeim pedig szépen... Hát, hogy közé, olyan kettes-hármasig eljutottunk, tehát matekból is, ami ez egy nagy dolog volt a mi családunkban. Tehát egy ilyen nagyon aranyos, boldogságos csóróság volt az életünkben, de igazándiból így visszagondolva valahogy nem is éreztem. Tudod, hogy embernek van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogy ha már jól lakott, utólag már mindegy, hogy mivel. Tehát, hogy a teletömöd magad kenyérrel, ugyanúgy laksz jól, mint hogyha kaviárt ettél volna. Ott közben vannak a különbségek, hogy milyen ízek meg ilyesmi, de ha jól lakott vagy, akkor... És mi úgy ettük a két kenyeret bizony az 50-es évek elején, hogy azt mondtuk, hogy egy harapás kolbász, egy harapás kenyér. És hát az közben mind a kettő kenyér volt. De ha volt kenyér, az már egy nagy dolog volt. És úgy gondolták a szüleim, hogy melós családból úgy lép elő az ember, úgy, hogyha olyan iskolába jár, és ezért engem beiratkoztattak gyógyszerkészítő szakmunkás iskolába, mert az egy fehérköpenyes szakma, tudod? És valóban láttunk fehérköpenyt a laborás lányokon, tőlünk távol, mert mi gumicsizma, kékezést nyomtuk, hát ez egy nagy melós meló, egy nagy ilyen fizikai melós valami, de egy óriási dolog, és ha lehetne, én most is azt mondanám a szülőknek, hogy már azt mondta a szülő, te van egy szakma a kezedbe, csinálj, amit akarsz, fiam. De én adok egy szakmát a kezedbe, ebb bármikor, ha tenked dolgozol.
0: Édesapám is ezt mondta.
1: És milyen igazuk van, nem? Mm-hmm. Igen.
0: A rossz nyelvek szerint április 1-én születtél, de egy fél libáért ismeretlen tettesek ezt április 2-ára javították.
1: Minden tudsz.
0: Így volt ez?
1: Hát most ez a családi plegykátoros sem tudja persze. Hivatalosan április 2 van bejegyezve, de én az 1-ével is boldogam. Vállalnám,
0: nagyon passzolna hozzá.
1: Hát igen. De ez a kettő is jó. Ez a kicsit a hülyeség után nagyon picivel, tudod, ezért már is egy kategória.
0: A Színművészeti Akadémiát, akkor még főiskola volt, 1977-ben végezted. Utána jött a József Attila Színház, majd a Vidám Színpad. Az interneten azt olvastam rólad. Kiváló humorú, jól táncoló és éneklő, tehetséges komikus, gyakran és szívesen veszel részt operettekben, és a rendezői munka sem áll távol tőled. De hogy indult el mindez? Mindig komikus?
1: Áfenét, hát gyógyszergyártó szakmunkás, az nem

0: komikus.
1: De titokba, hátul, a kis agyadba.
0: Az ott volt valahol édesanyám.
1: Embereket szórakoztatni.
0: Édesanyámnak gyönyörű hangja volt. Csodaszép hangja volt. A családi hagyományok szerint szerették volna elvinni egy öt-egyen amerikás úriember, aki meghallotta tátott szájjal, hogy viszem azonnal a lányát Amerikába. De hát, mit mondjak, a nagyma kiröhögték, tudod, hogy de tessék már ilyeneket, ilyen hülyeségeket mondani ennek a gyereknek, hadd élje vele normális emberi életet. Tehát nem vitték el énekesnek, de ott maradt, és ezért én úgy gondoltam, hogy valahogy ezt ki kéne próbálni, mert volt olyan, ez is milyen érdekes dolog, most halt meg Zsolnai Andris színész kollégánk. Kiderült, már egy 60 éves korunk fölött, de az ő édesapja volt az én énektanárom. De hogy ez egy milyen más világ volt, hogy a Krisztina téri suliba jártam, általános iskolába, és a Zsolnai tanár úr, Zsolnás Gusztusnak hívtuk, csak mert imádtuk, és ő ugye feleltetett. Hát valamilyen Bachról kellett volna mondanom dolgokat, hogy szót nem tudtam el. Természetesen utána azt hiszem valamilyen akkordot kellett volna leírnom, hát gőzöm nem volt, miről beszél a tanár úr, és akkor azt mondta, hogy énekeljen valamit. És elénekeltem, ugye, ami éppen akkor ilyen a Gyertyafénykeringő című dalt, és áttapsoltak a szomszéd osztályból. És azt mondja a tanár úr, na tessék, akkor most mit adjak magának? Na tanár úr, adjon, amit akar. Olyan pofont kaptam tőle, érted, hogy még ma is emlékszem a lábakra, hogy elcsúsztak így mellettem a pad alatt, és drága tanár úr benézett a pad alá, szóta egyébként ötös. Mert akkor hogy még szerint? Ezt lehetett, és én ezt abszolút jónak is tartottam. Úgyhogy,
1: hideget, meleget kaptál.
0: Abszolút, minden. Úgyhogy az ének az innen jött a mama részéről, és akkor úgy gondoltam, hogy én tászalénekes szeretnék lenni, mint gyógyszergyártó szakmunkás.
1: Arra buknak a nők?
0: Hát igen, a csajok azok bírják, igen, a tázalénekeseket. És akkor elmentem először tanulni, akkor operát tanultam a drága tanárnénémli Széke Erzsébetnél, Isten nyugosztalja ezt a tündélt. Látod azt a szobrot?
1: Igen.
0: Az a szobor, az az ő férjének az alkotása.
1: Gyönyörű.
0: Igen. Nagyon szép.
1: Gyönyörű. Mondd el, mit látunk?
0: Egy gyönyörű aktot látunk, és ezt most nem tudom neked, megmondom őszintén, hogy ez aztán most
1: azért ember nagyságú.
0: Igen, egy gyönyörű akt, egy hölgy, aki ül egy, mondjuk egy sziklán.
1: És egy haját igazgatja.
0: Haját, igen, köbben hátra nyújt. Egy picit a háborúban sérülések érték, és a Babusa János című zseniális
1: ismerem
0: szobrászunk, igen, restaurálta ezt a bombatámadás érte a lakásukat, és ezt nagyon szépen megcsinálta. Jancsi azóta is nagyon jó barátom, és hát én mindig nézem őt. Én úgy gondolom, hogy ez az énektanárnőmről készülhetett, de hát én így őt nem láttam, én mindig felöltözve láttam természetesen.
1: Tehát a szobor ember nagyságú és mesztelen.
0: Igen, nagyon szép.
1: Anyaga nő. Miből van?
0: Hát ez egyszerűen csak egy mezei gipsz, ugye ezt ki kéne önteni, bronzból ez simán, szerintem simán egy 6-8 millió forintból meg lehetne csinálni.
1: De fehér itt jobban illik a lakásotokhoz.
0: Meg igen, így gurul szépen egy ilyen állványra rátettem.
1: Nagyon de szép. Hát
0: nagyon szeretem, és mindig rá Erzsike nénire gondolok, amikor eszembe jut. Nagyon szerettük egymást. Erzsi nénivel mi elláttuk, amikor ő idős volt, és ő a gyerekemre hagyta a lakását. Szóval egy ilyen nagyon nagy szeretet
1: családi
0: volt.
1: Családi kapcsolat lett igen belőle.
0: Édesapám viszont egy baromi jókumorú tanítóképzőt
1: végzett
0: úriember. Hát igen, ő borzalmas dolgokat merészelt művelni. Ilyen pici ember volt, én sem vagyok egy óriás, és például jellemző volt, ő dolgozott ilyen sokféle, mindenféle munkákat, Omkernél volt talán anyagbeszerző, és volt egy ismerőse, egy kollégája, aki még nála is kisebb volt. Két ilyen pici ember, ilyen 165 körül, egy kis hát, ilyen kis soványak voltak, és mentek be az Omkerbe, ott a Bajcsi Zsinszki úton, és ilyen, erre emlékszem, melyeket mesélt, hogy a kapu alatt három zongoraszállító ebédelt. Hát zongoraszállító az 1,80 és 2,10 közötti, 130 kilós, hát föl kell vinni a Bösendorfert a negyedikre, hát tudod, az a borzalom. Ott ültek, és hát ezt egy ilyen húzásra húzdek a szalonnát, beküldtek. És ahogy elmentek mellettük, és a fater úgy ránézett, és azt mondta a barátjának, Jancsikám, lepofozzam őket, elvegyem a szalonnájukat, az hagyd a felébe, nekünk parizelünk, és tovább mentek. Na most, körülbelül egy a Azt mondja, a fater, mentünk vagy 30 métert, amikor a röhögés kint, addig nem tudtak szóhoz jutni ezek, tudod? Hát a bármelyik a csikket így elnyomja, itt a két parinak vége van. És azt mondja, hallottad ezt? Hallottad, mit voltak az angyok, szentség? És elkezdtek zokogva röhögni, ugye két kis tík, na, nem értették, hogy mit akarnak ezek velük. Tehát az öregem az ilyen volt, az egy ilyen nagyon édes, írt kis jeleneteket, ezt-azt, tehát ő egy nagyon jó humorú úriember volt, csak mindig valahogy ilyen önsorsrontó dolgai voltak. Jött egy új igazgató, mindenkinek bemutatkozott apámra is, és elfordult, mikor nyújtotta a kezét, apám meg visszahúzta az övét, azt mondja, bocsánat, de én mindig ránézek arra, mert kezet fogok. Hát ez a karrier vége, tudod? Tehát ő mindig ilyen nem volt átgondolt mindig a dolog, de hát egy csoda.
1: De őszinte volt.
0: Igen, és azon kívül volt valami, amit nagyon-nagyon nem bírt, az az alkohol. Tehát ívott egy pohár sört, és vége volt.
1: Elaludt?
0: Nem elaludt, hanem elhagyta ruháját, sapka, úgy berúgott, érted, de egy pohár sörtől, amit nem is láttam még ilyet. Szerencsére én nem örököltem ezt, nem a másik véglet vagyok, de hát ezért ennyire nem. És képzeld el, abban a korban, amikor először beindultak ezek a, hogy hívták, ilyen kihozanító állomásokat, tudod?
1: Detoxikáló.
0: Detoxikáló, ugye látod, egykor hiába. Egykorban voltunk fiatalok, úgy, a rendőrök úgy jártak, hogy nézték, hogy kicsit megbotlottam, már vittek a detoxikálóba, érted? Mert ez egy jó pénz volt neki. Most ebben a korban képzeld el, hogy egyszer nyílik az ajtó, de a faterom olyan 6-7 évenként egyszer megívott egy sört, akkor berúgott, és úgy jött haza, de 6-7 évenként. Körülbelül ez volt neki, nem tudom miért a
1: ritmusa.
0: Ritmus, igen. És képzeld el, nyílik az ajtó, anyám ott lát 4 rendőrt, és apámat. Uraim, köszönöm, és haza. Kiderült, hogy az öreg jött az Andrássy úton hazafele, és érezte, hogy itt gondok vannak, mert ez a, lehet, hogy már két pohár sör is volt, és már elhagyta a sapkáját, és a sálat, meg itt ott, ment neki maga. És jött egy rendőrautó, és megállította. Azt mondta, uraim, én teljesen részeg vagyok. Vigyenek haza, mert sose fogok hazajutni. Két négyre, hát ilyet még az életben nem láttunk. Hát ezekre vadászunk, és ide jön elé, és hazahozták.
1: A pénzét nem hagyta el.
0: Nem, hát azt, hát nem volt neki annyi, hogy elhagyom ilyeneket. De hát ő mondom, én nagyon imádtam az öregnek a humorát, és az, hogy soha nem káromkodott. Tehát, hogy ilyen úriember volt, és elvette ezt a melós lányt, és ebből a dologban azért nagyon, nagyon jó dolgok lettek, például három fiúgyerek.
1: Köztük te?
0: Hát köztük én is, igen, középen.
1: Deső, hogy emlékszel vissza a színművészeti főiskolára? Kik voltak osztálytársaid?
0: Kérlek szépen, ugye, ha 77-ben végeztem, akkor jövőre leszünk 50 évesek. Tehát lesz egy kis aranydiploma, és hát nagyon sokat gondolkodtam így, hogy mit lehetne csinálni, és Szabados Zsuzsi volt a vizsgaelőadásomon a partnerem, a Bála Szavolyban voltunk ketten a szubrett táncos komikus páros, és énekeltük a kicsi vigyázzon, egyszer nagymama lesz, és azon gondolkodom, hogy tudnánk elénekelni, hogy na látja, nem vigyázott, nagymama lett, tehát hogy közben eltelt ez az 50 év. Igazándiból én miután táncdalénekesi működési engedélyt kaptam.
1: Az Oriba?
0: Az Oriban is, meg az OSK-ban, meg ahol csak lehetett, mert ez egy ilyen hülye korszak volt, hogy képzeld el, ahhoz, hogy valaki színpadra lépjen, hát
1: engedély kellett,
0: igen. Bizony. Szakemberek által.
1: Nekünk is le kellett vizsgálnunk.
0: Hogyne, hát tudom én, hát rengeteget dolgoztunk mi együtt.
1: Igen.
0: És képzeld el.
1: És olyan helyen, hogy pantomint kellett tanulnunk, ahhoz, hogy manöken vizsgát elvégezzük, színészetet kellett tanulni, soha nem volt rá szükségünk.
0: Az nem lehet tudni. Valahol azért benne van, tehát valaki kijön, ott sugározni kell a színpadon, nem lehet
1: hát
0: kevesebb, mint a
1: nem
0: néző.
1: Nem lehet sírni. Igen.
0: És ez nagyon jó, és meg milyen érdekes ez, hogy van ökerek köz is kijön 8-10 darab, és te mindig egyet tudsz nézni. És nem tudod, hogy miért, de a színpadon ugyanez van. Hát látod a színészeket, mindig van valaki, aki oda vonz, akiből sugárzik valami csoda. Ilyen egyéniség. Na kérlek szépen, a főiskola, és akkor én úgy gondoltam, miután már tázdalénekes már voltam, 72-ben kaptam tázdalénekesi működési engedélyt, és akkor jött, hogy operett musical osztály. Hát mit történhet? Hát semmi, hát életemben voltam kétszer színházban, tudod, se tudtam, hogy ez miről szól. De megnéztük a családdal, a Bodrogi Gyuszinak Imádok férjhez menni, ma ilyen megnősülök, és halálra röhögtük magunkat. Az, hogy így lehet ezt a műfajt csinálni, ilyen édesen, lazán, csodát, mondom, ez az én kedvencem, és a Bodrogi Gyuszi féle példa alapján jelentkeztem. Tehát akkor jelentkeztem, hogy 2400-an, mit tudom, hogy voltak, az lett belőle 24. És hát azért ez egy kemény megméretet, és operett musical osztályban csak olyan kerülhetett, aki vagy már énekes volt, vagy táncos, tehát hogy akinek megvolt a múltja, színpadi múltja, és akkor hát az első kettőn túl kerültem, akkor kezdtem egy kicsit megijedni. De, mert addig, hát mit érdekelt engem? Hát csak azért jöttem oda, hogy mondják azt, hogy menjek a fenébe, akkor elmegyek, hát mi történt, semmi. Szakmán megvan, ráadásul művész úr, tázdal, énekes, érted? Járom a kocsmákat, és milyen nagyon jó vagyok.
1: És ahogy szűkült a kör, egyre jobban érezted a felelősséget.
0: Hoppá, felelősség van. És tudod, mert első izéken mondtam ilyeneket, azt mondta, osztályfőnököm, táncoljon. Hát mondom, nézzék, én táncolhatok, de jegyezzék meg, nem én akartam, tudod? És akkor most ilyenkor mondhatják azt, hogy ne szórakozzon ez a főiskola, itt azért komoly, és
1: igen,
0: hát,
1: nevettek.
0: Igen. És az utolsó vizsgám, a harmadik, amikor kiderült, hogy a maradék 40-ből ki az a 24, akkor hát én remegő inakkal bejöttem, és akkor a későbbi osztályfőnököm Kazán István, még jó fülem volt, kiszólt az ajtón, gyertek be, most jön az a hülye. Akkor tudtam, hogy fő vagyok véve. Mert hülyére mindig szükség van.
1: Én emlékszem abból az időből a felejthetetlen balettcipőre. Emlékszel?
0: Csala Zsuzsival?
1: Igen. És ott zongorázott állandóan esténként a Balogh Tibor.
0: Balogh Tibi is.
1: Az opera háta mögött volt, és még mellette volt egy pék, aki éjszaka sütötte a kenyereket, és jó időben nyitva voltak a alaksor ablakai, és ahogy Hakliból hazajöttünk, és kitettek minket, ott az opera környékén, mert ott a kis busz megállni, bementünk a balettcipőbe, és amikor hallgattuk Balogh Tibit, és amikor kijöttünk, akkor a péknél az ablakon kopogtattunk, az, vagy ha be volt csukva, vagy az ajtaján bementünk, és olyan friss kenyeret, ami még forró volt, tudtunk tőle hazavinni.
0: Hányadik könyved ez, amit most mondasz?
1: Ez az hatodik lesz.
0: Nagyon klassz. Én Kecskeméten emlékszem egy ilyenre. Tehát amikor arra jártunk, mindig a kollégák vettek sört. Én azt hittem, hogy ők isszák meg, nem.
1: Hajnalban
0: a péknek vitték,
1: igen,
0: a sört.
1: Igen, én is.
0: Ugye?
1: Én is vettem a balat.
0: Beadtad a sört, kijöttek a friss, hát azok az ilyen felejthetetlen.
1: Igen. Én pezsgőt vittem, mert megmutatták, hogy dolgoznak, és folyt róluk a víz, és mondom, mit isznak? Néha vizet. Hát mondom, itt pezsgő kell, hogy folyjon.
0: Hát,
1: hogy
0: csoda világon.
1: Pezsgőt vittem, attól kezdve nem kellett fizetnem a kenyérért.
0: Most képzeld, volt egy olyan sztori, ez fölhívott engem egy polgármester asszony, és azt mondta, hogy művész úr, azt a programot szeretném, azt a műsorát megrendelni, ami a honlapján van. Innen tudtam meg, hogy van honlapom. Én mondom, és mi az ott? Azt mondja, sztárok, sztorik, slágerek. Ó, na most képzeld el, ilyen múltal, ami nekünk van, amit elmeséltél most egy hát fél óráig tudnál beszélni még, vagy még többet, ez, hogy hazaérkeztünk a Hakliból, vagy ahogy végigjártuk az országot. Tehát abban a korban volt, minden hétvégén volt 15 fellépésem 20 éven keresztül. Ennél kevesebb nem volt, mert ilyen óriási igény volt erre, tévé alig. Tehát egy csodavilág volt. És akkor volt egy ilyen történet, többek között a Sztárok Sztorikban benn van ez a műsoromban, hogy azt hiszem a Szécsi Pali jöttünk haza
1: valamikor valahonnan. Valamikor manöken volt.
0: Hogyne, persze. Hát
1: úgy kezdte.
0: Kaptam tőle egy zakót, hát nem vettem le egy hónapig.
1: Értem? Úgy kezdte.
0: Igen, manökenként kezdte.
1: Aztán pedig énekelt, ugyanabban a műsorban, ahol mi tovább divat bemutattunk.
0: Ő előlépett és elénekelt, és hogy. És kérlek szépen, ő megéhezett valamit hajnaltájba, és valamit, nem tudom, csóri csukacsárda valahol be, és akkor jött ki a személyzet, és azt mondja, hova tetszenek? Hát haza, hát négy óra mindenki haza. Ó, én pedig hogy ettem volna palacsintát? Hát művész úr, hányat tud megenni? Hát négyet. Négy palacsintáért melegítsük újra 100 literes bödönt, ezért miért hány palacsintáért melegítik újra? Hát mit tudom, 100 palacsintát. Kérek 100 palacsintát, mondta. És akkor visszament a személyzet, és megsütötték a 100 palacsintát.
1: És kiettem
0: el. Abban megettünk 12-t, és innen kezdve egy speciális különítmény lett az úton. Kós Jani, Araszki és a Szécsi. Megállítottak minden autót. A rendőrautót is. Túros, lekváros, kakaós. Azt mondja, két kakaós, két túros. Tovább ment a kocsi, mint a McDonald's-ba, és adták be, és elfogyasztottuk. Mindig minden kocsi meg lett állítva, és...
1: Mennyi idő alatt? Hát még meleg volt. Szuper.
0: De hát, hogy eszükbe jutott egyáltalán, hogy milyen fantasztikus világ volt az ilyen szempontból, és ilyen zsenik között ott a kis kezdő Dezsike, de hát nagyon, nagyon édes volt, és mindenkivel, Hofiékkal, még a Latabárékkal is dolgoztam, Kabos Laci bácsival, egy csomó olyan zsenivel, Rátonyék, hát akkor Bodrogi Gyuszi, hát persze.
1: Rátonyi Robert.
0: Robi.
1: Előttünk lépett fel, és ő nagyon kínosan vigyázott a hajára, mert kopaszodott, és a haja úgy volt megfésülve, hogy ne látszódjon a kopaszodás. És nyár volt, és utána divat bemutató következett. Az egyik fiú a gyerekének vízipisztolyt vásárolt. Benne volt víz, és egymást úgy locsoltuk, ahogy rohantunk öltözni, úgy gyengén. És ez a fiú eszébe jutott, mert a Rátonyi nagyon sokáig szerepelt egyedül a színpadon, hogy feje fölé a plafonra spricceli a vizet, onnan
0: csöpögött,
1: a Rátonyi jobbra állt, balra állt, és nem nézett föl, hogy honnan jön. Aztán akkora letolást kaptunk mindannyian, nem árultuk el, hogy ki vízipisztolyozott.
0: Hát akkor, ez egy olyan jó kis világ volt, tehát olyanokat csináltunk, képzeld el, Szántó Karcsi szervező, nem tudom, dolgoztatok a Szántó Karcsi,
1: igen.
0: Én láttam a Pali,
1: igen.
0: Mindig főhívott, és ja, mindegy, egy kis tájszólásra, és hát ő is ugye fellépő volt, és énekelt a János Vitézből a Kukorica Jancsi dalát. Mindig vele indult a műsor, az én nevem, az én nevem.
1: Igen.
0: És mi meg ugye fölkészültünk, már 128-szor hallottuk a műsort, és aki benne volt, Kabos, Bodrogi, aki benne volt a műsorban, oda készültünk, és azt mondta, hogy az én nevem, az én nevem, és itt belépett mindenki a szívbe, pattogatott! Kiléptünk, Kukorica Ján, és hát pattogatott kukorica lett a Jánosból, tehát ennyi hülyeségben mindenki benne volt.
1: Emlékszem, a műsort is megváltoztattuk egymás felvidítására. Persze. A közönség azt hitte, hogy ez így van eredetileg, de megmásítottuk, hogy a kolléga nevessen.
0: Igen, nagyon-nagyon jó volt, fantasztikus hangulat volt, csodavilág.
1: A MOM-ba dolgoztál, mint labdarúgó. Hogy értsük ezt? Ez egy sportállás volt? Neked kreálták?
0: Nem nekem kreálták. Én az Újpest IFI-be fociztam. Mi apám volt az első edző még a Ganz villanyba, mert Milánál is meg hívják, na ott volt. Ott kezdtük, aztán már öregen az utolsó évbe kerültem én ifisként Újpestre, és onnan, mikor kiöregettem az ifi dologból, akkor volt az operett musical osztály felvétele. Ugye 3 évenként volt, tehát előre fölvettek minket másfél évvel előtte, és ki kellett tölteni az időt valahogy addig. És a gyógyszergyárból akkor én már eljöttem, és akkor ugye, mint laboráns lettem beiktatva a MOM-ba, tehát a MOM-ba focizgattam egy kicsit még, ilyen levezetésképpen, és egy sportálás volt, nem kellett volna bemenni, dolgozni, csak
1: papíron
0: volt, igen. De természetesen én bejártam, mert mocskosul untam magam egyedül otthon. Úgyhogy így volt ez a labdarúgás, de ez addig tartotta, még aztán elindult a színművészeti, onnan aztán nekünk, mint operett musical osztályosok, kötelezően színháznál kellett dolgoznunk, és aztán mi a gyerekszínházban általában a napi 30, vagy havi 30-35 előadást, tehát hány szabad napunk volt szerinted, semennyi,
1: nulla.
0: Imádtuk, mert ez akkor, amit mindig mindenkinek végig kell csinálni, hogy akkor jártunk cselgáncsozni a Spartakuszba az öcsémmel, akkor tanultam el énekelni külön, akkor jártunk dolgozni, akkor a főiskolára, és mindent bírtunk. És nem volt fáradtság, meg ilyen butaságokért az ebéd után elaludni, kicsoda. Hát ez nem úgy működött akkor. Ezek gyönyörű emlékek.
1: Szúr.
0: Hát milyen nagy talán. Igen, ezt talán a mai fiatalok nem is érthetik. Igen, persze. Hogy miért jött össze 80 000 ember egy évbe egyszer, a Népstadionban, ahol színészek körbe-körbe mentek, és playbackre énekelgettek, és a végén a színészek újságírókkal összecsaptak, ugye ez volt a szúr. Hát én most is járok még, 72 óta a színész válogatottal, ma is volt edzésünk, a vasaspályára járunk, de most már teljesen másról szól. Hát akkor, ha elmentünk vidékre a focizni, akkor ott 20-30 ezer ember összejött, hogy találkozom ugye a sztárokkal, de hát ma a sztárok nem mi vagyunk.
1: Sajnos.
0: Igen, tehát celeb válogatottat kéne vinni.
1: Több mint 1000 tévéprodukcióba szerepeltél, mint színész, író, dramaturg, koreográfus, műsorvezető, szerkesztő, producer vagy. Vendégként játszottál az operett mellett, Mikroszkóp, Karinti játékszínben. Mit emelnék ki ezek közül? A kollégialitás?
0: A többit.
1: A többit.
0: Tudod, ez egy borzasztóan érdekes dolog,
1: igen?
0: hogy sokszínűnek tűnik. De ezen kívül cégek viselik az azt a nevet, amit én adtam nekik, segítettem a szlogenjüket. Városoknak írtam Szász Halombattának a himnuszát, Vecsésnek a induló. Tehát egy olyan sok mindent csináltam. Az Újpest nem csak fociztam, de kommunikációs igazgató is voltam egy jó ideig a labdarúgó csapat mellett. Tehát olyan sok színes dolgot műveltem, imádtam, a kreativitásom az mindig fölrobbant. Tehát a Vidám színpadon is, meg ahol én megjelentem, ott mindig a darabok átírása, mi legyen a címe, a poénok, a szerkesztésekben mindegyikben benne voltam, mert használták azt a dolgot. Na most ma éppen, amikor a felvételünk folyik, Takács Vera című televíziós rendezőnőnek ma ünnepeljük a meglepetés 80. születésnapját. Hát őnek is körülbelül ennyi produkciója lehetett a tévében, mint nekem. Akkor napi 3-at forgattunk. Tehát annyi, olyan óriási volt, olyan munka folyt a televízióban, és olyan volt, hogy mit tudom én, engem főiskolán látott valaki, beívott egy tévéjátékba, megcsináltam a tévéjátékot, mikor lement, azon a héten volt 14 felkérésem. Azon a héten. És azonnan kezdve megállíthatatlan volt 20 éven keresztül. Rengeteget dolgoztunk. Szerettek velem dolgozni, mert mindig kész voltam az anyaggal, és mindig egy kicsit előre dolgoztam. Tehát volt néhány rendező, többek között Vera is, Takács Vera, akit ma mind ünneplünk, mint 80 éves. Ő megkérdezte, hogy mit találták ki este. Mert tudta, hogy az agyam jár, és ha én berakok valami hülyeséget, annak sikere is lesz, meg én is örülni fogok. És voltak ilyen nyitott rendezők, azokkal nagyon-nagyon jó lehetett dolgozni. Nagyon szeretett személytó, csak nagyon kevés volt olyan csapat, ahol nekem rossz emlékem lett volna. Hát ezekből is olyan sztori tömegek vannak, amit hát azokat most írdogálom. Hajnalonként fölébredek, és a sztárok sztorik slágerekbe oda be lehet írni. Most tudod eszembe, hogy melyik ezért csináltuk zeneszerzőt. Valamelyik zeneszerző, opera zeneszerzőnek az életét játszottuk. Én játszottam magát a zeneszerző, és a Mikó Pista volt a barátja. És egy nagy happening volt, nagy zabálás. És a stúdióban, tehát a dumának is közben esznek, mint az állatok. De úgy tudod, hogy ezek tépnek. És láttam, hogy a raktárban van 5 darab kacsa, így készen, akkor még nem nagyon lehetett ugye elvágni a filmeket, vagy innen folytatjuk. Tehát, hogyha elrontjuk véletlenül, akkor ott vannak a kacsák, és azoknak nagyon finom combjuk van.
1: Mondjuk. Élő kacsa?
0: Nem, hát megsült kacsák voltak itt sorban.
1: Gumiból?
0: Nem, rendes.
1: Rendes? Éhető?
0: Mondom a Mikó Pistának, Pisti, éhes vagy? Azt mondja, nagyon, hát a Pistit megtudod, nem lehet megállítani.
1: Igen.
0: Van benne 6 kacsa. Az elsőt én rontom el, miután megettük a combot, a másodikat te, jó, és a harmadikat fölveszük rendesen. Tehát megbeszéltük, hogy 3-at szétzabálunk. És hát megcsináltuk az elsőben. Ja, na, mondom, bocsánat, ebbe kell. Igen, semmi, kezdjük újra. Új kacsa, behoztál. Kértem, utána Mikó Pista vert le valami poharat, vagy jaj, jön a harmadik, azt megcsináltuk, mondták, hogy bocsánat, de van egy kis probléma, mert földölt valami létre hátul, újra kell verni, nem baj, behozták a negyediket, ott meg beégett a függöny, jött az ötödik. Hát el tudod képzelni, már ötödik, hát már bedugtam az egyik, hanem kijött a másikon a számból, hát nem lehet megenni, hát így borzasztó és mondták, gyerekek, hát ne így, hát ezek zabálnak, érted? Hát ezek nem eszik a hús, hanem tépik. De hát mi már mikor vagy kész voltunk, érted? És megetették velünk a hatodikat is, és a végén kiderült, hogy ezek meghallották az összeesküvést.
1: És kíváncsiak voltak, hogy mennyit tudtok.
0: Meg fölvették a harmadikat, nem volt semmi baja, és behívtak mindenkit. Gyertek a két hülyét, mert lehetetjük most. És ott zokogtak a röhögéstől, és már ott döglődtünk. Jaj, ne így, gyerekek, hát ne így. És minket egy hétig nem ettünk utána a Pistával. Hát ilyen világban jöttünk ilyen, igen, egy zseniális világban.
1: Te említetted Bodrogi Gyulát, mondtad, hogy példaképet. Hogy jellemeznéd őt?
0: Igazándiból, amikor azokat a filmeket, amiket mi láttunk még a fekete-fehér színes határán, ott olyan fura alakítások voltak. Tehát a hölgyek között én igazándiból nem is láttam olyan kiemelkedőt, még a fiatal Tolnai Klári is eléggé elviselhetetlen volt az első filmjeiben, aztán később nagyon élet lett, de volt ott egy Rádai Imre, aki úgy játszotta, hogy ma játszani kell. És tehát olyan természetességgel, és aztán őket követte ugye egy másik generáció, a Bodrogi Gyusziék, amiben ő megállíthatatlan volt. Tehát az a fajta csibész közvetlenség, az az összerkacsintás a közönséggel, és az a mély drámai érzék, ami egyébként a Gyulában bőségesen benne van, hála Isten a mai napig, hiszen 94 évesen is játszik még, csoda ember, de hát olyan fokon ragadta meg az én képzeletemet, hogy azt mondtam, hogy az egész pályát azért csinálom, hogy a Bodrogi tudjon róla, hogy van egy srác, aki miatta lett színész.
1: Nagyszerű.
0: És olyan jól sikerült a vizsgaelőadásom, hogy hívtak 20 nem tudom néhány színházba, a József Attilában nem hívtak, meg az operetben, van az operetben, vagy a Kazán tanár úr, vagy az operet igazgatója volt az osztályfőnök a főiskolán, és egymás embereit nem hívták. Úgyhogy ilyen ellenséges viszonyok voltak. József Attilában meg ott volt a Maros Gabi. Ezt kiderült, hogy pont akkor jött el, én lejelentkeztem. Mert itt akarok lenni, ahol a Bodrogi van. És leszerződtettek, és kb. Egy másfél-két év telt el, akkor volt egy televíziós műsor, az volt a cím, hogy Előttem az utódom. Egy ilyen sorozat. És a Bodrogi Gyuszi engem választott. Na most ez volt az én életem, a pályám csúcsa. Mert ez volt a cél, hogy ezt elérni valamikor, hogy a Gyula egyáltalán észre... Én azt hittem, hogy észre se vette, hogy én ott vagyok. De észrevette bennem azt a világot, amit ő megpróbálta, amit ő csinált csodálatosan, hogy itt van egy kis hülye. És hát az onnan kezdve, amikor őt a Vidám színpadra kinevezték igazgatónak, amit én megtudtam teljesen véletlenül, automatikusan. Épp azon beszélgettünk valamelyik nap, ugye most voltak a díjosztások, hogy a Jászai díjat 85-ben, 95-100, nem tudom hány...
1: De 86-ba kaptam.
0: 86-ba. Akkor most van kerek az évforduló. Egy napon kaptuk Eperjes Karcsival. Az ő élete azonnal kezdve elindult így a nemzeti irány, a film, a nagyfilmek felé, és a Kossuth díj felé automatikusan. Az enyém automatikusan elindult a Bodrogi Gyula Vidám színpad irányba, ami kizár ilyeneket. Mert nem, ott a közönség imádata az megvolt mindig, de a Vidám színpad mindig egy lenézett színház volt szakmailag. Nem mondta igazat, mert csodákat műveltünk, de volt valóban néha olyan dolgok is megjelentek a Vidámon, ami nem volt valami csoda. És azt, az egész életem nekem arról szólt ott, hogy azokat a dolgokat csökkenteni, hogy úgy játszani, ahogy játszani kell. Tehát a könnyű műfaj az nem azt jelenti, hogy
1: ledér,
0: hogy
1: vagy...
0: nóti helyett Shakespeare-t játszunk, azt jelenti, hogy nótit játszunk Shakespeare-i színvonalon. És ez egy nagyon fontos dolog, de hát ez soha nem derülhet ki, mert senki nem jött el megnézni a Vidám színpadot a szakmából. Tehát én akkor a díjakkal úgy vagyok, hogy marad a Jászai. Ugye, ki mondta a GB Show, díjat vissza nem adunk, próbálj úgy élni, hogy ne kapd meg. Ez nekem tökéletesen sikerült, mert innen tovább nem nagyon fogok tudni soha lépni, mert én egy másik világba. Illetve hát, ami baromi érdekes, hogy nem én, hanem a közönség. Mert azért nagyon szép drámákat is csináltam, szerintem nem túl rosszul, de a közönség az eldönti, hogy mit akar tőled hallani. Eldönti, és neki ez a Vidám fülig ér a szája című kis helyes kölökkel, és ehhez ragaszkodik.
1: Betettek egy
0: skatujába, de ami nagyon jó, mert nagyon-nagyon szeretnének végre benne lenni egy skatujába, ugye? Aztán majd kijön az ember, ha akar. De a közönség, és ez nagyon érdekes, mert volt egy érdekes ilyen televíziós műsor, amiben elénekeltem a Bözsine sírjont, ugye az opera énekesi képzettségemmel, úgy, ahogy szerintem ezt Európában éneklik. Olyan magas színvonalon meggyőződésem volt, és akkor még nem volt SMS, levelek tömege érkezett, főleg az ifjabb hölgyektől akkor, és mindegyik azt írta, jaj, Dezső, leírnád a szövegét annak a dalnak, hogy integrál Böske, te drága szöszke, mit? Nem is tudtam, hogy benne volt a műsorban. De őnekik ez kell, nekik nem kell a Bözsine sírjon, akármilyen gyönyörűen próbálod azt intonálni, mert belőled nem az kell. Belőled ez kell.
1: Amit ők előre meghatároztak.
0: Így van. És akkor az embernek természetesen minden műsorban minden lehetőséget megragadtam, hogy a lírai lelkemet is bemutassam, de az, ahhoz előbb az övékét kellett kielégíteni. Ha az ő igényeiket kielégítetted, ha megnevettetted őket, ha megmosolyogtad, utána jöhetett a te lelked. Akkor már elfogadtak mindent. De hát ez egy ilyen dolog, ez a szakma.
1: Most Rab Dezső által kiválasztott zene következik.
0: Atya úristen!
1: Aztán folytatjuk a beszélgetést.

nagyon. Mama, ne menj, hadd várjanak a túloldalon. Egy kicsit fog még a kezem, belőled dobbant a szívem.

ahogy te is régen helyettem, mikor sírt a kisfiam. Mama, ne menj át, itt kell lesz még nagyon. Mama, ugye, megvársz majd.

0: műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében, hogy jó 10-15 évet letagadhatnál, olyan fiatalos, fit vagy, gyönyörű hajjal?
1: Lehetne ezt még egyszer elmondani jó hangosan?
0: Igen, a műsor címe egészségedre.
1: Nem, ez csak az, hogy minél jobban, jó, ha az embernek hallani, ugye, ilyen
0: dolgokat.
1: Ez olyan, mint amikor tudod, hogy volt a Rákosi, fölhívták, hogy a Rákosi évtársra szeretnék beszélni, sajnos meghalt a Rákosi évtárs, letette. Megint csöngött a telefon, jó napot Rákosi, de kérem, mert meghalt a Rákosi. Jó napot Rákosi, de meghalt, miért hív minket? Olyan jó hallani, tudod? Hogy, na, azért mondom, hogy én is így vagyok vele, hogy a dicséretet azt jó hallani, soha ne felejtsük el
0: saját magunk dicséretét. Na, árulj el a titkodat.
1: Igen.
0: Mit csinálsz? Hát, fejen állsz, bukvenc?
1: Mondtam, hogy mindig sportoltam, mindig fociztam, és ma is lejárok a színész válogatottba, és ez a foci igazándiból már nem nagyon hasonlít arra, amit annak idején. De egy jó kis technikás játékos voltam, most beállok oda hátra, aztán eltűröm, hogy a fiatalok hülyét csináljanak belőlünk, ugye? Vénekből, Varga Mikivel, nem csak kalcsa, körbe szaladnak minket, azt csinálnak, amit akarnak. De mozogni kell mindenképpen, ezt nagyon szeretem, horgászgatok néha igen versenyszerűen is, mert azt is szeretem, mert nagyon klassz dolog, mert amit csinálok, azt mindig szeretem profin csinálni. Hát oda fölnézel a kis pócomra, látod ott a sarokba, ott vannak a díjak, amiket nyeregetek, és ezek horgászversenydíjak. És hát a...
0: Étkezés?
1: Kertészet. Most elfelejtettem, ugye a karácsony meg szilveszter, hát azért szépen a pocikám összejött, meg nem
0: Húsvét.
1: Lehetett kimenni. Hát, hát milyen. De most már kb. Egy másfél hónapja lemondtam a kenyérről, ez -3 rögtön, és most így próbálkozom még mindenféle kis technikákkal.
0: Silait, bogyókkal.
1: Hát kis vidék bogyók, de inkább az, hogy visszafogottam étkezgetni nem sokat, azt is jó beosztva.
0: Kifőz itthon?
1: Nem, én hozatok magamnak kaját, mert a párom is ilyen elmebeteg televíziós munka, egész nap el vagyunk foglalva, tehát nem, nincs időnk főzni, nem is tudunk éppen emiatt. Most volt egy nagy családi buli, így szülinapok összerakva a húsvéttal, és van itt egy nagyon kedves ismerősöm, a Jenői Faló. Itt Budajenőn van egy srác, aki baromi jókat főz, és a kirándulók azt kajálják. Én meg el szoktam menni nagy pitlivel hozzá, és egy 10 adagot elhozok abból a forró, fantasztikus, azt hiszem, nyírgombóc levest hoztam. Hát az olyan finom volt, és akkor eljátszuk, hogy ezt mi főztük, tudod? Jön a család is, mindenki kap egy forró leves, és baromi jó, azt megesszük. Tehát ilyenekkel csibészkedünk. Pedig van itt minden a főzéshez, ami kéne, de hát meg kéne tanulni, de mikor?
0: Gyermekeid, Dezső Péter Napsugár. Mm-hmm. Jó apa vagy?
1: Hát én, hogy mondjam neked, emlékszem két kisfiúra. Ilyen nagyon picik voltak, és nagyon édesek, meg 20 évesre. De hogy közben mi történt? Tehát az biztos, hogy ők engem alig láttak. Hát azért 1200 televíziós produkció, meg a színház mellette, meg akkor még rádió is volt, meg szinkron.
0: Tehát csak a tévében látták apukát.
1: Igen, oda mentek csókolgatni a képernyőt, mert különben nem nagyon láttak. Ugye szegény feleségem halál után, aztán amikor megszületett a napsugárlányom egy második körben, hát ő egy csoda meglepetés volt, ugye, mert csak fiúk. Három fiúiskolába jártunk. Akkor még ilyen volt.
0: Fiú uralom volt.
1: Abszolút férfi uralom volt. Most megjelent ő, és hát nagy örömmel és boldogsággal mondhatom, hogy egy hónapja férhez ment. A kis picurkám, a 22 éves, egy ilyen gyors talpaló izé volt, ez az állami, hogy hívják ezeket, és az egyházi esküvő, meg a buli az majd augusztusban lesz, és hát akkor kimulatjuk magunkat.
0: Most rövid kérdések következnek, rövid és rövid válaszokat kérek tőled. Lépcsőzés vagy liftezés, melyiket helyezed előtérbe? Ha van egy ház, van lépcső is, meg lift is.
1: A lifteket nem ismerem, egy bizonyos klaustrofóbia újra találkoztam annak idején fiatal koromban, és azóta inkább lépcsőzött. Annyira, hogy még az Eiffel tornyot is megpróbáltam megmászni, nem sikerült, liftel mentem oda.
0: Hiú vagy?
1: Azt hiszem, hogy minden férfinak hiúnak kell lenni, igen, egy kicsit.
0: Kedvenc kollégád vagy kolléganőd neve?
1: Nyerte Zsuzsi, Csala Zsuzsa, Lorán Lencsi, Oswald Marcsik.
0: Férfi?
1: Férfi, hát Bodrogi Gyulát nem ismerem így mondani. Nagyon sokat dolgoztunk Böröndi Tomival együtt. Hát várj, ki volt még, akik így, akik kedvenc? Gál Völgyi. Vár nagyon jókat játszottunk.
0: Szakmai féltékenység.
1: Igazándiból soha nem volt erre szükségem. Olyan szerencsém volt, és olyan kreatív voltam, hogy ha valaki lopta a poénjaimat, mindig újat találtam ki. Tehát nekem engem nem lehetett így megfogni ebben a dologgal.
0: Jó emberismerő vagy?
1: Nem.
0: Nehezen engedsz a 25-ből?
1: Igen, néha kicsit makacs vagyok, de ahogy idősödöm, ez egyre kevésbé. Egyre inkább kompromisszumkész vagyok, és most már az életemnek a legfontosabb szava a béke.
0: Tehát a te szavad nem mindig az utolsó?
1: Nem, sőt. Sőt, főleg így a hölgy kapcsolatokban, az utóbbi időben rájöttem, hogy hölgyeket nem kell meggyőzni, nem kell szavakkal meggyőzni, is lehet.
0: Tettekkel.
1: Tettekkel. Uh-huh. Egyszerűen az, hogy ő érezze azt, hogy itt egy biztonság van mellettem, itt van egy ember, mondhat, amit akar.
0: Ki öltöztet téged? Mert mindig elegáns vagy.
1: Ó, köszönöm szépen. Hát, a sors. Úgy vagyok ezzel, mint a...
0: Ajándékba kapod, vagy te válaszod?
1: Nem, ezeket...
0: Vagy a hölgyek öltöztet?
1: Inkább így is lehet mondani. De most olyan új igazándiból nincs sok. Erre mondták, hogy ugye, hogy János bácsi, hogy miből van magának, hány inge volt régen az izébe. Azt mondja, 10 darab ingem volt itt az uraságnál. Értem, kaptuk tőle, jó. De most a szocializmusban most mennyi van? Most 4. Na igen, na de miből? Abból a 10-ből. Tehát, hogy... Igen.
0: Kedvenc színed? Kék?
1: Kék.
0: Gondoltam. A hajad még mindig pompás. Mi a titka?
1: Hát nagyon érdekes.
0: Ez a csípős?
1: Rosszabb.
0: Kajáne bors, amit az előbb mondtál.
1: Rosszabb a dolog. Erről már kéne egy jó kis előadást tartani, ameddig lehet elmenni. Volt egy ilyen kabaré cím. Ugye minden színész szeretné a fiatalságát megőrizni, amennyire csak lehet.
0: Nem csak színész, mindenki.
1: Hát mindenki. És ennek az egyik elég szörnyű módja az, amikor nekiállunk és megkeressük a sebészeket, akik megpróbálnak belőlünk embert faragni, és akkor eltűnik a... És akkor látsz ilyen embereket, ilyen hölgyeket látjuk.
0: Nem tud nevetni.
1: Ki van simulva, és azt mondja, én nekem még a közelemben nem volt orvos. Na hát ez hülyeség.
0: No, és nem tud nevetni.
1: Ez viszont, amit itt a fejemmel látsz, ez hajátültetés.
0: Á, szuper. Nagyon szép.
1: Igen. És ilyen...
0: Mikor történt?
1: Hát egy olyan 10 évvel ezelőtt itt elől elkezdett. És akkor ilyen Dezsővé kopaszottam, tudod? Csak Luisa Dezső, tehát ilyen kabari figura, akinek itt elől nincsen. És megcsinálta egy nagyon édes hölgy, ha valaki megkeres, majd elmondom, hogy hol találja meg. Egyenként kiszedték vagy 7000 szálat, és oda berakták, hihetetlen profi a történet. És megmaradtak. Abszolút megmaradt a haj, hát látod te is.
0: Gyönyörű, úgy igen. Néz ki, mint a eredeti. Ez igényel valami extra?
1: Semmi.
0: Épp úgy mosod?
1: Türelmet. Persze, ugyanúgy mosom egy idő után. Ha utána 2 órával megmosod, akkor
0: vége. Igen. Akkor újra kell kezdeni.
1: De nagyon klassz volt, épp úgy, ahogy a szememet is lézerre megcsátattam, majd most megyek egy kis kontrollra, az is már volt, vagy 10 éve. Tehát egy pár dolgot az ember, arra kell nagyon vigyázni, hogy igazándiból a ráncaidat ne tüntesd el. Mert egy igazi színész a ráncaival játszik. Hiszen az életben átélt élmények, a tragédiák, a boldogságok, azok aktivizálnak bizonyos izmokat, ráncokat hoznak létre. A gyász, amit egyre többet ér meg az ember, az ki leolvasható a ráncaidból.
0: Meg a nevetés is, nevetés, ránc.
1: És ha ezt te felidézed valamikor az életedben, akkor egy szót se kell szólni már, mert a ráncok mutatják, hogy mi van.
0: Én privátnak se ajánlom a ránctalanítást, mert ha kezével dolgozik, a keze más. Az igen. Arca sima,
1: igen.
0: A keze más, a lába más, a karja ráncos, hát nagyon nagy a diszharmónia. Strap Dezső és a nők. Milyen a női ideálod?
1: Mindig az aktuális.
0: Nagyon jó politikus vagy.
1: Ez egy roppant nehéz. Nekem a nőben azt tetszik, hogy tök más. Hogy annyira más és annyira kiismerhetetlen, és ez egy csoda. Tehát minden nőt egyszerűen meg kell szeretni, és mindenő nincs két egyforma, tehát olyan nincsen.
0: Férfiba sincs.
1: Igen, én úgy látom, hogy a férfi az, mint a bot, olyan egyenes. Top, puf, puf, és pif, pif, pif, így egymás mellett ácsorgunk. De csak, ezt nektek kell látni.
0: Csak nagyon szürkén öltözködnek a férfiak, azért első benyomásra nincs nagy különbség, de ezen van különbség.
1: Óriási különbségeket látok, és amíg az ember rájön titkokra, az borzasztóan izgalmas.
0: Mit nézel meg egy nőbe először? Melyik testrészét?
1: Hát attól függ, hogy hátulról látom, vagy előről.
0: Mondjuk előről, ha már
1: tisztáz. Hát előről mindenképpen azért az arcát, azt megnézem.
0: Elsőnek hátulról?
1: Hát hátulról mit lát az ember elsőnek?
0: Értem. Külcsin vagy belbecs?
1: Nagyon-nagyon fontos a belbecs. De vannak olyan szép nők, akikben van belbecs. Tehát meg lehet keresni azt a dolgot.
0: Férfiba is.
1: Persze. Persze, meg lehet keresni azt, amikor neked fizikailag is tetszik, mert az borzasztóan fontos dolog, hogy legyen egy ilyen, hogy férfinak érezd magad, és férfinak akkor érzem magam, ha a nő nagyon hat rám. De ha egy nő nagyon hat rám, egy gyönyörű és vél buta, azonnal elmenekülök. Tehát abban nem tudok mit kezdeni. De hogyha valaki az eleganciája, a szépsége mellett intelligens, okos, jóhumorú, akkor nem tudok elszakadni tőle.
0: Gyakran voltál szerelmes?
1: Nem.
0: Igaz az, hogy egy férfi szerelme a hasán keresztül érhető el, vagy tartható meg?
1: Hát, ugye éppen talán gyerekkoromnak érthetően én nem éreztem ezt így. Nem. Más kategória. Természetesen eszegetek én is, meg szeretem a finom dolgokat, de nem hiszem, hogy a hasamon keresztül bármiféle véleményváltozás lenne.
0: Jó. Hiszel a teremtőben?
1: Mindenképpen.
0: Hiszel a lélekvándorlásban?
1: Azt nem tudom.
0: Nem foglalkoztál vele?
1: De, foglalkoztam, nagyon sokat foglalkoztam természetesen, de nagyon valószínű, régen nem gondolkodtam. Egy időben ezek hihetetlen sokat foglalkoztattak engem, ezek a dolgok. Minden pszichológiai könyvet megvettem, mindent elolvastam, minden ezoterikus dolgot, hogy és olyan csodák ezek a véletlenek, amik lehet, hogy nem
0: nincs véletlenek. Persze. Az életben nincs.
1: Szóval olyan
0: csak
1: csodás
0: mi hisszük
1: dolgokat. Az egyik hölgy például az életemben karambolozott Kispesten, egy éjjel, és elveszett a gyűrűje a nagy ézékbot izgalomba. Még visszamentem vele, keresni nem találtuk meg. Eltelt egy 4-5 hónap, és a kis unokahúgával elment az állatkertbe, és a farkasok ketrecében látott megcsillanni valamit. Hű, mondjuk azt, hogy ez a milyen könt, és szóltak, hogy beesett a gyűrünk, és kivették azt a gyűrűt. Az egy teljesen egyedi gyűrű volt.
0: Amit ő elvesztett.
1: Igen, Kispesten.
0: A balesetben.
1: És 3-4 hónapra rá, vagy fél évre rá. A farkas ketrecben, az állatkertben véletlenül megtalálták. Most erről mesélj valamit, hát ez hihetetlen.
0: Szoktál imádkozni?
1: Igen.
0: Terveid ebbe az évbe?
1: Fú, nekem rengeteg van.
0: Akkor a jövő hetit mondd el.
1: Nem, ez év az nagyon tetszik nekem. Most találtam tavaly egy olyat, hogy nem tudtam, hogy mi a módja annak, hogy valamit a szakmáról például, vagy tudományosan, tehát szakmailag elmondani, de ne legyen unalmas. És van egy olyan, hogy tudományos stand-up. És borzasztóan jó lenne a szakmátból bizonyos részeket, ezt a meddig lehet elmenni. Tehát olyan dolgokat elmondani, ami nincs leírva sehol, de ami 50-60 év tapasztalata ezen a pályán, és amiket most nem tudunk átadni, mert nincs híd a generációk között. Tehát ez egyik. A másik éppen a híd építése miatt szeretnék összejönni valami kisráccal, legyen bármilyen fiatal, aki most nagyon érti ezt a kommunikációt a fiatalok között, és csinálni ketten közösen egy podcastet. Tehát egy olyan műsor, amiben a két generáció nagyon jókat öhög azon, hogy nem értik egymást. Hogy nem értjük egymást.
0: Nagyon jó ötlet.
1: Igen, tehát ő lehet egy tizenéves gyerek, én megengedem, hogy tegezzen, de én őt Kovács úrnak fogom szólítani. Tehát, hogy jelezzük azokat a különbségeket, amik vannak, és elmondani olyan dolgokat, amik nagyon hiányoztak.
0: Ebbe segítek neked, jó?
1: De jó lenne. Ilyen gyereket szerezzél be, nem tudok. Fiataltak, ez nagyon vágja.
0: Nagyon jó ötlet.
1: Igen.
0: Mikor megszülettél, körülötted mindenki mosolygott, csak te sírtál. próbálj úgy meghalni, hogy körülötted mindenki sírjon, csak te mosolyogj, mondta Straub teső.
1: Nem először, mert természetesen...
0: Ez nagyon szép.
1: Egy gyönyörű mondás, ezt nagyon sok változatát ismerjük egyébként, tehát nem én találtam ki ezt a mondást, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog, és az életemnek is egy nagyon fontos része. Én a szüleimtől megtanultam szépen élni, a feleségemtől megtanultam szépen meghalni, és ezek nagy dolgok.
0: Árszpoétikád, hitvallásod, emellett a szép mondás mellett van még valami? Nekem élni és élni hagyni.
1: Azt igen, ezek nagyon fontos dolgok. Én a személyel is mondtam neked az előbb. Most nekem az van, hogy ahogy így a 75 nagyon közeledik a béke. A béke és a nyugalom, mert ez nagyon-nagyon fontos az életemben, és én, ugye, mint a hülye izék, hogy a világ béke. Tehát az, hogy sikerüljön, ha már idáig sikerült az életünket leélni, háborúk és szorongás nélkül, ezt a vége felé szeretném érezni még azt, hogy a gyerekeim, unokáim, azok egy békés világban fognak élni. Ez nagy vágy.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Straub Dezsőnek, hogy hagyta magát egy kicsit kikérdezni. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a rádió hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Straub Dezső.
0: És Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bussi Éva.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt az új kormány. 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozás

0: Az első egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blik megkereste a Wizz Airt, amely közölte, a Marosvásárhely-Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
13: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
6: Reklámot hallottak.
13: Reklámot hallottak.
14: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
15: Társadalmi célú közlemény következik.
16: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41.
17: Nos, adó vagy nem adó, adó.
16: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
15: Társadalmi célú közleményt hallottak.
14: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
18: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
19: Miután mostanában több telekommunikációs, illetve mogil cég is összeolvadt, ismét beszélnünk kell a telefonon kötött szerződésekről. Mert hogy telefonon felkeresik a beolvadt cég ügyfeleit, hogy váltsanak díjcsomagot. Hivatalos nevén a távol lévők között kötött szerződésnek hívják ezt a formát. Ki lehet-e mászni ebből, ha mondjuk csak utólag esik le a tantusz, hogy magával ragadtak a vonal másik végén lévő szavai, de egyébként eszem ágába se volt változtatni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Ismét felélettek azok a fajta trükközések, amikor levélben küldenek gyógyhatásúnak titulált terméket, idézőjelben mondom, ingyen. De valójában, ha elfogadjuk, akkor bizony sok pénzünk bánya, és sose tudunk kiszállni belőle. Sőt, ha nem veszünk róla a tudomást, még a nyakunkra küldhetik a

0: végrehajtót is, de lemondani is sokszor tényleg lehetetlen, ezért is beszélünk róla, hogy hogyan tudják ezt elkerülni. Aki lemarad, az kimarad. Ez egy nagyon fontos dolog most ebben a pillanatban a jól tájékozottság, mégpedig tankolás ügyben. Mert aki nem tudja tűpontosan a jelenleg érvényben lévő szabályokat, és túl sokat tankol, az busásan a NAV-bírságra számíthat. Ma elmondjuk a legfontosabb tudnivalókat is a tankolással kapcsolatban. A múltkor a repüléssel, pontosabban a repülőtársaságokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi lehetőségeket beszéltük át szerintem elég alaposan. Ma a szállásokkal kapcsolatos panaszokról lesz szó, illetve arról, hogy hogyan tudjuk jogos reklamációinkat érvényesíteni a szállásadókkal szemben. Aztán veszélyes termékek. Idén is megjelent már a legfrissebb uniós lista, ami sajnos egyáltalán nem rövidül. Ebből kiderül, hogy melyek számítanak a legveszélyesebbnek ránk nézve. Például az is, hogy igen sokat találni a kozmetikumok között, bármennyire is meglepő. Persze mi arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudja egy egyszerű vásárló majd megkülönböztetni ezeket. Nem is gondolnák a szülők, hogy nem egészen veszélytelenek a játszóterek. Például leszakadhat a hinta, ami sajnos már meg is történt, nem is egyszer. De azon elgondolkodtak már, hogy amikor felszabadultan csúszkálnak egy akvaparki csúszdán, azt vajon folyamatosan ellenőrzik-e? És hogy az mennyire biztonságos? Ma erről is szó lesz. És végül, de nem utolsó sorban egy hallgató által küldött panasz kapcsán szó lesz arról is, hogy mit tehetünk, ha utóbb derül ki, hogy a másfél éve vásárolt akkumulátor valószínűleg már a vásárlás pillanatában is elég öregecske, vagyis régi volt. Sok téma, már is belekezdünk. Miután mostanában több telekommunikációs, illetve mobil cég is összeolvadt, én szerintem sokkal több az, amikor felhívnak minket telefonon, és mint ügyfeleket megpróbálnak rábeszélni arra, hogy kössünk egy új szerződést. Ezt azt hiszem, hogy távol lévők között lévő szerződésnek hívja a szakmai nyelv, de rengeteg probléma van vele, és rengeteg anomália is. Onnan tudom, hogy engem egy elég híres színész fölhívott kb. Egy hónappal ezelőtt, és mondta, hogy a 92 éves anyukájánál úgy utána néztek a dolgoknak, és kiderült, hogy nem kevesebb, mint 3 telekommunikációs cégnél van érvényes tévé előfizetési szerződése. Utána néztek, és tényleg az van, és nem is engedték nekik fölmondani, mégpedig azért, mert az édesanyjukkal távol lévők között, tehát telefonon kötötték. Beszélgessünk egy kicsit erről Siklósi Mátéval, fogyasztóvédelmi szakértővel, mert most, hogy én kimondom, hogy a van is, ugye lejártak ott is azok a moratóriumi idők, amikor nem lehetett megváltoztatni a korábbi UPC vagy Vodafone csomagokat, és most már új csomagjaik vannak, és elkezdtek bőszen telefonálgatni, és szerintem nagyon sok embert így behúznak a csőbe. Milyen szabályai vannak a távollévők között létrejövő szerződésnek?
1: A távollévők között kötött szerződéseknek az a sajátossága, hogy valamilyen módon két egymástól távol lévő ember között egy elektronikus, egy telefonos, vagy egy bármilyen más hasonló eszköz segítségével kötődik meg a szerződés. Ez lehet egy e-mail, ez lehet egy telefonhívás, ez lehet egy fax, ez lehet egy
0: e-mail. Mondjuk tipikusabb, hogy telefonon.
1: Hát, vagy e-mail, ugye maguk a webáruházak is távol lévő között kötött szerződésnek minősülnek. Tehát bármi olyan esetben, amikor nem vagyunk ott, hasonló rendszer, alapvetően például még ugye a régi katalógus áruház, hogyha idősebbek is hallgatnak minket, ugye ma már ilyet ritkán ez látunk. Ugye Otto katalógus klasszikusan.
0: Igen, amikor volt szép színes katalógust kaptál, és akkor abból ki lehetett választani valamit.
1: Pirosnak piros volt, csak nem úgy nézett
0: ki, mint
1: ahogy
0: a piros.
1: Igen. Tehát a lényeg az az, hogy nem vagyunk fizikailag egymás közelében, nem tudjuk megvizsgálni az árut, nem tudjuk megbeszélni a szerződés részleteit, nem az a bizalmi helyzet van. Ezekre a szerződésekre összefoglalólag és nagyon régen, tehát a mi Európai Uniós csatlakozásunk előtti időben már kidolgoztak egy úgynevezett elállási vagy felmondási jogot, ugye mikor melyiket, lényege mind a kettőnek ugyanaz, ha megkötöttem a szerződést, és a szerződés megkötésétől vagy a termékátvételétől számított 14 napon belül meg szeretném gondolni magam, akkor indokolás nélkül elállhatok a szerződéstől. Ez igaz pénzügyi szerződésekre, tehát akár biztosításokra, ha nem kezdtek el teljesíteni, ugye, hitelfelvételre, áruhitelfelvételre, webáruházas vásárlásokra, és bizony, ahogy te kérdezted, ugyanúgy igazak az online kötött telekommunikációs szerződésekre is. Tehát van egy ilyen meggondolási jogunk, és ez egy fantasztikus történet, de sajnos azon a nénin, akin az elmúlt években, vagy akinek a torkán az életén lenyomtak úgy három telekommunikációs szerződést, hogy igazából fogalma nem volt róla, hogy ők ott kötött ilyeneket, rajta 14 napos ási jog nem fog segíteni. Mit kell tudni erről az értékesítésről? Az egyik az, ami fontos, hogy nem feltétlenül ezek a nagy cégek, akiknek ismerjük a nevét, értékesítenek közvetlenül, hanem kiadják az értékesítést ügynököknek, ezek lehetnek cégek, lehetnek magánszemélyek.
0: Call centerek,
1: így van, felhívogatják az embereket megfelelő csatornákon, vagy általuk használt telefonszámlistákról, és ott egy olyan értékesítési szöveg hangzik el, ez egyébként, bár most sajnos megint új dolog, de egy olyan 5-10 évvel ezelőtt nagyon nagy divat volt a 2010-es évek közepetáján, hogy ez a beszélgetés sokszor nem ennyire egyértelmű, hogy akkor megkötjük a szerződést, jó, hanem akkor kipróbálná, amit elmondtam, vagy akkor elfogadható ez az ön számára, és szeretné kipróbálni egy ilyen szerződést? És ugye sokan, főleg az idősebb generációból azt fogják mondani, ha persze, hát miért nem próbálnám ki? Hát ez egy jó lehetőség, és akkor még el is hangzik mondjuk, hogy 2 hónapig ingyenes, meg lemondható, 14 napig mondjuk, de azt meg ugye már nyilván 99-es nem fogja megegyezni, és utólag nagyon nehéz ezekből a szerződésekből kiszállni.
0: Tehát de elég az, hogy én telefonon azt mondom, hogy igen, oké, régebben, mintha én lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy még meg is küldték papír alapon a szerződést, és ha nem írtam alá, akkor nyilván, ha egy fél nem írja alá, akkor nincs szerződés, nem?
1: Alapvetően nem kötött írásbeliséghez a távközlési szerződésnek a létrejötte, tehát ráutaló magatartással is megoldható lenne, de ez ráadásul még erősebb, hiszen hangfelvételünk van arról, ha tényleg van, ezt nyilván jó, hát ki kell kérni, vissza kell hallgatni, de egy megerősítő, igen, azért alapvetően az volt az NMHH-nak az iránymutatása, ez a 2010-es évek közepén lévő nagyon sok problémás hívás esetén, hogy egy megerősítésre és egy egyértelmű tájékoztatásra szükség van. Tehát amennyiben ezek a telefonhívások nem tartalmazták az egyértelmű, ez egy szerződés lesz, ennek van egy ilyen és ilyen oldala, szeretné ezt megkötni, igen, szeretném, egyértelmű ráutaló visszajelzést, akkor azt utólag érvénytelenítén lehetett. Tehát, ha most ez az én nagymamám lenne, ez a 99 éves néni, akkor én kikérném ettől a cégtől azokat a hangfelvételeket, amelyekkel a szerződés létrejött, ezt kötelező ugye kiadni már csak két okból is, minimum adatkezelési igen. okokból és kettes oldalon, mert van egy szerződésünk. És ha ezeket kiadják, ezeket a hangfelvételeket, akár leíratban, akár eredetiben, mind a kettőben kiadható és kikérhető, akkor ott meg kell vizsgálni, hogy megtörténik-e az a fajta minimálisan elvárható tájékoztatás és a visszajelzés, ami a szerződés kötéshez szerintünk minimálisan fontos. Ha nem történik szerintünk meg, vagy hogyha megtörténik, de elutasítják a szerződés bontására, felmondására, tehát kísérletünket, az egyértelműen békéltető testületnél kell, hogy záruljon az
0: illetve tudod, mi jutott eszembe, hogyha kikérjük a hangfelvételt, és a hangfelvételben mondjuk nem hangoznak el egyértelműen olyan támpontok, amikkel azt szoktátok mondani, hogy amikkel egyértelműen felvilágosítják a fogyasztót a jogairól, akkor azzal is ki lehet valahogy ebből bújni, nem? Hogyha ezt elfelejtik elmondani, csak elkezdik darálni, hogy ez mennyire jó, ez mennyire olcsó, mennyivel jobban tetszik járni, és akkor a néni rábólint, és azt elfelejtik elmondani, hogy meggondolhatja magát, most csak így példákat mondok, meggondolhatja magát 8 napig, 14 napig, hogy egyértelműen nem mondta ki, hogy igen, tehát hogyha ezek nincsenek benne egy hangfelvételbe, akkor bukhatja, nem, a cég?
1: Azért azt mondjuk ki, néha kritizáljuk a fogyasztóvédelmi intézményrendszert, hogy jelenleg egy távközlési szerződés elektronikus megkötése nem annyi gáton keresztül vezet kötelezően, mint mondjuk egy pénzügyi szerződés megkötése, vagy akár egy webáruházban egyetlen egy termék megvásárlása.
0: Na, de fel kell tehát világosítani. Könnyebb.
1: Igen, de itt csak a polgári törvénykönyv szabályai vannak, míg az általam előbb felsorolt szerződéseknél pontosan elő van írva, hogy milyen tájékoztatásnak kell meglennie. Itt nincs.
0: De itt, itt nem kell elmondani azt, hogy bármikor kimászhatok belőle? Nem kötelező?
1: Nincsenek ilyen kötelezően meghatározott pontok jelenleg a szabályozásban.
0: Ez elég probléma, azt gondolom, majd az NMHH-nak továbbítjuk, hogy fejlődjenek egy kicsit, mert tényleg az élet más területén vannak.
1: Itt ugye az van a polgári törvénykönyv alapján, hogy elvárható tájékoztatás, de ez ugye nem egy taxatív felsorlás, nincsen benne pontosan, hogy akkor el kell hangzania. Az elállásnak egyébként el kell hangzania, tehát a felmondási elállási jognak el kell hangzania, de egyébként az, hogy most a díjszabásnak melyik részleteit, hogyan, miképpen,
0: jó, az nincsen. Engem is, én még nem vagyok 96 éves, de engem is az kevésbé izgatnak a díjszabások, de ha most visszatérnék rá, tehát hogyha kikérik mondjuk ezt a három előfizetést, a néni előfizetését, és egyikbe se hangzik el az, hogy ő felmondhatja ezt, hogy meggondolhatja magát, akkor ezzel már van arra alapjuk, hogy egy békéltető testület által kimondják, hogy semmis a szerződés?
1: Ott nem, hogy arra van joguk, hanem önmagában ez a tájékoztatás nem hangzott el, akkor meghosszabbodik az elállási jog is.
0: Akár egy évre
1: 12
0: is.
1: Hónapra, uh-huh. Így van.
0: Egyszerre mondtuk. Elég bonyolult, viszont az is biztos, és ezt meg én mondom a hallgatóknak, hogy mikor fölhívnak minket, nyilván aki a vonal túlsó végén ül, annak az az érdeke, hogy eladjon, hogy rábeszéljen. Ez nem baj, mert neki ez a feladata, ez a munkája, de jó, ha ez mindig a fejünkben van, amikor végighallgatjuk azt a lózungot, amit elmondanak, hogy minden szép és minden jó. Ne arra koncentráljunk, hogy mi a szép, hanem is gondoljuk végig, hogy mi az, ami nekünk kérdésünk lehet ezzel kapcsolatban, és én személy szerint mindig azt mondom mindenkinek, hogy azt kell mondani, aki időt nyer, életet nyer, illetve pénzt nyer, azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, nagyon kedves, ha egy hét múlva vissza tudna hívni, addig akkor el fogom dönteni, mert akkor van egy kis időnk, mert azért valljuk meg, mikor valamit így mondanak nekünk, akkor belekerülünk ebbe az egészbe, és hamarabb döntünk rosszul, nincs idő rá, vagy nem tudjuk végig gondolni.
1: Én nekem erre extrémebb megoldásom van, bár édesanyám úgy tartja, hogy egy nagyon jól nevelt fiú vagyok, de az én őszintén szóval, ha engem valaki megkeres, nem tudom ki az a cég, akitől keres, én azon mód megköszönöm a kedvességét, és bontom a vonalat.
0: Erre azt mondom, hogy
1: semmi dolgom. Majd
0: nem, voltál még 80 pluszos, és nem tudhatod, hogy a jó szándékú emberek, de nyilván van egy technikájuk, de majd, ha megérjük, akkor ezt megbeszéljük. Én szerintem meg nem elhajtani kell őket, hisz ők is, nekik is valamiből élni kell, hanem magunknak kell ahhoz időt adni, hogy végig gondoljuk, most erre szükségem van, nincs szükségem, jó ez a csomag, nem jó ez a csomag, de akkor ezek szerint nem olyan szigorúan, de azért vannak itt is olyan kötelező elemek, és akkor ezzel így össze is tudjuk foglalni.
1: Igen, azt azért mindenképpen tudnunk kell az utolsó mondatodhoz csatlakozva, hogy annak a költségét, hogy valaki itt fölhívogatja az embereket, azt ki kell fizetnünk. Tehát az, hogy sokkal jobb ajánlatot kapjak egy call center-es működésen keresztül bármilyen szolgáltatásban, azt én azért azt gondolom, hogy egy 10 esetből egyszer tudom elképzelni. Tehát én azért azt mondom, hogy legyünk szkeptikusak, hogy egy ilyen kéretlen megkeresés esetén, amiből ugye biztos, hogy ő 10-ből egyszer fog tudni szerződést kötni, mert többször nem. Tehát nekem a maradék 9 megkeresést is ki kell fizetnem a díjammal.
0: Jó, tehát de például a telekommunikációs cégünk, tehát például amikor a mobil szolgáltatomnál le akar már járni az a hűségidőm, akkor valahogy mindig ráakadnak a telefonszámomra, és nem onnan, hanem nyilván kiadják, és elkezdenek hívogatni, hogy akkor most én egy ilyen másik csomagba másszak bele. De szerencsére egyébként a magyaroknál, mint hogy nem váltunk bankszámlát se olyan sűrűn, elég nagy mutatvány kell ahhoz, hogy nagy számok törvénye szerint nagyon sokan átmenjenek egyik díjcsomagból a másikba.
1: Ritkán váltunk, ez igaz. A hűségidő is igen gyakori, pedig nem biztos, hogy ugye a legjobb megoldás hosszú hűségidőt kötni. Alapvetően nyilvánvalóan a saját magamat zárom be egy adott tarifába, és ritkán van az, hogy sokkal jobbakba, vagy sokkal rosszabbakba tudok csak váltani utána. De szerintem ami az összefoglalása ennek az ügynek, az mindenképpen az, hogyha megkeresnek engem telefonon egy távközlési ajánlattal, akkor azt kell tudni, hogy jogom van információt kapni, jogom van kérdezni, jogom van, ha a szerződés létre is jön, vagy nem vagyok benne biztos, hogy létrejön, kikérni a hangfelvételt, jogom van a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül állni, és hogyha nem kaptam erről a 14 napos állásról tájékoztatást, akkor egy éven belül jogom van a szerződéskötéstől elállni. Tehát ezek azok, amik bármilyen más hasonló kéretlen vagy félig kért megkeresés kapcsán összefoglalhatóak.
0: Facsipesz. És ahogy ígértem, egy hallgatói panaszra fogunk most reagálni, ezért is Mátét nem engedtem el. A következő a levél tartalma. Másfél évre cseréltek akkumulátort az autóba, 3 hétig nem használtam az autót, és így, amikor akartam, nem indult be. Megbikázták, és utána mentem vele pár kilométert, hogy töltődjön. Ebben meg is nyugodtam, de amikor legközelebb indítani akartam, már semmit nem csinált. Hívtam az értékesítőt, írta a hallgató, akitől vettem anno az akkumulátor, de azt mondta, hogy egy év a garancia, és sajnálja, semmit nem tehet. Az autószerelővel bemértük, és kiderült, hogy a feltüntetett 350-es indító erő helyett 240-nel rendelkezik. Lehet-e valamit tenni, vagy ha nem fogadom el ezt a helyzetet, akkor az akkumulátorom egy kuka, hogyha tényleg nincs mit tenni, kérdezi a hallgató. Hát, hogy mi ez a 240 meg 350, abban reménykedek, hogy te ezt érted, én nem értem, de azt érzékelem, hogy fele annyit tud.
1: A társadalom tudományok lelkes híve vagyok, úgyhogy amint számok jönnek elő, azt hát maximum matek füzetemben. Nem hiszem egyébként. Arra kell nagyon figyelni, hogy ne térítsenek el minket ezek a részletkérdések, hogy 240 meg 360, mert persze fontos lehet ez valahol, de a legfontosabb üzenet, hogy miről beszélünk? Egy új termékről, amit a fogyasztó megvásárolt az üzletben, igaz? Igen. Új termékről beszélünk, minimum kellékszavatossági jogot kell biztosítani rá, ami ugye azt jelenteni, hogy 2 évig visszaviheti, amelyből az első évben bármilyen hiba esetén csak akkor utasíthatja előt a kereskedő, ha bebizonyítja, hogy egy nem gyártási hibával állunk szembe, és a fogyasztónak ez felróható. Amennyiben pedig akkumulátorokról beszélünk, akkor fontos tudni, hogy a rendelet alapján, egy igazságügyminisztériumi rendelet alapján, ami felsorolja azokat a termékeket, amelyekre a kellékszavatosságon felül még jótállás is jár, tehát mindig, amikor eladjuk őket, akkor kell biztosítani még jótállást is, vagy nézzük fogyasztói szemmel, mindig, amikor megvesszük őket, igen, akkor ugye kell, hogy kapjunk jótállást is rá. Ebben az esetben az akkumulátor 2 okból is ide tartozik. Egyrészt, mint gépjármű alkatrész, vagy bármilyen egyéb jármű, vagy akár egy telefon, akár egy laptop, akár bármi másnak az alkatrésze, ezen felül pedig önálló jogon is jótállásra kötelezett. Az árától függően, tehát 10-től 100 000 forintig ebben az esetben ugye jár 2 év jótállás, amennyiben pedig 250 000 forintnál drágább az akkumulátor, ez azért fogyasztói felhasználásban ritka, abban az esetben 3 év jótállás.
0: Hát meglehetősen ritka, igen.
1: Tehát foglaljuk össze, 2 év jótállás alapvetően az akkumulátorokra jár, ha azok drágábbak, mint 10 000 forint. Mi van, ha jár rá jótállás, mi van, ha jár rá kellékszavatosság?
0: Akkor ebben az esetben hány év?
1: Ha nem működik, 2 év mindenképpen.
0: A szavatossággal együtt 2 év, egy
1: ezek nem adódnak ugye össze, ezek a vásárlástól indulnak, ugye, és bár kellékszavatosságot az eladónál, akár jótállást az eladónál, vagy a megadott
0: tehát
1: szakszerviznél
0: érvényesíthetem. Én bármikor mehetek.
1: Így van, és mikor, ugye? Ha nem működik úgy, ahogy azt szeretnénk, vagy nem működik úgy, ami az bármi másik terméktől elvárható. Tehát ha annak egy adott teljesítményt le kell tudnia adni, és akkor itt jönnek a 240-ek, meg a 360-ak, meg egyebek, hogyha azt nem tudja leadni, abban az esetben az a termék hibás. Ha hibás, akkor mindaddig, amíg a kereskedő, vagy a márka képviselő, vagy igen, a szerviz be nem bizonyítja, hogy ezt a fogyasztó rontotta el, és miatta
0: hát
1: hibás.
0: Hogy tudok elrontani egy akkumulátort? Kezi csokkolom.
1: Sokféleképpen egyébként. Igen. Ki lehet sütni, természeti katasztrófák is érhetik, belecsaphat a villám.
0: Benne az autóba?
1: Hát akár egyébként ott is. Ez pont egyébként egy kizárási pont, de nyilván hál' Istennek azért nem gyakori, hogy a villám belecsapogat autóba. De amennyiben ilyen nincsen, akkor a kereskedőnek ezt a terméket kijavítani nyilván nehéz lesz, úgyhogy ki kell cserélnie, amennyiben nem tudja ugyanolyanra kicserélni, akkor pedig vissza kell fizetnie a vételárat.
0: Ennek kapcsán kettő kérdés merült föl bennem. Az egyik az, hogy amikor én kétségbeesve elrohanok venni egy akkumulátort, mert ez mindig kétségbeesett pillanat, akkor nem indul az ember autója. Honnan tudom azt, illetve lehet, hogy nagyon buta nőt kérdezek, de hogy állásában nem csökkenne a teljesítménye, tehát ha ott állt mondjuk másfél évig a polcon, akkor ugyanolyan teljesítménye van-e vagy nem, és ez szerintem rajtam kívül sok nőnek fontos erre a válasz, mert akkor jön a következő kérdés.
1: Sajnos a kérdésbe bele van bújtatva az a probléma, ami valószínűleg emögött a panasz mögött is áll, hogy az akkumulátorok képessége is nyilván romlik az idővel. Ugye sokszor beszéltünk róla, még a C-vitamin tablettából is szépen lassan elillan a hatóanyag. Tehát ugyanígy a töltöttsége ugye az akkumulátoroknak nyilván az állással gyengül. A adott esetben előfordult az, hogy a raktárban, meg kiszállítás alatt, és a többi, akár már hónapok óta vándorolt ez az akkumulátor, meg állt a polcon, mert pont ilyet senki nem szeretett volna, és ténylegesen a teljesítménye nem az lesz. Amikor én legutoljára vásároltam, akkor nagyon-nagyon korrektül, egyébként egy ilyen autó alkatrészkereskedő hálózat, több is van ebből, azt hiszem három nagy van országosan, kettőben is voltam, és mind a kettőben rettenetesen korrekt módon kitették elém a mérőeszközt, és megmutatták, hogy milyen töltöttségi szinten van az akkumulátor.
0: Már hogy ők megmérték.
1: Abszolút, ott megmérték előttem, és ezt meg is mutatták. Tehát ott látszódott, hogy ez az akkumulátor teljes kapacitásán tud működni.
0: Igen, de megint csak azt mondom, hogy ha pánikolok és bemegyek egy nagy hipermarketbe, ahol szintén ott állnak sorba az akkumulátorok, ott nem fogják előttem megmérni, és most azt nem mondta, hogy menjünk ilyen szakboltba, mert amikor pánik van és vasárnap van, akkor nem tudunk elmenni.
1: Ez egy nehéz kérdés, bár azért hadd mondjam, mégiscsak akkor másképp a cipőt a cipőboltból klasszikust azért nehéz elmulasztani. Hozzáteszem egyébként ilyen szakbolt, egyébként szerintem több van, mint hipermarket, és egyébként egészen, hogy is úgy mondjam, flexibilis a nyitvatartásuk. Tehát tényleg érdemes megnézni, hogy találunk-e bármilyen szakboltot, már csak ezért is, mert tényleg nem fogják a hipermarketben megnézni a
0: töltését. És ott lehet kérni, hogyha ezek szerint nem mérik be, hogy mérjék be.
1: Így van. Uh-huh. Tehát ehhez szokjunk hozzá fogyasztóként, hogy ez nem pimasság, és nem valamiféle visszaélés a jogainkkal, hogy a 11-es feles PB palackot meg szeretnénk mérni, hogy tényleg annyi kiló-e, hogy az akkumulátornak a töltöttségét szeretnénk látni, hogy annyi-e, hogy a telefont vagy a számítógépet mielőtt megvesszük, be szeretnénk kapcsolni, és megnézni, hogy egyáltalán működik-e. Tehát ezek fogyasztói szempontból a teljesen elvárható, normális magatartásnak minősülnek, és a bolt részéről nem minősül normálisnak, hogyha ezt nem fogadja pozitívan, vagy kritikával illeti.
0: Jó, tehát akkor a hallgatónak azt mondjuk, hogy ne adja föl, másfél éves volt az akkumulátor, hova fordulhat egyébként, mert ahogy írta a kereskedő, úgy elhajtotta, hogy csak úgy röccsent.
1: Ez a tipikus békéltető testületi ügy, tehát ez klasszikusan az, amikor fogyasztóként és 2025 óta civil szervezetként, 2026 január 1-e óta meg már cégként is, ha vásárol kiskereskedelmi egységben akkumulátort, akkor ha elutasították, elkergették, nem bizonyították azt, hogy az akkumulátor ugye miért is hibásodott meg, abban az esetben forduljunk békéltető testülethez. Elektronikusan elindítható az ügy, 3 hónapon belül ki lesz tűzve egy véhetően online tárgyalás, ahol pillanatok alatt ingyen ezt a problémát rendezni fogják.
0: Oké, köszönöm szépen, de még nem engedlek el, mert lesz még olyan téma, amiben szeretném, ha te is belefolynál. De itt van már a stúdióban Neitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm a kedves hallgatókat, én is, és köszönöm a meghívást is.
0: Na, és bele is vágunk a témáinkba. Ugye a műsor elején mondtam, hogy veszélyes termékek, nem csökken a lista, sőt, inkább növekszik. Persze engem mi ütött meg legjobban, hogy a kozmetikumok között is van, pedig azt gondolná az ember, hogy ez egy olyan termék, aminél fokozottan figyelnek arra, hogy ne veszélyes legyen, de én már láttam sajnos olyan tesztet is, amire rá volt írva, hogy öko, meg nem tudom, kiderült, hogy nem az. Beszéljünk gyorsan úgy nagyjából erről, hogy ugye ez a legutolsó lista, ez a legutolsó uniós lista, mi az, amire figyeljünk, mik a legfontosabbak?
2: Igen, amiről beszélünk, ez a veszélyes termékek, a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékek uniós listája, ez az úgynevezett Safety Gate rendszer. Minden évben kijön egy meghatározott listával. Ennek az a lényege, hogy az Európai Uniós Fogyasztóvédelmi és Piacfelügyeleti Hatóságok találnak egy veszélyes terméket a saját piacukon, azt feltöltik ebbe a rendszerbe, az összes többi tagállam piacfelügyeleti hatóság kap erről egy értesítést, és ugyanúgy ezt ki tudja vonni a forgalomból. Az idei, pontosan a 2025-ös adatok alapján Magyarország a hatodik legtöbb veszélyes terméket töltötte be a veszélyes termék listára. Egyébként összesen 4671 uniós figyelmeztetés került fel. Ez minden eddiginél több, és a magyar szám is az a 317, ez ott van a legtöbbek között.
0: És de ezek általában én azért belevágok a közepébe, hogy mondjam, kelet felől érkező cuccok?
2: Nem, abszolút nem egyébként. Tehát nagyon vegyes és nyugat-európai gyártmányú, és egyébként például a gépjárművek is ide tartoznak, hiszen az is egy veszélyes, nem élelmiszer jellegű termék, és ezért is, mert egyébként mondjuk, hogy egy Franciaország vagy Németország sokkal magasabb, nagyobb számmal rendelkezik, mint mondjuk egy kisebb közép-kelet-európai ország.
0: Van olyan autó, amit veszélyes terméknek
2: hát
0: nyilvánítanak?
2: Természetesen, persze, és a visszahívások azok folyamatosak a gyártmányú. Részről, igen, és akkor ezek ugyanúgy felkerülnek, akár hatóság találja meg, akár mondjuk a gyártó vagy a forgalmazó hívja vissza azt az adott
0: terméket. Igen, mondjuk ilyen, mert nekem is volt részem, hogy kaptam a 3-es autómra egy figyelmeztetést, hogy vigyem vissza egy szervizbe, mondjuk az speciál Nissan volt, tehát nem európai volt, de Európában gyártották. Beszéljünk a kozmetikumokról. Legyek egy kicsit részlehajló.
2: Egyébként teljesen igazad van, hogy ebben nagyon figyelnie kell a gyártónak, a forgalmazónak, és azért is ilyen nagy számú ez a kozmetikum, mert volt egy uniós szabály, jogszabályváltozás 2022-ben. Ettől kezdve az úgynevezett BMHCA jelenléte nem megengedett a kozmetikumokba. Ez a BMHCA, ez olyan vegyi összetevő, kifejezetten ilyen illatosításra használták a kozmetikumoknál, amely különböző betegségeket okozhatnak, adott esetben még rákkeltő is lehet, illetőleg a szaporodásra is adott esetben kihathat. De ezt betiltották, ez nagyon fontos, hogy tehát ilyen nem lehet ne a forgalomba. De van, ugyanis amit említettem, ez a 4600 ügy, és a magyar 317-nek is körülbelül a fele, 50-51% az kozmetikum, és kifejezetten ilyen BMHCA termékek miatt van, és erre viszont igaz, amit a felvezetőben mondtál, hogy ez elsősorban távol-keletről érkező termékek.
0: Egyébként az Unióban betiltottak még egy hatóanyagot, ami a körömlak, vagy nem tudom mi az, gél lakoknál volt valami, nem tudom mi a neve, tével kezdődik, azt tudom, és azt tudom, hogy a körmösök nagyon morognak, hogy azt miért kellett betiltani, és ezt állítólag ellenőrzik is, nem csak Magyarország, illetve Magyarországon is, mert tudom, hogy külföldön nagyon ellenőrzik.
2: Így van, ez nálunk is folyamatosak az ilyen ellenőrzések. Olyan nagy számban nem látunk kifogásolni valót, mint az ilyen BMHCA termékek, aha, esetében, de azért nyilván ott is mi az egészség.
0: BMHCA.
2: Na és ez a nagyon fontos, és nagyon jó, hogy feldobtad ezt a kérdést, mert elvileg, mivel 22-ig ez engedélyezett volt, fel kellett tüntetni, hogyha ezt tartalmazta a BMHCA. Ha ma ilyet találunk a piacon, egyrészt ne vegyük meg, azonnal jelezzük a fogyasztóvédelmi hatóságnak, mert ilyet nem lehet árusítani. De mondok egy nagyon extrém példát, tavaly a kollégák hoztak mintavételre egy olyan terméket, kozmetikum volt, teljes felsorás minden, és feketével ki volt alkoholos filccel minden húzgálva, egyes termék a húzgálva, és hát ki tudták mutatni, hogy azért, mert BMHCA volt odaírva, de azt nem, hogy nem lehetett volna kihúzni, forgalmazni sem
0: nagyon
2: lehetett volna.
0: Nagyon durva. Mert ezeket, ez a kereskedő kára tulajdonképpen, nem, hát ez már nem a mi dolgunk. Mi, mint fogyasztok, viszont ezért nem engedtem el Mátét, mert nagyon hozzá akar szólni, és örülök is neki.
1: Mert nem bírja befogni a száját.
0: Nem baj, azért vagy itt, ez egy rádió.
1: Ugyan én kevéssé vagyok érintett, mint személy, de mint édesapa például igen, meg mint társadalmi felelősségvállásban jelenlévő személy, de a körömépítés, ami egy rendkívül elterjedt hölgyek között legalábbis, igen, magas
0: nem,
1: szinten elterjedt szórakozás. Gondoltam, hogy azért szűkítsük a társadalmat egyes szegmensekre, de hogy ugye egy eléggé elterjedt foglalkozás is, és ugye egymásnak is nagyon sokan építenek körmöt, nem az összetevők jelentik az egyetlen veszélyt, hanem alapvetően az UV lámpák. Ugye az a másik, ami a letiltási közleményekben az elmúlt 10 évben azért igen szép sorozattal jelen voltak. Ugye az alacsony áru UV lámpáknál nagyon-nagyon gyakori, hogy azok olyan káros ultra sugárzást bocsátanak ki, ami hát orvosi vélemények szerint akár ugye rákot is okozhat.
0: De a mi másik... köröm rákot? Hát a körmét teszi bele.
1: Bőr. Ja. Például. A másik pedig ugye, hogy az UV-lámpát nagyon sokan használják például fájdalmak elmulasztására, és ott is ugyanez a sztori van, hogy amennyiben valaki befut valahova és megveszi a legolcsóbb UV-lámpát, akkor ugyanezeknek a potenciális károknak kiteheti magát. Tehát amikor ezeket a számokat látjuk, én most megint így külső szemmel hadd nézem a hatóság tevékenységét, volt de amikor elsők, másokok, harmadikak voltunk, szerintem ez teljesen mindegy Európában. A lényeg az, hogy ezek a hatóságok tényleg kimennek, mintát vesznek, kb. Tudják, hogy hol fognak találni, ott a mintavételeknél pedig szépen ezeket a termékeket a laborvizsgálat után kiszedetik a forgalomból. Ez azért egy nagyon hasznos társadalmi tevékenység.
0: Így van. Mi van, ami még a kozmetikumon kívül, mert nekem köd lett az agyamban, amit kiemelnél?
2: Hát a második helyen a te kedvenc témád a díszvilágítási füzérek állnak. Tehát ugye évről évre, és most már évtizedről évtizedre ezek mindig jelentkeznek. Ez a 22%-a volt a magyar ügyeknek, és ezt látjuk uniós szinten is egyébként.
0: De ezek keletről jönnek egyértelműen.
2: Ezek abszolút értékben, és még mindig van, és elmondtuk karácsony előtt is, de én most is el fogom mondani, pedig még csak március van, hogy ne aluljáróba vásároljon.
0: Április van, de nem számít, igen.
2: Az én olvasatom már. Igen, tehát a lényeg, hogy ne aluljáróba vásároljunk ilyen terméket, meg ne a gagyi piacon, meg a kitelepülések során.
0: Hát hanem... én meg azt mondom, hogy vannak ezek a, nem tudom, nem mondom ki milyen láncok, akik ilyen nagyon olcsó, és olyan gagyikat árulnak azok is, pedig azok nem aluljáróban vannak, hanem puccos boltokban saját appal rendelkeznek, és szerintem ott is találnátok olyanokat.
2: Biztos, és szoktunk is találni, de azért az arányok teljesen mások. Tehát az aluljáróban általában 97%-a bukik az ilyen termékeknek, a nagyobb láncoknál, szaküzleteknél pedig azért sokkal kisebb az arány egyébként.
0: Jó, igen, de azért nyugtass meg, hogy ott is folyamatosak az ellenőrzések ezeknél.
2: Így van,
0: a töltők is ugyanolyan gagyik vannak ott, mint amit meg tudok két fityingért venni egy Temunk, bevallom őszintén, mert vettem egyet, és összehasonlítottam, és ezek hivatalosan árulják sokkal több pénzért, de ugyanazt a vacakot, szóval ez elég nagy probléma.
2: Igen, azért nagyon vegyes a kép, és ebben is folyamatosak az ellenőrzések. Tavaly összesen 86%-os volt a kifogásolási arány például a telefontöltőknél, az nagyon sok, de ami távol-keletről érkezett, abban bőven 95% fölötti volt az arány.
0: 5% jó volt?
2: A távol-keletieknél igen. Ugye másnál nagyobb, vagy pozitívabb a kép. Itt azért azt is el kell mondani, és mindig megmutatom kicsit a hallgatókat, mert ez brutál, ez a 96%. Tehát a kollégák, akik mintát vesznek, meg ellenőriznek.
0: Azt nem mondta, hogy rutinosak is tudják, mit kell kilemelni.
2: De, pontosan. Tehát bemennek a boltba, ránéznek, és azt mondják, hogy ez a termék, ez biztos, hogy bukik. És azt tudja, hogy leveszik. Tehát nyilván olyanokat is vesznek a piac leképezése, meg vizsgálata szempontjából, amik láthatóan is jók, de amit biztosan tudnak ránézésre, hogy ezt tuti meg fogunk, azt leveszik a polcról, és akkor mintavételezik, laborvizsgálat, és utána akkor forgalomból kivonás.
0: Értem, köszönöm szépen.
3: Facsipesz.
0: Hát az túlzás lenne nem állítani, hogy nem szabadultak el a benzinárak, és hát nyilvánvalóan az az ársapka, ami Magyarországon van és létezik, ennek is megvan a maga oka, de ez szerintem minden autós, minden érdekel tudja, de amit talán én legalábbis fölkaptam arra a fejem, hogy az olyan hírek repültek föl, hogy ha túl sokat tankolunk, akkor nagyon megbüntethetnek minket, és ez azért félelmet keltett szerintem nem csak bennem, hanem azok is, akik olvasták ezeket a híreket. Ezt ígértem, hogy ennek utána nézzük, hogy ez hogy is van, mert ha például valaki mondjuk vidékről jár dolgozni, és ársapkás benzint vásárol, és nagyon sokat, akkor most mi lesz? Elviszi a NAV? Ezt kérdezem kicsit sem viccesen Zentai Andrástól, a hovége.hu főszerkesztőjétől. Hallottál-e ilyen híreket, hogy lehet, hogy megbüntethetnek minket?
4: Szerbusz, köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Hát az a helyzet, hogy itt nagyon gyorsan változnak a dolgok. Napról napra változnak a dolgok. Viszont hát igen, tehát hogy például ugye van egy olyan kitétel a rendeletben, ami az ársapkának a feltételeire vonatkozik, ugye, hogy magyar rendszámú járműbe lehet igazolni kell, hogy az a jármű az tényleg az a jármű, ami, tehát a forgalmit be kell mutatni. Ugye kötelezve vannak a kutasok arra, hogy tárolják ezeket az adatokat, közfeladatot látnak el ebben a tekintetben. Őket nagyon megbüntetik, hogyha például nem ellenőrzik, hogy mondjuk a forgalmi, amit átadok, az valóban ahhoz az autóhoz tartozik-e, mondjuk a színe ugyanaz-e, stb.
0: Igen, azt is ellenőrzik.
4: Azt is ellenőrzik.
0: És ha valaki tőlem kérik el a forgalmit, olyan is előfordult, már hallottam.
4: Ugye ez nem lehetséges elméletileg, tehát, hogy kötelesek, amennyiben mondjuk én azt mondom, hogy én nem adom át a forgalmimat, mert nem akarom, meg azt sem akarom, hogy felírják a rendszámot, akkor nem vásárolhatok ársapkás benzint.
0: Akkor teli áron.
4: Akkor a teli áron vásárolhatom meg a benzint, igen, úgy megvásárolhatom természetesen. Jármű kategória sem mindegy, ugye 7,5 tonna alatti, illetve a mezőgazdasági járművek tankolhatnak ársapkás benzint, gázolajat, illetve, ami még nagyon fontos, hogy az automata kutakra, ami egy csomó helyen van, és tök praktikus, nem vonatkozik az ársapka, mert ott ugye nem kell bemutatni semmit, nem tudják igazán.
0: De én egyébként azt láttam, hogy ilyen automata kutakat most lezártak, tehát egy csomó helyen láttam, hogy azt írták, hogy ne tankolj itt, hogyha magyar rendszámú autód van, de van ott, ahol egyszerűen le is zárták.
4: Aha.
0: Még véletlenül se tankoljon az ember.
4: Ugye a jogszabály kötelezi a benzinkutakat arra, hogy árulják a benzint. Ugye ez nekik most nem annyira éri meg, mert az ársapka miatt gyakorlatilag elvesztik a kiskereskedelmi árést, de kötelesek árulni ettől még, különben nagyon megbünteti őket a NAV, tehát 10 milliós bírságok vannak kilátásba helyezve a benzinkutak számára.
0: Aha.
4: Viszont nekünk, mint fogyasztóknak, arra kell figyelnünk, hogy jóhiszeműen alkalmazzuk az ársapkának a szabályait, és attól ne térjünk el. Mert például, ha én azt csinálom, hogy elmegyek az autómmal, teletankolom,
0: igen,
4: utána elmegyek, leszívom belőle a benzint, eladom valakinek, aki...
0: Vagy tárolom a garázsba.
4: Vagy csak úgy elteszem magam, és ha megint megyek megtankolok, ugye ez nem oké.
0: Ez egy nonsense.
4: Tehát ebben az esetben például elkobozhatják a járművemet, elkobozhatják
0: a NAV.
4: A NAV, a rendőrség ezt ellenőrizheti, elkobozhatják a járművemet, elkobozhatják az eszközeimet, tehát ha például én tartályba tankolok, akkor azt is, vagy akár a szállító eszközemet, amivel ezt csinálom, elkobozhatják, és nyilvánvalóan itt utána nagyon komoly büntetési tételek lesznek erre. Ezt most én konkrétan számokat nem akarok mondani, hogy mekkora büntetési tételek, de nagyon súlyos büntetési tételek vannak. Tehát százezres nagyságrendű bírságok.
0: Nem érdemes bespájzolni, hogy pestélyesen mondják most.
4: Ugye nem szabad, mert ugye nem erre való az ársapka. Tehát az arra való, hogy megtankolom az automat, és elhasználom.
0: És teli árba se szabad bespájzolni?
4: Hát ez itt most az ársapkára vonatkozik, tehát amennyiben nem igénylem az ársapkát, akkor a szokásos szabályok vonatkoznak rá. Egyébként a szokásos szabályok is olyanok, hogy bár mennyi benzint én, mint Zentai András magánszemély nem tarthatok otthon, mert ugye az több okból problémás lenne. De ugye például a mezőgazdaságban az egy bevett szokás, ráadásul ugye pont ebben az időszakban nagyon sok üzemanyagot használnak a mezőgazdaságban, ez egy bevett szokás, hogy ők maguknak letárolják az üzemanyagot. Ugye erre is különleges szabályok vonatkoznak.
0: Tehát akkor összefoglalva, ársapkás benzint, ugye azt mindenki szerintem már nagyjából tudja, hogy mik a feltételek, hogy vehetjük igénybe, de az nem egy, nem kell föltalálni, a magyar ember nagyon találékony, csak sokszor veszélyesen találékony, hogy akkor ő most hazamegy, aztán átszívogatja.
4: És ugye az is nagyon fontos, hogy másnak átadni sem lehet. Tehát eladni, odaadni, valamiért cserébe, ilyet se lehet.
0: Van két autóm, és az egyikben nincs benzin, akkor én az egyik autómból a másikba áttehetem, nem?
4: Hát szerintem igen, tehát ha mondjuk mind a kettő a tiéd, akkor szerintem minden további nélkül mondjuk, igen, de mondjuk ez nem annyira jellemző, szerintem. Én mindesetre azt ajánlom mindenkinek, hogy most mielőtt elmegy tankolni, nézze meg, hogy éppen akkor milyen szabályok vannak, hiszen úgy volt ez egész, hogy 9-én jelent meg talán az első rendelet, aztán 10-én módosították, 12-én újabb részletszabályok jöttek.
0: Tehát folyamatosan ezt lehetne sorolni még a végtelenség.
4: Igen, tehát hogy mindenki nézzen utána, hogy hogyan, hogy éppen akkor most mi van.
0: Jó, azt se javasolod, hogyha mondjuk nekem az a mániám, hogy mindig legyen tele a benzintankom, és amikor negyedre fogyott el, akkor rohanok tankolni, de hát ha sokat megyek, akkor ugye két naponta vagy naponta megyek, azt se javasolod, ilyen sűrűn látogassam a benzinkutat?
4: A jelenlegi tudásunk szerint ennek akadálya nincsen egyébként.
0: Csak jön a NAV.
4: Viszont az mondjuk igaz, hogy kisebb benzinkutaknál, a kisebb benzinkut az mondjuk a Magyarország benzinkut felét utak felét érthető alatta. Ugye 2000 benzinkút van körülbelül Magyarországon, annak fele nagy hálózatokhoz tartozik, MOL, Shell, stb. A fele pedig ilyen fehér benzinkút, tehát ami falusi kisebb kutak, vagy az autóklub üzemeltet.
0: Ott már vannak limitek.
4: Ott nagyon sok helyen például, vagy nem nagyon sok helyen, de néhány helyen olvasható volt, hogy igen, tehát vásárlónként limitet vezettek be, egyszerűen azért, mert nem tudták kiszolgálni a megnövekedett igényeket, mert ahol eladnak egy nap 3-4 ezer liter benzint, de beáll egy mezőgazdasági vontató, aminek 1000 literes a tankja, akkor lehet, hogy utána nem tudnak kiszolgálni senkit.
0: Tehát akkor azért nehéz nélkül használjuk ki ezt az ársapka lehetőséget.
4: Illetve nagyon figyeljünk oda, olvassunk utána, hogy milyen szabályok vonatkoznak, mert itt akár naponta is lehet változás.
0: Zentei András óvége.hu főszerkesztője volt a vendégem. Kicsit megnyugtatott, kicsit nem, de azt gondolom, hogy tisztába tettük benzinügyeinket. Köszönöm még egyszer.
4: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
0: Egy korábbi műsorban elég sokat beszélgettünk az utazás kapcsán a légitársaságokról, és rengeteg jó tanácsot is kaptunk, meg érdekes történeteket, de hát ez csak olyan, mintha fél lábúak lennénk, mert az utazásnak van egy másik fele, ugye amikor célt érünk, sőt, talán az a számomra legalábbis a legfontosabb, vagyis a szállásokkal kapcsolatban is fogunk beszélgetni arról, hogy milyen anomáliák vannak, milyen jogaink lehetnek, hogyan foglaljunk okosan, szóval minden, amit erről tudni kell, és ahogy ígérte dr. Salamon András, utazásjogi szakértő megint eljött hozzánk, amit ezúttal is köszönök szépen, és gondolom sok érdekességgel jött ide.
3: Igyekszem, köszönöm szépen a meghívást, és a szállásokkal kapcsolatban a legelső, amit mindenképpen tudnunk kell, és tisztában kell lennünk, mert ez meghatározza a döntésünket, hogy milyen típusú szállásba szeretnénk menni, milyen típusú szállást akarunk igénybe venni, szállodát akarunk igénybe venni, panziót akarunk igénybe venni, kempinget szeretnénk igénybe venni. Tehát ezt ugye mindenképpen figyelembe kell venni. Magyarországon az a helyzet, hogy ugye a szállodákat és a panziókat is most már ugye kötelező kategorizálni, tehát
0: könnyebb az eligazodás.
3: Csillaggal. Igen. Ráadásul ugye mindegyik csillagnak megvan a maga jellemzője, és ezek objektív jellemzők, tehát olyan, amit egyértelműen számon lehet kérni.
0: Jó, de ez nagyon is jó, ma megtanultuk mi itt Magyarországon, csak hogy ezt mi adaptáljuk külföldre is, és azt hiszem, itt kezdődnek a bajok. Szóval én el akarok menni egy 4 csillagos szállodába, mondjuk Olaszországba vagy Törökországba, akkor azt képzelem, hogy a magyar standard az vonatkozik oda is. Tévede?
3: Nem teljes mértékben.
0: Csak kicsit.
3: Valóban ugye mindegyik országban, tehát az Európai Unión belül is, de az Unión kívül is, ugye mindegyik országnak megvan a maga besorolási rendszere, ha van. Vannak olyan országok, ahol nincsen.
0: Például
3: mondjuk az Egyesült Államokban mondjuk nincsen egységes szálláshely besorolási. Ott az amerikai autó- és motorszövetségnek van például saját csillagrendszere.
0: Akkor... Autó- és motorszövetségnek, mint szállásadónak.
3: Igen.
0: Jé, de hát azt gondolom, Amerikában azért sokkal kevesebben mennek, mint Európában, illetve ezekre a kedvelt egyéb ázsiai, szerintem tipikusan Ázsiába mennek még a magyarok nagyon sokan.
3: Igen, igen.
0: Ugye? Tehát igen. Inkább azok, amikről beszélgessünk egy kicsit, mert nincs is annál borzasztóbb, én már éltem át ilyet, ugye elmentem, és nem is messze mentünk Olaszországba, ahol autóval el lehet menni, és az ember bepöccen hazamegy, mert 5-6 óra alatt otthon van, és kiválasztottunk egy szállodát, 4 csillagost, és tengerre is nézett, viszont minket egy első emeleti ragyogó szobába raktak, ami összkomfortos kilátás volt a konyhára, meg a szagokra, tehát nem lehetett megmaradni. Ilyenkor mit lehet tenni? Azon kívül, hogy fotóztunk, veszekedtünk, mindent csináltunk.
3: Hát a következő, ugye mindig meg kell nézni, hogy szóval, ha utazási irodán keresztül foglalunk szállást, igen, akkor az utazási iroda mindig tájékoztatást kell, vagy kellene, hogy megfelelő tájékoztatást adjon arról. Valamilyen tájékoztatást ő mindenképpen ad, mert egyrészt neki kötelessége, a másrészt pedig az utas meg úgy is megkérdezi, hogy mégis ugye milyen ez a szálloda, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek írásban, ezek ugye rögzített módon vannak ezek a tájékoztatások. Tehát ennek következtében, ha nem azt a szolgáltatást kapjuk, akkor egyrészt ott a helyszínen azért ezt rögtön rögzítsük, a másik pedig, hogy utána aztán ezt számon lehet kérni az utazási irodától.
0: Tanukat keresünk.
3: Mindenképpen, mindenképpen fotózzuk, és mindenképpen legyen egy írásbeli nyoma annak, hogy mi ezt az utazás szervezőnél vagy a szállodánál bejelentettük.
0: Tehát reklamáltunk.
3: A másik pedig, hogy ez persze ugye lehet az egyik oldalról trükknek nevezni, a másik oldalról pedig ugye a magyar nyelv ismeretének vagy éppensége hiányának, hogy az utazási iroda, vagy éppenséggel maga a szálloda hogyan fogalmazza meg a saját szolgáltatását.
0: Vagyis?
3: Vagyis a klasszikus példa a tengerre néző, és a tenger felőli.
0: De.
3: Mert hogy mi a különbség a kettő között? Ugye a tengerre néző az a magyar nyelv köznapi értelemben vett jelentése szerint, az azt jelenti, hogy oda néz, akkor látjuk a tengert.
0: Hát jó, de attól lehet, hogy jobbra kell a fejemet, vagy balra, hogy lássam egy kicsit a tengert, az is tengerre néző, meg az is, ami front, de már, tehát a tengerre.
3: Erre hála Istennek most már azért nagyon jó kidolgozott bírói ítéletek vannak, amelyek azért eléggé rögzítik azt, hogy a tengeren néző az azt jelenti, hogy majdnem merőleges a tekintetem a tengerre. Hogyha ezt a tengert mondjuk csak egy 10 fokos szögben lehet látni, úgyhogy kihajlok, akkor azt a bírói gyakorlat azt már nem fogja a tengerre nézőnek minősíteni.
0: Mert hogy ilyen perek is voltak, meg vannak?
3: Persze, voltak perek, igen. Igen.
0: De és mit lehet csinálni, amikor a konyha fölé rakják az embert, hát ott ez nem egy exakt dolog. Nyilván vannak rosszabb szobák, és egyébként nem utazási irodán keresztül, hanem bookingon keresztül foglal az ember is, és akkor most itt meg is érkeztünk oda, hogy ha ilyen portálokon keresztül foglalunk, akkor meg nagyobb kockázatot vállalunk?
3: Bizonyos szempontból igen, ugyanis a booking és a hajó és a hasonló szállásportálok, azok csak egy felületet biztosítanak.
0: Aha.
3: Tehát a tartalmat azt a szálláshelyek, a szállodák töltik fel, ők maguk írják meg, hogy milyen szépek, milyen jók, miért érdemes oda menni, ők maguk töltik fel a fotót saját magukról, vagy máshonnan szerzett fotókkal. A booking ezért nem vállal felelősséget. A bookingnek csak az arra terjed a felelőssége, hogy ad egy, hogyha lefoglalta, és megjött a visszaigazolás, akkor meg is legyen a szálláshely. Azért van felelőssége, hogy a szálláshely valós legyen, tehát ne az legyen, hogy megérkezik a vendég, és akkor ott egy üres telek van. És a harmadik pedig a fizetéssel kapcsolatban. Egyébként tehát a legtöbb szállás, tehát a bookingnak is, a szállás.hu-nak is van olyan szolgáltatása, hogyha az utas érkezésekor reklamál, azt mondja, hogy nem ezt a szobát kaptam, egészen másniként néz ki, akkor ezek a szállásplatformok igyekeznek a lehető legrövidebb időn belül keresni valamilyen megoldást, ami elfogadható az utasnak. Ugye érdemes éppen ezért, ugye ez, és érdemes elolvasni a szállásplatformoknak a szerződési feltételeit. Tehát az, hogy mire terjed ki az ő felelősségük, milyen kockázatot vállalnak, és milyen segítségnyújtásra képesek. Mi az, amit tudnak nyújtani a vendégnek, az utasnak. Nagyon érdekes egyébként, hogy jóval többen utaznak, mint ahányan például egy évben, mint ahányan mondjuk televíziót vesznek.
0: Igen.
3: Igen.
0: Viszont érdemes az, hogy
3: amikor elmegyünk televíziót venni, akkor szinte minden is tudunk, hogy LCD, OLCD, ilyen hang, olyan hang, stb. Dolby System, csomó mindent tudunk. És érdekes módon, hogyha kiválasztunk egy utazást, akkor tisztelt a kivételnek, de az utasok túlnyomó többsége szinte semmit nem tud.
0: Igen, nem vagyunk annyira felkészülve.
3: Tehát ugye mindenképpen érdemes. Tehát például amiről az elején szó volt, hogy egy olaszországi négycsillagos szálloda, az messze nem ugyanolyan, mint egy magyarországi négycsillagos szálloda. Ráadásul Olaszországon belül nem mindegy, hogy például Észak-Olaszország, vagy például vagy Szicília. Más, mert a szálláshelyek besorolása az ráadásul nagyon sok ilyen Spanyolországban is, az tartományfüggő. Aha. Tehát ugye legyünk tisztában azzal, hogy ahova utazunk, ott ugye milyen szokások, milyen hagyományok vannak, hogy ne érje minket meglepetésként az, hogy megérkezünk Riádba, kijövünk a repülőtérről, rögtön elővesszük a tranzitban vásárolt viszkit, és elkezdünk kortyogatni, és akkor utána jönnek a pacákok, és letartóztatnak. Tehát az alapvető dolgokkal érdemes tisztában ugye felkészülni, mert az utazás is azért ez egy nagy élmény mindenki.
0: Én azt gondolom, hogy az utóbbi időben azért választották nagyon sokan már a magánutazásokat, kikerülve az utazási irodákat, mert nagyon sok rossz tapasztalat volt, hogy nem azt kapták, hogy nem úgy kapták, hogy nem tudták a jogaikat utólag érvényesíteni. Hogyan látja ön ezt?
3: Nagyon nagy változás következett be. Nagyon pozitív értelemben.
0: A COVID ütötte meg őket egy kicsit?
3: Nem. Én hosszú időn keresztül ugye pereskedtem például különböző utazási irodába. Tényleg katasztrofális szolgáltatást nyújtottak. De egyrészt ugye az Európai Unióban is ugye nagyon-nagyon sokat fejlődött a fogyasztóvédelem. Ugye rendkívül erős jogokat nyújtottak a fogyasztóknak. Most már véleményem szerint már kicsit túl sokat is. És ugye nagyon sok mindennek kötelezték az utazás szervezőket. Ugye ennek következtében ugye kevesebb nagyon sok utazás szervező kihullott. Tehát aki nem vette fel a versenyt, hogy itt most már minőségi szolgáltatást kell nyújtani, tartalmat kell nyújtani az utasnak, és ugye emberszámba kell venni az utast, tehát nem csak addig, amíg befizeti a részvételi díjat, hanem egész addig, amíg haza nem érkezik. Ennek következtében megváltozott. Én úgy vagyok, hogy szóval fogyasztóvédelmi szempontból lényegesen biztonságosabb utazásszervezővel utazni, mint megszervezni. Egy egyéni út, én megmondom őszintén, én szervezett utazáson egyszer vettem részt 1980-ban Észak-Koreába, mert akkor nem lehetett másként utazni. De egyébként mindig egyedül, illetve a feleségemmel utaztunk, mindegy, hogy Dél-Amerika volt, vagy Kelet-Dél-Afrika. Szóval a lényeg az, hogy ha mi magunk szervezzük, akkor mi magunk vállaljuk a kockázatot is. És akkor minket terhel a felelősség, hogy megérkezünk-e egyáltalán,
0: azt kapjuk-e.
3: Igen. És hogyha nem azt kapjuk, akkor magunknak kell intézni.
0: Ez mindenképpen egy jó ír, hogy az Európai Unióban az elmúlt jó néhány évben tényleg nagyon fejlődött, azt hiszem összerendeződött jobban a fogyasztóvédelem az utazásokkal kapcsolatban is, és az, hogy már az utazási irodák is, tehát azok maradtak fönn, akik korrektek, tehát sokkal kevesebb a panasz, azt akarja mondani?
3: Egyrészt lényegesen kevesebb a panasz, a másik pedig a korábbi évekhez képest, amikor az utazási iroda kapásba elutasította az utasnak a panaszát, nagyon sok esetben minősíthetetlen hangon.
0: Igen.
3: Most már inkább az a jellemző, ha van panasz, akkor perenkívül megállapodnak.
0: De akkor próbálnak
3: akkor az utazási iroda azt mondja, hogy mert most már mindegyik utazási irodán az van, hogy az üzletpolitikai szempontból, tehát nem csak az a jó, hogyha elmegy az utas, hanem visszatér utas megtartani.
0: De jó, de azért a magyar utazási irodák mellett most föltűntek utóbbi időbe olyan új utazási irodák, például lengyel utazási iroda, de erről majd egy legközelebbi műsorban beszélgessünk, rengeteg panasz van rájuk egyébként. Ők nem olyan régen vannak Magyarországon, akkor inkább azt mondom, hogy ezeket a veretes, több évtizedes utazási irodákkal igenis szabad utaznunk. Örömmel hallom, hogy kevesebb a panaszunk, és hát úgy foglalnám össze, hogy azért mégiscsak kevesebb kockázatot vállalunk, ugyan megfizetjük az árát, hogyha szervezetten utazunk, mint hogyha egyedileg, mert inkább kevésbé vagyunk kitéve annak, hogy nem azt kapjuk mondjuk egy szállásnál, amit ígértek a szép képeslapokon, meg fotókon. Dr. Salamon András utazási jogi szakértővel beszélgettem az elmúlt percekben. Szerintem nagyon sok aktuális dolog elhangzott. Köszönöm szépen, hogy eljött.
3: Köszönöm szépen.
0: Facsipesz. A mai műsor ezzel véget ért, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Bicó Tamás volt mai segítségemre, viszont hallással jövő héten ugyanebben az időben várom Önöket.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Szombaton teszesküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online és követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűsdé Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés

0: vasút nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A kis föld alattit az 1896-os milleniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje.
7: A Hobby Rádiót üzemeltető Net Media Alapítvány számít a te segítségedre is.
8: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
9: 18-12-99-82-1-41.
10: Nos, adód, vagy nem adód, adód?
11: A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41.
12: Hobby Rádió!
13: A jövedelemadó... vevő.
14: Társadalmi célú közleményt hallottak.
15: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 4-én a Mónika, valamint Florian nevű kedves hallgatóinkat ünnepeljük névnapjukon. A Mónika név jelentése istennő, egyedülélő, megmentő. A Mónika keresztnév kimagasló érzékkel ajándékozza meg viselőit különféle művészeti ágak irányában. Mély érzésű és okos, valamint tehetséges emberekre jellemző ez a név. Becézése Móni, Moncsi, Moncsika, Mona, Monácska. Jeles viselői a névnek Csuka Mónika, énekes, zenész, Erdélyi Mónika, műsorvezető, valamint Ulma Mónika színésznő és ön kedves Mónika. Ezen a napon ünnepelnek Florian nevű kedves férfi hallgatóink is. A latin eredetű név a Florianus névből ered, jelentése virágos, valamint virágzó. Becézése Flóri, Flórika, Flóris, Lóri, Lórika, jeles viselője névnek, Kaló Flórián színész, valamint ön kedves Flórián. Május 4-én köszöntjük még az Amália, Amélia, Autónia, Bulcsú, Elma, Florina, Gotárd, Kocsárd, László, Pelaginus, valamint Szilvánus nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy ma, azaz május 4-én van a tűzoltók napja. 1991-től május 4-e a tűzoltók napja Magyarországon. Ezen a napon emlékeznek meg Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 4-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1896. május 4-én felavatták az első európai föld alatti vasutat Budapesten. A kisföld alatti az államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére készült el, és épp a millennium évében adták át Budapest polgárainak. A föld alatti és az Andrássy út egy része megkapta a világörökség része kitüntető címet. Innen már csak a 20. századé lesz a főszerep. 1928. május 4-én megszületett Hankis Elemér, szociológus, publicista. Egy évvel később, 1929. május 4-én Brüsszelben megszületett Audrey Hepburn, amerikai színművésznő. Említek néhányat fémjeiből: a My Fair Lady, a Római Vakáció, amiért Oscar-díjat is kapott 1954-ben, és az Álomluxus kivitelben. Ugrunk csak nem 10 évet, 1938. május 4-én Budapesten megszületett Juhász Előd, zenetörténész és újságíró, a Zenebutik Zenehit című műsor szerkesztője és vezetője. A Zeneművészeti Főiskola Zenetudományi Zenetörténet, valamint az ELTE BTK Zeneesztétika szakán végzett. Pályafutását 1962-ben a Zenemű kiadó vállalat szerkesztő gyakornokaként kezdte, majd 1963-tól a Magyar Rádió műsor szerkesztő lektoraként dolgozott. 1981 óta a Magyar Televízió zenei és művészeti főosztályának főmunkatársa. 1943-ban járunk, május 4-én meghalt Velman Oszkár állatorvos, az állattenyésztéstan professzora. Kutatásai közül kiemelkednek az állatok angol korjának oktanára, korfejlődés tanára vonatkozó vizsgálatai. 1937-ben tagjai közé választotta a Magyar Tudományos Akadémia, és az Országgyűlés Felsőházának is tagja lett. 1932-ben Törökország, 36-ban pedig Perzsia hívta meg állattenyésztésének korszerűsítésére. 44-jel folytatjuk. 1944. május 4-én Budapesten megszületett Huszti Péter színművész, rendező, Szott, Jászai Mari és Kossuth Díjas érdemes művész. Ismertebb fémjei: a Két bolyai, Fekete gyémántok, az Ördög cimborája, a Csárdás királynő és az Ember tragédiája. 1956. május 4-ével folytatjuk, amikor Budapesten megszületett Igó Éva, Jászai Mari díjas színművésznő. Ismertebb fémjei: a Csini baba, a Tudósnők és a Titánia. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet a Jób könyve első fejezetéből.
1: Jób ekkor fölállt, megszagadt a köntösét és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 4-e, hétfő. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Evangélium Szent János könyvéből, 14. fejezet, a 21-től a 26. versig. Jézus az utolsó vacsorán így beszél tanítványaihoz. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki. Júdás, nem a karióti, itt közbeszólt. Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak? Jézus így folytatta. Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok, s a vigasztaló a Szent Lélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek. Emélkedés. Aki szeret engem, megtartja tanításomat, atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Mondja Jézus a mai evangéliumban, s ezzel összekapcsolja a szeretetet az engedelmességgel. Nem elég ismerni a tanítást, hanem meg is kell tartani azokat. A hűség és a hit nem lelketlen törvénykövetés, hanem a szeretetből fakadó válasz. Jézus nem külső szabályok megtartására hív, hanem egy lelki kapcsolat megélésére. Aki szereti őt, az nem félelemből engedelmeskedik, hanem szeretetből. Nem kötelességből követi, hanem örömmel, mert otthon érzi magát nála. Az igazi szeretet mindig belülről formál. A törvény kívülről korlátoz, a szeretet belülről alakít át. Jézus azt ígéri, hogy az atyával együtt hozzánk jönnek, és bennünk fognak lakni. Ez nem egy költői kép, hanem a keresztény élet lényege. Isten bennünk lakik, bennünk él. Ő nem csak meglátogat bennünket néha, hanem velünk él, lélegzik, dolgozik, szenved és örül. A Szentlélek segít, hogy ezt a jelenlétet, Isten jelenlétét felismerjük és elfogadjuk. Ez az evangéliumi szakasz a keresztény élet belső dinamikájára világít rá. Szeretni Jézust, megtartani tanítását, és hagyni, hogy a lélek tanítson és vezessen. Ezáltal válunk a Szentlélek templomává és Krisztus tanítványává. Uram Jézus Krisztus, taníts meg igazán szeretni téged ne csak szavakkal, hanem engedelmes szívvel. Add, hogy parancsaidat ne teherként, hanem ajándékként fogadjam, és hűséggel éljem meg őket a hétköznapokban. Köszönöm ígéretedet, hogy aki szeret téged, annak szívében lakást vesz az Atya, és te magad is. Jöjj, Szentlélek, és emlékeztes engem Jézus szavaira, vezess minden döntésemben, és taníts meg arra az isteni életre, amelyre meghívtál. Add, hogy ne csak a szavaimat, hanem egész életemet átjárja a Jézus iránti szeretet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
5: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön az, hogy az édeskömény aktivizálja az emésztőszervek energiáját a gyomorban és a vékonybélben, felgyorsítja a szervezet anyag cseréjét és csökkenti a gázok hajráját a belegben. A természetgyógyászok szerint, ha a szájzug valakinél berepedezik, az hajlamot jelenthet a nyombélfekére.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
8: Hatalom.
2: Hobby Rádió.
8: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Az ingatlanár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog. A vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győr-Moson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik Beton, Petronella.
6: Ne csak

0: fehér bottal neki indulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió, értünk szól.
1: Hobby Rádió, www.hobbyradio.hu, rólunk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Én Lukavics Kendre vagyok, Szentendrén élek és alkotok, és festőművész vagyok, és mindent megcsinálok, ami kezemügyébe kerül.
2: Egy rádióban hallottam egy riportot, ahol a művészeti munkádat mutatták be, mint képzőművész, igen. És ott említetted, hogy te rádiomatőrködtél is az 50-es években. Erre kaptam fel a fejem tulajdonképpen, de mielőtt erről beszélnénk, azért egy nacionálét hadd kérjek tőled. Annyit tudok rólad, hogy Békés Csabán születtél. Mikor?
1: 1939-ben, március 4-én születtem Békés Csabán.
2: Ott jártál, gondolom, általános iskolában.
1: Először anyán a Kocsiszki anyavilágba jártam 10 éves koromig, tehát 4-es osztályig. Utána szlovák általános iskolába mentem Békés Csabára, ahol érettségig ott voltam. Szlovák nyelven érettségiztem. Abban a pillanatban leérettségiztem, művészeti főiskolára mentem, és rögtön fel is vettek. Az ipar művészeti főiskolára.
2: Milyen szakon végeztél?
1: Hát én vegyes szakon tulajdonképpen textil, goblen, grafika, festő. Mi olyan átjáró szakok voltunk, mivel hogy nagyon érdekelt a textil, a goblen, tehát a szövés nagyon érdekelt textilnek különböző válfajai, mert bizony elég szegényen mentünk mi oda, és akkor magunknak kellett varni ruhát is.
2: Ha 1939-ben születtél, és az előbb említett riportban azt mondtad, hogy az 50-es években már rádiomatőrködtél, akkor nyilván, hogy az a kérdés következik, hogy hogy kerültél te egyáltalán kapcsolatba a rádiomatőrködés?
1: Na most a szlovák iskola, ekkor én gimnázista voltam. Másodikos, harmadikos gimnázista voltam. Először én repülő modellező szakkörbe jártam, és nem, hogy jártam, hanem kisgépeket csináltam, és ott nagyon jó eredményt is értem, mert junior Európa bajnok voltam, és akkor nagyon érdekeltek, hallottam, olvastam, hogy vannak olyan kis modellek, amiket rádió vezérlése lehet irányítani. Na most akkor én bekerültem egy szakkörbe, ez úgynevezett rádióamatőr szakkörbe, ahol nagyon élveztem ezt az új funkciót. Nagyon szeretek itt bütykölni, tudod, és nekem mindegy, hogy mi csak összeálljon valami és szóljon. És akkor csináltam egy 2+1-es rádiót, kettő valószínűleg csöves rádiók voltak. Most pontosan azt hiszem, hogy DLL 100, 101-es vagy 111-es dupla rácsú erősítő cső volt, akkor hát ez egészen másképpen működött, mint most. Egy hordozható rádiót csináltam. Persze zseblámpa elemekkel, ez a 4,5 voltos elemekkel működtettem a rádiót. Vittem be az iskolába, ahol a tanárokat ezzel idegesítettem, hogy amikor megcsináltam először, hazavittem, apám azt mondta, hogy hát fiam, te hasbeszélő vagy, mert nem hitt el, hogy meg tudom csinálni. Újdonság volt ekkor a tanyavilágban. Utána építettem egy adót, adóvevőt alapjába véve, morze jelekkel próbáltam kommunikálni a világgal, ami sikerült is. A legnagyobb sikerem ebben a dologban volt, valami argentin figura jelentkezett, akkor úgy történt, hogy ilyen levelező lapokon egymásnak közöltük, hogy át sikerült.
2: Hát ezt most úgy hívják, hogy QSL lap természetesen.
1: QSL, igen, QSL lap. Úgy hívjátok most is?
2: Persze.
1: Ja, hát akkor ez semmi újdonság. Ez az, ilyen. Ilyet kaptam, aminek nagyon boldog voltam. Hát persze én nem sokáig, mert utána érettségiztem, és én építettem pénzkeresés céljából, akkor nagyon-nagyon nagy dolog volt fülhallgatós kis rádiókat.
2: Kristálydetektoros.
1: Kristálydetektoros. Ez akkor azért volt fontos, mert akkor azzal egy kis pénzt tudtam keresni. Még a fizika tanáromnak is én építettem, és meg akart buktatni. Na, mindegy. Elég morbid szituációk keletkeztek ekkor. Nem voltam kitűnő tanuló, azt nyugodtan mondhatom, főleg fizikából, meg matematikából. A szakkörbe ellenben voltak komolyabb profibak, mint én, azok segítettek is, de aztán a végén én is segítettem, mert annyira szerettem ezt a rádióalapatőr.
2: Esetleg nevet tudsz említeni azok közül, akik
1: a... Hát nem tudom, nálunk a szlovák égimnáziumban a szabadidő eltöltésével szakkörökbe töltöttük. Nem volt olyan nagyon fontos ez nekem, amellett, hogy ez szórakozás volt, és kézügyesség, és valamit produkáltunk, kellett időt eltölteni, és én zömében ez a két dolog volt, a repülőmodellezés és a rádiomatőr része érdekelt engem.
2: Most festőművészként éled az életedet, kiállításod van Budapesten. Mesélj attól kezdve, amikor tulajdonképpen megcsináltad az iparművészeti főiskolát, hogy alakult a pályád?
1: Nem túl jó érettségével kerültem én oda, de tudtam azt, hogy ha ez nem sikerül, akkor az életem Tacsra megy. Az egész főiskolán legjobban fölvételeztem. A Mokos Jósi bácsi, Békés Csabai festő, aki szakkört vezette, rajszakkört vezette, az annyira fölkészített minket, hogy nem volt gond a fölvételé. Kitűnően végeztem mind az öt évet. Népköztársaság is ösztöndíjas voltam, ami a egy főiskolán vagy egyetemen a egy ember kapja, aki legjobb, és én az voltam. Na most utána lediplomáztam, utána bizony átkezdődött a nehéz élet, ami egy diploma után nem csak nálam, hanem másoknál is így történik. Próbálkoztam ezzel, azzal, de zömébe mindig szakmában maradtam. Mind diplomás festő, illusztráltam könyveket, kiállításokat csinált, el is tudtam adogatni. Nagyjából támogattak minket azért. Mondták azt, hogyha valaki tehetséges, akkor az kapjon műtermet meg, a lehetőséget, hogy tudjon festeni. Így kerültem én Szentendrére.
2: Amikor a rádió riportot én hallottam, akkor a kék égről meséltél, hogy azt mennyire nehéz és ugyanakkor mennyire szép megfesteni. Azok a képek, amelyeket megfestettél, gondolom én, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte is azért sok helyre eljutottak.
1: Nekünk tudomásul kellett venni, itt ebbe az országba nagyjából nem tudunk labdába rúgni. Pénzt kellett keresni. Én valami oknál fogva, tán ez a szláv nyelvtudásom miatt orientálódtam ide-oda-amoda, és én már a 70-es évek, 60-as évek végén kerültem különböző szervezetekhez, alkalmaztak, mint grafikusnak, plakáttervezőnek, olaszoknak terveztem plakátot, franciáknak terveztem, pedig az nem egy egyszerű művelet. Ezeket mind jelig és pályázatokon nyertem. Nem név szerint, szakmából élek mostanáig. Mint festő, Svédországtól kezdve Amerikában voltam legtöbbször, az egy érdekes dolog, mindig érdekelt, zömében New Yorkba. New York az nekem a világom, hát tulajdonképpen minden képem majdnem abból indul ki, hogy valamilyen formában New Yorkot festem. Na most ez a kék ég, ez egy olyan dolog, alul egy civilizáció típusú várost festettem. Tehát egy bonyolult város, tehát épületek hegyi hátán, de a teteje az ég is New Yorknak olyan, mintha a városnak a folytatása lenne. A kék ég az ugyanolyan konstrukciókkal rendelkezik, mint a nem felhőkkel, hanem majdnem, hogy ablakokkal, épületformákkal, architektúrával, úgyhogy itt össze lett az egész ég, kicsikét így vonva ez a kék ég. A tér nagyon érdekel, ez a mélység, ami New Yorkban magas épületekből lenézve, ez fölötté értekelt. És aztán egészen 80-tól 90-ig jártak ki. Amerikától kaptam ösztöndíjat, még a régen kormány idejében, az egy nagyon-nagyon elegáns ösztöndíj. Azt hiszem, feleségemmel mi ketten voltunk a harmadikok Magyarországon, akik ezt az ösztöndíjat megnyertük. Utána Svédországban voltam sokat, Dachau-ba állítottam ki. A Buenos Aires-től Szöulig mindenhol, Chicago, stb. Hát van egy eléggé terjedelmes katalógusom, ott bővebben van szó arról, hogy hol állítottam ki.
2: Milyen a munka módszered? Ha úgy összerakom az éveket, akkor azért túl vagy a 70-en.
1: Már 74 éves vagyok, reggeltől estig festek. Na most, ha kifáradok a festésből, mert én nem vagyok olyan dugóhúzó módjára festek, hogy állandóan. Szeretem nagyon a fizikai munkát. De én tanyáról származom, nekem az volt, hogy azért én tavasszal érzem a földszagot, meg nem idegen nekem a föld. Szeretek házakat építeni, ácsolni fantasztikusan, szeretek mozaikot rakni, villanyszerelni. Amit el tudsz képzelni, mind magam csinálni. Na, hozzám egy mester nem jön, de nincs is problémám ilyen dolgokkal.
2: Mondtad azt, hogy a pároddal jártál kint New Yorkban. A családról, a családodról, ha egy
1: pár szó. Gyerekem nincsen. Abba az időben mi rendkívül nyomorba éltünk, azt lehet mondani, diploma után, amikor összeházasodtunk. Mivel, hogy diploma után kötelező volt visszamenni Békés Csabára, aki nem volt 5 éves időszaka, hogy lakjon Budapesten, annak hát vissza kellett menni Békés. Na most, ha én visszamegyek, akkor rögtön behúznak katonának. Én itt összeházasodtam, feleségül vettem a jelenlegi feleségemet. Ez is maradt továbbiakban, és úgyhogy nem váltam őket.
2: De visszajársz-e Békés Csabára?
1: Ritkán, temetőbe a szülőket, meg az elhunytakat meglátogatni. Volt a Jankai Galériában egy kiállításom, amit a Békés Csabai Jankai Galéria meghívott, mint Békés Csabai születésű művész, de nem mert ez a szakma sokkal komolyabb annál, ha meg akar belőle élni az ember, mint hogy az ember. Szentendre más, mert Szentendre közel van Budapesthez. Na most nehogy azt itt, hogy Szentendrén meg lehet élni egy művésztel. Részben azért nem lehet megélni, mert rettenetesen sokan vagyunk itt. Szentendrén adtak műtermes lakást nekem 69-ben, amikor kiköltöztem, egy falusi élet volt, most pedig majdnem, hogy össze van építve Budapesttel. De hát Pesttel nagyon-nagyon jó a kapcsolatom, mert hát mégis a megélhetésem meg a kapcsolatom.
2: Hát gondolom, akkor a művészekkel sem lehetsz rosszba, hiszen a képeid mégiscsak megjelennek, akár kiállításokon, a nevednek ismertnek kell lenni ahhoz, hogy ezeket a képeket meg is vegyék.
1: Ez így van. Az itteni művészeket természetesen, meg a csabaiakat. Debrecenbe is szoktam adni ezeknek. Alapítván mindig beadok egy képet aukcióra, és mindig megköszönik, mert jelentős összeggel járó adakozásom ez, ami minden évben történik.
2: Amikor legelőször felhívtalak, akkor a beszélgetés végén nyelvet váltottunk.
1: No, most nyilván, hogy treba.
2: Ďakujem pekne.
1: Teraz môžem aj tiež po slovensky hovoriť?
2: Práve veľmi málo, mert ezt sajnos a magyar rádióban nem feltétlenül értenék, tehát maradunk a magyarnál, de nem felejtettük el a nyelvet is. Én azt gondolom, hogy ennyi idő után is fantasztikus nem. Jó dolog tudni egy más nyelven beszélni.
1: Na most azért ez jó, hogy említed, mert aki most megnyitotta, ez a Fushegyi Gábor, Budapesti Szlovák Intézetnek az igazgatója, esztéta és műkritikus. Mindig mondom az, hogy picikét szlovákul beszélni, mert én is felejtek.
2: Nem kivel beszélni, persze.
1: Szeretek Szlovákiába járni, de főleg északi részre, ahol abszolút szlovákokkal, mert itt délen az a baj, hogy rögtön átváltok magyarra, mert könnyebb magyarul, mint mit tudom én, szlovákul. Ugyan mindent megértek, de hát, mint a magyar nyelv, úgy szlovák nyelv is fejlődött, javult, vagy...
2: Persze, hát más a szlovák irodalmi nyelv, mint az, amit mi mondjuk Békés Csabán megtanultunk, vagy Tóth Komlóson.
1: Igen, de én szlovák, ez irodalmi nyelvű szlovák iskola volt.
2: Tudom.
1: Békés Csabai szlovák iskola. Ott a matematika, fizika, a gyejepis, zemepis, pravopis, stb. Mind szlovákul volt, és csak magyar nyelv és irodalom, és orosz nyelv és irodalom. Orosz nyelvvel bizony nem volt problémám, mai napig sincs problémám, mert a szlovákból kifolyólag, hát én lengyelül is nagyon boldogulok, csehül, délszláv, például Szlovénia, Horvátország, szerbekkel, oroszokkal, hát nincs nekem semmi, bulgárokkal, nincs nekem semmi probléma. Na, ezért fontos a szomszéd nyelv, elhiszem az, hogy nagyon jó, ha valaki tud angolul, meg mit olaszul, stb. Franciával, de a szomszédokkal kell szót érteni.
2: Nekünk ez a nyelv jutott.
1: Hát nekünk ez a nyelv jutott, és én azért mindig a mondó vagyok, hogy használni kell a nyelvet, nem szabad elfelejteni. Én festő vagy, én szeretem a vizualitását, a vászonra föltenni, installációkat nem nagyon csinálok, mert azok porolódnak, helyet foglalnak, azért olyan óriási műtermem nincsen. Modellezni még most is szívesen modellezünk, de inkább repülő modellezés, az mindig érdekel. Washingtonba is, amikor voltam, akkor elmentem a űrhajózási múzeumba, tehát ebből kifolyólag az űrhajózás is rendkívül érdekel. Hátva maradt a szám, hosszú órákat töltöttem. Na most a repülő és űrhajózás az nekem olyan volt, hogy akkor én repültem ott Békés Csabán, ugyan vitorlázóképpen, nekem csak a rádió amatőr, mint időtöltés volt, óriási dolog volt. Szecko dobre bude na mele, myslím.
2: Chvala Bohu, ide tak, do počutia, do videnia.
1: Do videnia, do videnia, servus, servus.
2: Servus, minden jót.

0: műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: A fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor ezer tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók-Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázs sor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítani azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlen. Adószámunk 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Levő.
6: Társadalmi célú közleményt hallotta.
0: Hobby Rádió.
7: A vakok és gyengéllátók Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesülete elnökeként és kétszeres nagy

Mesém címe pedig Máté Angi emlékfoltozók. Volt egyszer két tündér, de mondhatnám azt is, hogy két rigó, de még azt is, hogy két kislány. Én nem tudom megmondani melyik, mert mindháromra hasonlítottak. Hajnalonta, nyitott ablakaik párkányán ülve fütyüréztek, mint a rigók. Hálóinkben lógatták a lábuk, mint valami unatkozó tündérek. Az egyik olyan szőke kislány, akárha fején limonádét hordana, a másik, mint egy faodú, olyan barna. Ezek a szőke és barna tündérrigó lányok minden hajnal, fütyörészésük után, amikor már reggel lett és járt a postás, átugráltak házuk küszöbén. Egy nagy, piros fazekat cipelve magukkal, egészen a postaládáig. Onnan kiszedték a leveleket, mindegy szálig, bele a fazékba, aztán becihelődtek a házukba. Bent leültek a nagy piros fazék köré, és bontani kezdték a borítékokat. Az elsőből egy kék lebegésű, pókháló finom kendő bomlott ki. Nagy lyukkal a sarkában, mellette papíron írás. Kedves emlékfoltozók, úgy hallottam, ti, akik tündérrigó lányok vagytok, meg tudjátok foltozni az emlékeket. Én egy öreg kék roller vagyok, és bárhogyan próbálom, mégsem emlékszem arra az utcára, ahol először gurultak a kerekeim. Lyukas az emlékem. Foltozzátok meg, kérve kérlek, hadd juthasson eszembe a régi utca, a régi forgás. A tündérrigó lányok újabb levelet bontottak, abból zöld kendő bomlott ki, égtelenkedő lyukkal a közepén, mellette írás. Kedves emlékfoltozók, én egy tölgyfa vagyok. Jó ideje próbálok visszaemlékezni arra, milyen volt körülöttem a fű, a föld, amikor még csemete voltam, és nem jut eszembe semmi módon. Megnőttem, kiment a fejemből, üres, lyukasott az emlékem, kérlek, segítsetek, foltozzátok meg. Aztán egy harmadik levelet is bontottak a tündérrigó lányok. Abból egy színes kendő lebegett elő, akkora lyukkal, hogy majdnem átfért rajta a piros fazék. Pedig az aztán jó nagy volt. A színes kendő mellett levél. Kedves emlékfoltozók, én egy fiú vagyok. Keresem az emlékeimben a nagymamámat, de nem találom. Nem emlékszem arra, hogy milyen volt, amikor énekelt nekem kisfiú koromban. Kérlek, foltozzátok meg az emlékeimet. A tündérrigó lányok papucsot húztak, fogták a kiürült fazekat, és elmentek megkeresni azt az utcát, ahol réges-régen a kék roller kerekei gurultak. Hét nap s hét éjjel mentek, és mikor érezték, hogy immár jó helyen járnak, és tudták is, hogy ez a jó hely a roller valamikori utcája, akkor felvettek az utca porosából egy darabot, a házak színeiből egy fuvintásnyit, és betették a piros fazékba, vitték magukkal. Aztán tovább mentek. Még hét nap s hét éjjel, még el nem jutottak ahhoz a földhöz, amelyik régen a csemete tölgyfa alatt terült el. Fölvettek onnan egy hangyabolyt, betették a piros fazékba azt is, majd tovább indultak. Alig bírták már a járást, mindegyre belebotlottak hosszú hálóingeikbe, már fütyörészni sem volt kedvük, de tudták, hogy még dolguk van. Még egy fontos dolguk. Ezért hát mentek, még hét nap s hét éjjel, míg egy házhoz nem értek. Ott ült benne egy nagymama. Puha volt, meleg ölelésű, ült ott és énekelt. Aludj, ingó-bingó. A két kislány fazékba gyűjtötte a repkedő énekhangokat, a puhaságot, a meleget, majd kimentek egy dombra, letették a fazekat, hátukra feküdtek, fújták kicsit a felhőket és kacagtak. Amikor jól kikacagták magukat, megkeresték a hazafele vezető utat, s nem csak hét, de hétszer hét napig mentek, míg hazáig nem értek. Amikor felmentek a padlásra, s elővették a három lyukas kendőt, amelyeket a postás hozott. Az öreg rollertől érkező lyukaskéket, a tölgyfától kapott üres közepű zöldet, és a nagy lyukú színeset, a fiújét.

0: Terítették valamennyit a földre, elővették tűiket, cérnáikat, majd a fazékból a poros földarabot, a fuvintásnyi színeket, amiket a régi utcából és házairól összegyűjtöttek, s rátették az első kendő lyukas részére. Odaöltögették, megfoltozták a kék roller emlékét, emlékezhetett immár, milyen volt az utca és a házak, ahol először forogtak a kerekei. Aztán elővették a fazékból a hangyabolyt, rátették a zöld kendőjukas közepére, odaöltögették azt is, megfoltozták a tölgyfa emlékét. Immár eszébe juthatott a hangyaboly, ami még csemete korában terült el alatta. Végül elővették a nagymama énekének hangjait, a melegségét, a puhaságot, rávarták azokat a harmadik, a színes kendőjukas részére. Megfoltozták a fiú emlékét, eszébe juthatott így a nagymamája éneke, melege, puhasága. Miután végeztek az emlékfoltozással, felvitték a kendőket a padlásra, kiteregették a fecskefészkek mellé, lengtek, lobogtak a megfoltozott emlékek. A padláson látták, hogy lement a nap. Esteledik. Megitták mézes tejüket, fogat mostak, és ágyba bújtak. Kuncogtak kettőt, hármat, majd mély álomba merültek. Aztán hajnalodott, és a tündérrigó lányok már ott fütyörésztek ismét, nyitott ablakaik párkányán, lógatták a lábukat, hálóinkben, piros fazékkal, s várták a postást.
1: Nyilas Orsolya vagyok, a Nyíregyházi Egyetem oktatója, két kislánynak az édesanyja, és most Dorka lányom kedvenc meséjét hoztam el, a Grafallót. Julia Donaldson, a Grafalló. Az erdőben sétált egy barna egérke. Meglátta egy róka. Jó lesz ebédre. Szervusz, kis egérke, mondd csak, mi járatban.
2: Nem ebédelsz nálam?
1: Van egy kis sült kappan. Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy grafallóhoz megyek már ebédre.
2: Egy nagy grafallóhoz? Az meg mi a bánat?
1: Te valóban nem tudod? Hát egy iszonyú állat.
2: Hosszú agyara van, borzasztó karma, rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta.
1: És hol találkoztok?
2: Itt a kővel szemben.
1: Róka pecsenyére hívott ide engem. Róka pecsenyére? Na, akkor én megyek, viszlát, kis egérke, mondta, s elsietett.
2: Buta róka, az se tudja, szerencsétlen, hogy grafalló nincsen, csupán a mesémben.
1: Ment tovább az egér, peckesen sétálva, meglátta egy bagoly.
2: Jó lesz uzsonnára. Szervusz, kis egérke, mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teját, kekszel?
1: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, de egy grafalló már meghívott tejára.
2: Micsoda? Grafalló?
1: Az meg mi a kánya?
2: Addig örülj, míg nem kerülsz útjába. Gőcsörtös a térde, minden új a görbe,
1: s az orrahegyén van egy rút szemölcse.
2: És hol találkoztok?
1: Itt, a patakparton, s vágya, hogy egy bagoly jégkrémet bekapjon.
2: Mit?
1: Bagoly jégkrémet? Azt én meg nem várom.
2: S túlrepült a bagoly hetet hét határon.
1: Buta bagoly. Azt se tudja, szerencsétlen, hogy grafalló nincsen. Csupán a mesémben. Ment tovább az egér, és ahogy ment, meglátta egy tekergőkígyó.
2: Jó lesz vacsorára.
1: Szervusz, kis egérke, mit csoda szerencse. Nem bulizunk egyet, van főd békalencse.
2: Kedves tőled, kígyó, ha csak, hogy az az ábra, egy grafalló hívott már a buliába.
1: Micsoda? Grafalló? Sz, az meg mi a méreg?
2: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked.
1: Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös hát a lila tüskékkel van fedve.
2: És hol találkoztok?
1: A tóhoz jön hétre,
2: s rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
1: Rántott kígyó? Szendég? Már most hová menjek? Viszlát, kis egérke, mondta, s eltekergett.
2: Buta kígyó, az se tudja, szerencsétlen, hogy grafalló nincsen, csupán a mesémben.
1: De nem, Mi közeleg itten? Borzasztó a karma. Rettentő állkapcsa, rémes fogak rajta, göcsörtös a térde, minden ujja görbe, s az orrahegyén van egy rút szemölcse. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve, segítség, hó-ha-hó, mégis van Grafalló.
2: Kedvenc kajám, mondta a Grafalló csendben, írtó finom leszel majd a szendvicsemben.
1: Még hogy én finom? Mordult rá a mérges kisegérke. Hisz én vagyok az erdő legrettentőbb réme.
2: Me is bizonyítom.
1: Gyere a nyomomban. Aki engem meglát, elmenekül nyomban.
2: Rendben van, szólt a szőny rémest nevetve. Én megyek mögötted, és előttem meg te.
1: Így is lett. Aztán a Grafalló azt mondta.
2: Úgy hallom, erre jön valami susogva.
1: Hello, kígyó, szólt az egér. Mi a pálya?
2: Ám a hüllő elhűlt a Grafallót látva.
1: Egek, kiáltotta, viszlát kisegérke,
2: s visszacsúszott mászott fatörzs rejtekébe.
1: Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
2: Tényleg,
1: szólt a Grafalló elismerően. Majd azt mondta.
2: Én nem vagyok biztos benne, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
1: Az egér rikkantott. Mi szó is, bagoly bátya? Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
2: Jaj, nekem, kiáltott. Viszlát, kisegérke.
1: És gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére. Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
2: Fantasztikus, szólt a Grafalló. Csodálak.
1: Kicsit később.
2: Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart, fürge rókalábon.
1: Az egér kiáltott. Mit sampolyogsz, róka? Az dermedten bámult rá a Grafallóra.
2: Segítség, kiáltott. Viszlát, kisegérke?
1: S nyomban elnyelte a róka lyuk sötétje. Látod, Grafallókám, én figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyeteg.
2: Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes.
1: És a kedvenc kajám a Grafalló rétes.
2: Grafalló rétes,
1: szólt a szörny ilyetten, s elmenekült nyomban, szélnél sebesebben. Így a sűrű erdő elcsendesült végre. Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.
3: Badics Rita vagyok, pénzügyi tanácsadó, és most egy magyar népmesét hoztam a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Fogadjátok szeretettel. Hetet egy csapásra. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer a világon egy szűcs. Ennek a szűcsnek annyi gyereke volt, mint a rostán a lyuk, még egyel több is. Egyik napon elkészíti a gyerekeinek a puliszkát. Minden gyereknek egy morzsányi puliszka jutott. Meleg volt, nyár volt, igen sok volt a légy, majdnem ellepték a puliszkát. Ezért a szűcs igen megharagudott, és az egyik légycsapat közé ütött. Hetet talált egy csapásra. Ekkor elgondolkodott, hiszen igen vitéz ember, mert hét volt egy csapásra. Csinált egy táblát, és akkor ráírta. Hetet egy csapásra, és a nyakába akasztotta. Elindult világot próbálni. Egyszer ráesteledett egy erdő mélyén egy kútnál. Ott lefeküdt. Az ördögök éppen oda jártak vízér. Mikor az egyik ördög meglátta, azt mondotta, ez igen nagy vitéz ember, ezt nem jó lesz háborgatni. Mégiscsak felébredt a szűcs, és akkor azt kérdezte az ördög, nem menne hozzájuk szolgálni. Egyéb dolgod nem lesz, csak vizet fogsz hordani ezzel a bivajbőrrel. Avval elmentek haza az ördög lakására, a pokolba, vagy a fene tudja hova, és az ördög fiúk abban a pillanatban az összes vizet megitták. Na, azt mondja neki az ördög király, mennyi fizetést kérsz? Egy kád aranyat hazaszállítva, és én a tetején fogok ülni. Ezzel megegyeztek. Ekkor a bivajbőrt odalökték neki. A szegény szűcs majd megszakadt üresen is vele. Megindult a kúthoz. Elgondolkozott, hogyan fogja ő ezt televinni, mikor üresen sem bírja. Ekkor útközben szerzett egy ásót. Mikor a kúthoz ért, elkezdte a kutatásni körülfele. Már az ördögök megunták várni, hogy előjöjjön a vízzel, és elment egy hozzá. Azt mondja neki, mit csinálsz, te szűcs? Én nem fogok nektek mindig vízért járni, hanem elviszem az összes kutat egyszerre. Csak azt ne tedd, mert vak az anyám, az beleesik. Inkább majd hordom én helyetted. Te pedig az erdőről fogsz fát hordani. És azzal elindultak hazafelé. És ekkor egy ördög elvezette az erdőbe a szűcsöt, hogy megmutassa neki, mennyi fát, meg hogy kell összeszedni. Az ördög megfogta egy fának a hegyét, és lehajtotta. A szűcs is belefogózott. Közben az ördög kezéből elszakadt a gaj, és az, ahogy visszacsapódott, a szűcsöt keresztül hajította az erdőn. Éppen egy bokor mellé esett le. Abból kiugrott egy nyúl. A szűcs utána szaladt. Az ördög azt kérdezte tőle, hogy hova szalad. Látod? Ezután a nyúl után. Keresztül ugrottam az erdőt, mégsem tudtam megfogni. Az erdők ekkor hazaszaladt, és azt mondta a többinek. Takarítsátok el ezt a szűcsöt innen, mert ez nagyobb ördög nálunk. De a szűcs azt mondta, nem megyen, mert ő nála egy erősebb ördög van, és egyre rámutatott, hogy az az erősebb. Az pedig azt mondta, én erősebb vagyok, mint te. Most már gyere ki velem ide, egy nagy hegyre. Viszünk egy rézostort, és fogunk rittyenteni. Aki nagyobbat tud rittyenteni, az lesz az erősebb. Azt mondja a szűcs, nem bánom, de nekem adjatok egy buzogányt is. Mikor odaértek, azt mondta az ördög, na, rittyents te elébb. A szűcs azt mondta, nem, nem, csak te elébb. Akkor az ördög elévette az ostort, és rittyentett egyet. A szűcs a nagy csattanástól fölbukott, és azt mondta az ördögnek, meg akartam az ostorod csapóját fogni, csak igyekeztél. Most már, mondta az ördög, te jössz a sorban. Ha én jövök a sorban, már előre hunyd be a szemedet, mert ha én rittyentek, megvakulsz. Azzal az ördög behunyta a szemét, a szűcs meg a buzogánnyal homlokon vágta, s akkor azt kérdezte tőle, na ki tud nagyobbat rittyenteni? Akkor az ördög azt mondta, te tudsz nagyobbat rittyenteni, nagyobb ördög vagy nálunk. És akkor hazamentek, és a többieknek azt mondotta, vigyétek el ezt a szűcsöt hazafele. És akkor felpakolták a pénzét egy kádba, ő pedig a tetejébe ült. Mikor hazavitték, a szűcs gyerekei kijöttek, és azt mondták, ej, édesapám, de rég nem ettünk ördöghúst. Az ördög lelökte a pénzt szűcsöztül együtt, és eszeveszetten futott a pokolba. Jó, hogy megszabadultunk tőle, mondja a többieknek, még a gyermekei is ördöghúst akarnak enni. Ez a mese eddig volt, füle farka benne volt.
4: Abonyini Antal Anna vagyok, nyugdíjas pedagógus. Finnországban élő unokáim kedvenc verseiből, meséből válogattam. Lázár Ervin, a hazudós egér. Az egér az erdei kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félre csapta, úgy látszik, többször is a mogyoróhé fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodálatos dolgokat tudott. Honnan ismerheti ez a csillagokat, gondolkozott a róka. Még ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján, ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér, hiszen ez a fű közül sem látszik ki. Meg is kérdezte. Honnan tudod ilyen pontosan? Ne viccelj, mondta csodálkozva az egér. Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban? Ezt hallanom kellett volna, szégyenkezett a róka. Többiek meg, a mókus, a borz, a nyest, a menyét, az őz, a szarvas és valamennyien, akik ott voltak, kórusban vágták rá, hogy persze, te oktondi, de még mennyire hallanod kellett volna? A róka behúzta a farkát, s csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól. Kitől kellett volna hallanom? Ostoba, hát magától az egértől, mondta a tudatlanoknak kiáró fitymálással a borz. Aha, morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyin nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és éppen azt mondta, a csillagokról jut eszembe. Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, s meglátta a csillagokat. Tű az angyalát szaladt ki a száján. A hallgatóság meg zsongott-bongott mesét sürgetően kérdezgették. Mi jut eszedbe a csillagokról? Az jut eszembe, mondta olyan időhúzás féleképpen, jó lassan az egér, és nem mondott semmit, mert igazából az jutott eszébe, hogy egérné ő nagysága, a kedves feleségem megint veszekszik majd, hogy ilyen későn megy haza. Az jut eszembe, mondta még egyszer, hogy nekem most egy fontos találkozom van, rohanok is. Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoró héjbort írja a többi közé, a vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott valami ajándékot kellene vinnie a feleségének, hát ha akkor nem csappa táliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot, oda vágtatott, letépte és a hóna alá csapta. Már indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből. Hát ez meg mi lehet? Töprengett, s megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül a lába elől hallja a nyöszörgést, lenéz. Nicsak, mondta, egy farkas verem. Egyúttal észrevett a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött. Hát te, rálépett valaki a lábodra, kérdezte az egér. Csak gúnyolódj te, gazember, nyögte a farkas. Most megteheted, amikor így megjártam. De hát én igazán nem gúnyolódom, mondta az egér. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz, talán beteg vagy? Vak vagy te, dühöngött a farkas. Ellenkezőleg, nagyon is jó szemem van, 5 kilométerről meglátom a szúnyogot esti szürkületben. Hát akkor talán engem is látsz most. Persze, mondta az egér, lemásztál ide, és most nyöszörögsz. Lemásztam, lemásztam. Nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem, tette hozzá szomorúan, s neki kezdett bömbölni újra. Mit ordítasz? Szólt le bosszus hangon az egér. Miért nem mászol ki? Innen, nevetett keserűen a farkas. Innen aztán senki nem tud kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala. Mit nézzek rajta, láttam már többször is, mondta fitymálóan az egér. Le is mértem, 5 méter hosszú az egész, semmiség. Mikor láttad, kérdezte gyanakodva a farkas. Hát, amikor beugrottam megnézni, milyen az alja. Beugrottál. Világos, mondta az egér. Különben hogyan néztem volna meg, hogy milyen az alja. És hogyan jöttél ki? Nevetséges kérdés, hát kiugrottam. Te innen kiugrottál? Mint a pinty, mondta az egér, igaz, hogy egész életemben sportoltam, 2-szer is megnyertem az erdei futóversenyt, neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd, de talán neked is sikerül, javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy, mint én. A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra. Állj meg, vándor, szólt rá az egér. Nem ilyen Hübele Balázs módjára kell csinálni. Először is bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán milyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem is csak 5-5-szörre sikerült. Jobb lenne, ha ki lejönnél, és megmutatnád, morgott a farkas. Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem, mondta sietve az egér. De ha még holnap is itt leszel, lejövök, és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát, tehát ne felejtsd, ugrás, pihenés, ugrás. Ezzel elment, de esze ágában sem volt hazamenni. Az egyik fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta, aha, gondolta, most futja az 5 kört. Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás, hát ez nem sikerült, szomorkodott az egér. Harmadszor aztán a 2 első lábával elkapta a farkas a veremperemét, akkor már semmiség volt kijönni. Nalám, csak ugrálni kell. Örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett. Ennyien mondta magában, hazudhattam volna azt is, hogy már második ugrásra kijöttem. Most majd 70-kedni fog ez a farkas, hogy neki harmadszorra sikerült, ami nekem csak 5-ször. A farkas azonban kint volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazaérkezést illeti. Mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörészni kezdett, fölordított valaki. Jaj, de megijedtem. Az egér megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte, kitől ijedtél meg? Tőled, válaszolta elcsugló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidüllesztette a mellét. Hát, azt nem csodálom, mondta. Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőn van. Te ki vagy? Én vagyok, mondta a kos, és előóvakodott egy galagonya bokor mögül. És a te külsőd nem is félelmetes, csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fütyörészni. Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja félelmetesnek a külsejét, csak a jómodor kedvéért kérdezte meg, miért félsz a rókától. Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle, szepegte a kos. Te is tudod, milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van. Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz, bár az ő fogai fele annyit sem érnek, mint az enyémek, mondta az egér, és a mutatója körmével megpöngette hegyes fogait. De hogy erős, nevetséges, én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta messze elkerül. Mit csináltál vele? Nem érted, meghupáltam. Az mit jelent? Kérdezte ilyetten a kos. Hát azt, hogy megvertem. Te a rókát? Én hát. Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska, kénytelen voltam Móresre tanítani. Mire tanítani? Móresre. Az mi? Hát kos létedre elég alacsony műveltségű vagy, mérgelődött az egér. Az is azt jelenti, hogy megvertem, és nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát, igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az érháját, azaz, hogy látom, ez se érted, szóval, amikor már menekült, kitéptem emlékül a bajuszából 2 szálat, éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt, és már kapta is ki a kezemből, fölugrottam, és 2 akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng a füle. Te is hallottad, szólt közbakos. Világos, mondta az egér. A jobb füle mélyen, a bal magasan csengett, és utána még fültövön is pöcköltem. Te még olyat nem láttál, hogy futott. Ám bár a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont, először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakkal. Jaj, hol látsz rémületes szarvakat, riadt meg a kos. A fejedem, mondta az egér, mutasd csak. A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát. Tényleg rémületes? Kérdezte reménykedve. Mi az, hogy mondta az egér? Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni. Gondolod? Kérdezte kissé bátrabban a kos. Ebben a pillanatban az egér surranó neszre lett figyelmes. Jó füle volt, azonnal tudta, jön a róka. Na, akkor én rohanok is, mondta, mert elkésem. Maradj még egy kicsit, kérlelt a kos. Nem lehet, mondta futtában az egér. Legalább azt mondd meg, mi lett a macska 2 szál bajszával. A fiamnak adtam, hegedű húrnak, kiabált vissza az egér, s már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra. Na végre meg vagy te, Perna Hajder, mondta a kosnak, most aztán majd Móresre tanítlak. Azaz meghupálsz, kérdezte hegykén a kos. Így is mondhatjuk, felelt a róka, és felhúzta a boxkesztyűjét. És ha szabad érdeklődnöm, miért? Kérdezte a kos. Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell, megértettük? Nagy képüsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt rest, neki lendült, oldalba öklelte a meglepett rókát, és 2 jókora pofont lekent neki. A róka elszédült az ütéstől, és egy fának tántorodott. Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek, mondta a kos, a fülcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az érhád, mert ha fültöven is pöcköllek, mint a múltkor az egér, akkor 2 hétig nyomod az ágyat. A róka villámgyorsan elhordta magát. Biztos megbolondult ez a kos, gondolta magában. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult. Még hogy egér. Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott. A róka megállt egy pillanatra. Mégiscsak lehet ebben valami igazság, ez az egér talán mégis a csillagokban lakott. Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége. Most kell hazajönni, te egerek szégyene. Rég kihűlt a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam. Azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott a macska. Mit kiabálsz? Mondta az egér. Dolgom volt, meg kellett mentenem a farkast, meg a kost. Nélkülem elpusztultak volna. Hazudsz, hazudsz, kiabált magából kikelve egérné. Más se tudsz csak hazudni, te vagy a világ leghazudósabb egere. Az meg lehet, mondta mosolyogva az egér, és átnyújtott a feleségének a sok vihart látott harangvirágot. Tordon Ákos, anyák napi mondóka. Anyukám, anyukám, találd ki, hogy az én nagy kincsem ugyan ki? Ki más is lehetne, ha nem te? Ültess hát gyorsan az öledbe. Ág István, virágosat álmodtam. Édesanyám, virágosat álmodtam. Napraforgó virág voltam álmomban. Édesanyám, te meg fényes nap voltál. Napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.
5: Üdvözlök mindenkit, én Benkeiné Perger Éva vagyok, az Örök Mozgásban Egyesületnek a vezetője, és jógaoktató. Egy nagyon szép verset hoztam nektek, illetve verses mesét Fésűs Évától, a gyermekeim egyik kedvencét. A címe az Ökörszem. Egyszer réges-régen, a napfoltos tisztáson nagy ünnepséget tartottak a madarak. Eljött közéjük az erdő szépséges tündére, hogy mindegyiküknek nevet adjon, mert addig csak mind névtelen tollas röpködtek ágról ágra. Volt nagy öröm az erdőben. Mackó bácsi vállalta a keresztapaságot, egy öreg betűző szú pedig belerágta a neveket egy luc fenyő kérgébe. Mosolygott az erdő tündére, amint a pipiskedő, csivetelő, izgatottan csattogó, illegő-billegő madarak sorban megérkeztek. A te neved legyen Pipiske, amiért folyton pipiskedsz. A tiéd meg Búbos Pacsirta. Te Fekete Rigó légy, te pedig Vörösbegy. Téged Fakopáncsnak nevezlek el, mert mindig a fákat kopácsolod. Gyűltek a nevek a fenyő kérgén, a betűző szú izomlázat kapott a sok rágástól. A névadás végén mindenki táncra perdült örömében. A tündérke eljárta a tündértipegőt, Mackó bácsi a medvetopogót. A madarak pedig úgy daloltak, fuvoláztak örömükben, ahogy a torkukon kifért. Talán sosem volt még ilyen vidám napjuk. Egyszer aztán pirosodni kezdett a napsugár, alkonyodott, búcsúzott a tündér. Nem sokára eljövök újra hozzátok, mondta, hogy megnézzem, ki mit tett, megérdemeltétek-e valamennyien a szép neveteket. Beszállt kék árnyék kocsijába, és elsuhant a hegyek mögé. Az okos, gondos Mackó bácsi még egyszer névsorolvasást tartott, hogy lássa, tudja-e mindenki a nevét. A madarak büszkén jelentkeztek. Már azt hitték, hogy senki sincs hátra, amikor megszólalt egy icipici, rozsdabarna tollú, jelentéktelen kismadár. Mackó bácsi, kérem, én kimaradtam. Csű a mindenit, azt a rozmaringos rekettyés teringettét, mordult föl Mackó bácsi, miközben mindenki meglepődve nézett a madárkára. Hát ez meg hogyan történt? Nem tudom, szepegett a kismadár, pedig itt voltam, de mindig azt hittem, hogy majd később következek. A cserfes szajkó tüstént belekotyogott a dologba. Ha, no persze, de olyan picike, hogy senki se vette észre. Nézzétek csak, talán akkora sincs, mint egy ökörnek a szeme. Hi-hi-hi, kacagtak a madarak, csak ugyan éppen akkora. Mackó bácsi összecsapta a két mellső mancsát. No, kis öcsém, akkor megvan a neved. Te leszel az Ökörszem. Erre aztán még nagyobb csivitelés, nevetés támadt az erdőben. Mivel a betűző szó már teljesen kimerült, Mackó bácsi saját körmével véste rá az új nevet a lucfenyőre. A parányi madárnak elszorult a torka. Egyetlen hangot sem tudott kiadni. Hát így elbántak vele. Most már örökké ezt a csúf nevet kell viselnie. A többieké milyen szépen hangzik. Arany málinkó, tengelice, fácán. Milyen dallamos az, hogy fülemüle, és milyen előkelő az, hogy szalonka. De ökörszem, ki hallott még ilyet? Ökörszem, ökörszem, pompás tréfa, zengett még később is az erdő a többi madár hangjától. És csak akkor lett csend, amikor leszállt az este. Az ökörszem nem bírt elaludni. Titokban irigyelte a harkályt, mert az a fák orvosa. A fülemüle énekművész, a banka büszkén viselheti búbitáját, de mihez kezdhet ő, akinek már a neve is nevetséges? Szégyenében a patakparti bozótba rejtette a fészkét. Ott eszegetett bogyókat, apró bogarakat, míg egy napon panaszos sírdogálás ütötte meg a fülét. Kíváncsian kikandikált. Egy őz állt a vízparton, és keservesen panaszkodott. Jaj, a gyomrom! Elrontottam a szagos hüvekkel a gyomromat. A pici madár tüstént elébe röppent. Ezért keseregsz ennyire? Másnak nagyobb a baja, mégse sír. Az ősz csodálkozva fordította feléje könnyes tekintetét. Ki vagy, és mi a neved? Ökölszem. Szégyenkezett halkan a kismadár, de alig mondta ki, az őz már is elnevette magát. Ugyan miféle név ez? Csúnya. És nem múlik el, mint a gyomorfájás. De látod, én mégse sírok. Akkor vigasztalj meg engem is, olyan mulatságos madárka vagy. Na jó, megpróbálom, mondta az ökörszem, és az ősz csodálkozva látta, hogy hirtelen billegni, bókolni kezd, farktollait mulatságosan felemeli, tipek, topog, félretárja fejét, aztán úgy ugra-bugrál ágról ágra, földről ágra, mint egy kis tollas labda. Végül pedig még énekel is. Mire befejezte az őzike, azt is elfelejtette, hogy van gyomra. Köszönöm, te kedves kis ökörszem, mondta. Hálával tartozom neked, mert beteg voltam, és felvidítottál. Az ökörszem boldogan aludt el ezen az estén, másnap már az erdő szélég is elmerészkedett. Ott három búsuló nyullal találkozott. Morcosan fáradtan bandukoltak. Hová, hová, nyulacskák? Kérdezte kíváncsian. Hajd el, legyintett a nyúl. Az idén olyan rossz volt a káposzta termés, hogy elmegyünk világgá. Ezért lóg a fületek? Hát, ha nincs káposzta, van répa. Ha nincs répa, akad krumpli. Másnak nagyobb bánata van, mégsem egy világgá. Ki vagy te, hogy így mersz velünk beszélni, akit már három vadászatot megértünk? Ökörszem a nevem, felelte a madárka, s félrehajtotta fejét. Az nem is maradt el. A három nyúl egymásra nézett, aztán először fintorogni kezdtek, majd végül kipukkadt belőlük a nevetés. Ökörszem, hát ki hallott már ilyet? Bizony úgy hívnak. Csettintett a kismadár vidáman, és most már kérés nélkül kezdett el felalá röpkösni, ugrándozni, mókázni, hogy ezeket a szegény füleseket is felvidítsa. No, azok hamarosan három felé gurultak a nevetéstől, és elfeledkeztek a rossz káposzta termésről, de még a világra menésről is. Na hát, te inci-finci, azt meg kell hagyni, hogy minket alaposan kigyógyítottál a búbánatból. Mondták, és hozzátették. Látogass el a barázdába is, mindig szívesen látunk téged. Az ökörszem boldogan röppent haza. Attól kezdve mindenkit felvidított, akivel csak találkozott. Most látta, hogy mennyiféle bánat, gond és baj akad a világban. Már nem is érezte olyan nagynak a saját sérelmét. Egyszer Mackó bácsit is baleset érte. Vigyázatlan volt, és a darazsak összecsipkedték az orrát. Az ökörszem mindjárt repült a patakra, onnan hozott a csőrében falevél borogatás neki. Azután addig ugra-bugrált, mókázott előtte, amíg a kínos darás kalandot el nem feledte. Egyszer aztán elérkezett az erdei tündér látogatásának a napja. A madarak izgatottan gyűltek köré az erdei tisztáson, hogy bebizonyítsák, méltóan viseljék, viselik-e a szép nevüket. Csak az ökörszem rejtőzött el a bozótban. Neki nincs itt keresni valója. Csak hogy Mackó bácsi nem így gondolta, és nagyot brummogott. Mi dolog, hogy nincs itt az ökörszem? Bebújt a bozótba, árulkodott a szajkó. A rozmaringos teringettét, gyere elő gyorsan, kiáltott Mackó bácsi. mire a kismadár ijetten jelent meg az egyik ágom. Nem csináltam semmit, mondta. De akkor már a négy lábúak is mind ott voltak, és csak úgy zengett az erdő a pici ökörszem dicséretétől. Sajnálom, hogy ilyen csúnya nevet adtunk neked, mondta Mackó bácsi, de ezzel már nem segíthetünk. Ezért arra kérünk, kedves tündér, hogy jutalmazd meg őt, amiért olyan sok jó kedvre derített minket. A tündér tenyerébe vette az ökörszemet, megsimogatta. Bizony, kis madárkám, nagyon jót tesz az, aki a rossz kedvűeket és a szomorúakat felvidítja. Én most aranynál is nagyobb kincset rejtek a szívedbe. Örökös jó kedvet adok neked. Bele is rejtette, azután elengedte. Az ökörszem azóta is mindig boldog, vidám kismadár. Itt marad a télben is, dalol a didergőknek, és ő hirdeti nekik, hogy jön még a tavasz, jön csodaszép, napfényes kikelet.
3: Üdvözlöm, Csernyus Enikő vagyok, a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban tanítok németet és testnevelést, és láttam a felhívásukat erre a felolvasásra, és nagy örömmel csatlakozom hozzá. Egy olyan kis mesét, verses mesét hoztam, amit a gyermekeim nagyon szerettek, és nagy örömmel adtak ők is elő máshol. Simon István, Mirza. Ahogy első gazdája hívta, mi is csak így becéztük, Mirza. Sejtelmünk se volt, mit jelent a szó, mit magával hozott a kis csikó, mikor egy tavaszi vásár után udvarunkba vezette apám. Mirza, Mirza, mint rejtelmes talány csendült a szó nagyanya ajakán. Sehogy se akart békülni vele, aztán ráhagyta. Egye a fene ezt a bolondos furcsa szót, s így hívta ő is a kis csikót. Kinek deszkából tákolt kaloda volt és tálunkban külön otthona. Nappal persze ficánkolt nagyon, játszott a tyúkokkal az udvaron. Nyíhított, dobbantott, majd megszaladt, űzte a bungó szarvas bogarat. Nagyanyát leste, ölbe fát, ha vitt, hát elkísérte a konyhába is. Meglátta és kiáltott sikítva, hely, de megijesztettél, te Mirza! S ráveregetve a kampós nyakra, kocka cukorral kicsalogatta. Vasárnap, ha ballagott misére, lányok között a csikó kísérte. Kert alól, ha paprikát hozott, mögötte Mirza ugrándozott, sejmes füvön, petrencék között, így szerzett nagyanyának örömöt. Örömöt, kedvet. Aztán egy napon, ebédnél így szólt apám, eladom. Sok az adó, lassan a sírba visz, és télire majd kell a csizma is. Ült némán a megrémült család, mindenki letette a kanalát. S kinek neve talány maradt, titok, elvezették a kedves kis csikót. Áthajolva a pudvás kapufán nézte a távozót még nagyanyám, és halkan suttogta, szepegte sírva, mint legszebb szót a földön. Mirza, Mirza.
6: Engem Devera Rékának hívnak, és az én három gyermekem választotta ezt a mesét, amit most föl fogok olvasni. Az aranyszőrű bárány. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika, és még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem, s a szegény embert vetette föl a bú, s a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba, de egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyibe való legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak, ő bizony azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezdeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős, gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Éppen jókor jöttél, mondá a gazda, mert elcsaptam a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogyha esztendő ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt, abból megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondá a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisznyálta, s a legény kihajtá a nyájat a rétre. Közmént legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie, s ha csak behunyta a szemét, annyi juhibázott a nyájból, hogy egy szegény legénynek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram teremtőm, amennyi jó, mint táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de oly szépen, oly módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek bé az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait, de csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból. No, te legény, mondá! Megöregettem, kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt, legyen rajta szerencséd. Hely, örül a legény! Örömében nem találta helyét, elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű báránya hazafelé. Mentek, mendegéltek, szépen lassan eregéltek, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram. Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt, de nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi leány nézte, csodálta sokáig, egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, szépen a bárányhoz osont. Gondolta, hogy még a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy most már mit csináljon. Ő bizony tovább megy a báránnyal, s hadd jöjjön vele a leány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, láss csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, csak úgy porzott belé az egész utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetette be a kenyeret a sütőkemencébe, kiszaladt a sütőlapáttal, üti a leányt, s szidja égtelenül. Nesze, nesze, te világbolondja, nem szégyelled magad, leány létedre, nesze, nesze! Hiszen sokáig nem szitta verte, mert egyszeribe csak a lapát a leány hátához ragadt, lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt, nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony, úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik, hogy az ünnepnapot így meggyalázzák. Odaszalad, s üti az asszonyt a pálcájával. De csak egyszer ütött rá, a pálca az asszony hátához ragadt, a pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdtek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk, emberek, asszonyok! Nosza, utána az egész falu népe megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba, ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, s a bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost, miféle város légyen ez? Mondja a kocsmáros, ez a király városa. Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak, a király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos eső. No, gondolá a legény, szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány, bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Béjelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálja. Hát, ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt. Jól van, fiam, mondá a király, próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, karóba húzatom a fejed. Egy életem, egy halálom, akárhogy lesz, megpróbálom, mondá a legény, csak a király kisasszony álljon ki a tornácra. Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a leányával a tornácra, s úgy várták, hadlám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elévevé szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány bárányhátán, a leány leányhátán, a sütőlapát lapátnyelén a sütőasszony, sütőasszony hátán, a pálca pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a lánya, a könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány, leány hátáról a lapát, lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca pálcáról a papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legényke eltette furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak. Hallod-e, te juhász legény, mondá a király, a leányomat megnevettetted, hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban, s úr lett még a cigányból is. A juhász legényből lett király, egyszeriben 6 lovas hintót küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből is mind nagy urak lettek, még ma is élnek, ha meg nem haltak.
7: Havai Dóra vagyok, 3 gyermek édesanyja. Legkisebbik gyermekem, 6 hetes Lőrinc elkísért engem most. Egy különleges történetet hoztam Liliről, egy kislányról, a mesét a Csodavár Egyesületnek köszönhetően ismertük meg, a fordítását pedig Szabó T. Annának köszönhetjük. Ányás Lakor, Gwen Le Gac, Lili. Lili a kis húgom, jó játszani vele, holdvilág az arca, mandula a szeme. Már amikor megszületett, tudtuk, hogy ő különleges. Mongólia messzi ország, ott csupa mongol születik. Régen még mongoloidnak hívták volna kicsi Lilit. Kedves szó a mongol, igaz? Kerek és szinte simogat. Lili is ölelős kislány, mindig mosolygós és vidám. Most úgy hívják, Down-szindrómás. Ez sem ijesztő szó, csak más. Az emberek mégis félnek. Lilit látva elfordulnak, nagyon fura arcot vágnak, sietve másról beszélnek. Csak nem félnek Lilitől, a virág szép kicsitől. Aki fél, na az buta. Nem mindenki egyforma. Lili jó, ez nem kevés. Tudom, kicsit más. Na és? Nem vezet majd repülőt, tévében sem látod őt. Nem árul majd ceruzát, nem épít majd palotát. De szépen szed virágot, színes falat fest, látod? Talizmánt is szed nekem, van egy szerencsekövem. Mama mégis szokott sírni, mert néha nehéz kibírni, hogy aki különbözik, az sokan nem kedvelik. Nehéz annak, aki más. De ha Lili oda bújik, megvigasztalja mamát. Ő ölel a legjobban. Csodálatos húgom van.
8: Kindrusz Kata vagyok, és Alice kislányom egyik kedvenc mesét hoztam el. Tibor és a bankrablók. Tibor az öreg rendőrautó nyugdíjba készült. Visszavonulásáig már csak 2 nap volt hátra. Ez az utolsó heted, öreg cimbora, üdvözölte régi társa, Vendel a rendőrmotor. Igen, barátom, bár egy utolsó igaz izgalmas bevetés nagyon hiányzik. Alig, hogy kimondta, recsegni kezdett az adóvevője. 289-es járőr, szolgálatra jelentkez. Rablás van folyamatban az Aranycsavarbankban. Egyenlőre csak menj oda, és nézz körül. Vettem, indulok. A helyedben én nem élném bele magam az akcióba, Tibor. Ez a 3. ilyen bejelentés 2 héten belül. Feltehetőleg csak kölykök szórakoznak, jegyezte meg Vendel. Azért én megnézem, hogy minden rendben van-e, mondta az rendőrautó. Szirénáját már a távolban jól lehetett hallani. Amikor befordult a sarkon, látta, hogy a bank ajtaja be van törve. Most már biztos volt abban, hogy a bejelentés valós. Közelebb gurult a törött bejárathoz, és benézett. Nem látott senkit, és mozgás sem észlelt. Figyelem, itt a rendőrség! Bármire is készül, hagyja, abba is lépjen elő! Szólította fel az ismeretlen behatoló Tibor. Nem érkezett válasz. Csend uralkodott a bankban, csak a járőr hangja visszhangzott. Hirtelen felbőgött egy erős motor, és abban a pillanatban kirobbant a bank oldalán egy zöld sportverda. Tibor a bankrabló után iramodott. Központ, jelentkez, itt a 289-es járőr. Üldözőbe vettem az elkövetőt, erősítést kérek. A kapitányság minden mozdítható egységet Tibor segítségére irányított. Bevetették Henriket, a rendőrhelikoptert, Sanyit a teherautót, és még számos járőrt. Henrik a magasból követte a rablót, és tájékoztatta őt az üldöző rendőröket, őt üldöző rendőröket, hogy milyen irányba halad. Hangos megafonján megadásra és megállásra szólította fel a sportautót, de a banditáknak esze ágában sem volt a fékre lépni. Inkább még gyorsabb tempóra kapcsolt, és száguldott a hatóság előtt. Egy éles kanyarban letért a főútról egy kavicsos völgyes mellékútra. Egyenesen egy elhagyatott raktárépületbe hajtott. Henrik szem előtt évesztette, és hevesen körözött a bűnöző búvóhelye fölött. Fiúk, itt a 412-es helikopter, a gyanúsított behajtott egy feltehetően üres épületbe. Amint újra feltűnik az utakon, jelentkezem. Tibor gondolkodás nélkül szágódott a bankrabló után, be az épületbe. Szirénáját és vényszúróit lekapcsolta. Észrevétlenül próbált gurulni a sötétben. Szemei cikkáztak. Minden egyre neszre megállt, és figyelmesen körbenézett. Egy rossz érzés kerítette hatalmába. Lehet, hogy ez egy csapda, gondolta magába, és suttogva beleszólt adóvevőjébe. Minden egységnek figyelem, ne gyertek be az épületbe. Valószínűleg kelepcébe akar minket zárni. Maradjatok kint, és vegyétek körbe az épületet, nehogy meglógjon. Vége! Tibor bal szerencsére egy újonc járőr buzgón visszaválaszolt a figyelmeztetésre. Vettük 289-es, vigyázz magadra, és ne kelts feltűnést! A recsegő rádió hangjára erős fény áradt a járőr felé. Körbe vették, a fényszórókba lítélve Tibor megállapította, hogy a banda 8 tagból áll, épp ugyanannyiból, mint a trükkös 8-as banda.

felszólításnak, de tudták, hogy a rendőrök létszámfölényben vannak. Meg sem próbáltak menekülni. Tibor utolsó munkával töltött hete így mégis izgalmas volt. Lefüllelt egy évek óta körözött bűnszervezetet, amiért kitüntetést is kapott, és azóta is egy üvegvitrínben érzi azt. Úgy érzi, méltóképpen búcsúzott a rendőr évektől. Itt a vége, fussávéle. A következő mese, amit hoztam, Bori orvoshoz megy. Alíz nagyon kedveli ezt a mesét, és ezzel a mesével tudtam meggyőzni arról, hogy az orvosoktól nem kell félni. Tehát Bori orvoshoz megy. Anya egy kicsi sárga füzetet tartott a kezében. Bori, nem sokára státuszvizsgálatra kell menned, mondta. Bori persze tudni akarta, mit jelent ez. Anya elmagyarázta, hogy ez egy olyan orvosi vizsgálat, amelyen a doktorbácsi azt ellenőrzi, hogy teljesen egészséges-e. Borinak azonban még így sem volt kedve menni. Anya gyöngéden nyugtatta. A doktorbácsi csak meg fog vizsgálni, mondta anya. Bori mégis tartott ettől a látogatástól. Vajon fájhat a megvizsgálás? A kislány előkereste az játékorvosi táskáját. Megvizsgálta a babáit és a mackóit. Mindannyian mozdulatlanul tűrték, és egyik sem sírt. Bori lassan már nem is gondolt arra, hogy orvoshoz kell mennie. Egy hét múlva anya figyelmeztette Borit, hogy másnap nem megy óvodába, mert a doktorbácsi várja őket. Bori kicsit megszeppent. Este, lefekvés előtt anyának pontosan el kellett magyaráznia, hogy mit fog vele csinálni másnap a doktorbácsi. Reggel Bori magával vitte Teddyt is. A rendelő bejáratánál két asszisztens néni ült. Anya átnyújtotta a kicsi sárga füzetet. Az egyik néni adott Borinak egy poharat. Ebbe kellett belepisilnie. Ez egyáltalán nem is olyan egyszerű, gondolta Bori. Ahogy készen lettek, a várószobába mentek, ahol sok gyerek várakozott. Egy kisbaba sírt, az egyik fiú lábbal hajtós autóval száguldozott fölcs alá. Bori oda ment ahhoz a kislányhoz, aki a fa építő kockákkal játszott a mágnes táblánál. Együtt raktak ki egy szép színes képet házzal és fával. Aztán a kislányt behívták a rendelőbe. Bori kipróbálta a fakirakóst is, és nem sokára már is ők következtek. A szomszédos várószobában Bori levetkőzött, miközben a kisbabát épp felöltöztették. Most már nem is sírt a kisbaba. Bejött az asszisztens néni is, megmérte Bori súlyát és magasságát. Egy mérőszalaggal azt is lemérte, mekkora Bori feje. Az asszisztens néni mindjárt megint beírt a kicsi sárga füzetbe egy tollal. Anya és Bori bement a doktorbácsihoz. Bori anyához bújt, és erősen szorította Teddyt is. Pedig a doktorbácsi nem is vizsgálta meg rögtön. Kedvesen beszélgetett anyával és Borival. Szerette volna megtudni, hogy van-e Borinak barátnője, tud-e már egyedül öltözni, szívesen feste, és annyi minden más is érdekelte. Bori elmesélte, hogy van három barátnője is, és már régóta fel tud öltözni egyedül. Azt is megkérdezte a doktorbácsi, hogy Bori szereti-e a zenét. Mikor a kislány bólintott, adott neki egy fejhallgatót, és beindította a zenét. A hangot Bori néha hol balról, hol jobbról hallotta, és egyszer halkabb, másszor hangosabb volt. Borinak mindig jeleznie kellett, hogy épp még fülével hallja a zenét. Az elején olykor a rossz fülére mutatott, de aztán ügyesen belejött, és egészen viccesnek találta a játékot. Ezután a doktorbácsi még egy aprócska lámpával is bevilágított a fülébe. A füle után bevilágított az orrába is. Ezután megkérte Borit, hogy mondja á. A doktorbácsi egy lapos pálcikával lenyomta a kislány nyelvét, így mélyen belenézhetett a torkába. Bori megmutatta neki, hogy alul mozog az egyik foga, de a doktorbácsi szerint ez nem baj, ezek tejfogák.

0: rugak, ha kiesnek, újak nőnek helyettük. A doktor bácsi óvatosan megnyomkodta Bori hasát. Ez kicsit csikis volt neki. Nevetnie kellett. Doktor bácsi megmutatta a stetoszkópját, odaérintette a kislány karjához. Hideg volt, de egyáltalán nem fájt. Ezzel hallgatta meg a mellkasát és a hátát. Utána Borinak meg kellett mutatnia, tud-e egy lábon ugrálni. Nagyon jól ment neki, akár az ablakig is tudott volna ugrálni. Ügyesen tudott lábujjhegyen és sarkon járni is. Végül a doktor bácsi mutatott egy plakátot, melyen több kép is volt, kicsik és nagyok egyaránt. Rámutatott az egyikre, és Borinak meg kellett mondania, mit ábrázol. Előbb azonban hátrébb kellett lépnie a faltól. A kislány minden képet ügyesen felismert. Neked bizony sars szemed van, dicsérte meg a doktor bácsi. Bori nagyon büszke volt magára, örült, hogy az összes feladatot meg tudta csinálni. Még annyi mindent szeretett volna megmutatni, hiszen sok minden másra is képes. Például szívesen bukfencezett volna, de a vizsgálat véget ért. Odakint még sok gyerek várta, hogy sorra kerüljön, ő pedig felöltözhetett. A kislány most már örült, hogy eljött erre a vizsgálatra, hazafelé pedig elhatározta, ha felnő, doktor néni lesz.
1: Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt az új kormány. 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasította ma leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali, rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blik megkereste a Wizzárt, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
3: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
5: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
3: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
5: A jövedelemadó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió.
6: A vakok és gyengéllátók Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesülete elnökeként és kétszeres nagymamaként tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót. Lili unokám 7, Levente pedig 3 hónapos. Nekik ajánlva fogadja szeretettel az alábbi mondókát Bartos Erika tollából. Maci a holdon. Fel akart a mackó ugrani a holdra, körbenézni fentről, milyen jó is volna. Nem sikerült persze, kicsi volt a medve, mosolygott a nagy hold, magasan és messze. Sírdogált a kisbocs, potyogott a könnye, színes tollú madár szárnyaira vette. Felrepült a holdhoz, magasan az égre, kicsi maci vágya valóra vált végre. Boldog volt a mackó, megvetette ágyát, holdapóka csendben őrizte az álmát. Az anya olvas CD 36 mesét, verset, novellát foglal magába, melynek hallgatásához kellemes kikapcsolódást kívánok. Nemes Nagy Tünde.
7: Novák Sárközi Hajnalka vagyok, és ez a mese a kislányom kedvence volt, amikor 5-6 éves volt. Tigris posta. Történet arról, hogyan találta fel kismackó és kistigris a levélpostát, a légipostát és a telefont. Egyszer, amikor kismackó megint horgászni indult a folyóra, így szólt kistigris. Olyan magányos vagyok, hogy nem vagy itthon. Kérlek, szerezd nekem örömöt, és írjál levelet onnan, a távolból. Rendben van, bólintott kismackó, és magához is vette a kék tintás üveget, meg egy kanári tollat, mert azzal igen jól lehet írni. Keresett még levélpapírt és borítékot is. Lent a folyónál először is felszúrt a horogra egy kukacot, aztán bedobta a pecát a vízbe. Majd elővette a tollat, belemártotta a kék tintába, és a papírra írni kezdte a levelét. Kedves tigris, tudatom veled, hogy én jól vagyok, és te hogy vagy? Távol létemben légy szíves, pucold meg a hagymát, és főzd meg a krumplit, mert talán hozok halat, csókol barátod, mackó. A levelet betette a borítékba, és leragasztotta. Két halat is fogott, egyet vacsorára, a másikat meg, hogy az elsőnek megkímélhesse az életét. Hadd örüljön, mert az öröm mindenki számára öröm. Este aztán fogta a halat, a vödröt, a tintás üveget és a tollat, no meg persze a levelet, és indult hazafelé. Állj meg, kismackó, a horgászbotról megfeledkeztél. Jaj, nagyon köszönöm, mondta kismackó. Már a dombtetőről kiáltotta, hogy levél tigrisnek, levél tigrisnek. Ám kis tigris nem hallotta, mert a ház mögött hempergett. Hagymát sem pucolt, a krumplit sem főzte meg. A szobát nem söpörte ki, és a virágokat sem locsolta meg. Nagy magányában semmihez sem volt kedve, és most már levélre sem vágyott, hiszen megjött kismackó személyesen, és megint volt társasága. Éjjel kis tigris felébresztette kismackót. Gyorsan, mondanom kell neked valamit, mielőtt megint elaludnál, fontoskodott. Nem küldhetnéd el holnap egy kicsit előbb a levelet? Mondjuk egy futárral? Jó, megpróbálom, egyezett bele kismackó, és másnap megint mindent magával vitt a folyóhoz, tintát, tollat, papírt és borítékot, és vitt bélyeget is. A vízparton megint kukacot akasztott a horogra, és lógatta a pecát a vízbe. Aztán nekifogott a levélírásnak. Kedves tigris barátom, mindent végez úgy, ahogy tegnap írtam neked. Remélem, jól vagy. Gyors üdvözletét és csókjait küldi, barátod Mackó. Éppen arra járt a csinos liba. Nem vinnéd el ezt a levelet a barátomnak, kis tigrisnek, aki otthon maradt? Igazán sajnálom, felelte szaporán a liba, de nem érek rá, mert egy temetésre sietek. Akkor arra úszott a hal. Nem vinnéd el ezt a levelet a bará? Ám a hal, már halnak már hűlt helye volt. Hát igen, a halak villámgyorsak, és talán nagyot is hallanak. Akkor arra szaladt a fürge egér. Ő elvállalta a levél kézbesítését, csak úgy feltámadt a szél, és belekapaszkodott a levélbe, akár egy vitorlába, majd elfújta egerestül. Akkor arra jött a róka. Kedves róka úr, nem vinnéd el ezt a levelet? Kérlelte őt is kismackó, tudod, tigrisnek a házikóba. Tigrisnek a házikóba? Kérdezte a róka. Nem, sajnos nem érek rá, elkísérem a libát a temetésre. Lám-lám, szép kis libám, íme milyen rövid az élet. Akkor ára csónakázott az elefánt. Haló, elefánt, kiáltott neki boldogan kismackó, csak hogy elefánt bizonyára az igazak álmát aludta, mivel hogy meg sem moccant. Ekkor felbukkant hát is szamár, a levél kézbesítését azonban ő sem vállalta, és hosszú orr is elhárította a kérést. Szerencsére arra járt a nyúlcipős nyúl. Adja ide, Mackó úr! Betette a levelet a borítékba? Bélyeget is ragasztott rá? És most nyúl, rajtad a sor, fuss! És a nyúl futott, mint a villám, ahogy csak a cipője bírta, tigrishez a házikóba. Kis tigrisnek azonban nem volt semmihez sem kedve, nem pucolt hagymát, nem főzött krumplit, nem söpörte ki a szobát, de még csak be sem gyújtotta a tűzhelyet. Levelet hoztam tigrisnek, szirénázt a nyúlcipős nyúl. Kis tigris talpra ugrott örömében, és elrikkantotta magát. Mit hoztál és kinek? Hát tigrisnek, felelte a nyúl. Én vagyok tigris, hadlám! Örömében azt sem tudta, hova perdüljön táncra az asztalon, a széken, az ágyon, a pamlagon. Aztán elolvasta a levelet az elejétől a végéig, a végétől az elejéig. De most már volt kedve mindenhez, és pucolt hagymát, főzött krumplit, felsöpörte a szobát, és nagyon szépnek találta az életet, begyújtott a tűzhelybe, és petrezselymet is szedett a kertbe a halvacsorához. És amikor kismackó hazaért, pompás estéjük volt, halat vacsoráztak főtt krumplival, a kótból kölyök bort ittak hozzá, az ízletes lakoma után pedig igazi zenész táncos murit csaptak, az egyikük a fakanál hegedűn játszott, kis tigris pedig parfisnyélen bőgőzött hozzá. Amikor a vidám vakont a távolban hallotta a zenét, rögves látogatóba indult hozzájuk. Táncra is perdült az asztalon, és sétabotjával keringőzött körbe-körbe. Ez életem legboldogabb napja, kórjantott a kis tigris, és ezzel nem hazudott. Éjjel aztán kis tigris megint felébresztette kis mackót. Csak azt akartam mondani, mielőtt még elnyomna az álom, holnap te is számíthatsz levélre, hadd legyen neked is örömöd. Egyszer én is írok, és aztán majd te is írsz. Na, jó ét! Reggel aztán fogta kis tigris a gombászó kosarát, tintás üveget, a tollat és a papírt, és kiment az erdőbe. mert aznap ő következett a levélírásban. Kedves Mackó barátom, azért írom neked ezt a levelet, hogy örömöt szerezzek vele. Nem sokára, remélem, találkozunk. Ma vajban pirított gomba lesz vacsorára. Már látom is a fejét, itt kandikál ki mellettem a fűből. Szeretettel csókol barátod, Tigris. Várj meg! És ez így ment ezentúl minden áldott nap. Hol kismackó írt kis Tigrisnak, hol fordítva, és nyúlcipős nyúl volt a postás. Egyik éjjel kis Tigris felrázta kismackót, és így szólt hozzá. Miért nem írunk levelet Libus nénikénknek? Szerezzünk neki is örömöt, jó? Nem is halogatták a dolgot, már másnap neki láttak a levélírásnak. Személyes üdvözletüket küldték, és minden jót kívántak Libos néniüknek, és afelől érdeklődtek, hogy megy a sora. Ezután Libus néni írt Sün atyafiának, Sün pedig hosszú ornak. Elefánt Afrikába akart írni a feleségének. Afrika nagyon messze van, mondta erre nyúlcipős nyúl. Addig nem tudok elfutni. Oda csak légipostával küldhetsz levelet, amit majd a galamposta kézbesít. És mivel ezentúl mindenki levelet akart írni, nyúlcipős nyúl már nem győzte egyedül a munkát. Ezért aztán beállított maga mellé még több nyúszit. Dolgozzatok gyorsan és nesztelenül, intette őket. A leveleket ne olvassátok el, és egy szót sem senkinek, mi áll bennük, világos? Világos, kiáltotta a többi nyúlcipős nyúl, mert valóban mindent megértettek. Aztán minden fára levélláda került, hogy a postás nyulaknak ne kelljen egyenként összeszedni a leveleket, és a ládákat sárgára pingálták. Ekkor megint megszólalt kis Tigris. Amikor te, Mackó, a konyhában vagy, akkor én olyan magányos vagyok a szobában. Ezért a két helység között kihúzták a kerti locsolócsövet, igazi házi telefon. Halló, halló, ki beszél? Halló, hallasz engem? Itt Mackó, én jól hallak. Mi lenne, ha a folyóba is lefektetnénk egy telefonvonalat? Akkor nem kellene a levélírással fáradoznunk, ötlötte ki kis Tigris. És az ötletet tett követte. Így lett a víz alatti telefonkábel. Mi lenne, ha a föld alatt is elvezetnénk egy kábelt, morfondírozott kis Tigris. Akkor erdőszerte mindenkivel, még Libus nénivel is tudnánk beszélni. Nosza, a vakondok világos. A vakondok valóságos föld alatti telefonkábel hálózatot építettek. Futott a vonal mindenfelé, behálózta az egész erdőt. Halló, Libus néni, itt kis Tigris, hallasz engem? Igen, én vagyok kis Tigris, a bojtos farkú unokaöcséd. Én meg Mackó vagyok, korjantotta a barátja. Mondd meg neki, hogy én is itt vagyok. Elefánt beszólt a telefonközpontba. Tessék, központ, Afrikába? Nem, sajnos Afrikával nincs kapcsolatunk, vége. Hát üssek ő, legyintett az elefánt, akkor írok levelet, és feladom légipostán. Attól fogva az erdő és a folyó lakói annak írtak levelet, akinek csak akartak, sőt, ha úgy hozta kedvük, telefonon is cseveghettek a barátnőikkel. Hát nem csodás? Mondd meg, Mackó, hát nem borzasztóan szép az élet, lelkendezett kis Tigris. De igen, mondta kis Mackó, egészen borzasztóan gyönyörű, és nagyon szép. És ebben megint csak mind a kettőjüknek igazuk volt.
8: Polonkai Rita vagyok, van egy 6 éves kisfiam, és vele szoktam nagyon sokat olvasni, úgyhogy ennek kapcsán jött a lehetőség, hogy részt vehetek ezen a felolvasó alkalmon. Nagyon örültem neki, és remélem, hogy örömet fogok szerezni a gyerekeknek is ezzel a mesével. Mese a sündisznóról, aki arra vágyott, hogy megsimogassák. Egyszer volt, hol nem volt. Kerek erdő közepén élt egyszer egy sündisznó. Nagyon mogorva sündisznó volt. Legalábbis ezt tartották róla. Mindenkivel csak morgott, mindennel elégedetlen volt, és még ha jó szándékkal közeledtek hozzá, akkor is tüskés gombóccák gömbölyödött. Csak úgy meredeztek kifelé a tüskéi. Nem is közeledett hát hozzá senki jó szándékkal, sündisznó emlékezet óta. Az erdő állatai már nem is tudták, honnan voltak benne olyan biztosak, hogy a sündisznóhoz nem érdemes jó szándékkal közeledni. Egyszerűen csak biztosak voltak benne. Egymás között csak morogtak rá, és ha néha mégis szóba elegyedtek vele, legfeljebb csak az időjárásról folyt a kurta társalgás. Azt viszont soha senkinek nem jutott eszébe megkérdezni tőle, fáj-e a szíve. Pedig bizony nagyon fájt a szíve. Világ életében arra vágyott, hogy megsimogassák, de a szúrós tüskéktől senki sem fért hozzá. Valaha régen akadtak néhányan, akik megpróbálták, de ahogy tüskéjével megbökte őket, mind megharagudtak. Azóta senki sem próbálkozott. Így éldegélt a sündisznó napról napra és évről évre, míg egyszer éppen az erdei ösvény közepén az egyik szélétől igyekezett a másik felé, amikor vidáman ugrándozó lépteket hallott. Egy kislány közeledett, aki szinte repült lefelé a lejtőn, s közben egy vígdalocskát énekelt. Amint a sündisznó észrevette a kislányt, abban a szempillantásban összegömbölyödött, amint ez már szokása volt. A kislány csak ekkor figyelt fel a tüskés gombócra. Süni! Kiáltott fel nagy örömmel, és legugolt a sündisznó mellé. A sündisznó szerette volna szemügyre venni a kislányt, de az orrát sem merte kidugni.
9: Kedves Süni, bújj elő a kedvemért!
8: Kérlelte a kislány. Szeretnélek megsimogatni. A sündisznó szíve megdobbant a tüskék alatt. Ilyesmit már olyan régen mondtak neki, hogy talán nem is mondtak sohasem. Már majdnem kidugta a fejét a tüskés páncélja alól, de valami mégis visszatartotta. A kislány tovább kérlelte.
9: Kedves Süni, kérlek, csak az orrocskádat hadd érintsem meg.
8: A Süninek könny szökött a szemébe. Szerencsére nem láthatta senki biztonságos rejtekében. Valami kedveset akart válaszolni a kislánynak, már a nyelve hegyén is volt, aztán mégis más lett belőle.
9: Hagyj békén, engem nem lehet megsimogatni, morogta, és abban a pillanatban meg is bánta, de nem volt ereje bocsánatot kérni.
8: A kislány elszomorodott.
9: Ne haragudj rám, én csak jót akartam.
8: Persze, persze, morogta a sündisznó, mert nem tudta, mit is mondjon.
9: Hát akkor Isten veled, kedves Süni, talán majd máskor.
8: És a kislány tovább indult, egy kicsit lassabban, mint ahogyan jött, de az erdő szépsége hamarosan visszaszerezte jó kedvét. A sündisznó a távolból még hallotta a dudorászását. Szeretett volna utána kiáltani, gyere vissza! De egy hang sem jött ki a torkán. Teltek múltak a napok, és mindegyre ez járt az eszében. Talán majd máskor. Magának sem merte bevallani, de a szíve mélyén egyre csak arra várt, hogy a kislány egyszer majd visszatér, s a kislány hamarosan visszatért. Most már messziről észrevette a Sünit. Halkan és óvatosan közeledett, nehogy megijessze. A Süni is észrevette a kislányt. A biztonság kedvéért most is összegömbölyödött, de előzőleg még titkon alaposan szemügyre vette a várva várt jövevényt. Csak úgy vert a szíve a tüske rengeteg alatt. A kislány halkan és finoman ereszkedett le mellé.
9: Itt vagyok,
8: suttogta. A Süni borzasztóan izgult, hogy megint elrontja az egészet.
9: Hát, Isten hozott, mondta akadozva, és nagyon megkönnyebbült, hogy sikerült kimondania. Most megengedett, hogy megsimogassalak?
8: A sündisznó összeszedte minden bátorságát, és félénken kidugta az orrát. A kislány feléje nyúlt, hogy megsimogassa, de amint a keze odaért volna, a sündisznó összerezzent, visszahúzta az orrát, és meredező tüskéi a kislány ujjába szaladtak. Még a vér is kiserkent belőle. A kislány feljajdult, ujját a szájába kapta, és sírva fakadt.
9: Látod, mondtam én, előre megmondtam, morgott a sűn. Jobb lett volna, ha sose szólsz hozzám. Menj innét, hagyd magamra.
8: Hálátlan vagy, és igazságtalan, és utálatos, sírt a kislány, és elrohant. A sündisznó most már kétségbe esetten kiabált utána.
9: Várj, gyere vissza! Én nem akartam, nem így akartam. Én világéletemben arra vágytam, hogy megsimogassanak. Soha senki nem simogatott meg. Te voltál az egyetlen, aki...
8: Már nem tudta folytatni. Hangja zokogásba fulladt. Csak úgy rázkódtak a tüskéi. A kislány még mindent hallott. Mégsem fordult vissza. Szaladt, csak szaladt, amíg egy patakhoz érkezett. Tovább már nem bírta a lába. Leült egy kőre a parton, és hatalmas könnycseppeket hullatott a patak vizébe. A patak meg csak halkan locsogott, és magával vitte a könnycseppeket. Így ült ott egy darabig. A patak olyan halkan locsogott, hogy egyszer csak a szívében is csend lett. És akkor fülébe csengtek a sündisznó szavai, amelyeket már nem akart meghallgatni.
9: Soha senki nem simogatott meg. Milyen türelmetlen voltam, és milyen értetlen, gondolta.
8: Megbuktam szeretetből. És újra könnyek gördültek végig az arcán. De ezek már nem a sértettség, hanem a megbánás tisztító könnyei voltak.
9: Te voltál az egyetlen, aki...
8: Az egyetlen. Egy pillanatig még erőt gyűjtött. Aztán letörölte könnyeit, és szaladt árkon bokron át, vissza a sündisznóhoz. És ahogy rátalált, nem törődve a tüskékkel, úgy, amint volt. Fölkapta, és magához ölelte. A sűn meglepetésében még összegömbölyödni is elfelejtett. Becsületből még kapálózott egy kicsit, és mondott valami olyasmit, hogy eressz el, vigyázz, meg foglak szúrni, de közben boldogan simult a kislányhoz. Még a szíve dobogását is érezte.
9: Én így szeretlek téged, a tüskéiddel együtt, és a barátod akarok lenni, mondta a kislány az örömtől elcsukló hangon.
8: És csodák csodája, a tüskék nem szúrtak többé. Puhák és bársonyosak lettek, mint a sejmes zöld pázsit.
9: Mindnyájan félre ismertünk, mondta a kislány. Te kedves vagy, és meleg szívű, jó és szeretetre méltó.
8: A sűn nem is tudta, hová legyen a boldogságtól. Világ életében arra vágyott, hogy megsimogassák, de azt legtitkosabb álmaiban sem merte remélni, hogy egyszer lesz valaki, aki magához öleli. A sűn és a kislány attól fogva barátok lettek, az erdő állatai pedig mind ámultak a sündisznó átváltozásán.
10: Polyákné Tóth Nóra vagyok, van két gyermekem, Johanna 4 éves, Boldizsár pedig 7 éves. Nagyon szeretik a Pepe a Pingvin című mesét, ezért ezt szeretném felolvasni most nektek. Volt egyszer egy Pepe nevű pingvin. Az összes többi pingvintől különbözött. A tolla teljesen fehér volt, leszámítva egy kicsi fekete foltot a hátán. Pepinek fogalma sem volt róla, hogy miért néz ki így. Már így bújt ki a tojásból. Őt magát nem zavarta, de a többiek nem tudták, mit kezdjenek vele. Amikor Pepe el akart vegyülni közöttük, elküldték. Menj innen, mondták neki. Te nem is vagy igazi pingvin, nem úgy nézel ki, mint mi. Pepe végtelenül szomorú lett. Magányosnak érezte magát, és semmire sem vágyott jobban, mint hogy úgy nézzen ki, mint a többi pingvin. Magányos sétáinak egyikén jégbarlangra bukkant. A barlang belsejében barátságos tábortűz égett. Ez volt Arthurnak, a jegesmedvének a barlangja. Arthur eredetileg az északi sark lakója volt. Csak néhány hete érkezett a déli sarkra, hogy pingvineket lásson. Amikor megpillantotta Pepét, barátságosan a barlangba invitálta.
11: Szóval így néz ki egy pingvin, mustrálta Pepét Arthur.
10: Ám Pepe lelkiismeretesen elmagyarázta neki, hogy ő kivétel. Azután kiöntötte neki a szívét. Arthur figyelmesen végighallgatta Pepe történetét.
11: Szerintem jól nézel ki, szólalt meg végül. Mondok neked valamit. Maradj itt velem, meglátod, hogy találunk valami megoldást.
10: Néhány nappal később Arthur és Pepe arra lettek figyelmesek, hogy ismeretlen hajó horgonyzott le a kikötőben. Piros sapkás kismalac szállt ki a partra. Pepe és a jegesmedve csodálkozva nézték. Mit keres itt egy malac? A jövevény először felállított egy festőállványt, majd vásznat feszített fel rá. Azután bőröngyéből festéket és ecsetet vett elő. Aha, szóval festeni fog. Ám sajnos éppen ekkor elkezdett esni a hó. A kismalac éppen nekiállt volna a festésnek, amikor hirtelen erős szél kerekedett és elfújta az állványt vásznastúl. Olyan hatalmas viharrá dagadt a szél, hogy már a kismalac élete is veszélyben forgott. Úgy hempergett a hóban, mintha játszana, pedig csak a viharos szél sodorta tova. Arthur, az erős jegesmedve azonban, ott termett és a karjába vette. Gyorsan a barlangja felé indult vele a hóviharon át. Pepe a festékes bőröndöt helyezte biztonságba. Mire a barlanghoz értek, a vihar is alább hagyott. A piros sapkás malacot Engelbertnek hívták. Megköszönte Pepének és Arthurnak, hogy megmentették az életét.
12: Szívesen nektek ajándékoznék egy képet, szabadkozott Engelbert. Csak hát nincs több vásznam.
10: Ekkor Arthurnak, a jegesmedvének csodás ötlete támadt.
13: Kedves Engelbert,
10: fordult Arthur a kismarachoz.
13: Komoly szívességet tehetnél a barátomnak, Pepének. Fess rá egy igazi, szép, fekete pingvin frakkot. Meg tudod csinálni?
12: Hát persze,
10: válaszolta a művész, és elővett a bőröngyéből egy tégelyt, benne a legfeketébb, legszebb, legcsillogóbb festékkel. Fél órán belül tetőtől talpig telepingált a Pepét. Tökéletes pingvin frakkot varázsolt rá. De ez még semmi. A hasát sárgára festette, és piros meg zöld pöttyöket pingált rá. Pepe már alig várta, hogy megmutathassa magát a többi pingvinnek. Vajon mit szólnak majd? A pingvinek éppen elnökválasztáshoz készülődtek. Amikor meglátták Pepét, egy pillanatra elnémult az egész kolónia, aztán hirtelen lelkes kiáltozásban törtek ki. Ő legyen az új elnök! Kiabálták a pingvinek. Zöld és piros pöttyök a hasán, ő a legszebb mindannyiunk között, különleges, kivételes pingvin. De Pepe egyáltalán nem volt elégedett. Éppen ellenkezőleg. Rögtön rájött, a többiek csak azért ilyen lelkesek, mert nem ismerték fel őt, a hófehér pingvint. Buták vagytok, szólt csalódottan. Csak azért legyek az elnökötök, mert piros meg zöld pöttyök vannak a hasamon. Az igaz, hogy különleges és kivételes vagyok, de nem azért, amire ti gondoltok. Azzal a többi pingvin szeme láttára a tengerbe vetette magát. A víz alatt leázott róla az összes festék, amit Engelbert a malac rákent. Mire kimászott a legközelebbi jégtáblára, pontosan úgy nézett ki, mint a régi Pepe. Hiszen ez Pepe, kiáltoztak a pingvinek. Bizony, a mi Pepénk! Attól a naptól fogva, Pepének semmi szomorúsága nem származott abból, hogy másképpen néz ki, mint a többiek. Mindenki a barátja akart lenni.
14: Szakács Monika vagyok, a Best FM rádió munkatársa. A 6 éves Maja lányom segített a művek kiválasztásában, fogadják szeretettel. Móra Ferenc, Zengő ABC. Aranyalma ághegyen, baribég a zöld gyepen. Círmos cica egerész, csengős csikó heverész. Dongó darázs döngicsél, esik eső, fúj a szél. Füsti fecske ficsereg, gerle galamb kesereg. Gyom között gyors gyík szalad, harmatos hajnal hasad. Itt van már a zivatar, jó az anya, jót akar. Kivirít a kikelet, leveles lesz a liget, lyukas fazik fekete, mese, mese, meskete. Nádat a szél legyezi, nyúl a fülét hegyezi, orgonafán méhike, összerezzen őzike. Patakparton pipitér, rókaszava kicsit ér, suhagasok sasmadár, szilva fára, szarka száll. Tücsök tarlón hegedül, tyúk az árkon átrepül. Ucu csíp meg, hóha-hó, ürgét fogott a sajó. Vércse víjog délelőtt, zörgetik a vasfedőt. Zsindelyezik a tetőt. Tolsztoj, a répa. Rab Zsuzsa fordítása. Az apóka ültetett egy répát, és így biztatgatta. Nőj, nőj, répa, növekedjél gyökérke, jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra. Meg is nőtt a répa, jó édes lett, szép kövér lett, óriási nagy lett. Ment az apóka, hogy kihúzza. Húzta, húzta, tépte, cibálta, ráncigálta, de hiába, nem mozdult a répa. Hívta az apóka az anyókát. Anyóka húzta apókát. Apóka húzta a répát. Húzták, húzták, ráncigálták, de hiába, nem mozdult a répa. Hívta az anyóka unokáját. Unoka húzta anyókát. Anyóka húzta apókát. Apóka húzta a répát. Húzták, húzták, ráncigálták, de hiába, nem mozdult a répa. Hívta az unoka a kutyát, Bogárkát. Bogárka húzta unokát. Unoka húzta anyókát. Anyóka húzta apókát. Apóka húzta répát. Húzták, húzták, ráncigálták, de hiába, nem mozdult a répa. Hívta Bogárka a tarka macskát. Macska húzta Bogárkát. Bogárka húzta unokát. Unoka húzta anyókát. Anyóka húzta apókát. Apóka húzta répát. Húzták, húzták, ráncigálták, de hiába, nem mozdult a répa. Hívta a macska az egérkét. Egérke húzta a macskát. Macska húzta Bogárkát. Bogárka húzta unokát. Unoka húzta anyókát. Anyóka húzta apókát. Apóka húzta répát. Húzták, húzták, jót rántottak rajta. Erre aztán engedett a répa. Kifortult a földből.
15: Vécseinél Lakatos Bernadett vagyok, a Józsandás Múzeumból érkeztem, és múzeumpedagógusként dolgozom ott. Két gyermekem van. És akkor a mese. A szegény lányról, aki virágot lépik. Volt egyszer egy szegény ember, annak a szegény embernek volt két gyermeke. A nagyobbik lányka volt, a kisebbik pedig fiúcska. A lányka táltos volt, csodahatalommal született anélkül, hogy tudott volna róla. Mikor a gyermekek megnőttek, elmentek, mivel szegények voltak, kéregetni az utcára. Bevetemettek egy özvegyasszonyhoz. Azt mondja a lánykának, lányka, mondd meg édesapádnak, hogyha elvesz, akkor titeket egybe bajba füröztelek, s még ad egy-egy szelet kenyeret. A lányocska és a fiúcska mondják az édesapjuknak. Édesapó, azt mondja az özvegyasszony, hogyha őt anyónak elveszi, akkor minket tejbe vajva fürözt. Avval azt mondta az édesapa a lánykának. No lányom, én elveszem, ha úgy bánik veletek. El is ment másnap, feleségül vette. Az asszony két hétig tejben, vajban füröztötte a lánykát és a legénykét. Két hét múlva azt mondta az urának, hogyha a gyermekeidet el nem pusztítod, akkor elmegyek innen. A szegény ember mit csináljon? Befogta a két tehénkéjét a szekérbe, felültette a két gyermeket a szekérre, elvitte őket az erdőbe. Ott kalibát csinált, a kalibába behelyezte őket, s azt mondta a lánynak, no lányom, mikor visszatérek, akkor hazaviszlek. Megyek, hogy rakjak egy szekérfát. A lányka táltos volt, tudta, hogy mit akar az apja vele. Az apja pedig levette a szekéről a fejszét, megrakta a szekerét, és elindult hazafelé. S amint ment hazafelé, a fejsze fokával mindenik fára ütött egyet-egyet. Hadd gondolják a lánykáék, hogy a fát készíti a szekérre, hanem elment haza, s otthagyta őket az erdőben, a kalibában. A lánykáiknak pedig ott telt sok idejük a kalibában. Egy nyári nap kiment az erdőbe a lányka, hát az erdő közepén volt egy szép kaszálócska. Olyan szép volt, hogy a napra inkább lehetett nézni, de arra a kaszálócskára nem. Egyszer kimegy a királyfiú az erdőbe vadászni. Amint vadászgat, az a királyfi az erdőben, hát ráakadt a kaszálócskára. A királyfiú meglátta a szép helyet, látta, hogy ott van, hogy van ott elég sok széna, azt számította, hogy abból a szénából ad egy keveset a lovának, hogy azok egyék. Hát bizony, mikor oda megyen, megijedt, hogy milyen szép fiút és lányt látott. Nagyon megtetszettek a királyfiúnak. Azt mondja a királyfiú a lánynak, eljössz hozzám feleségül? Azt mondja a lány a királyfiúnak, hogy menjek én magához feleségül, nem hagyhatom az öcsémet. Azzal elővesz egy fésűt, megfésülködik. Olyan két szép virágot fésült ki a fejéből a lány, hogy a napra inkább lehetett nézni, de arra a virágra nem. Azt mondta a királyfiúnak, ezt a két szép virágot magának adom. Vigye haza az édesanyjának, tegye az ablakba egy pohár vízbe, és ha holnap jönnek értem, akkor elmegyek én is. Hazamegy a királyfiú a két szép virággal. Elbeszéli az anyjának, hogy járt ő egy lányjal az erdőben, és a lány küldötte neki ezt a virágot, hogy tegye pohárba, vízbe, és tegye fel az ablakba. Elbeszélte az édesanyjának, hogy holnap ő elveszi a lányt feleségül. S azonnal nem bánta az anyja. Gondolta, jó lesz neki a lány menyének. De hogy szavam ne felejtsem, a királyfiúnak egy boszorkányi lánya volt a jegyese. Mikor másnap elmentek a szegény lány után, a legutolsó kocsira felült a boszorkányi a lányával. Elmentek a szegény lányhoz, felteszik a kocsiba a lányt és az öcsét is, és visszatértek hazafelé. Amikor az erdőszélbe érnek, akkor a boszorkányné a kocsit megállította, de úgy, hogy senki semmit nem tudott, s elment a fiú, kisfiú mellett, s a szegény lányt levette a kocsiból. Levetkőztette, az ő lányának a ruháját feladta a szegény lányra, és a szegény lánynak a két szemét kivette. És a közelben volt egy nádas. A nádashoz kötötte. A boszorkányné a lányát a királyfiú mellé ültette, a szegény pedig ott maradt a nádasban. Visszament a boszorkányné a kocsihoz, és a kocsit elindította. Elmentek haza, ott pedig összehívták nagy vendégségre a hercegeket, grófokat, bárókat, meglett a nagy lakodalom. De nagyon búsult a királyfiú másnap reggelre kelve, hogy a király kisasszony megfésülködött, nem virágot fésült, hanem tetőt. Gondolta magában, mi baja lehet ennek? Búsult nagyon. Éppen a nádas mellett volt egy tó. Egy öreg halász oda járt halacskát horgászni. Történt egyszer, hogy amint ott halászgat, a szegény lány a hajától megkötve eljajdult a magát. Az öreg halász meghallotta a jajdulást, azt kiáltja vissza. Ha emberállat vagy, még egyszer jajdulj meg, akkor felkereslek. Meghallotta a szegény lány, és még egyszer feljajdult. Oda ment a szegény halász, feloldja a hajától fogvást, s elviszi magához az ő szegény házába. Egyszer azt mondja a szegény lány, adjanak neki egy fésűt, s megfésülködik a szegény lány. Olyan két szép virágot fésült ki a fejéből, hogy a napra inkább lehetett nézni, de erre a két szál virágra nem, s azt mondja az öreg embernek. Öreg apu, vigye el ezt a két szál virágot a városba, adnak a két szál virágért 3-4 szekér aranyat, de kend ne adja ezért a 3-4 szekér aranyért, hanem mondja azt, hogy a báránykám az erdőben járt, s a bal szemét kiütötte, aki neki bal szemet ad, annak adom a virágot. Azzal elindult az özvegy ember a városba. Amint megyen a városba, ígérnek a két szép szál virágért 4-5 szekér aranyat, de az öreg ember nem akarja adni a virágot, csak azt mondja. A báránykám az erdőben járt, s a bal szemét kiütötte. Aki neki bal szemet ad, annak adom a virágot. Erre elért éppen a király kapujába. Meghallja az öreg boszorkányné, hogy milyen két szép virágot árulnak, s beszalad, azt mondja a lányának. Te lányom, urad, úgy sincs itthon, menj, vedd meg azt a két szál virágot. Mikor hazajön, nagyon örvend annak a két virágnak, azt gondolja, a fejedből fésülten. Kimegy a király kisasszony, s ígér 5-6 szekér aranyat a két szál virágért, de az öregember csak nem akarja adni. Azt mondja, hogy a báránykája az erdőben járt, s kiütötte a bal szemét. Aki neki bal szemet ad, annak adja a virágot. Azzal azt mondja a boszorkányné lányának, menj, te lányom, hozd ki a kemence mögül a bal szemét annak a lánynak, akinek az erdőben kivettük a szemét. Bemegy a boszorkányné lánya, és kihozza a bal szemét annak a lánynak. Odaadja az öregembernek, az öregember pedig odaadja a virágot, és elmegy haza. Ahogy hazaér, odaadja a szemét a lánynak. A lány pedig korán reggel felkelt, kiment, harmad cseppel megmosta, s feltette a szemét. Hát 7-szerre te szebben látott, mint az előtt. No, azt mondja a lány, most egyik szemem helyrejött, most jó kedvem van. Jó kedvében lépett 2 szál virágot. De ez a 2 szál virág még 7-szerte szebb volt, mint a másik, amelyet a fejéből fésült. És azt mondta az öregembernek, hogy vigye el azt is a városba. Ígérnek érte 10 szekér aranyat, 11-et, de oda ne adja, hanem mondja azt, hogy a báránykája az erdőben járt, s a jobb szemét kiütötte, s aki neki jobb szemet ad, annak adja a virágot. No hát, ígértek 11-12 szekér aranyat azért a 2 szál virágért a városban, de az öregember nem akart adni, csak azt mondta, hogy a báránykája az erdőben járt, s a jobb szemét kiütötte, s aki neki jobb szemet ad, annak adja a 2 szál virágot. Elért megint a király kapujába, s meghallotta a király kisasszony, hogy milyen 2 szál virágot árulnak. Megállítja az öregembert. A király kisasszony is azt mondja neki, no, öregember, add nekem a virágot. Azt mondja az öregember, neked adom a virágot, hogyha jobb szemet adsz a báránykámnak. Azzal beszaladt a király kisasszony, s kihozza a jobb szemet a kemence mögül, s odaadja az öregembernek. Az öregember pedig odaadja a virágot. A szemmel pedig elmegy haza, s odaadja a lánynak a szemet. Ahogy odaadja a lánynak, a lány jókor reggel felkel, kimegy, helyre teszi a szemet, harmad cseppel megmosdik, a szemet megmossa, hát 7-szerte szebben lát, mint a másikkal, s azt mondja az öregembernek, eddig nagyapó, nagyanyó szívesen gondomat viselték, már most gyűjtsék össze minden edényüket, hozzák be a ház közepére, s rakják egy rakásra. Mikor behordták minden edényüket, akkor azt mondja a lány, no, öreg apó, ne szégyelje magát, forduljon egyet előttem. Az öreg ember nem szégyelte magát, egyet fordult előtte, hát 16 éves fiú lett belőle. Azt mondja az öreg asszonynak is, no, anyó, ne szégyelje, forduljon kend is egyet. Az öreg asszony is fordult egyet, hát 14 esztendős lány lett belőle. Akkor elővett egy fésűt, s azokat az edényeket, amelyeket behordtak a ház közepére, mind telefésülte arannyal. Akkor azt mondja az öregembernek, s az öregasszonynak, no, nagyanyám, nagyapám, van miből éljenek, most én elmegyek. Azzal elbúcsúzott tőlük, elindult a városba. Amint megy a városba, elér a király kapujához a lány. Azt mondja a szakácsné neki, hé, lány, hová mész? Azt mondja a lány, én elszegődnék, ha valami helyet kapnék. Bemegy a szakácsné, s megjelenti a király fiúnak, hogy egy lány van kint a kapunál, és jó volna mosólánynak. Kimegy a király fiú, s megfogadja a lányt a szakácsnénak segítségére. Ott ült vagy 3 hétig. 3 hét múlva, egy vasárnap azt mondja a szakácsnénak, szakácsné, legyen olyan kedves, engedje meg, hogy én is csináljak egy palacsintát. A szakácsné megengedte. Ő is csinált egy palacsintát, azt a gyűrűt pedig, amelyet a királyfiú az erdőben adott neki, amikor a 200 virágot kapta tőle, betette a palacsintába. A palacsinta pedig délebédkor éppen a királyfiú elébe került. A királyfiú, amint ette, hát beleharapott a gyűrűbe. Kiveszi a gyűrűt, hát látja, hogy a gyűrű kié. Fel kell, egyszeriben az asztaltól, s kimegy a konyhára. Azt mondja a szakácsnénak, hely, ki csinálta a palacsintát? A szakácsné azt mondja, hogy más senki, csak ő. De mégis kezdi fagadni a királyfiú a szakácsnét. A szakácsné megmondta, hogy a szolgálónak engedte meg, hogy csináljon egy palacsintát. Oda megy a szolgálóhoz, kezdi kérdezni, hogy ő csinálta-e a palacsintát. Azt mondja a szolgáló, hogy ő bizony nem. Bizony a királyfi egy pofont ütött a szolgálónak, a szolgáló pedig elkacagta magát, s jó kedvében lépett előtte. Hát a nyoma után két szép szál virág lett, amilyet a királyfi sosem látott. Mindjárt megismerte a királyfi, hogy ez az ő kedvese. Azonnal karon fogta, felvitte az asztalhoz, és az asztal mellé ültette. Aztán pedig lekötötte a boszorkányét és a lányát, és kivallatta őket, hogy hová tették a lánykának az öcsét. A boszorkányné és a lánya berakták a szegény lánynak az öcsét a kőfalba. És a királyfi kivette onnan, őket meg betette egy nagy hordóba. A nagy hordót kerekeden hosszú szeggel megverették, és kivitték egy nagy hedre. Onnan leeresztették, mind ízé porrá törték. A királyfi a lányt elvette feleségül. Nagy lakodalmat csaptak, máig is lakodalmaznak, ha meg nem haltak.
16: A hajómanó meséje. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy hajómanó. Egy óriási óceánjáró hajón élt, amely árut szállított egyik kikötőből a másikba. Óriási volt az óriás hajón minden. Óriási a kémény, óriási a kormánylapát, óriási a zászló, óriási a fedélzet, óriási a vasmacska, óriási a hajtókar, óriásiak a láncok, óriásiak a húzalok. Bámult is minden hajó, mikor befutottak a kikötőbe. Laposan nézett a bálnavadász hajó, féltékenyen lesett a sétahajó, elismerően ámult a vitorlás hajó. Ijedten pislogott az utasszállító hajó, kacéranka csingatott a kisasszony hajó. Komolyan figyelt a tenger felett járó. Rövid látón hunyorgott a tenger alatt járó. Óriási! Az én hajóm a legóriásibb! Ujjongott a hajómanó. Ezer hordó gépolaj. Peckesen kiállt a hajóhidra, s onnan nézte, hogy a rakodó munkások ezer hordó gépolajat gurítanak le az óriási hajóról. A hordók helyébe 2000 láda banánt rakottak, aztán felszedték a horgonyt, és tovább hajóztak új vizek felé. Büszkén lobogott a hajózászló, biztosan kormányzott a kormánylapát, diadalmasan füstölt a hajókémény. Így füstölnek lám a nagyok? Én egy fontos, nagyon fontos kémény vagyok. És pöffentett egy óriási füstpamacsot. Semmit félbe én nem hagyok. Én egy fontos, nagyon fontos lapát vagyok. És északnak fordította az óriás hajót. Sejmem feszül, fénylik, ragyog. Én egy fontos, nagyon fontos zászló vagyok. És óriási csattant a szélben. Óriási! Óriási! Lelkendezett a hajómanó. Ezen a hajón Mindenki tudja a dolgát.
12: Ebben a pillanatban halk sóhajtás hallatszott, mintha valaki finoman ásított volna egyet.
16: Ki ásítozik itt?
12: Bocsánat, bocsánat, én vagyok, a csöpnyi csavar.
16: Csöpnyi csavar? Itt, ahol mindenki óriási?
12: Én csöpnyi vagyok, és fölösleges.
16: Jegyezd meg, hogy ezen a hajón senki sem fölösleges. Itt mindenki hasznos, mindenki fontos.

Ha, ó, ne ásítozz! De ásítozom, mert unatkozom. Itt senki, de senki sem törődik veled. És én? Én senki vagyok? Siránkozás helyett inkább végezd a dolgodat. Akkor mondd már meg, hogy mi a dolgom. Azt nem tudom, de az biztos, hogy óriási. Óriási dolguk a többieknek van. A kémény füstöl, a kormánylapát kormányoz, a zászló lobog, a gépek zakatolnak, a láncok csörögnek, a huzalok feszülnek. De én nem csinálok semmit, csak kuporgok itt. Elegem van már az óriási dolgokból. Nyugalom, csöpnyi csavar, óriási nyugalom. Holnap újból meglátogatlak. Másnap szörnyű vihar tört ki a tengeren. Rázkódott az óriási hajó, rázkódott a kémény, rázkódott a kormánylapát, rázkódott a zászló. Fontos feszül, nagyok, ragyog, fontos félbe, zászló vagyok. Semmit hagyok, füstbe ragyog, fontos fénylik, lapát vagyok. Sejem zászló nagyon ragyog, fontos feszül, kémény vagyok. Egyszer csak, nyek, megállt a hajó. A vihar is elült. Csend lett. Mi történt? Rohant elő a hajó Manó. 2000 láda zöld banán, mi a baj? Miért nem füstöl a kémény? Miért nem kormányoz a kormánylapát? Miért nem lobog a zászló? Miért nem zakatolnak a gépek? Miért nem csörögnek a láncok? Miért nem feszülnek a huzalok? Minden a helyén, mindenki munkára kész. Miért nem megyünk még sem? Miért áll a hajó? És akkor megpillantotta a hajtókar könyökén a lyukat. A csöpnyi csavar kirázódott a helyéről, s most ott hevert a hajópallón. Csöpnyi csavar! Csak nem alszol. Nem, csak teljesen kicsavarodtam. Miattad nem megy a hajó. Miattam? Te ugratsz engem, hajó Manó. Most nagyon figyelj. Azzal a hajó Manó fölcsippentette, és helyre csavarta a csöpnyi csavart. Nyomban működni kezdett a hajtókar, megfeszültek a huzalok, csörögtek a láncok, munkába lendültek a gépek, lobogott a zászló, kormányzott a kormánylapát, és füstölt a kémény, mint abba se hagyta volna. Óriási! Miattam megy a hajó! A csöpnyi csavar azóta is ott szolgál a hajtókar könyökében. Továbbra sem törődik vele más, csak a hajó Manó. A csöpnyi csavar mégis olyan erősen kapaszkodik, mintha óriási lenne. Nem fáradok, nem nyughatok, én egy fontos, nagyon fontos csavar vagyok. A hajó Manó pedig peckesen jár kell az út.

0: óriási hajón. Hiába, ahol én vagyok a hajómanó, ott mindenki tudja a dolgát. Hiszem, hogy egy kis figyelmesség csodákra képes. Barcsik Magdolna vagyok, először olvasok fel nagymamaként. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Vitka Éva vagyok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház sajtófőnöke. A Kitanult katona című mesét hoztam magammal, amihez nagyon erős érzelem fűz, hiszen a kisfiam annak idején csak ezt volt hajlandó minden este meghallgatni, és hogyha tévedtem, akkor kijavított. És akkor jöjjön a mese. A kitanult katona. Hol volt, hol nem volt a világon egy katona? Mikor kitöltötte a 3 esztendőt, nem volt egy krajcárja sem. Amint megy hazafelé, azt mondja, bárcsak egy bolondot találnék, akitől szerezhetnék egy kis pénzt. Elkezdett énekelni. Most jöttem Mönyékből, megint visszamegyek. A Szücsné meghallotta, mindjárt be is hívta, kérdezte tőle. Látta az én Józsi fiamat a mennyországban? Láttam, éppen mellettem volt, válaszolta katona. Rongyos-e nagyon, mert mikor eltemettük, nem különös ruhában temettük el. Hát bizony lehetne a ruhája jobb is, mondja a katona. No hát akkor odaadott az asszony egy végig vásznat, meg 300 forintjuk volt, azt is, vigye el a Józsi fiának. Elment a katona a 300 forinttal, meg a végig vászonnal. Hazamegy az ura, beszéli az asszony, hogy járt ott egy koldus, mindig azt énekelte. Most jöttem Mönyékből, megint visszamegyek. Odaadtam neki egy végig vásznat, meg 300 forintot úti költséghez. Ugyan minek adta? Milyen keservesen szedtük össze azt a kis pénzt? Mondja az ura. Megharagudott az ember. Volt egy szürke lovuk, fölült rá, ment a katona után. Az észrevette, hogy valaki nagyon nyargal utána, az erdőben volt egy cserjés, bebújt. Megkötötte a szegény ember a lovat a cserjés mellé, ment keresni a kitanult katonát. Kiállt, keresi, nincs sehol. Visszamegy, látja, hogy nincs már lova sem. Messzire nyargalt már a kitanult katona a szürke lovon. Hazaér nagy fáradtan, kérdi a felesége, hová lett a szürke ló? Odaadtam a katonának, vigyél a Józsinak, ne járjon az gyalog. Most már lova is volt a katonának, meg pénze is, gondolta magában. Szétnézek, találok-e még több bolondot? Ej, csak még egyet találnék. Amint megy, mendegél, látja, hogy szalonnát húz egy ló a szántóföldön. Mit csinálnak? Kérdezi a katona. Zsírozzuk a földet? Nem úgy kell azt, nevetett a katona. Hát hogy? Megmondom, ha adnak kentek 100 forintot. Ezt a szalonnát tegyék fel a kocsira, az emberbe való, hanem kell kenteknek dudvát gyűjteni, rakásba tenni, mikor már megérett, kivinni a földre, az majd megzsírozza. Megint megy a katona, előtalál egy házikót, látja, hogy az öregasszony tyúk alá hajtja a csirkéket. Jó napot, szülém! Miért a szigálya kend a tyúk alá a csirkéket? Hogy szopjanak? Nem úgy kell az, szülém! Hát hogy? Megmondom én, ha ott kent 100 forintot. No hozzon egy kis kását! Mondja a katona. Hozott is az öregasszony, a katona szétszórta a csirkéknek. Látja, hogy eszik, így kell a csirkéket etetni. Volt már 500 forintja, ment tovább, találkozott egy öregemberrel, akinek 2 kis malaca volt, 3 esztendeje kínlódott velük. Fogta a malacok farkát, hogy földbe ne bújjanak. A katona oda megy, kérdezi. Mi csinál kent, bátyám uram? Nem bírok ezzel a 2 malaccal, erővel a földbe akarnak bújni, már az előbb csak a farkuk töve látszott ki. Ugyan, katona uram, tanítson meg, mit csináljak ezekkel? Megmondom, ha ad 100 forintot. Éppen 100 forintom van, mégis odaadom, mert már beleuntam a kínlódásba. Csináljon kend egy kis ollat, oda zárja be őket, drótot húzzon az orrukba, nem bújnak a földbe azok már, mondta az eszes katona. Kapott is 100 forintot, volt már pénze elég, hazament, földet vásárolt, és élt boldogan, míg meg nem halt.
2: Üdvözlök mindenkit, én Teremi Bernadett vagyok, 39 éves, 2 gyermekes édesanya, és nagy szeretettel olvasok most nektek. Három kis malac. Volt egyszer három kis malac. Amikor megnőttek, a mamájuk elküldte őket, hogy építsenek maguknak külön házikót. A három kis malac nagy, vígan, dalolva útnak indult. Az egyik szalmából, a másik fából, a harmadik kis malac pedig kőből építette meg a házát. A három kis malac boldogan élt a három házikóban. De egyszer csak arra tévedt a lompos farkas. Egyenest a szalmaházikó elé állt, és hangosan kiabált. Gyere ki, te kis malac! Hadd kapjalak be! Ha nem jössz ki, szétfújom a házikódat! Reszketett a kis malac, de azért hegykén kikiáltotta a farkasnak. Lompos farkas, fekete, engem ugyan nem kapsz be! A farkas nagy levegőt vett, és szétfújta a szalmaházikót. Mielőtt az szétdőlt, a kismalac a hátsó ajtón át elmenekült a deszkaházikóban lakó testvéréhez. A farkas hamarosan a deszkaházikó elé ért. Gyere ki, te kismalac, hadd kapjalak be! Ha nem jössz ki, szétverem a házikódat! Lompos farkas fekete, engem ugyan nem kapsz be! Kiabált hegykén a második kismalac, és a testvérével együtt elmenekült a hátsó ajtón a téglaházikóba. A farkas hamarosan odaért, és csúnyán kikiabált. Gyere ki, te kismalac, hagyj kapjalak be! Ha nem jössz ki, szétverem a házikódat! Lompos farkas fekete, engem ugyan nem kapsz be! Kiáltott a hegykén a harmadik kismalac, és nyugodtan leült a testvérei mellé. A farkas fölmászott a házikó tetejére, s a kéményen át beugrott a szobába. Csak hogy a tűzhelyen hatalmas fazéban ott lobogott forrt a víz, és a mérges lompos farkas a kéményből egyenest a forró vizes fazékba pottyant. A kismalacok meg gyorsan egy nehéz vasfedőt tettek a fazékra, aztán egymásba kapaszkodva táncoltak és énekeltek. Lompos farkas fekete, minket ugyan nem kapsz be. A három kismalac azóta is boldogan él, és amikor eszükbe jut, jókat nevetnek a pórójárt farkason.
3: Erdei Nagy Ibolya vagyok, a Nyíregyházi Televízió munkatársa. 2019. április 9-e van, amikor most felolvasok nektek. Szervusztok, kedveseim, akik halljátok. Ez egy nagyon szép nap a mi életünkben. A kisebbik lányom ma tölti a 9. életévét, Isten életesen nagyon sokáig. Akik pedig hallgatjátok ezt a verset és ezt a mesét, amit kiválasztottunk Georginával közösen, nekik pedig gyönyörű napot, gyönyörű életet, szép élményeket kívánok. Zelk Zoltántól választottuk a verset is és a mesét is, ezek talán már több százszor is elhangzottak nálunk a gyerekszobában, nagylányomnak is, Virágnak is, és hát az ünnepeltnek, Georginának is. Anyu, védj egy hegyet nékem! Anyu, védj egy hegyet nékem, olyan magasat, ha elfárad, ráülhessen csúcsára a nap. Erdejében madár szájon, róka kölyök, őszfi játszon, olyan hegy legyen. Aztán végy egy tavat nékem, de olyan nagyot, egyik partról a másikra el nem láthatok. Hadd bámulják a sirályok, ha én azon vitorlázok. Olyan tó legyen. Aztán végy nekem egy rétet, piros, sárga, kék virágokkal legyen telisteli az a rét, ahány tücsök oda gyűjjön, hogyha kérem hegedüljön, olyan rét legyen. Ha csak ez a kívánságot könnyen tehetem, meg se veszem, amit kérsz, és mégis megveszem. Tiéd már a mátra, Börzsöny, Balatont is néked őrzöm, s mind a réteket. Ha tavasz jő, hoz új zöldet, a tél zúzmarát, hogyha zöldben, ha ezüstben, tiéd minden ág. Tiéd mind a kert, a lanka, cinke, rigó, búbos banka, s mennyi szép madár. Öreg folyó jár dúdolva parti fák alatt, bukfencezik kövön sziklán sok kicsiny patak. Szólj nekik, csak arra várnak, s mintha volna kezes nyájad, mind hozzád szalad, mind hozzád szalad. Ez volt a gyönyörű vers. Egyébként a könyvet 1976-ban adták ki. Ez volt a Tollászkodik a tavasz versválogatás Zelk Zoltántól. A meséskönyv az sem sokkal fiatalabb, 1984-es, lehet, hogy sokan ismerik is ezt a mesét, hiszen a legokosabb nyúlról szól. Egyszer volt, hol nem volt, túl a hegyen, túl a réten, egy kis erdő közepében, az erdőben egy tisztáson, fűszálakból vetett tágyon, ott, ahol sosem járt ember, s egy farkas a polgármester, ahol ezer róka túr, ott lakott egy kicsi nyúl. A kis nyúlnak háza nem volt, szeme kettő, orra egy volt. Hosszú füle, kurta farka, semmi furcsa nem volt rajta. Egyszer volt, hol nem volt, egyszerű kis nyuszi volt. Szarvas és őz jó barátja, minden madár jó pajtása, így éldegélt békességben a kis erdő közepében. Így éldegélt, amíg egyszer meg nem halt a polgármester, a bölcs farkas, s eltemették. Megsiratták, mert szerették. Az állatok összegyűltek, egy tisztásra települtek, éjjel-nappal tanakodtak, polgármestert választottak. Róka mondta, róka legyen. Szarvas mondta, szarvas legyen. Őz kiáltott, őzön a sor. Teli faák, teli bokor, madár ült minden ághegyen, s kiáltozták, madár legyen. Addig-addig tanakodtak, a végén majd hajba kaptak. Még egy nyúl szólt, most az egyszer nyúl legyen a polgármester. Erre elkezdtek kacagni, nem tud az más csak szaladni. Az árnyék is megkergeti, úgy megijedt, hidegleli. Ha ág zörren, rögtön szalad, vagy meglapul a fű alatt. Most legyen okos az ember, ki lesz itt a polgármester? Szól a bagoly az ághegyen. Az a fontos, okos legyen, akár bátor, akár gyáva, ész legyen a kobakjába. Mind így szóltak, okos beszéd, próbáljuk ki kiki eszét. Igen ám, de hogy próbáljuk? Már is szólt a bagoly rájuk. Aki becsapja a rókát, az kiállotta a próbát. Rajta szarvas, rajta őzek, lássuk, ki lesz a legbölcsebb, ki fog győzni az észtornán, ki tud kifogni a rókán. Előbb az ősz került sorra. Ide figyelj, ravasz róka! Felhők közt lakik az égen, soha sem járt erdőn, réten, mégis ő növeszt fűszálat, zöldbe borít bokrot, ágat. Nevet ezen a róka, ez aztán a nehéz próba, jobban tudom, mint te magad, mi volna más, ha nem a nap? Most a szarvas került sorra. Én aztán megfoglak, róka. Nincsen lába, mégis szalad, de mégis egy helyben marad. Megint csak így szólt a róka. Ez aztán a nehéz próba. Jobban tudom, mint te magad. Mi volna más? Folyó, patak. Most a kis nyúl került sorra. Erre felej, ha tudsz, róka. Ha megfelelsz, most az egyszer te leszel a polgármester. Nincsen szárnya, mégis repül. Fákon, bokrokon hegedül. Ha nem repül, nincsen sehol. De mégiscsak van valahol. Nincsen szárnya, nincsen lába, mégis a világot járja. Törje fejét a róka. Ennek a felese móka, hiába non nincs felelet, mondd meg, nyuszi, hogy mi lehet. Szól a nyuszi, figyelj, róka, hogy mi lehet, and mi más volna. Ismeri a nyársa tél, mi lehetne más? A szél. Kis nyúl főzte le a rókát, ő állotta ki a próbát. Az erdőben akkor egyszer nyuszi lett a polgármester. Egyszer volt, hol nem volt, egyszerű kis nyuszi volt. Hosszú füle, kurta farka, semmi furcsa nem volt rajta. Kedveseim, fogadjátok olyan szeretettel, amit olvastam, mint ahogyan tettem.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Szombaton teszesküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Vígszínház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal. Jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakulőülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Vígszínház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Vígszínház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűsdé Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos plusz költséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Millenniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Millenniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből. Kedden nyugodt felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
6: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
7: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
7: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió.
10: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
9: A vakok és gyengéllátók Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Egyesülete elnökeként és kétszeres nagymamaként tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót. Lili unokám 7, Levente pedig 3 hónapos. Nekik ajánlva fogadja szeretettel az alábbi mondókát Bartos Erika tollából. Maci a holdon. Fel akarta Mackó ugrani a holdra, körbenézni fentről, milyen jó is volna. Nem sikerült persze, kicsi volt a medve, mosolygott a nagy hold, magasan és messze. Sírdogált a kisbocs, potyogott a könnye, színes tollú madár szárnyaira vette. Felrepült a holdhoz, magasan az égre, kicsi Maci vágya valóra vált végre. Boldog volt a Mackó, megvetette ágyát, holdapóka csendben őrizte az álmát. Az anya olvas CD 36 mesét, verset, novellát foglal magába, melynek hallgatásához kellemes kikapcsolódást kívánok. Nemes Nagy Tünde.
11: Peterman Évának hívnak, 33 éves vagyok, gondozónő, jelenleg van egy 3 éves kislányom, akinek nagyon szeretek meséket olvasni. Ennyi. Gedeon Maci. Lombos erdő határában, medve család barlangjában, éldegél egy pici medve, kinek Gedeon a neve. Minden állat a barátja, nyuszi, őzi, alig várja. Virágos erét játszóterük, sokat hancúroznak együtt. Fogócskáznak, bújócskáznak, napestig a fák közt járnak. Ej, Gedeon, hova tűntél? Patakpartra mind kerültél? Csurom víz már sejmes bundád, mit fog szólni az anyukád? Halra fáj a Mackó foga, sült pisztráng lesz a vacsora, de nem termettő horgászásra csapkod-kapkod, mint hiába. Csalódottan odébb cammog, pedig gyomra szörnyen korog. Elvetődik egy tisztásra, s rátalál a méhkaptárra. Szeme kopog, nyála csorog, így tétlenül nem átcsorog. Könnyékig nyúl a kaptárba, nagyot kiált fájdalmába. Visszahúzza sajgó kezét, a méhecskék megcsipkedték. Szegény Mackó éhes fáradt, még szeme is könnybe lábadt. Fájlalja a dagadt mancsát, alig érzi a tappancsát. S mintha ez nem lenne elég, náta kapta el a szegényt. Patakpartján jól megfázott, a tüsszögéstől alig látott. Másnap ágynak dől Gedeon, anyukája izgul nagyon. Felkeresi Uhu bácsit, a csodatévő doktor bácsit, aki rögtön megmutatja, milyen gyógyír kell a bajra. Mackó mama figyel csendben, nehogy bármit elfelejtsen. Hazatérve elismétli, mit mondott a doktor néki. Vígy egy bödön finom mézet, add a bocsnak az egészet. Ettől kap majd új erőre, meggyógyul a torka tőle. Nátháján is segíthetünk, van jázminunk, kakukkfüvünk. Erős teát főz belőle, meglásd, jobban lesz majd tőle. Ha a gyógyfű ekkor sem hat, a főzetből újra ihat. Kenőcs kell a nóziára, s azon nyomban tugd az ágyba. Gedeon egy jót szundikál, reggelre már talpra is áll. Mackó mama kényezteti, minden jóval teletömi. Két éjjel át viraszt vele, mégsem gyógyul kis beteke. Végül Uhu bácsit hívják, itt az idő, tegyen csodát. Alaposan megvizsgálja, s kijelenti, nincs baj nála. Ráparancsol, ki az ágyból, elég volt a rostaságból. Most már hancúrozhatsz újra, rád fér egy kis gyalogtúra. Befaltál egy hordó mézet, gyerünk, őzi vár már téged. Szégyenkezik Mackó mama, becsapta hát őt a bocsa, mégis elszáll a haragja, mikor Mackó ezt mormogja. Köszönöm, hogy vigyáztál rám, ápolgattál, jó anyukám. Verebek is csiripelték, Gedeonnal csoda történt. Köréd ülnek az állatok, bámulják a vidám bocsot. Visszatér a mókás kedve, táncot jár a kicsi medve. Miért ne tenni, nincs már baja, elfeledte mi a nátha. Ez alatt az idő halad, meghozza a tél a havat. Sűrű, puha pelyhek holnak csodás földi takarónak. Elnémul a téli erdő, fagytól csípős a levegő. Ám hirtelen mi vett véget ennek a nagy csendességnek? Vidám nóta hangocskái hallatszanak messzi-messzi. Vajon ki lehet oly bohó, vakmerő kis erdőlakó, aki téli álom helyett gondtalanul itt tekereg? Gedeonő, a kis medve, hogyan került télen ide? Játék közben elfeledte, milyen évszak jár felette. A nagy hóban el is tévedt, mégis örül az egésznek, mert meglátja, milyen a tél, amiről a róka regél. Ám aztán egy idő múlva nem elég a mackó bunda. Átjárta a fagy Gedeont, kicsit reszket, tüsszög nagyot. Jobb lett volna idejében otthon elaludni szépen. Hogyha nem jut hamar haza, más lakot kell találnia. Rókát, nyuszit kérdezgeti, medve lakot merre leli. Nyuszi bizony tanácstalan, miért voltál haszontalan? Otthon testvérkéid között hajlék lenne fejed fölött. Gedeonnak lóg az orra, mosómaci megsajnálja. Gyere velem barlangomba, jég a fala, jég padlója. Mackó ettől úgy megijed, hogy szó nélkül tovább siet. A távolban őzit látja, s utaléri hamarjába. Őzi pajtás, hová tartasz? Van-e házad, ahol lakhatsz? Nekem házam sajnos nincsen. Kidőlt fatörzs minden kincsem. Meghúzódom a tövében, ott melegszem egész télen. Gedeonunk nem habozik, kérhetek tőled valamit. Gyaloglástól elfáradtam, fázom, reszket kezem, lábam. Meghúzódhatnék melletted a fa tövében, megengeded? Ó, Gedeon, sose búsulj, hogyha baj van, hozzám fordulj. Kis vackomat megkeressük, s oda bújjunk ketten együtt. A szavakat tett követte, hisz közelgett már az este, s a két barát összebújva lekuporodott a hóba. Őzi nyomban el is alszik, ám a kis bocs reszket, fázik. A kemény hó recseg ropog, medvénk fog a szörnyen vacog. Korán reggel Őzi kérdi, hogy aludtál, szörmuk maci? Csontá fagyott testem, lelkem, jeges medve lett belőlem. A szememet le se hunytam, egész éjjel, majd megfagytam. Ej, Gedeon, ne siránkozz, elmegyünk egy kedves házhoz. Megkérdezzük a mókuskát, megosztja-e veled lakát? Mókus hívja, mász föl bátran, elférünk a faodvában. Ó, jaj, milyen bal szerencse, nem fér be a mackó feje. Hű társa, a derék Őzi vigasztalja, nem kell félni. Az erdőben sokan laknak, szállást is biztosan adnak. Aki keres, azt talál is, gyere, induljunk el már is. Tovább mentek a fák között, még valaki rájuk köszönt. Hová, hová segíthetek? Halljuk, mi történt veletek. Nem alusztok téli álmot, mint a többi pajtásotok? Mackónak keresünk szállást, nem bírja a hidegrázást. Eltévedt még tél elején, most hát hova menjen szegény? Ennél aztán mi se könnyebb, hód lakik a legközelebb. Híres építész őkelme nagyvárat emelte vízre. Leballagnak a folyóhoz, s bekopogtatnak a hódhoz. Ha-hó, kelj fel, hódbarátunk, segítséget tőled várunk. Ez a bocs biz jól eltévedt, nálad talán kitalálhat. A hód arca felragyogott, ez igazán pompás dolog. Nem lesz egyedül a télen, Gedeonnal meg lesz szépen. Héte mackó, gyere bátran, vár a majtaját kitártam. Merülj a víz alá gyorsan, a ház bejárata ott van. Erre szegény Gedeonunk úgy megrémült, hogy megkukult. Gyorsan szedte sátorfáját, ne is lássa a hót házát. Futott, futott, amíg bírta, nem volt hideg már a bunda. Ám egyszer csak gyorsan megállt, barlangjához oda talált. Meghatottan nézte, nézte, hogy szunyókált bátyja, nénye. Egy valaki mégsem alszik, Mackó mama hangja hallik. Szegény kicsi árva Mackóm, üres nélküled a vackom. Hogyha rád gondolok, érzem, mindjárt megszakad a szívem. Ne sírj, drága Mackó mamám, nem hagylak el többet, nem ám. Kiáltja a bocs boldogan, édesanyja karjaiban. Anyukája ölelgeti, újonganak testvérei. Elmeséli kalandjait, pedig álmos, szörnyű társít. Evés-ivás dínom-dánom, sose volt jobb téli álom. S ekkorra, mint lenni szokott, fű kizöldült, virág nyílott. Gedeonunk vígan nevet, ébren töltötte a telet. Nincsen tél, ha nincsen álom, én a tavaszt játszva várom. Szeme közben lecsukódik, kicsi mackunk már is szondít. Enye ilyesmit kilátott, tavasz hozott téli álmat.
12: Pólis Csáknyi Solc Judit vagyok. Van egy kislányom, Panna, aki 8 éves, de most kivételesen nem az ő kedvenc meséjét, hanem az én kedvenc gyerekkori mesémet hoztam, aminek a címe a legérdekesebb szó. A kenguru mama minden este búna keresztette a fejét. De hát miért búslakodott? Azért, mert ilyenkor fektette le kisfiát, Cekkert, s a kicsit ringatni kellett, ringatni véget nem érően. A kis kenguru már megszokta, hogy esténként ringatják. Másképp nem is aludt el. És ha a mamája csak egy pillanatra is magára hagyta, olyan bőgést, kiabálást csapott, hogy azt csak füldugóval lehetett elviselni. A kenguru mama elhívta az orvost, Krisztofort, a tarolyos sünt. Meghallgatta a doktort, mi a panasz, azután megcsóválta a fejét. Hát, ezen bizony nem segít semmilyen injekció. Ennek a betegségnek egyetlen orvossága van. Kanalas orvosság? Kérdezte kenguru mama. Nem. Tabletta? Nem. Borogatás? Ugyan, dehogy. A betegen nem segít sem a kanalas orvosság, sem a tabletta, és a borogatás sem. De azért nem kell elkeseredni. Már többször is találkoztam ilyen esettel. Mindannyian meggyógyultak. Doktor úr, akkor gyorsan írja meg azt a csodálatos receptet, hadd szaladjak már is a gyógyszertárba. Nem kell ezért a gyógyszertárba menni. Ennek a kis kengurunak a bajára egyetlen orvosság van. S ez a legérdekesebb szó. Milyen szó? Kérdezte az izgatott kenguru mama. Az orvos semmit sem válaszolt. Megírta a receptet. Itt minden le van írva, mondta búcsúzóul. Amint az orvos eltávozott, kenguru mama föltette az olvasó szemüvegét, és megnézte a receptet. Egyetlen szó állt rajta. Egyszer. Este szokás szerint a kenguru mama lefektette a Cekkert, a kis kengurut, de ezúttal nem ringatta. És amint a kis Cekker elkezdett sírni, mamája kimondta a legérdekesebb szót. Egyszer. A kis kenguru rögtön abba hagyta a sírást, és megkérdezte, mi történt egyszer? Mama, meséld el, kérlek. S a mamája mesélni kezdett. Egyszer egy béka fagylaltot akart enni. Mire a mese véget ért, a kis kenguru már aludt. Egy kis zöld békáról álmodott, aki megevett 10 fagylaltot, és már majdnem olyan volt, mint egy jégcsap. Másnap este Cekker már segítség nélkül levetkőzött, bebújt az ágyba, és várta, hogy mikor mondja ki mamája, a legérdekesebb szót, azt a szót, amellyel mindegyik mese kezdődik.
13: Antal Józsefné vagyok. Szeretnék elmondani nektek egy saját készítésű, saját írású mesét. A címe Karácsonyi mese. Most elmesélek egy karácsonyi történetet, amely Mosolyfalván egy bájos kis faluban történt. A szépen feldíszített házikókban mindenki ünnepelt. Sütemény és boldogság illata lengte körül a kis falut. A templomból karácsonyi dallamok hangja szólt. Egyetlen ház, a falu legszélső háza volt csak sötét és csendes, mintha senki se lakná. Pedig a szobában egyedül ült, és szomorúan nézett maga elé Gergő bácsi, a házigazda. A fényképeket, amiket eddig nézegetett, eltette a fiók mélyére, majd hirtelen felállt, és kinézett az ablakon. Sűrű pelyhekbe hult a hó. Gyűlölöm a telet, a havat, minden gyűlölök, de legfőképpen a karácsonyt. Igaza van a Grinchnek, hogy tönkre akarja tenni. Így dohogott magában, és ez így ment már hosszú-hosszú évek óta. A falu lakói egy ideig próbáltak beszélgetni vele, de ő minden közeledést elhárított, ezért megharagudtak rá, de később megszokták, hogy ilyen, és elfogadták. A gyermekek csúfolták a háta mögött, és féltek a furcsa bácsitól. De a falu bölcs öregjei csitították a háborgókat, leállították a gyerekeket, mondván, hogy nem szabad bántani szegényt, mert ki tudja, miért ilyen barátságtalan, mi zajlik a lelkében. Bizony-bizony igazuk volt az öregeknek. Senki nem tudhatta, hogy sok évvel ezelőtt egyszerre veszítette el feleségét és két gyönyörű kislányát. A fájdalmát azóta sem tudta feldolgozni. A történtek miatt nem bírt otthonában maradni, ezért elindult, maga sem tudta hová, csak ment, mendegélt, amíg meg nem unta a menést, és Mosolyfalván megállt. Vett egy kis házat a falu szélén, és szorgalmasan dolgozott hajnaltól késő estig. Mivel örökké egyedül volt, szomorú ember lett belőle, szíve megkérgesedett. Azon a bizonyos karácsony estén elfogyasztotta szerény kis vacsoráját, és éppen lefekvéshez készülődött, amikor megkocogtatták az ablakát. Ki a csoda lehet ilyenkor bosszankodott? Nem nyitott ajtót, csak várt, hát ha elmegy a tolakodó. Azt hitte, a falubeli gyerekek akarják bosszantani, ahogy már máskor is tették. Azonban hamar rájött, hogy ilyen hóesésben nem valószínű, hogy bármelyik gyerek is ide merészkedne. A halk kopogtatás megismétlődött, ezért mogorván hirtelen kinyitotta az ajtót, és kilépett a tornácra. Két bebugyolált, láthatóan átfagyott alak toporgott előtte. Csak állt és nézte őket, amikor egy halk, reszkető női hang szólalt meg. Uram, nem melegedhetnénk meg a házában? Eltévedtünk a hóesésben, és a kislányom már nem bírja tovább a gyaloglást és a hideget. Ekkor, ahogy odapillantott Gergő bácsi, egy könyörgő gyermeki tekintet nézett vissza rá. Furcsa, réges-rég elfeledett bizsergést érzett a szíve táján. Szó nélkül ölbe kapta a gyermeket, és bevitte a szobába, az asszonyka pedig követte. Amíg kihámozták magukat kabátjaikból, a gazda gyorsan újraélesztette a már kialvóban levő tüzet, és jól megrakta a kályhát, hogy meleg legyen. Csak ezután vette szemügyre vendégeit. A szelíd tekintetű, fáradt asszonyka hálásan pisrogott rá, és valami mosolyfélét erőltetett az arcára. A kisleányka pedig belekapaszkodott édesanyja ruhájába, és félénken nézett fel az idegen bácsira. A bácsi nem tudott megszólalni. Párás szemmel nézte az ártatlan gyermeki arcot, nem tudta róla levenni a szemét. Az anya törte meg a csendet. Köszönjük szépen, hogy beengedett bennünket, ha megszáradnak a ruháink, és kicsit átmelegszünk, folytatjuk utunkat. Gergő bácsiban régen eltemetett érzések élettek fel, és reketten szólalt meg. Szó nem lehet róla, hogy ebben a hideg, sötét éjszakában elengedjelek titeket, Bizonyára már éhesek is vagytok. Mindjárt hozok valami harapnivalót. Az én nevem amúgy Gergely, és titeket hogyan szólíthatlak? Ám a válaszukat már nem is hallotta, mert szinte önkívületi boldogságban sietett a konyha felé. Ott aztán hiába volt erős férfi, kitört belőle a sírás. Összekulcsolva kezeit, felnézett az ég felé. Köszönöm, Istenem! Érezte, hogy az élete most már jobbra fordul. És azt hiszem, ebben a pillanatban engedte el végre rég eltávozott feleségét és gyermekeit. És ahogy ez már a mesében lenni szokott, újra lett családja. Soha nem kérdezte meg tőlük, hogy honnan és miért jöttek, csak az, hogy van-e hová menniük, s ha nincs, szeretnének-e itt maradni vele. Örültek egymásnak és annak a csodának, ami ezen a karácsony estén velük történt. Mert csodák igenis vannak, csak hinni kell benne, és akarni, hogy velünk is megtörténjen.
14: Az álompor. Kérlek, helyezkedj el kényelmesen, és csukd be a szemed. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy álombogár. Ez az álombogár Tündérország kellős közepén kedvenc fája, kedvenc ágán üldögélt, és lógázta a lábát. Egyszer csak leugrott az ágról, háromszor megpördült maga körül, és már is a szobádban termett. Pont az ágyad lábához érkezett. Azért jött hozzád, hogy segítsen ellazulni, elaludni. Előveszi a táskáját, amit csordultig van töltve csillogó-villogó álomporral. Majd elkezdi szórni rád. Ahol a por hozzád ér, ott ellazul a tested. Figyeld csak meg, hogyan szór tele álomporral a kis bogár. Először a lábfejedet, a bokádat, a lábszáradat, majd a térdedet. A combot következik. Már az egész lábad jól ellazult. Beszórja a csípődet, a hasadat, a mellkasodat. Szór egy kicsit a kezeidre, a karjaidra, a válladra, és a nyakadra is. Beszórja az arcodat, a csukott szemeidet, a homlokodat és a hajadat. Végül pedig a párnádra is szór egy keveset, hogyha éjszaka megfordulnál, akkor is álomporhoz érj. Az álompor segít, hogy éjszaka nyugodtan tudjon pihenni a tested, a lelked, és hogy arról álmodj, ami most a legkedvesebb számodra. Jó éjszakát!
15: Nagy Etelka vagyok, Szabolcs-Veresmartól jöttem, tanító vagyok, vezetek most meseszakkört a gyerekeknek, nagyon szeretem a meséket. Mai mesénk címe Furfangos Matyi. Élt egyszer egy szegény ember, annak meg három fia. A fiúk úgy hasonlítottak egymáshoz, mint egyik tojás a másikhoz. Mégse tévesztette össze őket senki, mert a legidősebb fekete volt, a középső szőke, a legkisebb megvörös. Ezt a kis vörös hajú legényt hívták Matyinak. Amikor a fiúk felnövekedtek, így szólt hozzájuk a szegény ember. Eleget éltetek már kenyéren és vizen, menjetek szolgálni. Talán jobb sorotok lesz, mint apátok házában. A fekete legény tarisznyált fel először. Ment egyik faluból a másikba, de sehol sem látták szívesen. A hetedik faluban aztán egy igen gazdag emberhez szegődött, akinél nem Ulas volt a szolga neve. Már az első nap így szólt a legényhez. Nálam annyit kereshetsz, mint sehol másutt. Egy nap lesz egy esztendő. Ahány napig szolgálsz, annyi 365 forintot kapsz. De amelyikünk először megharagszik, annak a másik három szíjat hasíthat a hátából. Jó lesz-e így? A legény beleegyezett. A gazda mindjárt elküldte szántani. Még ennivalót is rakott a tarisznyájába, egy cipót meg egy sonkát. De kikötötte, hogy egészben kell visszahozni őket. A legény ki is ment a határba, és dolgozott napestig. Közben igen megéhezett. Evett volna is, ha eszébe nem jut, amit a gazda mondott. Este aztán éhesen indult haza. A gazdag ember kinült a tornácon, és a pipa szárral a legyeket kergette. Amikor a legény belépett a kapun, mindjárt megszólította. Na, hol a kenyér meg a sonka? A fiú erre előszedte az ételt, a szegetlen kenyeret és az egész sonkát. De csak nem állhatta meg szó nélkül. Nem járja ám, hogy valaki egész nap dolgozik, és még ennie sem szabad. Tán haragszol? Kérdezte a gazda. Haragszom hát, mondta a legény. Már hogy ne haragudnék. No hát, ha haragszol, akkor szíjat hasítok a hátadból. Azzal se szó, se beszéd, lába közé fogta a szolga derekát, és 300 szíjat hasított a hátából. Másodiknak a szőke legény indult el szolgálni. Az is ehhez a gazdához került. Neki se tetszett a koplalás, hát megmérgesedett, és éppen úgy járt, mint a bátyja. De a legkisebb fiú, a vörös Matyi túljárt a gazdag ember eszén. Alaposan nekifogott a szántásnak. Délben aztán, amikor megéhezett, elővette a tarisznyáját, és kiszedte belőle az ennivalót. Kis lyukat vágott a cipó aljába, azon keresztül kaparta ki a kenyérbelét. Ugyanezt tette a sonkával is. Annyira jól lakott, hogyha ledugta a torkán az ujját, hát elérte vele az ételt. Este aztán vidáman ment haza. Otthon a gazda kérte a tarisznyát. Mindjárt gyanús volt neki, miért olyan könnyű. Rá is jött hamar, hogy nincs ugyan megszegve se a cipó, se a sonka, de üres a belsejük. No, te aztán jól kifogtál rajtam, kiáltotta mérgesen. Tán haragszik, gazduram? Kérdezte Matyi. Haragszik a nyavaja, mondta a gazda. Miért is haragudnék? Csak akkor rázta az öklét, amikor nem látta senki. A második nap megparancsolta Matyinak, hogy rakjon tele egy szekeret búzával, és őrlesse meg a malomban. A legény szót fogadott. Fürge volt a szolga, dolgos ember a molnár, gyorsan őrölt a malom is. Matyi délután már ott ült a zsákokkal pupig rakott szekér tetején, és vidáman hajtotta hazafelé a lovakat. Útközben találkozott egy szegény emberrel, meg a lányával. Kint dolgoztak a mezőn. Hát te kinek viszed ezt a rengeteg lisztet? Kérdezte az öreg Matyitól. A gazdámnak. Ki a te gazdád? Faggatta most már a szép lány is. A legény megmondta, hogy a gazdag ember, akinél nem Ulas a szolga neve. Aztán nem hasított még szíjat a hátadból? Kérdezte a lány. De nem ám, felelte Matyi. Inkább majd én az övéből. Erre a szóra már erősen szemet vetett a lány Matyira. A legény meg alig tudott betelni a lány szépségével, mindjárt meg is kérte a kezét. Mit adsz érte foglalóba? Kérdezte az öreg. Ezt a szekér disztet szívesen odaadom. Az öreg megörült az ajándéknak. Mindjárt nekilátott, hogy a zsákokat ledobja a szekérről. Matyi pedig megígérte a lánynak, hogy hamarosan érte jön, csak előbb 300 szíjat hasít a gazdag ember hátából. Jókedvűen váltak el. Otthon a gazda igen elszörnyülködött, amikor az üres szekeret meglátta. Hát a lisztet hová tetted? Kérdezte. Odaadtam foglalóba, felelte a legény. Tán haragszik, gazduram? Haragszik a nyavaja, mondta a gazda. Miért is haragudnék? Pedig majd megette a méreg. Még másnap reggel is úgy dult-fult magában, hogy nem volt otthon maradása. Mielőtt elindult, Matyi elébe állt. Hát ma mit dolgozza, gazduram? Az öreg már azt sem tudta, mit is parancsoljon. Nézd meg, mit csinálnak a szomszédban, mondta, és tedd azt te is. A szomszédban éppen a zsuppot húzták le a tetőről, mert ki akarták cserepezni a házat. Matyinak kapóra jött ez a mesterség. Neki esett a gazdag ember házának, és mindegy szálig leverte róla a cserepeket. Az öreg csak este jött haza. Már messziről észrevette, hogy a szép cserepes házának nincs teteje. Nyomban előszólította szolgáját. Hát te mit csináltál? Azt, amit a gazduram parancsolt. A szomszéd leszette a tetőt, hát magam is itt tettem. Tán haragszik? Haragszik a nyavaja, mondta a gazda. Miért is haragudnék? De már látta, hogy nem bír ezzel a legénnyel. A negyedik nap aztán elhatározta, hogy olyasmit parancsol neki, amit úgysem tud véghez vinni. Ide figyelj, szólt rá, most kimegyek a tanyára, te az alatt javítsd meg az utat, de úgy ám, hogy hazafelé jövet egyik lábammal a puhára, a másikkal meg keményre lépjek. Matyi nem sokáig maradt tétlen. A gazdag embernek akkora nyája volt, hogyha kihajtotta a mezőre, az egész határ nyüzsgött a birkáktól. Lehetett vagy 600 darab. Matyi sorra megnyúzta a birkákat, külön választotta a csontjukat, külön a prémjüket, aztán úgy rakta ki velük az utat, hogy az öregnek egyik lábával a puha gyapjúra, a másikkal meg a kemény csontra kellett lépnie. Mit tettél az én drága jószágaimmal? Kérdezte dühösen a gazda, amikor hazaért. Én csak a parancsnak engedelmeskedtem. A gazdag embernek még a füle is piros lett mérgében. Egészen tönkretettél, kiáltotta. Tán haragszik? Kérdezte Matyi. Haragszom hát, kiáltotta a gazda, mert dühében már egészen megfeledkezett az egyességről. No hát, ha haragszol, mondta a legény, akkor szíjat hasítok a hátadból. Azzal se szó, se beszéd, lenyomta a gazdát az asztalra, és 3 szíjat hasított a hátából. A gazdag ember hiába kiabált, jajveszéket, rá sem hederített. Aztán, mint aki jól végezte dolgát, felvette a fizetését, illendően jó napot mondott, és útnak indult a lányért, hogy hazavigye feleségnek. Hogy meddig tartott a lakodalom? 7 napig bizony, és ma is élnek, ha meg nem haltak.
16: Jelenka Evelyn vagyok, van egy látássérült fiam, és szeretnék nektek olvasni fel egy pár kis rövid versecskét. Bujáki Lívia, kutya baj. Kutya várom boltot nyitott, kutya ütő Béni, Kutyavári elemér is, a fagylaltot méri. Csokoládé, vanília, jégbehűtött mána, kutyahideg emesénél bármelyik beválna. Enni jött a kelekótya, kelekutya Péter, bár előtte hosszú sorát, volt egy kilométer, fagyit nyalt a mindig komor kutya, kutya Zoltán, és vajon a kutyaütő mennyit nyert a boltján? Messzi földön híre járta, csodafinom boltnak, kutyavári kutyáink is híres kutyák voltak. Ettek, ettek egyszer aztán, mit láttak a nyáron?

0: És akkor ott Kutyaváron mit tehettek? Hagyták. Azóta az egerek is velük fagylaltoztak, sajtházáról sok barátot is magukkal hoztak. Nincs irítség kutya baj se. Együtt ül a tálon, kutya hideg emese és szalonna bőr áron. Következő kis rövid versecske, Anderko Péter, Tihamér az aranyhal. Tihamér az aranyhal, nem beszél más halakkal, fennhordja az orrát nagyon, sokat ér a halpiacon. Pöffeszkedik, mint egy páva, ő az akvárium sztárja, hol leföl, úszkál, mint egy dáma, halvilágon nincs halpárja. Pikkelyre, aranyjal, ragyog szemei fényesek, nagyok. Hasa tele kukaccal, ő a legszebb aranyhal. Hólyagját, ha felszívja, hasonlatos egy fasírtra. Úszóival integet, amíg bekap egy legyet. Csak hogy egy nap jött a macska, és Tihamér, ham bekapta. Nem gondolkozott azon, mit ér a halpiacon. Az utolsó kis versecske, egy altató, Tóth Anna, altató. Napocska már elbújt régen, ezer csillag van az égen, nézd a hold is ásítozik, puha ágyból ábrándozik. Huny lefáradt kicsi szemed, lágyan megfogom a kezed, elrepülünk gondolatba, szárnyal velünk varázspaplan, előttünk van mesesziget, fákkal teli csodaliget. Látod Jancsit Juliskával, bujocskáznak Piroskával. Régen játszik Mici Mackó, ökörökkel szán Babszem Jankó. Hófehérke párját várja, csizmás kandúr táncát járja. Este, mikor hazamennek, ágyaikba megpihennek, onnan figyelik a holdat, s tudják mindjárt itt a holnap.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Mikuca Lászlóné vagyok, háromszoros nagymama, leendő háromszoros nagymama, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és fogadják szeretettel ezt a kis verset Szabó Lőrinctől, a Nyitnikék. Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. Mikor legutóbb jártam itt, nyár nyitogatta pipacsait. A nyár nyitogatta, temette az ősz, és volt, aki vesztett, és nincs, aki győz. Lombnak, virágnak nyoma sehol, fekete csontváz a fa, a bokor. A halotti csipke, a díszük is, az a törékeny tündéri dísz, mit rájuk aggat éjszaka fehér kezével az uzmara. Alszik a hóban, a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. Egyszerre mégis rezzen a táj, hármat fütyül egy kismadár. Háromszor hármat lüktet a dala, vígan, szaporán, mint éles fuvola. Az a fuvolás a nyitnikék, már kezdi is újra az énekét. Két fütyre mindig kvart lefelé, nem sok, de örülni ez is elég. Nyitnikék, fütyüli, nyitnikék, szívnek és tavasznak nyílnikék. Nyitni, de nyitnikék, fütyülöm én is énekét. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, a telet bírni illenék. Bírni és bízni illenék, fütyül és elszáll a nyitni kék. Nyitni kék, fütyülök utána, s nézek az eltűnő madárra. Nyitni kék, fütyülöm, nyitni kék, hinni és bízni kellenék. Mint az a fázó kismadár, aki sírja, de bírja, ami fáj. Akinek tele rosszabb, mint az enyém, és aki mégis csupa remény. Nyitni kék, indulok, nyitni kék, fog az én szívem is nyitni még. Nyitni kék, ébred a hegy, a völgy, tudom, mire gondol a néma föld. Ő volt a szája, a nyitni kék, elmondta a holnap üzenetét. A hitet, a vágyat fütyülte a szél, kinyitotta a föld örök szívét. Fütty, fütty, fütty, nyitni kék, nyisd ki te versem az emberekét. És most pedig egy rövid mesét fogok fölolvasni. A Jancsi és

0: Juliskát. Látjátok ezt a kunyhót? Bizony, ez a legöregebb ház az erdőben, szinte minden percben össze akar már dőlni. Itt lakik szegény favágó feleségével és két szép gyermekével. A fiút Jancsinak, a nővérét Juliskának hívják. A kicsi kunyhóra most nagy-nagy szomorúság telepedett. Az apa panaszkodik, mert hogy nincs munkája, és a családnak alig maradt egy kevéske ennivaló. Mi lesz ezekkel az ártatlan gyerekekkel, szólal meg most az anya. Az lenne a legjobb, ha ott hagynánk őket az erdőbe. Valaki majd csak rájuk talál, és ad nekik enni. Másnap a favágó bánatosan Jancsihoz és Juliskához fordult. Gyertek velem, tudok egy helyet, ahol pompás szamóca terem. Már megyünk is, milyen jó lesz, kiáltják lelkesen. Olyan önfeledten ugrándoztak, szaladgáltak végig az úton, hogy észre sem vették, édesapjuk már ismeretlen ösvényeken jár. A gyerekek hirtelen ráeszméltek, hogy egyedül vannak. Apa, apa, kiáltoztak, csak hogy az édesapjuk eltűnt, ők pedig teljesen eltévedtek. Jancsi és Juliska napokon keresztül bolyongott, hogy kijusson a végelláthatatlan erdőből. És éppen akkor, amikor már azt hitték, hogy éhen halnak, meg kellett dörzsölniük a szemüket. Egy ház tárult a szemük elé, melyet csokoládéból, mindenféle édességből és ínyenségből épített valaki. Ez a legfinomabb csokoládé, amit valaha is ettem, mondta Jancsi a tetőn kezdve a falatozást. Ledobok neked is néhány szép darabot. Ebben a pillanatban kinyílt a ház ajtaja, és egy furcsa öregasszony bukkant föl. Csak nem egy boszorkány, nagyon úgy néz ki. Azt látom, hogy jó étvágyatok van, szólalt meg a különös asszony. A két testvér a recsegő hangtól szinte kővé dermedt félelmében. A házigazda azonban negédesen így folytatta. Miért is csemegéznétek itt kívül? Gyertek be a házba! A legfinomabb falatok itt vannak benn. Hát, nincs mese, a gyerekek rúdcsapdába estek. Az asszony csak ugyan egy gonosz boszorkány volt, aki elsőként szegény Jancsira fente a fogát. Te már nem szökhetsz meg innen, károgta a rémisztő hangján. Bezárlak egy ketrecbe, és amikor már jól meghisztál, jól lakmározunk belőled, én és a legkedvesebb patkányom. És te, kislány, te azt csinálod, amit parancsolok, ha csak nem akarod, hogy idő előtt végezzek a testvéreddel. Először is söpörd föl az egész házat. A boszorkány minden reggel szemügyre vette Jancsi mutatóját, hogy lássa, elég kövére már a fiú. Mivel azonban nagyon vaksi volt, nem vette észre, hogy Jancsi a ketrec rácsai között mindig egy darabka csirkecsontot dugott ki. Míg nap egy nap kitört belőle a dű. Hát ez a gyerek sohasem hízik meg, nem számít, még ma megeszem. Te pedig, kislány, tegyél több fát a tűzre, mert én és a patkányom a jól átsül gyerekekért rajongunk. És azzal mi lesz, ami már bent van? Kérdezte hirtelen Juliska. Hogy mi van a kályhába? Bizonytalankodott el a banya. Hadd nézem csak meg! Mivel alig látott a banya, egészen a tűzhely ajtajához hajolt. Juliska ekkor összeszedte minden erejét, s akkor áttaszított az öreg asszonyon, hogy az beleesett a tűzbe. Ott találod a kulcsot, Juliska, gyorsan szabadíts ki innen, már nem bírom tovább, kiáltott kétségbe esve Jancsi. A nővére pedig a segítségére sietett, miközben még időben ellátta a baját az elkeseredetten küzdő patkánynak. Megmenekültünk, szakadt ki az öröm a testvérekből, és boldogan táncra perdültek. De miként találjuk meg a hazavezető utat? Tűnődött hangosan Juliska. Emlékezz csak, hogy rettenetesen eltévedtünk. Kutassuk át a házat, javasolta Jancsi. Lehet, hogy találunk valamit, ami a hasznunkra lehet. És miért is ne találtak volna a pincében egy gyémánttal teli ládára bukkantak? A gyerekek gyorsan dugig tömték a zsebeiket, még egy térkép is volt ott, rajta jó kivehetően az egész környék. Világos, hogy arra kell mennünk, amerre a nap nyugszik, jelentette ki Juliska, és maguk mögött hagyták a házat. Igyekezzünk, kiáltott föl Jancsi, szeretném már látni, hogy örül majd apa és anya, ha megpillantják a kincseket. És vajon mi történt ez idő alatt a szüleikkel? Borzalmasan teltek a napjaik, a gyerekeiket siratták. A férfi visszament az erdőbe, keresni kezdte őket, de nem sikerült rájuk találni. Már arra gondolt, hogy meghaltak, amikor hirtelen vidám hangokra lett figyelmes az úton. Ami ezután következett, azt már el tudjátok képzelni. Csókok, ölelések, kacagások, könnyek. Soha többé nem válunk el egymástól, mondták a szüleik határtalan boldogságukban, pedig a gyémántokat még nem is látták.
1: Üdvözlök mindenkit, István Andrea vagyok, gyógypedagógusként dolgozom ma a városban, vak és gyengéllátó gyerekekkel foglalkozom. Kedvenc mesémet hoztam ma, a kiskakas gyémánt félkrajcára. Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kiskakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapargál a kiskakasa szeméten, egyszerre talál egy gyémánt félkrajcát. Arra megy a török császár, meglátja a kiskakasnál a gyémánt krajcát, és azt mondja neki. Kiskakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat. Nem adom bízén, kell a gazdasszonyomnak. De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette a kincses kamrájába. A kiskakas megharagudott, felszállott a kerítés tetejére, elkezdett kiabálni. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! A török császár csak, hogy ne hallja, bement a házba, de akkor meg a kakas az ablakába repült. Onnan kiabálta. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megharagudott erre a török császár. Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, hogy ne kiabáljon, vesd bele a kútba. A szolgáló megfogta, kútba vetette, de a kis kakas csak elkezdi a kútban. Szíd fel, begyem a sok vizet, szíd fel, begyem a sok vizet. Arra a begye, mint felszítta a vizet a kútból. A kis kakas megint felszállott a török császár ablakába. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. Megint azt mondja erre a török császár a szolgálónak. Eredj, te szolgáló, fogd meg ezt a kiskakast, vesd bele az égő kemencébe. A szolgáló megint megfogta a kiskakast, s az égő kemencébe vetette, de a kiskakas megint csak elkezdi. Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd olts el a tüzet. Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd olts el a tüzet. Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakra. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd bele a méhek közé, hadd csipjék agyon a darazsak. A szolgáló belevetette a kis kakast a méhek közé. Ott megint elkezdi a kis kakas. Szíd fel, begyem a darást, szíd fel, begyem a darást. Arra a begye, mint felszitta a darást. Akkor megint felszállott a császár ablakába. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. Már a török császár nem tudta, hogy mit csináljon vele. Eredj, te szolgáló, hozd ide azt a kis kakast, hadd tegyem ide a bőbugyogon fenekébe. Megfogja a szolgáló a kis kakast, a török császár beleteszi a bőbugyogójának fenekébe. Akkor a kis kakas megint csak elkezdi. Ereszd ki, begyem a darást, hadd csípje meg a fenekét. Ereszd ki, begyem a darást, hadd csípje meg a fenekét. A begye mind kieresztette a darást, azok jól megcsipkedték a török császár fenekét. Felugrik erre a török császár. Jaj, jaj, jaj, a fránya egye meg ezt a kis kakast, vigyétek már a kincses kamrába, hadd keressen meg a maga gyémánt félkrajcárját. Bevitték a kiskakast a kincses kamrába, s ott megint elkezdi a maga nótáját. Szíd fel, begyem a sok pénzt, szíd fel, begyem a sok pénzt. Erre a begye mind felszitta a török császár 3 kád pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának, gazdasszony lett belőle. Még máig is él, ha meg nem halt.
2: Én Kelemen Emese vagyok. 2 kicsi fiam van, az egyik 8,5 hónapos Bendegúz, a nagyfiú Attila pedig 3 éves, és a következő mesét szoktam nekik mindig mesélni, mert nekem ez volt a kedvencem gyerekkoromban. Fodor Sándor, Csipike. Csipike a gonosz törpe. Csipike az erdőben élt. Akkora volt, mint a kis ujjam, és gyöngyvirágot viselt a kalapján. Az óriás nagy bükkfa odújában lakott, és mindenki szerette. Olyan kedves, szorgalmas törpét, mint ő, nem látott még a világ. Kora hajnalban kelt, forrásvizében egy-kettő megmosdott, tornázott egy sort, nehogy elhízzék, azután frissen munkához látott. Ellenőrizte a virágokat, eléggé illatosak-e, letörölte a levelekről, szilmokról a szélhordta virágport, mert minek az oda, majd egy fűszállal megcsiklandozta madár csőrét. Nótát kérünk! Madár felébredt, és trillázni kezdett. Madártól egyenesen a korhadozó belű vénfenyőfához ment. Ott laktak a vadméhek. Ébresztő atyafiak! A méhecskék hálásan visszazümmögtek neki, és kirepültek, hogy mézet gyűjtsenek. Mókusék már ébren voltak. Vénfenyőfa alsó ágán tornázott az egész család. Csipike szakértelemmel nézte őket egy darabig, majd elégedetten bólintott, utána belopakodott Sünékhez, akik jó ízen szundítottak. Nemrég tértek nyugovóra, mert éjjeli műszakban járták az erdőt. Csipike megigazgatta rajtuk a takarót, és már is iparkodott kifelé, hogy idejében elkergesse vadmalacot az ebattát légyölő galóca mellől. Nehogy meged ebattája, mert nem jó ízű, és ha mégis felfalod, majd nézheted magad utána. Figyelj csak meg az elrettentő példát. Csipike néhány szürke legyet irányított légyölő galócára, hadd lássa vadmalac, hogy nem a levegőbe beszél. Csak hogy vadmalac, az ebatta, másnap reggel is ott üldögélt légyölő galóca mellett, és harmadnap is. Minden nap. Csipike már erősen csóválta a fejét. Azt hiszem, vadmalac, hogy példátlanul buta vagy. Fakadt ki a türelmes Csipike, aki már azt sem tudta, honnan szerezzen elrettentő példát. Alig maradt már a környéken vállalkozó kedvű szürke légy. Minek után a vadmalac, az ebatta, elrettent a példától, és ott hagyta a mérges gombát, Csipike kigyalogolt az erdei tisztásra, ahol Kukucsi, a botfülű, más néven vakondgazda gondoskodott a friss túrásokról. Csipike megszámlálta a legújabb halmocskákat, megvizsgálta, elég porhanyósak-e, majd Vörös hangyához ment az időjárás jelentés véget. Vörös hangyáik jelezték a legpontosabban, hogy aznapra száraz idő várható-e, vagy felhő átvonulás, néhány helyen futó esővel. Náluk alig időzött Csipike, zavarta őt, hogy nem tudta megkülönböztetni egymástól vörös hangyáikat. Valamennyit egyformának látta. Reggelre ennyi elég is volt. Csipike nyúlhoz indult bokor felé. Csak semmi riadalom, kiáltotta, amint megpillantott a bokrot. Én vagyok Csipike, mehetünk reggelizni. Együtt sétáltak vissza az óriás nagy bükkfához, ahol már várta őket madár. Legtöbbször madársúskát reggeliztek édesgyökérrel, amint vadmalac, az ebatta volt szíves kitúrni nekik önkéntes munkával a sziklaodúból. Nyomatékul még elcsemegésztek 2-3 borókamagot, utána szusszantak egyet. Megállapodtak abban, hogy mi lesz az ebéd, és Csipike visszament az erdőbe. Még ki kellett jelölnie a harkálymesternek a kopogtatásra alkalmas fákat. Ez hosszadalmas munka volt, Csipikének arra sem jutott ideje, hogy közben becsülettel meg 10 óra izzék. Sietében lábon állva kapott be 2 szemepret, majd szerénységre intette szarvasbikát. Megmagyarázta neki, hogy amiért valakinek olyan példátlanul nagy szarva van, azért még nem kell annyira felvágni, mert az nem szép. Példaképpen elmondta, hogy ismer olyanokat, akiknek legalább akkora szarvuk van, mint szarvasbikának, mégis hallgatnak vele, mert szerények. Nem nevezte meg őket, nehogy irigységet támaszon szarvasbikában. Szarvasbika megköszönte a lelki tanácsot, és egész nap sokkal szerényebben legelészett. Ezzel nagyjából el is telt a délelőtt. Csipike indulhatott vissza nyúlhoz. Ne félj, mert én vagyok, kiáltotta, amikor bokor közelébe ért. Az ilyen előzetes figyelmeztetése nagy szükség volt, mert ha nyúl éppen búbiskolásból riadt fel, ilyetében úgy eliramodhatik, hogy szegény Csipike estig kódoroghat utána. Nyúllal együtt ismét elballagott az óriás nagy bükkfához, ahol madár már terített asztallal várta őket. Rendszerint tavai mogyoróból, csipkebogyóból, sárgarépából és vadcseresznyéből lehetett válogatni. Utána Csipike szundított egyet, mert a törpenép így szokott a friss levegőn. Amikor felébredt, Csigabiga már várta új házának tervrajzával. Addig nem fogott hozzá az építkezéshez, amíg Csipike jóvá nem hagyta a tervet. Az új terv semmiben sem különbözött ugyan az előbbitől, Csipike mégis figyelmesen áttanulmányozta. Mit lehessen tudni, hát ha valami hiba csúszott a számításokba. Végül bólintott, és Csigabiga megkönnyebbült sóhajjal látott munkához. Késő délutánra járt, amikor Csipike leballagott a patak partjára. Ilyenkor indulnak lepkevadászatra pisztrángék, és irányítani kell a vízforgalmat, nehogy egymásnak menjenek a nagy össze-vissza cikázásban. Felkapaszkodott a nagy kőre, onnan mutogatta, merre szabad az út, merre több a lepke. Még így is előfordult néha, hogy egy-egy kövére molypillére kettő is felugrott, persze egyik sem tudta elkapni. Ilyenkor Csipike jót nevetett. Látjátok, ha nem figyeltek rám. Mire pisztrángék jól laktak, Csipike megéhezett. Elsétált a korhadozó belüvény fenyőhöz. Hogy ment a munka, atyafiak? Vadméhek megköszönték a szíves érdeklődést, és három csepp friss mézet cseppentettek egy bükfa levélre. Legyen szíves, kóstolja meg, minőségi szempontból jó-e a mai hozam. Jó volt. Kitűnő. Hanem igyekezni kellett, nehogy madár elszomszédolja az időt, és elfelejtse kellőképpen búcsúztatni a napot. Azután az alkonyati szúnyogzömmögésről gondoskodott Csipike, és felébresztette a Bagoly doktort, legyen szíves, induljon betegeihez. Az erdőnépe ugyanis nappal mindenfele szerte kóricál, még a betegje is, ezért Bagoly doktor, akárcsak Sünék, kénytelen éjszakai váltásban dolgozni. Egyébként Sünékhez is be kellett kukkantania, hogy figyelmeztesse. Mielőtt elindulnának, hagyják rendben a lakást, mert ugye milyen jó, ha munka után kellemes, rendes otthon várja őket. Mire jól bealkonyult, Csipike megfelelő figyelmeztetés után megjelent Nyúlnál. Rendszerint édes vackor volt a vacsora. Nyúl hiába magyarázta Csipikének, hogy ne hámozza, mert a héjában van a vitamin. Madár ráadásul egy-egy szem málnával, szederrel kedveskedett Csipikének. Ezután a kedves törpécske szép álmokat kívánt Nyúlnak és madárnak, meghagyta nekik, takarózzanak jól be, az odujába bújt, tett vett egy kicsit és lefeküdt. Nagyjából így teltek Csipike napjai, kivéve a téli hónapokat, amelyeket végig aludt. Ha esős idő járta, behúzódott a nagy keserű lapi alá, és gyönyörűséges mesékkel szórakoztatta madarat és nyulat. Vasárnaponként, ha kirándulók járták az erdőt, kevesebbet mutatkozott, de nem bánta, mert madár finom morzsákat hordott neki a kirándulók elmózsiájából. Egyetlen dolog bántotta Csipikét, egy kicsit. Szeretett volna valamivel, bár egy fél újnyival nagyobb lenni. Minden este megméretkezett, ami az erdőben nagy szó, mert fű, fa, bokor mindig nő, azokhoz hiába mérni magát, centimétere pedig nem volt. Egy régi leomlott vadászlaknál talált egy kilincset, azt szederindára kötözte, és nyúl segítségével hazavonszolta. Nagy üggyel bajjal becipelte odujába, és a falnak támasztotta. Arra gondolt, hogy a kilincs nem nő, és hozzámérte magát nap mint nap. Sajnos azonban növekedés nem észlelt, amiért is kezdett haragudni a kilincsre. Titokban azzal gyanúsítgatta meg, hogy alattomos kilincs létére növekedni kezdett, csak azért, hogy őt bosszantsa. Ha emiatt nagyon elszomorodott, madár is nyúl vigasztalta meg. Egyet se búsulj, Csipike. Igaz, hogy kicsi vagy, de daliás. Ez nálam megvan, bólintott elégedetten Csipike. Az alakjára roppant kényes volt. Nem is lett volna semmi baj, ha véletlen össze nem hozza kecskebékával.
3: Hobbirádió.hu
4: A rádiót!
5: Az ingatlanár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog. A vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győr-Moson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten, és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják. Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
6: Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
8: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: Reklám következik.
10: Jogomvan.hu.
11: Jogomvan.hu.
10: Jogi segítség mindenkinek.
11: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
10: Jogomvan.hu.
11: Dexoblock.
12: Fájdalom csillapító.
11: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
13: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
11: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
14: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
15: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
16: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
9: Reklámot hallottak.
17: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
18: Reklámot hallottak.
19: Hobby Rádió. Értünk szól.
20: Társadalmi célú közlemény következik.
21: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
22: Nos, adó vagy nem adó, adó.
21: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó levő.
20: Társadalmi célú közleményt hallottak.
19: Hobby Rádió.
23: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!
0: A vakok és gyengéllátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete elnökeként és kétszeres nagymamaként tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót. Lili unokám 7, Levente pedig 3 hónapos. Nekik ajánlva fogadja szeretettel az alábbi mondókát Bartos Erika tollából. Maci a holdon. Fel akart a mackó ugrani a holdra, körbenézni fentről, milyen jó is volna. Nem sikerült persze, kicsi volt a medve, mosolygott a nagy hold, magasan és messze. Sírdogált a kisbocs, potyogott a könnye, színes tollú madár szárnyaira vette. Felrepült a holdhoz, magasan az égre, kicsi Maci vágya valóra vált végre. Boldog volt a mackó, megvetette ágyát, holdapóka csendben őrizte az álmát. Az anya olvas CD 36 mesét, verset, novellát foglal magába, melynek hallgatásához kellemes kikapcsolódást kívánok. Nemes Nagy Tünde.
3: Kis Judit vagyok, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium tanára. Első mesém Benedek Elektől a Tökváros. Volt egyszer egy szegény öreg asszony. Amint egyszer ruhát mos a vízen, arra megy egy sereg iskolás gyermek. Oda kiállt az egyiknek. Vest fel a csebret a vállamra, te gyermek! De a pajkos fiú egyet gondolt, s a csebret keresztül vetette a vénasszony vállán. No, te macska béka gyermek, mondta az öreg asszony, megátkozlak, hogy addig ne kapj feleséget, míg a tökvárosba nem érsz, s 3 vas bocskort el nem szaggatsz. Telik múlik az idő. Felcsepeledik a gyermek, s meg akar házasodni. De bizony hiába ügyelődik, hiába lábatlankodik, a leányok mind azzal fizették ki, holnap után vaskedden. Hely, csak most jut még eszébe, hogy mivel átkozta volt meg őt az a vénasszony. No, mit tegyen a szegény feje? Vasbocskort köt, s elindul világgá, ha valahol feltalálná a tökvárost. Megy, mendegél, hegyen völgyön által, országvilág ellen, s estére kelve betéved egy útfélen való házba. Hát ott egy olyan vénasszony lakott, akinek a tűzhely alól az asztalig ért az orra. Köszön neki. Adjon Isten jó estét, néném asszony. Isten hozott, édesfiam. Hát te hol jársz, ahol a madár se jár? Elmondja, hogy mi áradban van. Már, édesfiam, tudd meg, hogy én a szél anyja vagyok, s még én sem tudom, hol a tökváros. Hanem sütött neki egy acélpogácsát, s azzal útnak eresztette. Másnap estére egy másik vénasszonyházához vetődött. Ennek 2 foga lógott ki az ablakon. Ez is sütött neki egy acélpogácsát, s azzal eresztette útnak, hogy csak menjen még egy napig, aztán még egy nálánál is öregebb asszonyra talál, az majd csak eligazítja. Ha pedig azt sem tudja, akkor megfordulhat, s mondjon jó éjszakát a házasságnak. Hely, megszomorodik a szegény legény, s pitymallatkor útnak indult. 3. este elért a 3. vénasszonyhoz, éppen laskát serített. Hát, te hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Elbeszéli a dolgát a szegény legény, hogy már 2 vasbocskort is elszaggatott, s mégsem talált a tökvárosba. Áldott szerencsét, hogy ide tévedtél, mert rajtam kívül senki sem tudott volna útba igazítani. Hát azt mondom én neked, hogy kösd fel hamar a 3. pár bocskort is, s reggelig meg se állj. Reggelre elérsz a tökváros szélire. Ott a város szélén találsz 3 tököt. Ez a 3 tök 3 egymás után való reggel megnyílik, mind a 3-ból egy-egy gyönyörű szép leány száll ki. Mind a 3 vizet kér tőled, s ha abban a minutában nem adsz, eltűnnek a szemed elől. De csak a 2 elsővel járod meg szárazon, ha a 3-at is elereszted, karóba húzzák a fejedet. De hiszen, fogadkozott a legény, majd megmutatja, hogy nem ette a puliszkát hiába. S azzal nekiindult a menésnek, s meg sem szusszant, amíg a tökváros határára nem talált. A nap még egy kopjányira sem jött fel, megtalálta a 3 tököt. Alig veti rá a szemét, csak megnyílik az egyik, s kipattan belőle egy olyan szép leány, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Hely, szegény világ vetett ágy, a legény bezzeg eltátotta a száját. Úgy elállott a szeme szája a nagy gyönyörűségtől, hogy azt sem tudta, fiú-e vagy leány. A vénasszony pedig nem hazudott volt, mert a szép leány úgy eltűnt, mintha csak a föld nyelte volna el. A pohár víz, amit a legény készen tartott, kárba ment, nem volt már aki megigya, amikor egy kicsit magához eszénkedett a nagy ámulatból. Éppen így járt másnap reggel is. No megállj, mondta a legény, megfogom a harmadikat, ha addig élek is. Nem nézek a szépségére, lehet tőlem az Isten angyala is. Hogy nem esett, már a szent igazság, hogy a harmadikat meg is fogta. Amint kipattant a tökből, vizet adott neki, megitatta, megfogta, szépen megölelte, s el sem eresztette. Megszólal most a leány, no hallod-e, nem hittem volna, hogy ennyi kiteljék egy legénytől, hanem most már tudd meg, hogy én elátkozott királyleány vagyok, s ha el akarsz vinni magaddal, ne induljunk sötét este előtt, mert ezer szem őriz engem. Estére kerekednek, elindulnak. Úgy kiértek a városból, hogy senki lélek észre nem vette. Másnap viradatra elérnek egy kúthoz. Azt mondja a legény. Hallod-e, maradj veszteg itt, én addig elmegyek szekérért, s azon aztán hazaviszlek téged. Elmegy a legény, a leány ott marad. De hallj oda, amint a kút szélén üldögélne, a háta mögé lopódzik egy vén cigányasszony, a kútba taszítja a leányt, s fölöltözik az ő szép gúnyájába. Amikor a legényt visszafelé látta jönni, már messziről kiáltotta neki, gyere, gyere, annyi ideje várlak, hogy megfeketettem. A szegény legény úgy elbámult a szeretője nagy változásán, hogy szinte sóbálványá változott. Letérdepel a kút kávájához, inni akar, hogy egy kicsit magához térüljön, de csak oda kiállt, nagy ijetten a cigányasszony. Jaj, ne így állt a szerencsétlen, mert nem jó ez a víz! Hanem, amint a víz fölé hajolt a legény, a kútban egy gyönyörű szép tulipántot pillantott meg, leszakasztotta, a zsebébe tette, s amikor hazaértek, eldugta az almáriumba. No, vasárnapra kerekednek, beharangoznak a templomba. Búsult a szegény legény, hogy majd felhányta a nagy szívbéli búbánat. Hogy vigye ő ezt a rusnya fekete asszonyt a templomba? Kikacagja az egész falu népe. De a cigány asszony nem hagyott neki békét, még a laskatésztát is ott hagyta serítetlen az asztalon, s elmentek a templomba. Az alatt pedig, amíg ők a templomban voltak, a tulipánból kibújt a szép királykisasszony, odament az asztalhoz, megcsinálta a laskát, s aztán ismét visszament az almáriumba. No látod, mondta a cigányasszony, amikor visszaértek a templomból, nem akartál a templomba vinni, ott is voltam, s a laska is elkészült. A szegény legény csak a fejét rázta, nem tetszett a dolog neki. Teremtő Istenem, de megvertél, gondolta magában, hogy így átváltoztattad boszorkánynak ezt a szép leányt. Eltelik a nap, beesteledik, lefeküsznek, s hát éjfélkor csak a nyakába borul valaki a szegény legénynek. Felnyitja a szemét, megnézi, hát az a szépséges leány, akit a tökvárosból hozott. Sírva panaszolta el, hogy milyen istentelenséget tett vele az a rusnya cigányasszony. Búj ki, boszorkány, az ágyból, kiáltott a szegény legény, s azzal úgy leteremtette a ház földjére, hogy abban a szemminutában kifutott belőle a boszorkány lelke. Nagy szaporán eltakarították a rusnya cigányasszonyt, másnap aztán olyan vendégséget csaptak, hogy hét országra szólott. Tál, tányér, cinegecobók, bolhaláb elég volt, ételital kevés volt, istenes ember volt, aki egy csepp levet kapott. De azért mindenki jól lakott. Jól bizony. Aki nem hiszi, járjon utána. A másik mesém Jékeli Zoltán, a három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, repdestek jó kedvükben. De hirtelen beborult az ég, közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, ilyetten pergette a szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, és elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban és jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát. És a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, könyörögni kezdtek neki. Sárga tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának szívesen kinyitom, de a pirosnak és a fehérnek nem. Erre a sárga így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha a testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok. A tulipán csak ingatta a fejét, de a kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a fehér tulipánhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva-fázva elvergődtek a tulipánhoz, s szépen kérleni kezdték. Kis tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt. Ha a testvérkéimet nem fogadod be, inkább én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem, hogy elhagyjuk egymást. A szívtelen tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig már zuhogott. A pillangók szárnya már teljesen átázott. Menjünk a piros tulipánhoz, mondta a piros pillangó. A szakadó esőben elvergődtek a piros tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a szívtelen tulipán így felelt. A pirosat szívesen beengedem, de ha fehéret és a sárgát nem. Ha a testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok, mondta a piros pillangó is. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-összetapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak, fűszáról fűszára, és egy-egy lapú levél alatt húzták meg magukat. De a szél oda is besüvöltött, és becsapott az eső. Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat, könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő beszédét, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, míg csak le nem nyugodott a nap.
1: Juhász Ágnes vagyok, a Sakti Jóga Stúdió alapító jógatanára és egy 7 éves kisfiú édesanyja. Az egyik kedvenc történetünket hoztam Dániel András írótól, a Kicsi bácsi és Kicsi néni meg az Imikém című könyvből, a Rekord című mesét. De ahhoz, hogy értsétek, hogy milyen környezetben él Kicsi bácsi és Kicsi néni, no meg Imikém, engedjétek meg, hogy egy pár szóval bemutassam az ő életüket. Képzeljük azt, hogy volt egyszer egy öreg dió, vagyis hogy van. Ebben a dióban él Kicsi bácsi és Kicsi néni, meg Imikém, a felhúzhatós bádognyúl, a madaruk. Kicsi bácsi és Kicsi néni persze tudják, hogy Imikém igazából nyúl, nem madár, mégis. Talán a kalitka miatt van, ez ki tudja. Mert Imikém ott lakik, egy kalitkában, máshová nem is nagyon tudnák tenni, kevés a hely. Rekord. Megdöntöm a gombócevés világrekordját, mondta egy napon Kicsi bácsi. A jelenlegi csúcstartó 137 szilvás gombóccal egy urugvái vasúti mérnök, bizonyos Juan Mario del Montes, tette még hozzá. Csak aztán rosszul ne legyél, mondta Kicsi néni, de vette is elő a lisztes dobozt, a szilvát, a zsemlemorzsát, meg a vaníliás cukrot, aztán feltette főni a krumplit. Készítek 150-et, legfeljebb marad holnapra is, mondta, mikor felforrt a víz, s kezdte egyenként belerakosgatni a gombócokat. Kicsi bácsi csinált néhány törzskörzést, aztán leült a konyha asztalhoz. Ilyen prima gombóccal gyerekjáték lesz, mosolygott rá bíztatóan Kicsi nénire, azzal tempósan falni kezdett. 5, mondta kicsi néni, mikor elfogyott az első tányér gombóc, s egy ceruzával gondosan 5 rubrikát húzott a direkt ecélból odakészített négyzethálós papírlapra. 11, mondta aztán. 19, 27, 33. A 40. gombóc után kicsi bácsi lazított egy cseppet az övén, sivott egy pohár vizet. A vízzel vigyázz, megdagasztja benned a gombócot, figyelmeztette kicsi néni. 46, számolt tovább. 57, 63, 71. Felállok egy pillanatra, mondta kicsi bácsi, miután lenyelte a 82. gombócot. Nagy nehezen kikászálódott az asztal mögül, s tett néhány lépést a konyhában. Biztos menni fog? Kérdezte tőle kicsi néni. Persze, ne aggódj, mondta kicsi bácsi, azzal visszapréselte magát a székébe. 87, számolt tovább kicsi néni. 95, 103, 111, 117, 122. Kicsi bácsi kigombolta a nadrágját, és mélyet sóhajtott. 127, 132, 137. A 138. gombócot kicsi bácsi már csak alig-alig tudta letuszkolni, de végül azért sikerült az is. Győztem! Jelentette ki elégedetten, s lerakta villáját a gombóc ragacsos tányérra. Most megyek, és világgá kürtölöm, szólt, azzal felállt, vette a kalapját, és indult is volna kifelé. Igen ám, csak hogy a hasa. Hát az félúton beszorult az ajtórésbe. Izgett, mozgott kicsi bácsi, préselőcködött, hadonászott, még kicsi néni is taszigálta egy keveset hátulról, de hiába erőltették, se ki, se be. Ez van, mondta kicsi bácsi. Nem elég nagy ez a dió egy ekkora rekordhoz. Így aztán nem ment sehova, és Juan Mario del Montes maradt a világrekorder.
2: A sárga fűzős kis cipő. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sárga fűzős kis cipő. Nappal az udvaron szaladgált, éjjel a kis gazdája ágya alatt szunyókált. Rendben is ment minden, míg nem egy délután az udvaron felejtették. Arra szállt egy madár, meglátta a kis cipő sárga fűzőjét. Csőrébe kapta, és húzni kezdte. A kis cipő ijetten könyörgött. Kérem szépen, adja vissza, fűző az, és nem giliszta. Ám a madár nem figyelt rá, fogta a fűzőt, s elrepült. A kis cipő rémülten toporgott ide-oda. Ó, nagy egek, mivé legyek? Talpam bárhol fordul térül, mi lesz velem fűző nélkül? Ilyettében nekilódult, és űzőbe vette a tolvajt. Szaladt, futott, igyekezett, mindig csak arra, amerre a madarat eltűnni látta. Addig szaladt, míg meg nem látott valami fűben tekergőt. Itt a fűzőm, megvan a fűzőm, vetette rá magát a fűben tekergőre. Megszólalt erre a fűben tekergő. Téved kérem, jó madár űző, kötél vagyok, nem cipőfűző. Kötél? Nézte meg jobban a kis cipő. Akkor látta, hogy csak egy ruhaszárító kötéllel találkozott. Arra vetette rá magát. Bocsánat, tévedtem, hebegte csalódottan, és tovább futott. Szaladt, futott, igyekezett, hegyen át és földjön át. Addig szaladt, míg megpillantott valami karcsú kanyargót. Mégis megvagy fűző, markolta meg a karcsú kanyargót. Megszólalt erre a karcsú kanyargó. Téved kérem, jó madárűző, egérfarka nem cipőfűző? Egérfarka? Hajolt közelebb a kis cipő. Akkor látta, hogy csak egy egérkével találkozott. Annak a farkát szorongatta. Ó, bocsánat, tévedtem, morogta bosszankodva, s tovább futott. Szaladt, futott, igyekezett, árkon át és bokron át. Addig szaladt, míg észrevett valami sudár vékonyat. Szóval itt vagy, meg vagy fűző, markolta meg a sudár vékonyat. Megszólalt erre a sudár vékony. Téved kérem, jó madárűző, pitypang szára nem cipőfűző. Pitypang szára, ráncolta bőrét a kis cipő. Akkor látta, hogy csak egy pitypanggal találkozott. Annak a szárát markolázta. Bocsánat, tévedtem, suhajtotta fáradtan, és tovább loholt. Szaladt, futott, igyekezett ungon át és berken át. Már azt gondolta, hogy sosem találja meg a fűzőjét, mikor hirtelen, álmodás, nem messze tőle egy bokorágán, ott ült a tolvajmadár. Madár alatt kicsi fészek, s a fészek falában ott tekergett a sárga cipőfűző. Ezért kellett hát a fűző, kellett a fészekhez. Végre megvagy, megtaláltalak! Ugrott nagyot a kis cipő, és megragadta a sárga fűzőt. Felrebbent erre a madár, s a kis cipő akkor látta, hogy a fészek mélyén 5 tojáska gömbölyödik. Ó, hökkent meg a kis cipő, és így tépelődött. Most mit tegyek? Bontsam el a fészket a fűző miatt? Kipotyognának a tojások? Nem, ilyet nem teszek. Lemondóan a madár mamára nézett. Legyen tiétek a fűzőm, mondta, s elengedte a sárga fűzőt. Majd csak találok magamnak valami más madzagot. Megfordult, és üresen lötyögő cipőszárral elindult hazafelé. Egész úton gondolkodott, hogy mi lesz most már ő vele fűző nélkül. Annyira gondolkodott, hogy nem nézett se jobbra, se balra. Észre se vette, hogy hazaérkezett. Már a nagy szoba szőnyegén lépkedett. Aztán hirtelen megtoppant. Előtte éppen Dédi mama fotelének lábánál 2 sárga fonal kanyargott ártatlan kedvesen. Dédi mama kesztyűt kötött az este, és 2 sárga kötőfonal a szőnyegre hullott. 2 sárga kötőfonal? Vidult fel a kis cipő. Inkább 2 sárga cipőfűző. Mire eljött a reggel, a kis cipő újra ott állt kisgazdája ágya előtt, szaladgálásra készen. Benne ott virított Dédi mama sárga fonala, erősebben és büszkébben, mint a legdivatosabb cipőfűző. Így lett mégis sárga fűzője a kis cipőnek, és így lett erős fészke a madár családnak. Így volt? Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
4: Bocskai Magda vagyok, 3 gyermek anyukája, a legkisebb 10 éves, a középső 14, a legnagyobb pedig 19. Egy olyan mesét hoztam, ami az ő kedvencük volt olyan, hogy minden nap ezt a mesét kellett felolvasnom. Egy nagyon humoros, vicces mese, remélem, hogy mindenkinek örömet okoz a hallgatása. Jakub és a 200 nagypapa. Volt egyszer egy kisfiú, úgy hívták, hogy Jakub. Jakub a nagypapájával élt együtt, a nagypapa kövér volt, vörös arcú és nagy szalmakalapot viselt, amit nagyon szeretett. Jakubot is szerette, de egy dologban nem értettek egyet. Ami Jakubnak természetesnek tűnt, azon nagypapa csodálkozott, s ami Jakub csodálkozott, az teljesen természetes volt nagypapa számára. Egy kis verendás házban éltek, körös körül káposztával teli kert. Ahová csak nézett az ember, mindenütt csupa káposzta fej. Volt, amelyik csak akkora volt, mint egy teniszlabda, de akadt olyan is, ami röplabda nagyságúra megnőtt. Mindent elborítottak, a kaput, a veranda alját, néhol még az utakat is. Egyáltalán létezik ennyi káposzta? Csodálkozott Jakub, és csak a fejét csóválta. Mit csodálkozol, mondogatta nagyapó. A kertben jó a talaj, ha lábosokat vetnél, itt még az is kinőne. De hát minek vetnénk lábosokat? A káposzta hasznosabb. És csak vetette a kertbe az új meg új káposztákat, azok meg nőttek, és annyi volt belőlük, hogy ketten sem győzték enni. Amíg egyet megettek, már elő is bújt a másik, s így ment ez napról napra. Szerencsére a kert tele volt lepkével, volt ott vagy 200, szerették a káposztát, s egy-egy fejet pártfogásba vettek. De nagyapó nem szerette a lepkéket, haragudott rájuk, figyelte őket, és ha észrevette, hogy dizsmálják a káposztát, kirohant a verendáról, és a szalmakalapjával elkergette őket. Jakub meg ezen csodálkozott, ült a lépcsőn és csóválta a fejét. Mit csodálkozol? Mondta nagypapa. Talán hagyjam, hogy felvallják a káposztát. De Jakub csak csóválta a fejét, és mondogatta, hogy hát nincs elég belőle. Csak hogy nagypapa kitartotta magáé mellette, s hajkurázta a lepkéket, ahol csak érte őket. És amikor nem hajkurázta, akkor is legalább leste őket, és ha azt se csinálta, akkor vetette vagy betakarította a káposztát, délben ebédet, este vacsorát főzött belőle. És nem ment Jakub fejébe, hogy miért törődik a nagypapa egyre csak a káposztával, mondogatta is neki. Nagyapó, gyere velem játszani! Mesélj valamit, nem fut el a káposzta! De nagyapó csak futkosott a konyhában, kötény a derekán, és kiabált. Ne lábatlankodj itt nekem, ne tarts fel, hisz látod, hogy azt se tudom, hol áll a fejem! És hát így Jakub örökké egyedül volt. Ki csodálkozik, hogy a végén aztán a lepkékkel barátkozott össze. Mikor nem ízlett neki a káposzta, kapta a tányérját és mentetetni őket. Mikor aztán a lepkék jól belaktak, elmesélték neki, hogy merre felé röpködtek, mit láttak, meséltek neki kertekről, ahol virágok, ribizli és paradicsom almaterem. Jakub meghallgatta és irigyelte őket. Ha nagyapó mást is ültetne, nem csak mindig káposztát, gondolta Jakub. Akkor lenne szép a világ. Hát ültes te magad valami más, tanácsolták a lepkék. Nagyapa akkor nem gondolt mindig a káposztára, és mindjárt vidámabb lenne itt az élet. Akkor valami olyasmit kellene ültetni, amit nagyapa szeret, fontolgatta Jakub. Talán szalmakalapot. Kitűnő ötlet, kiáltották a lepkék. Ültesd el a nagyapa szalmakalapját, örömet szerzel vele. Így hát Jakub délben, mikor nagyapa az ebédet főzte, talált a kertben egy kis darab szabad helyet, és elültette a kalapot. Hova tettem azt a kalapot? Keresgélte nagypapa. Hát mivel fogom a lepkéket hajkurászni? Nem láttad valahol, Jakub? Egyelőre nem szólok neki. Kis meglepetés, gondolta Jakub. Vársz egy kicsit, nagypapa, és annyi kalapod lesz, hogy minden napra jut egy. Nem értem, mormogott nagypapa. Mit forral ez a Jakub csak? Nehogy végleg elveszítsem a szalmakalapomat. Pár nap múlva a kertben egy nagy bokor bújt elő a földből, s rajta tömött fürtökben lógtak a kis szalmakalapok. Nagypapa nem győzött csodálkozni, hisz szinte kapkodta a fejét, de Jakub hidegen megjegyezte, hogy mi van ebben csodálatos, hisz itt még a lábasok is megteremnének. De minek vetnénk lábasokat, mikor kalap sokkal jobb? A kalap jó dolog, válaszolta nagypapa. Hát, de nekem elég egy is. Ennyi szalmakalap csak méregbe hozza az embert. Na hát megvárta, míg a kalapok megértek, s mikor nagyok lettek és szép sárgák, leszakította és felvitte őket a padlásra. Volt vagy 200 darab, alig fértek be. Na látjátok, mondta Jakub a lepkéknek. Ez se használt. Minden úgy van, mint régen, és nagypapa még majdnem össze is szidott. És a lepkék tudták, hogy egy kicsit ők is bűnösek, hallgattak tehát, és némán tűnődtek, mit lehetne tenni. Egyszer csak az egyik lepka a homlokára csapott, és azt mondta, van egy ötletem. Tudod mit? Ültesd el a nagypapát. Megbolondultál, válaszolt Jakub. Most egy nagyapám van, és tudod, hogy az is milyen. Hát mit kezdenék, ha 200 volna belőle? Csak hallgass rám, és meglátod, hogy hálás leszel, mondta a lepke, és sugott valamit a többi pillangónak. A pillangóknak meg mosolyra húzódott a szájuk, és mindnyájan azt kiabálták Jakubnak. Ültesd el a nagypapót! Meglátod, hogy csak jó sül ki belőle. Így hát Jakub megvárta, míg nagypapa elszúnyókál, talált a kertben még egy darabka szabad helyet, és aztán elültette a nagypapát. Tudta, hogy alaposan meg kell öntöznie, s ezért az artézi kútról kannaszám hordta a vizet és locsolta, délben meg a lepkékkel egy tányérból evett, s azt kérdezte tőlük, mi lesz, ha a kertben megjelenik 200 nagypapa. De a lepkék csak egymásra hunyorítottak, nevettek, és azt felelték Jakubnak, ne légy kíváncsi, várt ki a dolog végét. Egy-két nap múlva a kertben egy hatalmas bokor bújt elő a földből, tele kis nagypapával. Eleinte egészen zöldek voltak, úgyhogy nem lehetett leszedni őket, de gyorsan nőttek, értek, és egyre pirosabb lett az arcuk. Jakub naponta többször megnézte őket, és megtanácskozta a lepkékkel, hogy mikor szüreteljenek. Végre a nagypapák szépen beértek, és Jakub leszette őket. Lehettek úgy körülbelül 200-an, és mindnyájan Jakubnak estek, hogy micsoda butaságot csinált, minek kell ennyi nagypapa a világra, s egyik a másikát igyekezett túl kiabálni. Na, itt vanni, mondta Jakub a lepkéknek. Tudtam én, hogy ebből ez fog kisülni. Most mindegyik kiabálni fog velem, és nektek se lesz jobb, mert majd mind a 200 hajkurászni fog benneteket a kertben, kalappal a kezében. Ja, ne felejtsétek el, hogy a padláson van 200 szalmakalap. Ó, Jakub, Jakub, válaszolták a lepkék. De buta kisfiú vagy, hisz most minden megváltozik, figyeld csak a nagypapákat, és majd meglátod. S Jakub figyelte a nagypapákat, és látta, hogy veszekszenek egymással az ásóért, a locsolókannáért, meg a fazakakért a konyhában. Kínos látvány volt. Jakub odafutott hozzájuk, és kiabált. Nagypapák, ez így nem lesz jó! Hát kárt tesztek egymásban, nem áshattok, nem öntözhettek egyszerre, egyszerre csak egy áshat, egy öntözhet, egy főzhet. És mit fogunk csinálni? Kiabálták a fennmaradó nagypapák.

0: csinálni, s ahogy törték, rájöttek, hogy lehet röplabdázni is, vízfestékkel festeni, fürödni, kirándulni, és ki tudja még mi mindent. S így éltek békésen, mindegyiknek megvolt a maga szalmakalapja és a maga lepkéje, s övék volt a kis Jakub, akivel játszhattak, akinek meséltek, Jakub meg hallgatta őket, és csodálkozott, mert ilyesmi azelőtt soha, soha nem fordult elő, és ilyet még a lepkéktől sem hallott soha.
1: Fagyas Anikó vagyok, és kisfiaim, akik már nagyon nagy fiúk, kedvenc verses meséit hoztam el nektek. Csukás István, Sün Balázs. Erdőszélen, erdőszéli tölgy tövében volt egy ház. Abban lakott 7 sűntestvér. Sün Aladár, Sün Piroska, Sün Adórián, Sün Dorottya, Sün Demeter, Sün Tihamér, s a legkisebb, Sün Balázs. Hogyha jól bevacsoráztak, szűk lett nékik az a ház, s előfordult ilyenkor, hogy kívül rekedt Sün Balázs. Fúrakodott, nyomakodott, morgott, perelt, dühöngve. Semmit se ért. Mit tehetett? Lefeküdt a küszöbre. Telt az idő, múlt az idő, éjre éj, és napra nap. Egyre többször fordult elő, hogy a házból a legkisebb kimaradt. Ebből elég, torkig vagyok, kiáltott fel Sün Balázs. Sokan vagyunk, s kicsi nékünk ez a ház. Éppen ezért én elmegyek. Szervusz néktek, 6 testvér, Sün Aladár, Sün Piroska, Sün Adorján, Sün Dorottya, Demeter és Tihamér. Miután így elbúcsúzott, fogta magát, elindult, lábanyomán porzott a vén gyalogút. Így baktatott, így poroszkált, szomszéd tölgyig meg sem állt. Ottan aztán sürgött forgott, árkot ásott, falat emelt, tetőt ácsolt, ajtót szegelt, és mire a nap leszállt, épített egy kaibát. Égyni, mondta, most már végre kényelmesen alhatok, nem tolnak ki a küszöbre a nagyok. Falevélből ágyat vetett, kényelmesett, belé feküdt, s hortyogott, hogy csörögtek, s remegtek az ablakok. Éjféltájban vihar támadt. Hajlítgatta a vén fákat, fújt a szél nagy zajjal ám. S arra ébredt, hogy zörögnek a kaiba ajtaján. Ki az? Szólt ki fogvacogva. Ki kopogtat éjnek idején? Mi vagyunk az? Szóltak kintről. Mi vagyunk, a 6 testvér, Sün Aladár, Sün Piroska, Sün Adorján, Sün Dorottya, Demeter és Tihamér. Elvitte a szél a házunk. Engedjél be, ázunk, fázunk idekint, csuron víz a kabát rajtunk és az ing. Jól van, jól, szólt Sün Balázs. Jövök már. S fordult a kulcs, nyílt a zár. Betódultak mind a hatan, tele lett a kaiba, kérdezte is Sün Tihamér. Mondd csak, testvér, nincs csak ez az egy szoba? Lefeküdtek, elaludtak, s arra ébredt Sün Balázs, újra kicsi lett a ház. Mert az éjjel ide-oda lökődve kiszorult a küszöbre. Ejnye, mondta fejvakarva. Mit tehetnék? Megnövök, s akkor talán nem lesz

0: ágyam, nem lesz párnám a küszöb. Kormos István, a kevély kis kakas. Hol volt, hol nem volt, volt egy kevély kis kakas, tarkatollas, tarajas, piros lábú, piros csőrű, begyeskedő kis kakas. Ejhaj, csibekas, kevély volt a kis kakas. Ez a kevély kis kakas, tarkatollas, tarajas, talált egyszer az úton, nem az úton, a kúton, talált egy szemgyöngyöcskét. Csillogó, villogó, kényes, fényes gyöngyöcskét. Ejhaj, csibekas, megörült a kiskakas. Hát a kevély kiskakas, tarkatollas, tarajas, kitátotta csőröcskéjét, s ham, bekapta gyöngyöcskéjét. Ham, ham, bekapta. Csőröcskében gyöngyöcskével, kényeskével, fényeskével, ide szállt, oda szállt, udvarukban szaladgált a kis kevély kakaska. Ejhaj, csibekas, szaladgált a kis kakas. Hát a kevély kis kakas, tarkatollas, tarajas, gyöngyöcskéjét hol letette, hol felvette, nézegette, kerülgette, csipegette, viszegette, piros lábán illegett, tarka farka billegett, kukorék volt. Kukurikó, kukukukú, kukurikó! Ejhaj, csibekas, futkosott a kiskakas. Hát a kevély kiskakas, tarkatollas, tarajas, ugrándozván sövényre, szökkent, röppent, szálva szállott a tyúk udvar fölébe. Onnét leszállt a földre, csőröcskében gyöngyöcske. Csillogott, villogott, mint napocska ragyogott. Ejhaj, csibekas, röbdösött a kiskakas. Meglátta egy tyúkocska, s kérve kérte. Kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinykét. De a kevély kakaska gyöngyöcskéjét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevély volt a kiskakas. Meglátta egy kiskacsa, s kérve kérte. Kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinykét. De a kevély kakaska gyöngyöcskéjét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevély volt a kiskakas. Meglátta egy pici nyúl, s kérve kérte. Kakas úr, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinykét. De a kevély kakaska gyöngyöcskéjét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevély volt a kiskakas. Meglátta egy kis kecske. De szép fényes gyöngyöcske, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinykét. De a kevély kakaska gyöngyöcskéjét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevély volt a kiskakas. Meglátta egy lovacska, s kérve kérte. Kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinykét. De a kevély kakaska gyöngyöcskéjét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevély volt a kiskakas. Hát a kevély kiskakas, tarkatollas, tarajas, Dehogy adta gyöngyöcskét játszadozni kicsinykét. Szaladt, szaladt messzire, gyöngyöcskével csőribe, meg sem állott Tiszáig, Tisza szélső partjáig, csőriben gyöngyöcske, nézte magát a vízbe. Ejhaj, csibekas! Mit látott a kis kakas? Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, mit lát vízi tükörben, kukorintván dühötten? Egy kevés kis kakast, tarkatollast, tarajast, csőriben, ohoho, gyöngyöcske, ragyogó. Egy garas, két garas, ámuldozhatsz kis kakas. Piros csőrrel tátogatott, gyöngyöcskéhez odakapott. Ej, haj, helye, haj, gyorsan utolér a baj. Mikor csőrét kitátotta, gyöngyét vízbe pottyantotta. Volt, nincs, hova lett? Gyöngyöcskéje oda lett. Kukurikú, csibekas, megjárta a kiskakas.
1: Köszöntelek benneteket, Román Ágnes vagyok a József András Múzeumból, múzeumpedagógus, és egy Móra Ferenc mesét hoztam most nektek, a Szánkó. Kegyetlen hideg volt, azóta se tudok hozzáfoghatót. Fenékig befagyott a patak, a verebek merevedve hullottak le a fákról, a háztetőről olyan vastag jégcsapok meredeztek, hogy kővel is alig bírtuk őket lehaigálni. Először a báránybőr sapkánkat vagdostuk hozzájuk, de ezzel nem sokra mentünk. A fülünk megfázott, a sapka a tetőn maradt, s ami a legnagyobb baj volt, a jégcsap sem esett le. Még jobban szerettünk a hóban játszani. Akkor a hó volt, hogy alig látszottunk ki belőle. Ástuk is benne akkora barlangokat, hogy akár a medvék királya ellakhatott volna bennük. Ha, persze, a medvének több esze volt, mint hogy hópalotában lakott volna. Nem is fagyott el, se keze, se lába, mint nekünk. Legkülön mulatság mégiscsak a szánkázás volt. Szomszédunkba lakott a bíró. A bíró csináltatott a fiainak olyan szánkót, hogy annál szebb még nem volt a világon. Még most is sokat álmodom vele így tél idején. Kőr is fából volt a talpa, diófából a karja, az ülése lószőr vánkos, beterítve bársonyposztóval, a lábtakaróján bolyhos szőnyeg. Be volt festve az egész szép pirosra, tán a kötele is sejemből volt. Megvolt a mesés, szép szánkó, de nem volt, aki húzza. Nagy úr volt akkor bíró Pali is, bíró Gyuri is. Mind a kettő csak húzatni akarta magát. Engem fogtak be, meg egy másik szegény gyereket, a favágó Jánoskát. Egyszer ti húzzátok, máskor mi ülünk benne, bíztattak a bíró fiai. Bántuk is mi a csúfolódást, csak hogy hozzáférhettünk a szánkóhoz. Gyuri meg Pali elnyújtóztak nagyurasan a puha ülésben, mi ketten nyakunkba akasztottuk a cifra istrángot, szél se érhetett a nyomunkba aztán. Meg se álltunk az ötödik fordulóig, ott is csak lélegzetet venni. Így tartott ez egy hétig, hanem favágó Jánoska már akkor olyan búsan lógatta a fejét, mint egy igazi ló. Meg is kérdezte tőle a kisebbik gazdánk, a bíró Pali, hogy tán kevesli az abrakot. Hát, szeretnék már egyszer én is beleülni a szánkóba, mogyogta félősen Jánoska. Csak egyetlen egyszer, csak egyik saroktól a másikig. Bíró Gyuri nevetve csördítette meg fejünk fölött a pántlikás ostorát. Mást nem kívánnál, te kis rongyos, Nem olyan gúnyához csinálták ezt a szánkót, mint a tied. Pali még jobban rárikoltott. Őrülj, hogy húzhatod! Gyíszellő, gyíbogár! Összenéztünk Jánoskával, s akkorát rántottunk a szánkón, hogy mind a két gazdán kigurult a hóra. Olyat hemperegtek, hogy öröm volt nézni. Ám bátor, igyekeztünk elhordani az írhát. Hanem aztán megbántuk, amit tettünk. Másnap majd meghasadt a szívünk, amikor a bíró fiai elszánkáztak a ház előtt. Most már a Szabó Gergőjék húzták őket. Ekkor én nekem egy gondolatom támadt. Jánoska, van egy hatosod?
0: Volt tavaly, de labdát vettem rajta.
1: Tudod mit, Jánoska? Ha neked is volna egy hatosod, nekem is, vennénk rajta szánkót. Másnapra kerítettünk pénzt. Én a csacsadér Vargától kaptam, mert segítettem neki kivinni a csizmákat a piacra, Jánoska meg eladta a labdáját, meg a márványgolyóját, meg a bicskáját a Molnárinasnak. Délután elmentünk a szenesboltba, vettünk a pénzünkön egy szenes ládát. A ládát félig megraktuk szalmával, a fenekére szögeztünk két gyalult deszkát, kerítettünk egy ruhaszárító kötelet, s azt ráerősítettük a láda két oldalára. Megvolt a szánkó. Igaz, az nem egészen olyan volt, mint a bíró fiaié, de éppen úgy csúszott. Az udvaron próbáltuk ki, mert nem mertünk az utcára kimenni. Szégyenkeztünk a másik szánkó miatt. Hanem az udvar kicsi volt. Megegyeztünk, hogy kimegyünk a falu végére, ahol senki se lát. Közökön, zigzug utcákon bujkáltunk kifelé, hogy ne találkozzunk a bíró fiaival. Fújt a szél kegyetlen, sodorta a tetőkről az arcunkba a havat, de nem törődtünk vele. Csak arra gondoltunk, hogy milyen jó lesz szánkóba ülni. Először Jánoska ül bele, én elhúzom a kis erdőig. Ő meg engem vissza. Ja, Istenem, de jó lesz! Kértünk a falu végére. Az utolsó ház a Kati nénié volt, az öreg koldus asszonyé. Rogyott kis szánalmas, szalmás kunyhó, se udvara, se kerítése. Most csupa hó és jégcsap az egész kunyhó, csupa dér még az ajtókilincs is. A Kati néni kutyája, szegény morzsa, ott nyöszörgött a küszöbön. Megállj, Ferkó, mondja Jánoska. Eresszük be ezt a szegény kutyát, mert megveszi idekinn az Isten hidege. Az öreg asszony biztosan alszik. Belöktük az ajtót, morzsa csaholva szaladt előre. Kati néni ott gubbasztott a vackán, elkékült orcával, dideregve vékony kendőjében. Olyan hideg volt odaben, hogy még a tűzhely sarkait is kivirágozta a dér. Nem égett ebbe tűz lelkeim már 3 nap óta. Sem egy marék szalmám, sem egy gyújtat fám. Majd megfagyok, lelkeim, sóhajtozott az öreg asszony. Jánoska rám nézett, én meg ő rá. Előhúzta a sarokból a baltát, kiment, csattogott, pattogott odakint, fölvágta tűzre valónak a szánkót. Kisvártatva hatalmas tűz lobogott a konyhában. Égett a szánkó. A mi szánkónk, amelyikbe egyszer sem ültünk bele. A szánkó darabok piros lángja hosszú csíkokban táncolt a falon, mely mintha sírt volna örömében, ahogy a dér leolvat róla. Az öreg koldusasszony orcája is színesedni kezdett, ahogy ránk vetette háládatos tekintetét, s a mi szívünkben is valami melegség támadt. És egyszerre megsajnáltuk a gazdag bíró fiait, akik érzik, hogy milyen jól esik repülni a szánkón, de nem tudják, milyen jól esik jót tenni a szegényekkel.
2: Petermann Mónika vagyok, 39 éves, van egy 14 éves kisfiam, akinek minden nap, minden este olvasok még, hát mesét, vagy novellát, vagy regényeket, és vállalkozóként dolgozom. Amit hoztam, mesét, a címe Zeg Zoltán, Télapó és a Hóember. Én egy csókától hallottam, csóka a toronytól, a torony meg tavaly télen hallotta a holtól. Ha igazat mondanak a csókák és a tornyok, akkor én is ti néktek most színigazat mondok. Így kezdte a hold, a torony, a csóka is így szólt. Az udvaron egy hóember, mit gondolt, nem gondolt? Azt gondolta, de hogy fog ő egész télen állni, ő lesz az első hóember, ki megtanul járni. Ennyit gondolt a hóember, egy szóval se többet, s indulna már, mikor hallja, jó estét köszönnek. Ő is köszön, ő is mondja, jó estét kívánok. S látja, hogy egy piros csizmás öregember állott. Jó, hogy jöttél, öregember, épp ebben a percben. Gondoltam, hogy útra kelek, induljunk hát ketten. Látom, nagyon öreg lehetsz, fehér a szakállad. Lehet, hogy a világot már kétszer is bejártad? Körül bizony, kétszer, százszor, és még százezerszer, feleli nagy nevetve a piros csizmás ember. De nem gyalog, úgy nem győzném, hanem szánon járok. Úgy nézél rám, te hóember, a télapót látod. Így történt, hogy akkor este, látta, aki látta, együtt szállt fel a hóember, és télapó a szára. Együtt vitték ajándékot házról házra járva, még csak üres nem lett végül a télapó zsákja. Ahány házba csak bementek, ahányból kijöttek, lett a répa orrú vándor egyre-egyre könnyebb. Várták őket minden házban, kályhával, meleggel, így olvadt el reggelre az útra kelt hóember.
3: Dr. Rácz Éva vagyok, civil szervezetekben dolgozom, a Gyere Csak Egyesületben, Nyíregyházi Babaklubban és az Élő Újság Egyesületben. És amit hoztam magammal, az egy saját történet. A címe Csak egy dió a zsebben. Mindig van egy dió a zsebemben, mert sosem lehet azt tudni, mikor jön el a pillanat, ami más lesz, mint a többi. Egészen kisember voltam, amikor megtanultam, hogy ünnep nélkül nehéz élni. És azt is, hogy nem kell ahhoz naptár, hogy az ember olykor belül is ünneplőbe öltözzék. Emlékszem gyerekkoromban nagymamára, aki a kamrában szöszmötölve nap mint nap áttúrta a kamra mélyét, és a jobb falatokat elrejtette vasárnapra. Ha mégis korábban megkerültek, annak csak egyetlen egy oka lehetett, nevezetes vagy kedves vendég érkezett a házhoz, netán nagy betegség ütötte fel a fejét. Nagyon jól emlékszem nagyapám vasárnapi ábrázatára, ami nem egészen csak a szentmise gondolatára volt derűsebb, mint máskor, hanem mert ez volt a hét egyetlen napja, amikor a kenyér és a tej alá kávé is kerülhetett. Nem is tudom férfi léttére, miért éppen az ünnep reggelén elkészített tejes kávé volt a legnagyobb gyönyörűség, s hogy hogyan lett a vasárnapból karácsony, ha a kenyérfaladkákat kalács váltotta fel a tányér alján. Nagyapa később, idősebb korában cukorbetegségben szenvedett, s hányszor kaptuk rajta, hogy az éléskamrában nem ám a pálinkás vagy a boros falacskát húzta meg, mint bármelyik belevaló férfi ember, hanem titokban falatozza a cukros tejbe aprított kenyeret. Mire felnőttünk, a vérünké vált a szokás, hogy a jobb enni és innivalót még tán az Úristen is kizárólag az ünnepekre teremtette. Talán nem is voltunk olyan szegények, hogy ez indokolt lett volna, csak valahogy elfogadtuk az ünnep tisztességét, más terítő került az asztalra, hímzett, keményre vasalt, s illett hozzá minden a tányérban, amihez jóra való ember hétköznap nem nyúlt hozzá. S aligha nem ez valóban így volt, hisz ott állt az udvaron a jó öreg diófa, minden évben temérdek terméssel, és mégis apró gyerekként is, nagyobbacskán is felrémlik a mozdulat, ahogy nagyapa vasárnap délután egy-egy marék diót dug a zsebünkbe, s mellé súgja. Vigyázz, nagyanyád meg ne tudja! Akkoriban még sosem láttunk narancsot. Történt is, hogy karácsony táján az első narancsok megjelentek a magyar piacon, és még a falusi ember is hozathatott magának a városból. Hát bizony, hogy a narancs is a dió sorsára jutott. Amikor az ünnep végén felkászálódtunk, a nagy kabátom zsebében ott gömbölyödött egy narancs, s nagyanyám huncuton rám kacsintott. Vigyázz, az öreg meg ne tudja, mire költöttem a pénzt. A kapuban, amikor már nagymama visszafordult a házba, nagyapám is a markunkba nyomott egy narancsot, és súgva hozzátette, nagyanyád észre ne vegye. Dehogy is árultuk mi el valaha is őket egymásnak, hiszen mindkettőjüket éltette, hogy titkon adni tudtak, mi pedig nagyon is élveztük az ünnepi dupla fejadagot minden jóból. Szerettük őket, s általuk imádtuk az ünnepek varázsát. Nagyobbacskán már mi magunk is matadtunk a kamrában, soha nem vettünk el semmit, de meglestük, kinek hol van a rejteke, s már jó előre tudtuk, mit dug a zsebünkbe nagymama, s mit tesz a tenyerünkbe nagyapánk, de az örömünk a cinkosságtól, hogy a titkot meglestük, tám még nagyobb is volt. Felnőttként olykor sajnálom a gyerekeket, akik már nem ismerik az e fajta örömöket, mert bármikor bármit megkaphatnak. Én még megtanultam a régiektől, hogy az embernek minden jár, amire szüksége van, de nem kaphat meg mindent, amit szeretne. Bennem valahogy megőrződött a gyerekkorból hozott belső parancs, hagy valami jót az ünnepekre is, hogy megnyerd magadnak a különlegesség, a másság értékes voltát. Ma is hallom nagymama óvó intelmét. Hová is haladna a világ, ha bármely órában leemelhetnénk a polcról, amire vágyunk? Mindennapjaink nagyon is várnak a megváltásra. Bölcsen tudták ezt ők a halhatatlan öregek. Sosem magyarázták, csak megmutatták, hogy az ünnepek olyan kapaszkodók, amelyek mentén jó megpihenni és esélyt adni arra, hogy a keletkezett csöndben gondolataink a másság hangulatát viseljék. Kisfiam 2 éves volt, amikor egy hétköznap reggelén csöngettek. A postás állt a küszöbön, de nem sokáig, mert a gyerek már rángatta is őt be a konyha közepébe. Ugye te vendég vagy, örömteli felkiáltásokkal, s már vette is ki a hűtőből kedvenc italát, hogy megkínálhassuk az egyetlen vendéget, aki aznapra megadatott. Így teremtette meg magának a pillanatot, ami immáron más lett, mint az előző és a következő. Akkor értettem meg, hogy bár nagyszüleim ezt nagyon jól csinálták, de nem kell ahhoz nagymamának lenni, hogy mindig ott lapuljon egy dió az ember zsebében.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: A fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó híd, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók-Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indítókulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítani azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták. Kedden nyugodt felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
6: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
6: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió.
8: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
9: Társadalmi célú közlemény következik.
10: Közeledik az adóbevallás ideje.
11: A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
12: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
13: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
14: Nos, adód, vagy nem adód adód?
15: A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
16: Hobbi Rádió!
17: A jövedelemadó vevő.
18: Társadalmi célú közleményt hallotta.
19: Hobbi Rádió!
20: Rádió. Kellemes rádiózást kívánok! Teréz vagyok, és ez itt a Hobbi Rádió. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma május 4-e, hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. 18 óra után 26 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Mónika és Flórián nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon Magyar Tűzoltók napja van. A mai napra nincsenek ünnepek.
21: Kellemes rádiózást kívánok! Teréz vagyok, és ez itt a Hobbi Rádió. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma május 4-e, hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ.
22: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.
23: Műsorajánló.
24: 3 évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
0: UK Fever Show.
1: UK Fever Show.
24: Ez a UK Fever Show.
16: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
1: UK Fever Show.
24: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
16: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
19: Műsorajánlót hallottak.
23: Hobby Rádió.
25: Hey, monsieur!

0: Névnapköszöntő.
1: Május 4-én a Mónika, valamint Flórián nevű kedves hallgatóinkat ünnepeljük névnapjukon. A Mónika név jelentése Istennő, egyedülélő, megmentő. A Mónika keresztnév kimagasló érzékkel ajándékozza meg viselőit különféle művészeti ágak irányában. Mély érzésű és okos, valamint tehetséges emberekre jellemző ez a név. Becézése Móni, Moncsi, Moncsika, Mona, Monácska. Jeles viselői a névnek Csuka Mónika, énekes, zenész, Erdélyi Mónika, műsorvezető, valamint Ulma Mónika színésznő és ön kedves Mónika. Ezen a napon ünnepelnek Flórián nevű kedves férfi hallgatóink is. A latin eredetű név a Florianus névből ered, jelentése virágos, valamint virágzó. Becézése Flóri, Flórika, Flóris, Lóri, Lórika, jeles viselői a névnek Kaló Flórián színész, valamint ön kedves Flórián. Május 4-én köszöntjük még az Amália, Amélia, Autónia, Bulcsú, Elma, Florina, Gotthárd, Kocsárd, László, Pelaginus, valamint Szilvánus nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy ma, azaz május 4-én van a tűzoltók napja. 1991-től május 4-e a tűzoltók napja Magyarországon. Ezen a napon emlékeznek meg Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 4-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1896. május 4-én felavatták az első európai föld alatti vasutat Budapesten. A kisföld alatti az államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére készült el, és épp a millennium évében adták át Budapest polgárainak. A föld alatti és az Andrássy út egy része megkapta a világörökség része kitüntető címet. Innen már csak a 20. századé lesz a főszerep. 1928. május 4-én megszületett Hankis Elemér, szociológus, publicista. Egy évvel később, 1929. május 4-én Brüsszelben megszületett Audrey Hepburn, amerikai színművésznő. Említek néhányat fémjeiből: a My Fair Lady, a Római Vakáció, amiért Oscar-díjat is kapott 1954-ben, és az Álomluxus kivitelben. Ugrunk csak nem 10 évet, 1938. május 4-én Budapesten megszületett Juhász Előd, zenetörténész és újságíró, a Zenebutik Zenehit című műsor szerkesztője és vezetője. A Zeneművészeti Főiskola Zenetudományi Zenetörténet, valamint az ELTE BTK Zeneesztétika szakán végzett. Pályafutását 1962-ben a Zenemű kiadó vállalat szerkesztő gyakornokaként kezdte, majd 1963-tól a Magyar Rádió műsor szerkesztő lektoraként dolgozott. 1981 óta a Magyar Televízió zenei és művészeti főosztályának főmunkatársa. 1943-ban járunk, május 4-én meghalt Velman Oszkár állatorvos, az állattenyésztéstan professzora. Kutatásai közül kiemelkednek az állatok angol korjának oktanára, korfejlődés tanára vonatkozó vizsgálatai. 1937-ben tagjai közé választotta a Magyar Tudományos Akadémia, és az Országgyűlés Felsőházának is tagja lett. 1932-ben Törökország, 36-ban pedig Perzsia hívta meg állattenyésztésének korszerűsítésére. 44-jel folytatjuk. 1944. május 4-én Budapesten megszületett Huszti Péter színművész, rendező, Szott, Jászai Mari és Kossuth Díjas érdemes művész. Ismertebb fémjei: a Két bolyai, Fekete gyémántok, az Ördög cimborája, a Csárdás királynő és az Ember tragédiája. 1956. május 4-ével folytatjuk, amikor Budapesten megszületett Igó Éva, Jászai Mari díjas színművésznő. Ismertebb fémjei: a Csini Baba, a Tudós nők és a Titánia. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
3: Törekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit, a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a Ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali, rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. Ötödik alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazzművész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak harmadik próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, és amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. Kedden nyugodt felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
2: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
7: Reklám.
8: Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
10: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: Reklám következik.
12: Jogomvan.hu.
13: Jogomvan.hu.
12: Jogi segítség mindenkinek.
13: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
12: Jogomvan.hu.
13: Dexablock.
14: Fájdalom csillapító.
13: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
15: Dexablock. Fájdalom csillapító.
13: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
16: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
17: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
18: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
11: Reklámot hallottak.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
19: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
19: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
20: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
21: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió.

0: Lidi nénémnek öccse itt, Batukán, pesti rokona. Kenyéren élte éveit, s nem volt azúr kék paplana. Kinek verséért a halál, öles kondérban főz babot. Hely, burzsoá, hely, proletár, én, József Attila, itt vagyok.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kedves gyerekek! Ma Nemes Nagy Ágnes, Felicián vagy a Tölgyek Tánca című meséjét Dunai Tamás mondja el.
1: Jó estét, gyerekek! Hallottátok már a fákat beszélni? Elmesélem nektek. Ata! Kiáltotta Péter. Az akácfa mindjárt össze is rezdült. Felborzolta a leveleit, sőt még az ágait is lóbálni kezdte. Ssss, suttogta Ata, az akácfa. Mit kiabálsz? Mondtam már, hogy ne kiabálj, azt nem szeretem. De hiszen nem hallja senki, mondta Péter, már este van. Először is még nincs este, zizegte Ata. Villamosok csöngetnek, emberek sétálnak, autók szaladgálnak, te pedig tülkölsz, mint egy autóbusz. Másodszor egy beteg kisfiú ne kiabáljon, mert még jobban megfájdul a torka. Harmadszor pedig már mondtam, hogy ne kiabálj. De Ata, tudod te jól, hogy miért kiabálok, hiszen ma éjszaka jön, igenis, ma éjszaka jön Felicián. Az akácfa megrázkódott. Még szinte-szinte a törzse is megcsavarodott, amint elfordult Pétertől, úgyhogy csak a levelei fonákját mutatta feléje. Péter megijedt egy kicsit. Ilyennek még sosem látta Atát, amint lefelé bámult rá az ablakból, mert Péter nem felfelé nézett az akácfára, hanem lefelé nézett rá a harmadik emeletről, egyenesen az ágyából. Így beszélgettek Atával, a nyitott ablakon át, mióta Péter beteg volt. Sok mindent mesélt Ata Péternek, madarakról, villámhárítókról, repülőgépekről. Egyről azonban nem mesélt, soha, egy szót sem. Felicianról. Péter jobbnak látta, ha elhallgat. Összekuporodott az ágyában, úgy nézett ki az ablakon. Látta a rétet. Ez nem volt igazi rét, csak egy nagy telek két bérház között, de azért rétnek hívták. Öreg cseresznyefa állt a túlsó oldalon, móknak hívták általában. Itt meg az ablak alatt Ata. Péter elővette Jankót, a nyulat, és kitette az ablakpárkányra. Jankó szürke bársonyból volt. Nem volt különösebben nagy termetű, úgy is lehetne mondani, hogy Jankó kicsi volt. Például belefért Péter pizsama zsebébe. Péter már régen bemutatta Jankót Atának. Nézd, Ata! Kezdte Péter suttogva, először is. Én nem akarok semmi rosszat. Mindenki tudja már, hogy van valami Feliciánnal. Másodszor nézd meg Jankót. Ő nagyon-nagyon szeretné tudni, hogy ki is az a Felicián. Ata mormogott, zizegett, aztán égnek emelte két ágát, és belemotyogta egy magas neonlámpába. Csak tudnám, hogy kitől hallotta. Csak tudnám. Péter legszívesebben azt felelte volna, még a verebek is csiripelik, de lenyelte. Nem akarta bemártani a madarakat. Hát ide figyelj, mondta Ata. De ha valami baj lesz a dologból, ne engem okolj. Először is tudd meg, Felicián nincs. Nincs? Nincs. Hát akkor... De volt. Volt Felicián. Felicián nagy volt és gyönyörű, magas, erős, talpig zöld. Felicián tölgyfa volt. De ez régen volt. Réges régen. Felicián már nem él. Felicián kidőlt. Másodszor, hogy mi lesz ma éjszaka itt az ablak alatt, és annak mi köze Felicianhoz, azt majd meglátod. Félig behajtod az ablakot, és nem szólsz egy kukkot sem, de jól vigyázz, nagyon vigyázz, ha megmoccansz, baj lesz belőle. Az a fő, hogy csendben maradj, hogy ne vegyen észre senki. És amikor Ata azt mondta, csendben maradj, egyszerre csönd lett. Olyan csönd, amilyet Péter még sohasem hallott. És sötét is lett, pedig égtek a neonlámpák. Akkor valaki felnevetett. Hő, hő, hő, nevetett ez a valaki reszelősen. És Péter látta az ablakszárny mögül, amint az öreg cseresznyefa, Móknak hívták általában, a rét túlsó felén lassan-lassan megmozdul, kihúzza egyik gyökerét a földből, aztán a másik gyökerét, és még egyet, összesen négyet, sok-sok apró gyökérszállal együtt, és imbolygó járással áthullámzik az innenső oldalra. Péter hátra húzódott, de nem kellett félnie, a cseresznyefa a kerítéshez ment. Addigra már, jaj, miért nem figyeltem, Ata is kín volt a földből, hosszan nyújtóztatta a gyökereit, és kényelmesen rákönyökölt a kerítésre. A cseresznyefa odaért, és jó ízűen megropogtatta Ata ágait. Hogy és mint, rokon? Kérdezte. Úgy, válaszolta Ata, és összenevettek. De addigra már mindenünnen hallatszott a sustorgás a rét bejáratánál, ott hátul a földes úton megjelent 3-4 vadgesztenyefa, a cseresznyefa elébük baktatott, jó estét, rokonok, jó estét, azok meg előre jöttek, üdvözölték Atát, régi ismerősök voltak a szomszéd utcából, és jöttek már a fenyők is, magasak voltak, majdnem feketék, köszönet a házigazdáknak, hogy felajánlották ezt a szép, tágas rétet, a cseresznyefára mutatott, és Atára szép tágas rét, mordult közbe egy vörös fenyő, ez csak egy telek, egy nyavajás városi telek két bérház között. De nem folytathatta, mert jöttek a többiek, a fűzfa kisasszonyok derékigérő hajjal, az aranyzöld hársfák, a vékony nyírfák szinte repülve, a pompás világító bükkök, és mikor behullámzott két hatalmas platán, a fűzfa kisasszonyok felkiáltottak, na hát! Jött egy csoport nyárfa, és mögöttük egy fűben bujdokló öntöző cső. Be is jutott volna a rétre, ha az egyik őr egy fekete égerfa fel nem kiállt. Hoho, megállj! Mit akarsz itt te, öntöző cső? Én nem vagyok öntöző cső, sziszegte az öntöző cső. Én gyökér vagyok. Dehogy vagy te gyökér, amikor öntöző cső vagy? Melyik őtök gyökere ez az öntöző cső? Kérdezte az égerfa. A nyárfák vihogtak, és kapkodták a gyökereiket. Maradj nyugton, fűben bujdokló öntöző cső, akarom mondani, cső. Ez Felícián éjszaka, még széttaposunk véletlenül, kár volna érted.
2: Igazságtalanség,
1: motyogta a cső. De már jött is a két juhar, alacsonyak voltak, zömökek és gyorsak. Megkezdődött már az ünnepség, hol a tölgy? Itt a tölgy, mikor jön a tölgy? Hát, ti kik vagytok? Csodálkoztak a fűzfa kisasszonyok, hiszen ti nem is a környékről. Mi vagyunk a nagy körúti küldöttség, most jöttünk, metrón.
3: Metrón?
1: Metrón! A mozgó lépcső le, aztán úgy ferdén, rézsút be az utolsó kocsiba. Nem olyan egyszerű, de végül is sikerült.
3: Na hát, kiáltották a fűzfa kisasszonyok.
1: Hirtelen zúgni kezdtek a fák, mintha egy kis vihar támadt volna, mindenki oldalt húzódott, lombról lombra, levélről levélre. Vajon mi okozta ezt a hirtelen mozgolódást? Mert észrevették, hogy ott van a tölgyfa is. Ott állt a rét szélén némán.
3: A tölgyfa! Itt a tölgyfa!
1: És csak ugyanott volt a tölgyfa. Ott állt a rét szélén némán. Péter az ablakszárny mögül nézte. Valahogy magasabbnak gondolta. Amikor megindult a rét közepe felé, bicegett is. Igen, igen, akárhogy is nézzük, a tölgyfa bicegett. Na hát, suttogta Péter, mint a fűzfa kisasszonyok. Na hát, egy bicegő tölgyfa. Addigra már a tölgyfa a rét közepén állott. Körülnézett.
4: Jó estét, rokonok, mondta.
1: Jó estét, tölgyfa, felelték a fák.
4: Bocsánatot kérek a késésért, messziről jöttem, talán még a nagykörútnál is messzebbről,
1: nézett a juharok felé.
4: De veletek szerettem volna megünnepelni ezt a Felícián éjszakát. A mi házigazdánk, a rokkant cseresznyefa, akit Móknak hívtak általában, és Ata, a város legerősebb akácfája, megérdemlik, hogy az ő rétjükön ünnepeljünk. Hát, gyere csak ide, Mók!
1: A cseresznyefa odament, megropogtatták egymás ágait.
4: És most gyere ide, Ata!
3: Megyek, mondta Ata.
1: A többi fa félreállt, hogy át tudjon ugorni a kerítésen. Ata ugrott, és Ata visszaesett. A fák felsziszentek. Mi ez? Hiszen tavaly még játszva átugrott a kerítést.
3: Nem tudom, sosogta Ata, nem tudom mi ez.
4: Újra meg kell próbálni, hömpölygött oda maga a tölgyfa. Mi húzunk téged, a kinti bokrok tolnak. Ata ugrott, és Ata visszaesett. Hiába húzták, tolták a többiek. A legerősebb akácfa. Megsóztak, kiáltotta Ata. Megsóztak! Megsózták, susogták a fák. Nagyon megsózták a télen. Bement a gyökereibe az a rengeteg só, hiszen tudjátok, amit a hó ellen szórnak szét az emberek. Szegény Ata, olyan lesz, mint mók. Megpróbálom újra, fújtatta lihegte Ata. Az előbb már majdnem sikerült, s már futott is. Lendült, emelkedett, törzse magasba nyúlt, zöld koronája végig suhant a házfal előtt, közel, egészen közel Péter ablakához, és Péter akkor kinyúlt, maga se tudta hogyan, de azért megmarkolta Ata legfelső ágacskáját, rántott rajta egyet fölfelé, Ata átugrott a kerítésen. Ott állt a többi fa között, boldogan fújtatva, azok meg zúgtak, nyüzsögtek, éjjent kiabáltak. Éjjen! Kiáltotta egy egészen vékony hangocska is. Nagyon hasonlított Jankó hangjára, mintha a nyúl éjjelzett volna, de azért a hang Péteré volt. A fák döbbenten néztek körül. Ki szólt? Ki az az idegen? Honnan? Merről? Péter rémülten bújt vissza az ablak mögé, vagyis csak bújt volna. Mert akkor jött a zöld lobbanás. Mintha egy hatalmas zöld lángot látott volna felcsapni maga előtt, valami megragadta, már repült a levegőben, a következő pillanatban pedig ott állt a rét közepén. Ki vagy te? Hallott egy hangot messze-messze a feje fölött. Fölnézett. A tölgyfa állt előtte. Megértette, hogy a tölgyfa rántotta ki az ablakon, de milyen gyorsan, zöld lobbanás, hogy csinálta ez a bicegő tölgyfa? Válaszolni akart a tölgyfának, de akkor valaki áttörtetett a fák közt. Ata állt mellette. Az én hibám, bocsássatok meg, rokonok. Ata még mindig fújtatott az ugrómutatványtól. Bocsáss meg te is, tölgyfa, tudom, el kellett volna altatnom ezt a beteg kisfiút is, de ha őt is elaltatom, akkor... Akkor most nem lehetnék köztetek, ez a kisfiú, ez emelte meg a legfelső ágacskámat, amikor átugrottam a kerítésen. Ez az igazság.
2: Igazság, igazság, azt mindenki mondhatja, sziszegte egy hang a kerítésen kívül, az öntöző csőjé. Leszkelődött, az az igazság.
4: Futasd a kezed, mondta a tölgyfa. Péter fölemelte a kezét. Akkora volt a keze, mint akármelyik gyereké. De most... Az óriás fák között, ahogy ott állt, mindkét karját felnyújtva, valahogy olyan kicsinek érezte a kezét.
5: Kicsi a keze, mondta Ata gyorsan. Kicsi, de tudod, tölgyfa, nekem már csak egészen kicsi kellett ahhoz, hogy ugorjak.
4: Igaz, mondta tölgyfa, láttam. Láttam a fiút is az ablakban, figyelni szoktam, de azért, ha megint fecsegni mersz, Ata, akkor majd meglátod. Most már a fiút is be kell avatnunk. Leengedheted a kezed, fiú. És figyelj, elmondjuk neked vendégünknek, a kis tenyerű fiúnak, hogy miért is vagyunk mi együtt ma éjszaka. Hogy is kezdődött, volt egy tölgyfa, Felícián.
5: Felícián, zizegték a fák.
4: Az első fa, aki járni tudott. Azóta minden évben egyszer összegyűlnek a fák, hogy megmutassák, tudnak járni. Egy tölgyfa vendég a vezetőjük. Úgy hívják ezt a tölgyfák tánca.
5: A tölgyfák tánca, zizegték a fák.
4: De nem csak a tölgyek táncolnak, sétál, jár, táncol mindenki. Úgy is hívják ezt Felícián éjszaka.
5: Felícián éjszaka, zizegték a fák.
4: Így tudjátok ezt mindannyian, igaz?
5: Igaz,
4: felelték a fák. És mégis tévedtek.
5: Tévedünk?
4: Csodálkoztak a fák. Mert Felícián nem dőlt ki. Felícián él. Én vagyok Felícián.
5: Felícián! Kiáltották a fák.
4: Csak ritkán, ritkán tudok eljönni közétek. Bicegek, túl sokat jártam. Azért hittétek, hogy kidőltem. De most itt vagyok, és örülök, hogy itt vagyok, mert táncolni azt én is szeretek.
5: Táncoljunk, kiáltották a fák.
4: Kapd föl a gyereket a nyakadba, Ata, megnézheti a táncot.
5: Megnézheti,
4: bólogattak a fák.
2: Igazságtalanság, sziszegte egy hang a kerítésen kívül.
4: De Péter már ott ült a legfelső ágán, és ott látta maga körül maga alatt a fakoronákat, a két fekete bérház között ezt a nagy-nagy völgyet, és benne a ringó, forgó, hömpölygő lombkoronákat, az egész táncoló erdőt.
5: Jankó, susogta Péter atalombja közt csücsülve, mintha nagy zöld párnán ringatózna. Jankó! Most nyisd ki azt a nyúl szemedet. Ez titok. Ezt nem látja senki. Csak te, meg én.
4: Mikor másnap Péter felébredt, a saját ágyában persze, a rét éppen olyan volt, mint máskor. A torka, mintha nem fájt volna annyira. Lent autóbusz tülkölt, és igen, Ata az ablak alatt tele volt akácvirággal. Na hát, mondta Péter Jankónak, na hát, így ért véget Péter betegsége és a tölgyfák tánca. Vajon benneteket merre röpít majd az álom? Most aludjatok el gyorsan, pihenjetek, s holnap jókedvűen ébredjetek.

0: Nemes Nagy Ágnes meséjét Dunai Tamás mondta el. A hangfelvétel 1993-ban készült.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Sziasztok, mi

Jó estét kívánok! Örömmel közlöm, megint van mit ünnepelni. 100 éves az autó. Ebből az alkalomból gyalog jöttem idáig. Mindenki másképp ünnepel. A Boncz Géza például 4 kézláb jött. Teheti, mert neki sincs autója. Én kérem, utálom az ünnepeltet. Utálom. Ezt annak ellenére merem ország, világ füle hallatára kijelenteni, hogy tudom, önök kedves honfitársai megszállottan bálványozzák e 100 éves találmányt. Nem baj. Nálunk már más bálványoknak is megdőlt a nimbusza. Például a Stalin szobor hűlt helyén is ma már csak autóparkoló van. Épp 100 éve, 1886. április 23-án volt egy bizonyos Daimlerné, nem tudom, hanyadik születésnapja, amelynek alkalmából férje a furfangos eszű híres Daimler úr előállt a négy keréken guruló csodával, és ezt a benzinmotorral hajtott üneményt elkeresztelte lányáról, a kis lapátfogú görbelábú Mercedesről. Hogy a kis Trabantkát kiről nevezték el, nem tudom, de ronda egy gyerek lehetett, az biztos. Én tudom, látom, érzem és tapasztalom, hogy önök ünnepelni akarnának. Én meg belerondítok az áhítatba egy 1 perc 20 másodpercenként. Sajnos, hogy én rólam mindenki, aki ismer, tudja, soha nem vágytam autót vezetni. És hát bizony továbbra sem növelem azoknak a fakezőeknek a számát, akiket a közutakon a hivatásos gépkocsi vezetők percenként küldenek el Shanghaiba anyajágon. Az autótól való viszolygásomnak szigorúan kidolgozott elmélete van. Kérem, egy picit számoljanak velem. Ugye manapság egy átlag autó átlag ára uszkve 120-150 ezer forint. Hát most persze nem olyan autóról beszélek, amiben az utasok úgy ülnek, mint Kempelen farkas a sakmasinában. Mondjuk én egy olyan autóról beszélek, amelyikben hátul is elfér két ember, ha nem izzeg, mozog többet, mint az 5000 éve bebalzsamozott második Ramzes és kedves neje ő nagysága. Egy olyan autó, amelyik egy dunakanyarbeli kiránduláson nem fogyaszt többet, mint a szabad szél jégtörő hajó Novosibirsktől Murmanskig. Szóval egy olyan autóra, amelynek a Merkur által 130 ezer forintért forgalmazott típusát jutányosan megkapjuk a Dobi István úti szabad piacon potom 180 ezerért. Ha 3 évig használom a kocsit, akkor ez havonkénti lebontásban már is 6600 forintomba kerül, és még egy métert nem mentem bele. Akkor ugye befizetem az évi, mondjuk 3000 forint biztosítást, tankolok havi 3 alkalommal, javítatom a kocsit, alkatrészt cseréltetek bele, parkolási díjat fizetek érte. Ha mindent lefelé kerekítek, ez akkor is legkevesebb havi 8000 forint. Ám de rossz se vegye a pénzt, hát egyszer élünk, nem? Egy magyar átlagpolgár havi átlagkeresete 5500 forint, abból igazán áldozhat 8000 közlekedésre. Igen ám, ha csak anyagi áldozatot jelentene a kocsitartás. De ennél sokkal veszélyesebbek az autóval való közlekedés idegi kihatásai. Ezeket már nem taglalom, mert maradjon idő azok megrázkódtatásaira, akik áldozatai az autózás köznapi örömeinek, és ezek vannak többen. A most 100 éves autót én még 100 évig nekik hagyom. Én meg vagyok nélküle. Mert kérem, az élet gyalog is nagyon nehéz, és annyi mindenhez kell alkalmazkodni. Én azt tartom, megette a fene, ha nekem kell kiszolgálnom a modern technikát. Szolgáljon az engem. Én nagyon remélem, hogy a 20. század technikája, az atomkor találmányai szolgálni fognak. Én azt hiszem, ha két lábon járunk, nincs az a találmány, ami utolérhet bennünket uton, vizen és a levegőben.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Szombaton teszesküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online és követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűsdé Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Millenniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Millenniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből. Kedden nyugodt felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Nem bírod már elviselni.
7: Always look on the bright side of life.
8: A régi ismerős dallam új köntösben.
9: Nézd az élet jó oldalát.
8: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
10: Engem ez így jó.
8: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
11: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai

0: Most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem, esküszöm.
3: Wifi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Oh,

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Az ingatlanár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog. A vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győr-Moson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
0: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje.
7: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
8: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
9: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
10: Nos, adód vagy nem adód adód?
11: A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
4: Hobby Rádió!
7: A jövedelemadó vevő.
5: Társadalmi célú közleményt hallottak.
12: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
13: Várok mindenkit a következő sztárportréval, férfi körben beszélgetünk, itt lesz D. Nagy Lajos.
14: A nők azok szentimentálisabbak, a férfi az racionálisabban tudja vezetni a családot.
13: Csordás Tibor.
15: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire.
13: Rutka Róbert.
16: Mondják a görögök, hogy hiába javagyik a fej, de a felesége mondja, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen.
13: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
12: Hobby Rádió.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
18: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
15: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
13: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
15: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk, és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejegy, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
18: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
15: Ja.
13: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
19: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy tudjuk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk ebbe a szállodába, tök jó. Várj, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyimutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
13: D. Nagy Lajos, énekes.
14: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskafélékeken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarhátus van. És a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van. Ott is a legidősebb nő.
17: Ez a sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
20: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha megnézzük a természetben.
2: D. Nagy Lajos, énekes.
1: Mindenütt a hím egyed. Ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van. Ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán macskafék vagyok oroszlán, a családfő mindig a férfi. És ő dönt minden dolgok. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
1: Na most az embereknél ugyanez van. Tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt, és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem a nyak, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Ugye a feleségem, amit gimnáziumban kértem a kezét, ezért nagyon

0: ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné, vagy hogyha azt
2: nem
1: megkapja, akkor...
2: Nem, azt sose azt, nem.
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Nem, hát ezt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós... végeredményhez eljussál.
1: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény?
2: Nyilván nem tudom mindig. Általában szoktam utána menni, de van, amikor feladom. Félúton, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
1: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
2: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni, szerintem.
1: Valamit mégiscsak kell csinálni.
2: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita, vagy veszekedés, ami egy koporsószeg a többi mellé. És amikor már így már az utolsót is beverik, akkor
1: hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
2: Hát az ember válogatja, no. Tudod.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
1: És hogyha valami miatt te nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon
4: igen,
1: jó lenne.
4: El tudom mondani. Képviselni tudom ezt.
1: Képviselen?
4: Nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem. Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
1: Te mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott? Mindig jó.
5: Igen,
1: az?
5: De nem lenne elégedett.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt. Miért nem kívántam többet?
1: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húlt?
5: Hát ez már Évával is így volt a Paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
4: Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs köződés, amihez nem is lehet, és ami az ő lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván ösztönök, ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
6: Milyen hobbák van?
7: Hobbi rádió.
6: Hobbákon, hogy menjetek ki a busztába!

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Bakonyba, egy bányász faluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kistermetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rend van-e, az, hogy mindent megcsinált, gyakorolta a család fői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hatatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjér, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatalod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hozatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon maradt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
1: És mi lett velük aztán, ki tudja, azóta is így van, és most is
2: igen,
1: éppen
2: igen,
1: is
2: az az asszony. Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon meg is verte a férjét.
1: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
2: Túlnyomó részt. Tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak. Tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. Lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrudka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és azt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik azt, a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még egy pillanatra csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments. Nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg. És ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket. Ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. És én is sokat kaptam így ebben a kapcsolatban, soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra. Tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán még a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy ő rájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
3: Hobbirádió.hu
4: A rádiót!

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is, akármilyen nehéz napunk volt. A legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell
3: velük, vagy mindenkivel, akár a feleséged,
2: mindenkivel, de
3: igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak ha kéri?
2: Nem, szerintem az a pont, az, nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg, de így tereli a legjobban, tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincsen együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni, vagy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az ilyen beszélgetések által, hogy felkelsz és megbeszéled a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is, távol áll attól, amit pont elgondoltad, hogy most szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy ilyenek behatások vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, hogy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, mert nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abba, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvényi alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy ugye az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyom magunk után itt a világban.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
6: Műsorajánló.
7: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. No. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
9: Retikül. Szerdán 16 órától.
10: Világjáró.
11: A Hobby Rádióban.
10: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
9: A Hobby Rádióban.
7: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
7: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
12: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra. A
1: fővárosban is óriási az aszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók-Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pest Erzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták. Kedden nyugodt felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!
4: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Straub Dezső, Jászai Mari díjas színművész.
1: Aki éppen kávézik, ne zavarj.
0: Köszönöm, hogy itt az otthonodba, amit te választottál ki, beszélgető helyül, sor kerülhet erre a felvételre.
1: Hát nagy szeretettel fogadlak természetesen. A köztünk lévő, ha nem hölgy lennél, azt mondanám, hogy
0: fél évszázados. Igen, fél
1: évszázados, de hát ez, ugye, mint tudjuk, te vagy 31,
0: és akkor te meg 29,
1: és most találkoztunk pár hónappal ezelőtt.
0: Dezső, milyen volt a gyermekkorod? Kitől örökölted a komikus vénát?
1: Kérlek szépen, a gyerekkoromat a, hát hogy mondjam, a mély szegénységet.
0: Az igazad.
1: A szüleim melós emberek voltak, és ugye az édesapám az egy ilyen, hogy mondják, jobb családból származó úriember volt, de ő kiválasztotta édesanyámat, akinek már volt egy férje, tehát elvált volt, az a korban nem volt egy nagy boldogság, elvált asszonyt elvenni egy gyerekkel, és ő elvette az én anyukámat, aki viszont a népegyszerű gyermeke, ként nőtt föl.
0: Ez a szerelem.
1: Igen. És ő fölvállalta. Na most a köztük lévő ilyen intellektuális különbség azért évtizedek alatt kijött, és ezeket halálosan élvezték, mert mind a kettőnek jó humora volt. Tehát, ha hát láttad volna édesanyám, hogy egy keresztejtvényt fejtett, hát azon be lehetett pisilni. Tehát, ami eszébe jutott, az beírta, tudod. Apám meg, aki Kosztolányi Karintin nőtt föl, és a...
0: Kritizálta, hogy mit
1: hát
0: ír
1: nem, ő sírt a rögéstől. Tehát egyszerűen semmi. Tehát ők nagyon jól tudták, viszont anyám két lábbal a földön járt. Tehát amikor úgy gondolták, hogy én valószínűleg meg fogok bukni matekból, akkor anyám odajött az iskolába dolgozni.
0: A hogy főzzön a tanároknak.
1: Nem főzött, hanem elvett a rántott húsból egyet, hogyha rossz jegyen volt. Szóval csak egy jár. Igen, mondta a tanár. Igen. És akkor kaptam egy hármast, rögtön kettő járt. Tudod, a rántott húsból, tehát tanári kar nagyon szépen föl lett pumpálva, dundik lettek. Az én jegyeim pedig szépen, hát úgy közé, olyan kettes-hármasig eljutottunk, tehát matekból is, ami ez egy nagy dolog volt a mi családunkban. Tehát egy ilyen nagyon aranyos, boldogságos csóróság volt az életünkben, de igazándiból így visszagondolva valahogy nem is éreztem. Tudod, hogy embernek van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogy ha már jól lakott, utólag már mindegy, hogy mivel. Tehát, hogy a teletömöd magad kenyérrel, ugyanúgy laksz jól, mint hogyha kaviárt ettél volna. Igen. Ott közben vannak a különbségek, hogy milyen ízek.

0: más iskolába, mert ez egy fehér köpenyes szakma, tudod? És valóban láttunk fehér köpenyt a laborás lányokon, tőlünk távol. Mert gumicsizma, kékezést nyomtuk, hát ez egy nagy melós meló, egy nagy ilyen fizikai melós valami, de egy óriási dolog, és ha lehetne, én most is azt mondanám a szülőknek, hogy már azt mondta a szülő, te van egy szakma a kezedben, csinálj, amit akarsz, fiam. De én adok egy szakmát a kezedbe, ebb bármikor, ha tenked dolgozol.
1: Édesapám is ezt mondta.
0: És milyen igazuk van, nem? Mm-hmm. Igen.
1: A rossz nyelvek szerint április 1-én születtél, de egy fél libáért ismeretlen tettesek ezt április 2-ára javították.
0: Minden tudsz.
1: Így
0: róla.
1: Volt ez?
0: Hát most ez a családi plegykátáról sem tudja persze. Hivatalosan április 2 van bejegyezve, de én az 1-ével is boldogam. Vállalnám,
1: nagyon passzolna az... hozzá.
0: Hát igen, igen. De ez a kettő is jó. De kicsit a hülyeség után nagyon picivel, tudod, ezért már is egy kategória.
1: A Színművészeti Akadémiát akkor még főiskola volt, 1977-ben végezted. Utána jött a József Attila Színház, majd a Vidám Színpad. Az interneten azt olvastam rólad. Kiváló humorú, jól táncoló és éneklő, tehetséges komikus. Gyakran és szívesen veszel részt operettekben, és a rendezői munka sem áll távol tőled. De hogy indult el mindez? Mindig komikus?
0: Áfenét, hát gyógyszergyártó szakmunkás az nem komikus.
1: De titokba, hátul a kis agyadba.
0: Az ott volt valahol, édesanyjának...
1: Embereket szórakoztatni.
0: Édesanyjának gyönyörű hangja volt, csodaszép hangja volt. A családi hagyományok szerint szerették volna elvinni egy amerikás úriember, aki meghallott a tátott szájjal, hogy viszem azonnal a lányát Amerikába. De hát, mit mondjak, a nagyma kiröhögték, tudod, hogy de tessék már ilyeneket, ilyen hülyeségeket mondani ennek a gyereknek, hadd élje vele normális emberi életet. Tehát nem vitték el énekesnek, de ott maradt, és ezért én úgy gondoltam, hogy valahogy ezt ki kéne próbálni, mert volt olyan, ez is milyen érdekes dolog, most halt meg Zsolnai Andris színész kollégánk. Kiderült, már egy 60 éves korunk fölött, de az ő édesapja volt az én énektanárom. De hogy ez egy milyen más világ volt, hogy a Krisztina téri suliba jártam, általános iskolába, és a Zsolnai tanárul, Zsolnás Gusztusnak hívtuk, csak mert imádtuk, és ő ugye feleltetett. Hát valamilyen Bachról kellett volna mondanom dolgokat, amit szót nem tudtam, mert természetesen utána azt hiszem valamilyen akkordot kellett volna leírnom, hát gőzöm nem volt, miről beszél a tanárul, és akkor azt mondta, hogy énekeljen valamit. És elénekeltem, hogy ami éppen akkor a gyertyafénykeringő című dalt, és áttapsoltak a szomszéd osztályból. És azt mondja a tanárul, na tessék, akkor most mit adjak magának? Na, tanár, adjon, amit akar. Olyan pofont kaptam tőle, érted, hogy még ma is emlékszem a lábakra, hogy elcsúsztak így mellettem a pad alatt, és drága tanár úgy benézett a pad alá, azt mondta, egyébként 5-ös. Mert akkor még ezt lehetett, és én ezt abszolút jónak is tartottam. Úgyhogy,
1: hideget, meleget kaptál.
0: Abszolút mindent. Úgyhogy az ének az innen jött a mama részéről, és akkor úgy gondoltam, hogy én tászal énekes szeretnék lenni, mint gyógyszergyártó szakmunkás.
1: Arra buknak a nők.
0: Hát igen, a csajok azok bírják, igen, a tászal énekeseket. És akkor elmentem először tanulni, akkor operát tanultam a drága tanárnénémé Széke Erzsébetnél, Isten nyugosztalja ezt a tündélt. Hát látod azt a szobrot?
1: Igen.
0: Az a szobor az ő férjének az alkotása.
1: Gyönyörű.
0: Igen. Nagyon szép.
1: Gyönyörű. Mondd el, mit látunk?
0: Egy gyönyörű aktot látunk, és ezt most nem tudom neked, megmondom őszintén, hogy ez aztán most...
1: Ember nagyságú.
0: Igen, egy gyönyörű akt, egy hölgy, aki ül mondjuk egy sziklán.
1: És egy haját igazgatja.
0: Haját, igen, kb. Hátra nyújt. Egy picit a háborúban sérülések érték, és a Babusa János című zseniális szobrászunk, igen, restaurálta ezt a bombatámadás érte a lakásukat, és ezt nagyon szépen megcsinálta. Jancsi azóta is nagyon jó barátom. És hát én mindig nézem őt. Én úgy gondolom, hogy ez az ének tanárnőmről készülhetett, De hát én időt nem láttam, még mindig felöltözve láttam természetesen.

0: Természetesen.
1: Tehát a szobor ember nagyságú és mesztelen.
0: Igen,
1: gyönyörű. Szép anyaga mű. Miből van?
0: Hát ez egyszerűen csak egy mezei gipsz, ugye ezt ki kéne önteni. Bronzból ez simán, szerintem simán egy 6-8 millió forintból meg lehetne csinálni.
1: De fehér itt jobban illik a lakásotokhoz.
0: Meg igen. Így gurul szépen egy ilyen állványra rátettem.
1: Nagyon de szép. Hát
0: nagyon szeretem, és mindig rá Erzsike nénire gondolok, amikor eszembe jut. Nagyon szerettük egymást.
1: Nagyon
0: mi elláttuk, amikor ő idős volt, és ő a gyerekemre hagyta a lakását. Szóval egy ilyen nagyon nagy szeretet
1: családi
0: volt.
1: Családi kapcsolat lett igen. belőle.
0: Édesapám viszont egy baromi jóhumorú tanítóképzőt végzett úriember. Hát igen, ő borzalmas dolgokat merészett művelni. Ilyen pici ember volt, én sem vagyok egy óriás, és például jellemző volt, ő dolgozott ilyen sokféle, mindenféle munkákat, Omkernél volt talán anyagbeszerző, és volt egy ismerőse, egy kollégája, aki még nála is kisebb volt. Két ilyen pici ember, ilyen 165 körül egy kis srác, ilyen kis soványak voltak, és mentek be az Omkerbe, ott a Bajcsi úton, és ilyen emlékszem, melyeket mesélt, hogy a kapu alatt három zongoraszállító ebédelt. Tehát zongoraszállító az 1,80 és 2,10 közötti, 130 kilós, hát fő kell vinni a Bösendorfert a negyedikre, hát az a borzalom. Ott ültek, és hát egy ilyen húzásra húzdek a szalonnát, beküldtek. És ahogy elmentek mellettük, és a fater úgy ránézett, és azt mondta a barátjának, Jancsikám, lepofozzam őket, elvegyem a szalonnájukat, az hagyd a felébe, nekünk parizelünk, és tovább mentek. Na most, körülbelül egy a... Azt mondja, a fater, mentünk vagy 30 métert, amikor a röhögés ki, addig nem tudtak szóhoz jutni ezek, tudod? Hát a bármelyik kicsi. A csikket így elnyomja, itt a két parinak vége van, és azt mondja, hallottad ezt? Hallottad, mit voltak az anyjuk, szentség? És elkezdtek zokogva röhögni, ugye két kis tik, nem értették, hogy mit akarnak ezek velük. Tehát az öregem az ilyen volt, az egy ilyen nagyon édes, írt kis jeleneteket, ezt-azt, tehát ő egy nagyon jó humorú úriember volt, csak mindig valahogy ilyen önsorsrontó dolgai voltak. Jött egy új igazgató, mindenkinek bemutatkozott apámra is, és elfordult, mikor nyújtotta a kezét. Apám meg visszahúzta az övét, azt mondja, bocsánat, de én mindig ránézek arra, akivel kezet fogok. Hát ez a karrier vége, tudod? Tehát ő mindig ilyen nem volt átgondolt mindig a dolog, de hát egy csoda.
1: De őszinte volt.
0: Igen, és azon kívül volt valami, amit nagyon-nagyon nem bírt, az az alkohol. Tehát ívott egy pohár sört, és vége volt.
1: Elaludt?
0: Nem elaludt, hanem elhagyta ruháját, sapka. Úgy berúgott, érted, de egy pohár sörtől, amit nem is láttam még ilyet. Szerencsére én nem örököltem ezt, nem a másik véglet vagyok, de hát ezért ennyire nem. És képzeld el, abban a korban, amikor először beindultak ezek a, hogy hívták, ilyen kihozanító állomásokat, tudod?
1: Detoxikáló.
0: Detoxikáló, ugye látod, egykor hiába. Egykorban voltunk fiatalok, úgy, a rendőrök úgy jártak, hogy nézték, hogy kicsit megbotlottam, már vitte a detoxikálóba, érted? Mert ez egy jó pénz volt neki. Most ebben a korban képzeld el, hogy egyszer nyílik az ajtó, de a faterom olyan 6-7 évenként egyszer megívott egy csört, akkor berúgott, és úgy jött haza, de 6-7 évenként. Körülbelül ez volt neki, nem tudom miért a
1: ritmus.
0: A ritmus, igen. És képzeld el, nyílik az ajtó, anyám ott lát 4 rendőrt, és apámat. Uraim, köszönöm, és haza. Kiderült, hogy az öreg jött az Andrássy úton hazafele, és érezte, hogy itt gondok vannak, mert ez a, lehet, hogy már két pohár sör is volt, és már elhagyta a sapkáját, meg a sálat, meg itt ott, hogy ment neki maga. És jött egy rendőrautó, és megállította. Azt mondta, uraim, én teljesen részeg vagyok. Vigyenek haza, mert sosem fogok haza jutni. Két négyre, de hát ilyet még az életben nem láttunk. Hát ezekre vadászunk, és ide jön elénk, és hazahozták.
1: Az pénzét nem hagyta el.
0: Nem, hát azt, nem volt neki annyi, hogy elhagyom ilyeneket. De hát ő mondom, én nagyon imádtam az öregnek a humorát, és az, hogy soha nem káromkodott. Tehát, hogy egy úriember volt, és elvette ezt a melós lányt, és ebből a dologban azért nagyon, nagyon jó dolgok lettek, például három fiúgyerek.
1: Köztük te?
0: Hát köztük én is, igen, középen.
1: Dezső, hogy emlékszel vissza a színművészeti főiskolára? Kik voltak osztálytársaid?
0: Kérlek szépen, ugye, ha 77-ben végeztem, akkor jövőre leszünk 50 évesek. Tehát lesz egy kis aranydiploma, és hát nagyon sokat gondolkodtam így, hogy mit lehetne csinálni, és Szabados Zsuzsi volt a vizsgaelőadásomon a partnerem, a Bála Szabolyban. Voltunk ketten a szubrett táncos komikus páros, És énekeltük a kicsi vigyázzon, egyszer nagymama lesz, és azt gondolkodom, hogy tudnánk elénekelni, hogy na látja, nem vigyázott, nagymama lett, tehát hogy közben eltelt ez az 50 év. Igazándiból én miután tázdal énekesi működési engedélyt kaptam.
1: Az Oriba?
0: Az Oriban is, meg az OSK-ban, meg ahol csak lehetett, mert ez egy ilyen hülye korszak volt, hogy képzeld el, ahhoz, hogy valaki színpadra lépjen, hát
1: engedély kellett,
0: igen.
1: Bizony.
0: Szakemberek által.
1: Nekünk is le kellett vizsgálnunk.
0: Hogyne, hát tudom én, hát rengeteget dolgoztunk mi együtt.
1: Igen.
0: És képzeld el.
1: És olyan helyen, hogy pantomint kellett tanulnunk, ahhoz, hogy manöken vizsgát elvégezzük, színészetet kellett tanulni, soha nem volt rá szükségünk.
0: Az nem lehet tudni. Valahol azért benne van, tehát valaki kijön, ott sugározni kell a színpadon, nem lehet kevesebb, mint a
1: nem
0: néző.
1: Lehet sírni.
0: Igen. És ez nagyon jó, és milyen érdekes ez, hogy manökerek köz is kijön 8-10 darab, és te mindig egyet tudsz nézni. És nem tudod, hogy miért, de a színpadon ugyanez van. Hát látod a színészeket, mindig van valaki, aki oda vonz, akiből sugárzik valami csoda. Ilyen egyéniség. Na kérlek szépen, a főiskola, és akkor én úgy gondoltam, miután már tázdalénekes már voltam, 72-ben kaptam tázdalénekesi működési engedélyt, és akkor jött, hogy operett musical osztály. Hát mi történhet? Hát sem, mert életemben voltam kétszer színházban, tudod, se tudtam, hogy ez miről szól. De megnéztük a családdal Bodrogi Gyuszinak Imádok férjhez menni, ma ilyen megnősülök, és halálra rögtük magunkat. Az, hogy így lehet ezt a műfajt csinálni, ilyen édesen, lazán, csodát, mondom, ez az én kedvencem, és a Bodrogi Gyuszi féle példa alapján jelentkeztem. Tehát akkor jelentkeztem, hogy 2400-an, mit tudom, hogy voltak, az lett belőle 24. És hát azért ez egy kemény megméretet, és operett műzikál osztályban csak olyan kerülhetett, aki vagy már énekes volt, vagy táncos, tehát hogy akinek megvolt a múltja, színpadi múltja, és akkor hát az első kettőn túl kerültem, akkor kezdtem egy kicsit megijedni. De, mert addig, hát mit érdekelt engem? Hát csak azért jöttem oda, hogy mondják azt, hogy menjek a fenébe, akkor elmegyek, hát mi történt, semmi. Szakmám megvan, ráadásul művész úr, tázdal, énekes, érted? Járom a kocsmákat, és milyen nagyon jó vagyok.
1: És ahogy szűkült a kör, egyre jobban érezted a felelősséget.
0: Hoppá, itt felelősség van. És tudod, mert első izéken mondtam ilyeneket, mondta osztályfőnököm, táncoljon. Hát mondom, nézzék, én táncolhatok, de jegyezzék meg, nem én akartam, tudod? És akkor most ilyenkor mondhatják azt, hogy ne szórakozzon ez a főiskola, itt azért komoly, és
1: nevettek.
0: Igen, és az utolsó vizsgám, a harmadik, amikor kiderült, hogy a maradék 40-ből ki az a 24, akkor hát én remegő inakkal bejöttem, és akkor a későbbi osztályfőnököm Kazán István, még jó fülem volt, kiszólt az ajtón, gyertek be, most jön az a hülye. Akkor tudtam, hogy fő vagyok véve. Mert hülyére mindig szükség van.
1: Én emlékszem abból az időből a felejthetetlen balettcipőre. Emlékszel?
0: Csala Zsuzsival?
1: Igen. És hát, ott zongorázott állandóan esténként a Balogh Tibor.
0: Balogh Tibi is.
1: Az opera háta mögött volt, és még mellette volt egy pék, aki éjszaka sütötte a kenyereket, és jó időben nyitva voltak a alaksor ablakai, és ahogy hakliból hazajöttünk, és kitettek minket ott az opera környékén, mert ott a kis busz megállni, bementünk a balettcipőbe, és amikor hallgattuk Balogh Tibit, és amikor kijöttünk, akkor a péknél az ablakon kopogtattunk, az, vagy ha be volt csukva, vagy az ajtaján bementünk, és olyan friss kenyeret, ami még forró volt, tudtunk tőle hazavinni.
0: Hányadik könyved ez, amit most mondasz?
1: Ez az hatodik lesz.
0: Nagyon klassz. Én Kecskeméten emlékszem egy ilyenre. Tehát amikor arra jártunk, mindig a kollégák vettek sört. Én azt hittem, hogy ők isszák meg, nem.
1: Hajnalban a péknek.
0: A péknek vitték,
1: igen,
0: a sört.
1: Én is.
0: Ugye?
1: Én is vettem a balat.
0: A sört, kijöttek a friss, hát azok az ilyen felejthetetlen.
1: Igen. Én pezsgőt vittem, mert megmutatták, hogy dolgoznak, és folyt róluk a víz, és mondom, mit isznak? Néha vizet. Hát mondom, itt pezsgő kell, hogy folyjon.
0: Na,
1: hogy
0: csoda világon.
1: Pezsgőt vittem, attól kezdve nem kellett fizetnem a kenyérért.
0: Most képzeld, volt egy olyan sztori, ez fölhívott engem egy polgármester asszony, és azt mondta, hogy művész úr, azt a programot szeretném, azt a műsorát megrendelni, ami a honlapján van. Innen tudtam meg, hogy van honlapom. Én mondom, és mi az ott? Azt mondja, sztárok, sztorik, slágerek. Ó, na most képzeld el, ilyen múltal, ami nekünk van, amit elmeséltél most egy hát fél óráig tudnál beszélni még, vagy még többet, ez, hogy hazaérkeztünk a Hackneyből, vagy ahogy végigjártuk az országot. Tehát abban a korban volt, minden hétvégén volt 15 fellépésem 20 éven keresztül. Ennél kevesebb nem volt, mert ilyen óriási igény volt erre, tévé alig. Tehát egy csodavilág volt. És akkor volt egy ilyen történet, többek között a Sztárok Sztorikban benn van ez a műsoromban, hogy azt hiszem a Szécsi Pali jöttünk haza.
1: Valamikor manöken volt.
0: Hogyne, persze. Hát
1: úgy kezdte.
0: Kaptam tőle egy zakót, hát nem vettem le egy hónapig.
1: Értem. Úgy kezdte.
0: Igen, manökenként kezdte.
1: Aztán pedig énekelt, ugyanabban a műsorban, ahol mi tovább divat bemutattunk.
0: Ő előlépett és elénekelt.
1: Igen.
0: És kérlek szépen, ő megéhezett valamit hajnaltájba, és valamit, nem tudom, csóri csukacsárda valahol be, és akkor jött ki a személyzet, és azt mondja, hova tettenek? Hát haza, hát négy óra mindenki haza. Ó, én pedig hogy ettem volna palacsintát? Hát művész úr, hányat tud megenni? Hát négyet. Négy palacsintáért melegítsük újra, 100 literes bödönt, ezért miért hány palacsintáért melegítik újra? Hát mit tudom, én 100 palacsintát, kérek 100 palacsintát, mondta. És akkor visszament a személyzet, és megsütötték a 100 palacsintát.
1: És kiettem meg.
0: Abban megettünk 12-t, és innen kezdve egy speciális különítmény lett az úton. Kós Jani, Araszki és a Szécsi. Megállítottak minden autót, a rendőrautót is. Túros, lekváros, kakaós. Azt mondja, két kakaós, két túros. Tovább ment a kocsi, mint a McDonald's-ba, és adták be, és elfogyasztottuk. Mindig minden kocsi meg lett állítva, és...
1: Mennyi idő alatt? Hát még meleg volt. Szuper.
0: De hát, hogy eszükbe jutott egyáltalán, hogy milyen fantasztikus világ volt az ilyen szempontból, és ilyen zsenik között ott a kis kezdő Dezsike, de hát nagyon, nagyon édes volt, és mindenkivel, Hofiékkal, még a Latabárékkal is dolgoztam, Kabos Laci bácsival, egy csomó olyan zsenivel, Rátonyiék, hát akkor Bodrogi Gyuszi, hát persze.
1: Rátonyi Robert.
0: Robi.
1: Előttünk lépett fel, és ő nagyon kínosan vigyázott a hajára, mert kopaszodott, és a haja úgy volt megfésülve, hogy ne látszódjon a kopaszodás. És nyár volt, és utána divat bemutató következett. Az egyik fiú a gyerekének vízi pisztolyt vásárolt. Benne volt víz, és egymást úgy locsoltuk, ahogy rohantunk öltözni, úgy gyengén. És ez a fiú eszébe jutott, mert a Rátonyi nagyon sokáig szerepelt egyedül a színpadon, hogy feje fölé a plafonra spricceli a vizet, onnan csöpögött, a Rátonyi jobbra állt, balra állt, és nem nézett föl, hogy honnan jön. Aztán akkora letolást kaptunk mindannyian, nem árultuk el, hogy ki vízipisztolyozott.
0: Hát akkor, ez egy olyan jó kis világ volt, tehát olyanokat csináltunk, képzeld el, Szántó Karcsi szervező, nem tudom, dolgoztatok a Szántó Karcsi,
1: igen,
0: imádtam a Pali,
1: igen,
0: mindig főhívott, és ja, mindegy, egy kis tájszólásra, és hát ő is ugye fellépő volt, és énekelt a János Vitézből a Kukorica Jancsi dalát. Mindig vele indult a műsor, az én nevem, az én nevem. És mi meg ugye fölkészültünk, már 128-szor hallottuk a műsort, és aki benne volt, Kabos, Bodrogi, aki benne volt a műsorban, oda készültünk, és azt mondta, hogy az én nevem, az én nevem. És itt belépett mindenki a szívbe, pattogatott! Kiléptünk, Kukorica János, és hát pattogatott kukorica lett a Jánosból, tehát ennyi hülyeségben mindenki, igen, benne volt.
1: Emlékszem, a műsort is megváltoztattuk egymás felvidítására. Persze. A közönség azt hitte, hogy ez így van eredetileg, de megmásítottuk, hogy a kolléga nevessen.
0: Igen, nagyon-nagyon jó volt, fantasztikus hangulat volt, csodavilág.
1: A MOM-ba dolgoztál, mint labdarúgó. Hogy értsük ezt? Ez egy sportállás volt? Neked kreálták?
0: Nem nekem kreálták. Én az Újpest IFI-be fociztam. Mi apám volt az első edző még a Ganz villanyba, majd már Milánálisnak hívják, na ott volt a, ott kezdtük, aztán már öregen az utolsó évben kerültem én ifisként Újpestre, és onnan, mikor kiöregettem az ifi dologból, akkor volt az operett musical osztály felvétele, ugye 3 évenként volt, tehát előre fölvettek minket másfél évvel előtte, és ki kellett tölteni az időt valahogy addig, és a gyógyszergyárból akkor én már eljöttem, és akkor ugye, mint laboráns lettem beiktatva a MOM-ba, tehát a MOM-ba focizgattam egy kicsit még, ilyen levezetésképpen, és egy sportálás volt, nem kellett volna bemenni dolgozni, csak
1: papíron
0: volt, igen, de természetesen én bejártam, mert mocskosuluntam magam egyedül otthon. Úgyhogy így volt ez a labdarúgás, de ez addig tartott, amíg aztán elindult a színművészeti, onnan aztán nekünk, mint operett musical osztályosok, kötelezően színháznál kellett dolgoznunk, és aztán mi a gyerekszínházban általában a napi 30, vagy havi 30-35 előadást, tehát hány szabad napunk volt szerinted, semennyire imádtuk, mert ez akkor, amit mindig mindenkinek végig kell csinálni, hogy akkor jártunk cselgáncsozni a Spartakuszba az öcsémmel, akkor tanultam el énekelni külön, akkor jártunk a dolgozni, akkor a főiskolára, és mindent bírtunk. És nem volt fáradtság, meg ilyen butaságokért az ebéd után elaludni, kicsoda. Hát ez nem úgy működött akkor. Ezek gyönyörű emlékek.
1: Szúr.
0: Hát milyen nagy talán... Igen, ezt talán a mai fiatalok nem is érthetik. Igen, persze. Hogy miért jött össze 80 ezer ember egy évben egyszer a Népstadionban, ahol színészek körbe-körbe mentek, és playbackre énekelgettek, és a végén a színészek újságírókkal összecsaptak, ugye ez volt a szúr. Hát én most is járok még, 72 óta a színész válogatottal, ma is volt edzésünk, a Vasas pályára járunk, de most már teljesen másról szól. Hát akkor, ha elmentünk vidékre a focisznak, ott 20-30 ezer ember összejött, hogy találkozom ugye a sztárokkal, de hát ma a sztárok nem mi vagyunk.
1: Sajnos.
0: Igen, tehát celeb válogatottat kéne vinni.
1: Több mint 1000 tévéprodukcióba szerepeltél, mint színész, író, dramaturg, koreográfus, műsorvezető, szerkesztő, producer vagy. Vendégként játszottál az operett mellett, Mikroszkóp, Karinti játékszínben. Mit emelnék ki ezek közül? A kollégalitás?
0: A többit. Tudod, ez egy borzasztóan érdekes dolog,
1: igen?
0: Hogy sok színűnek tűnik, de ezen kívül cégek viselik azt a nevet, amit én adtam nekik, segítettem a szlogenjüket. Városoknak írtam Szász Halombattának a himnuszát, Vecsésnek a indulót, tehát egy olyan sok mindent csináltam. Az Újpest nem csak fociztam, de kommunikációs igazgató is voltam egy jó ideig a labdarúgó csapat mellett. Tehát olyan sok színes dolgot műveltem, imádtam, a kreativitásom az mindig fölrobbant. Tehát a Vidám színpadon is, meg ahol én megjelentem, ott mindig a darabok átírása, mi legyen a címe, a poénok, a szerkesztésekben mindegyikben benne voltam, mert használták azt a dolgot. Na most ma éppen, amikor a felvételünk folyik, Takács Vera című televíziós rendezőnőnek ma ünnepeljük a meglepetés 80. születésnapját. Hát őnek is körülbelül ennyi produkciója lehetett a tévében, mint nekem. Akkor napi 3-at forgattunk. Tehát annyi, olyan óriási volt, olyan munka folyt a televízióban, és olyan volt, hogy mit tudom én, engem főiskolán látott valaki, beívott egy tévéjátékba, megcsináltam a tévéjátékot, mikor lement, azon a héten volt 14 felkérésem. Azon a héten. És azonnan kezdve megállíthatatlan volt 20 éven keresztül. Rengeteget dolgoztunk, szerettek velem dolgozni, mert mindig kész voltam az anyaggal, és mindig egy kicsit előre dolgoztam, tehát volt néhány rendező többek között Vera is, Takács Vera, akit ma mind ünneplünk, mint 80 éves, aki megkérdezte, hogy mit találták ki este. Mert tudta, hogy az agyam jár, és ha én berakok valami hülyeséget, annak sikere is lesz, meg én is örülni fogok. És voltak ilyen nyitott rendezők, azokkal nagyon-nagyon jó lehetett dolgozni, nagyon szeretett személytó. Csak nagyon kevés volt olyan csapat, ahol nekem rossz emlékem lett volna. Hát ezekből is olyan sztori tömegek vannak, amit fú, hát azokat most írdogálom. hajnalonként fölébredek, és a sztárok sztorik slágerekbe oda be lehet írni, most tudod eszembe, hogy melyiket, melyik ezért csináltuk zeneszerzőt, valamelyik zeneszerző, opera zeneszerzőnek az életét játszottuk, én játszottam magát a zeneszerző, és a Mikó Pista volt a barátja. És ilyen nagy happening volt, nagy zabálás. És a stúdióban, tehát a dumának is közben esznek, mint az állatok. De úgy csoda, hogy ezek tépni. És láttam, hogy a raktárban van 5 darab kacsa, így készen, akkor még nem nagyon lehetett ugye elvágni a filmeket, vagy innen folytatjuk. Tehát, hogyha elrontjuk véletlenül, akkor ott vannak a kacsák, és azoknak nagyon finom combjuk van.
1: Élő kacsa?
0: Nem, hát megsült kacsák voltak itt sorban. Meg volt
1: gumiból?
0: Sütve. Nem, rendes.
1: Rendes? Éhető?
0: Mondom a Mikó Pistának, Pisti, éhes vagy? Azt mondja, nagyon, hát a Pistit meg tudod, nem lehet megállítani.
1: Igen.
0: Van benne 6 kacsa. Az elsőt én rontom el, miután megettük a combot, a másodikat te, jó, és a harmadikat fölveszünk rendesen. Tehát megbeszéltük, hogy 3-at szétzabálunk. És hát megcsináltuk az elsőben. Ja, na, mondom, bocsánat, ebbe kell. Igen, semmi, kezdjük újra. Új kacsa, behoztál 2 level, utána Mikó Pista vert le valami poharat, vagy jaj, jön a harmadik, azt megcsináltuk, mondták, hogy bocsánat, de van egy kis probléma, mert földölt valami létre hátul. Ó, újra keverni, nem baj, behozták a negyediket. Ott meg beégett a függöny, jött az 5. Hát el tudod képzelni, már 5. Hát már bedugtam az egyik, kijött a másik a számból, hát nem lehet megenni, hát így borzasztó. És mondták, gyerekek, hát ne így, hát ezek zabálnak, érted? Hát ezek nem eszik a hús, hanem tépik. De hát mi már mikor vagy kész voltunk, érted? És megetették velünk a 6. is, és a végén kiderült, hogy ezek meghallották az összeesküvést.
1: És kíváncsiak voltak, hogy mennyit tudtok.
0: Meg fölvették a 3., nem volt semmi baja, és behívtak mindenkit. Gyertek a 2 hülyét, mert lehetetjük most. És ott zokogtak a röhögéstől, és már ott döglődtünk. Jaj, ne így, gyerekek, hát ne így. És minket egy 7 nem ettünk utána a Pistával. Hát ilyen világban jöttünk ki, igen, egy zseniális világban.
1: Te említetted Bodrogi Gyulát, mondtad, hogy példaképet. Hogy jellemeznéd őt?
0: Igazándiból, amikor azokat a filmeket, amiket mi láttunk még a fekete-fehér színes határán, ott olyan fura alakítások voltak. Tehát a hölgyek között én igazándiból nem is láttam olyan kiemelkedőt, még a fiatal Tolnai Klári is eléggé elviselhetetlen volt az első filmjeiben, aztán később nagyon élet lett, de volt ott egy Rádai Imre, aki úgy játszotta, hogy ma játszani kell. És tehát olyan természetességgel, és aztán őket követte ugye egy másik generáció, a Bodrogi Gyusziék, amiben ő megállíthatatlan volt. Tehát az a fajta csibész közvetlenség, az az összerkacsintás a közönséggel, és az a mély drámai érzék, ami egyébként a Gyulában bőségesen benne van, hála Isten a mai napig, hiszen 94 évesen is játszik még, csoda ember, de hát olyan fokon ragadta meg az én képzeletemet, hogy azt mondtam, hogy az egész pályát azért csinálom, hogy a Bodrogi tudjon róla, hogy van egy srác, aki miatta lett színész.
1: Nagyszerű.
0: És olyan jól sikerült a vizsga előadásom, hogy hívtak 20 nem tudom néhány színházba, a József Attilában nem hívtak, meg az operetben, van az operetben, vagy a Kazán tanár úr, vagy az operet igazgatója volt az osztályfőnök a főiskolán, és egymás embereit nem hívták. Mert ilyen ellenséges viszonyok voltak. József Attilában meg ott volt a Maros Gabi. Ezt kiderült, hogy pont akkor jött el, én lejelentkeztem. Mert itt akarok lenni, ahol a Bodrogi van. És leszerződtettek, és kb. Egy 1,5-2 év telt el, akkor volt egy televíziós műsor, az volt a cím, hogy Előttem az utódom, egy ilyen sorozat, és a Bodrogi Gyuszi engem választott. Na most ez volt az én életem, a pályám csúcsa. Mert ez volt a cél, hogy ezt elérni valamikor, hogy Gyula egyáltalán észre... Én azt hittem, hogy észre se vette, hogy én ott vagyok. De észrevette bennem azt a világot, amit ő megpróbált, amit ő csinált csodálatosan, hogy itt van egy kis hülye. És hát azon onnan kezdve, amikor őt a Vidám színpadra kinevezték igazgatónak, amit én megtudtam teljesen véletlenül, automatikusan. Épp azon beszélgettünk valamelyik nap, ugye most voltak a díjosztások, hogy a Jászai díjat 85-ben, 95-100, nem tudom hány...
1: De 86-ba kaptam.
0: 86-ba. Akkor most van kerek az évforduló. Egy napon kaptuk Eperjes Karcsival. Az ő élete, azonnal kezdve elindult így a nemzeti irány, a film, a nagy filmek felé, és a Kossuth díj felé automatikusan. Az enyém automatikusan elindult a Bodrogi Gyula Vidám Színpad irányba, ami kizár ilyeneket. Mert nem, ott a közönség imádata az megvolt mindig, de a Vidám Színpad mindig egy lenézett színház volt szakmailag. Nem mondta igazat, mert csodákat műveltünk, de volt valóban néha olyan dolgok is megjelentek a Vidámon, ami nem volt valami csoda, és azt az egész életem nekem arról szólt ott, hogy azokat a dolgokat csökkenteni, hogy úgy játszani, ahogy játszani kell. Tehát a könnyű műfaj az nem azt jelenti, hogy
1: ledér,
0: hogy
1: vagy
0: nóti helyett Shakespeare-t játszunk, azt jelenti, hogy nótit játszunk Shakespeare-i színvonalon.
1: Igen.
0: És ez egy nagyon fontos dolog, de hát ez soha nem derülhet ki, mert senki nem jött el megnézni a Vidám Színpadot a szakmából. Tehát én akkor a díjakkal úgy vagyok, hogy marad a jászai. Ugye, ki mondta a GB Show, díjat vissza nem adunk, próbálj úgy élni, hogy ne kapd meg. Ez nekem tökéletesen sikerült, mert innen tovább nem nagyon fogok tudni soha lépni, mert én egy másik világba. Illetve hát, ami baromi érdekes, hogy nem én, hanem a közönség. Mert azért én nagyon szép drámákat is csináltam, szerintem nem túl rosszul, de a közönség az eldönti, hogy mit akar tőled hallani. Eldönti, és neki ez a Vidám fülig ér a szája című kis helyes kölökkel, és ehhez ragaszkodik.
1: Betettek egy
0: skatujába. De ami nagyon jó, mert nagyon-nagyon szeretnének végre benne lenni egy skatujába, ugye? Aztán majd kijön az ember, ha akar. De a közönség, és ez nagyon érdekes, mert volt egy érdekes ilyen televíziós műsor, amiben elénekeltem a Bözsines Írjon, tudja, az opera énekesi képzettségemmel, úgy, ahogy szerintem ezt Európában éneklik. Olyan magas színvonalon meggyőződésem volt, és akkor még nem volt SMS, levelek tömege érkezett, főleg az ifjabb hölgyektől akkor, és mindegyik azt írta, jaj, Dezső, leírnád a szövegét annak a dalnak, hogy integrál böske, te drága szöszke, mit? Nem is tudtam, hogy benne volt a műsorban. De őnekik ez kell, nekik nem kell a Bözsines Írjon, akármilyen gyönyörűen próbálod azt intonálni, mert belőled nem az kell. Belőled ez kell.
1: Amit ők előre meghatároztak.
0: Így van. És akkor az embernek természetesen minden műsorban minden lehetőséget megragadtam, hogy a lírai lelkemet is bemutassam, de ahhoz előbb az övékét kellett kielégíteni. Ha az ő igényeiket kielégítetted, ha megnevettetted őket, ha megmosolyogtatod, utána jöhetett a te lelked. Akkor már elfogadtak mindent. De hát ez egy ilyen dolog, ez a szakma.
1: Most Rab Dezső által kiválasztott zene következik.
0: Atya úristen.
1: Aztán folytatjuk a beszélgetést.

ma ne menj át, itt kell lesz még nagyon. Mama, ne menj, hadd várjanak a túloldalon. Egy kicsit fog még a kezem, belőled dobbant a szívem.

0: A műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében, hogy jó 10-15 évet letagadhatnál, olyan fiatalos, fit vagy, gyönyörű hajjal?
1: Lehetne ezt még egyszer elmondani jó hangosan?
0: Igen. A műsor címe egészségedre.
1: Nem, ez csak az, hogy minél jobban, jó az embernek hallani, ugye ilyen
0: dolgokat.
1: Ez olyan, mint amikor tudod, hogy volt a Rákosi, fölhívták, hogy a Rákosi évtársat szeretnék beszélni, sajnos meghalt a Rákosi évtárs, letette. Megint csöngött a telefon, jó napot Rákosi, de kérem, mert meghalt a Rákosi. Jó napot Rákosi, de meghalt, miért hív minket? Olyan jó hallani, tudod? Na, azt mondom, hogy én is így vagyok vele, hogy a dicséretet azt jó hallani, soha ne felejtsük el
0: saját magunk dicséretét. Na, árulj el a titkodat.
1: Igen.
0: Mit csinálsz? Hát fejen állsz, bukvenc?
1: Mondtam, hogy mindig sportoltam, mindig fociztam, és ma is lejárok a színész válogatottba, és ez a foci igazándiból már nem nagyon hasonlít arra, amit annak idején. De egy jó kis technikás játékos voltam, most beállok oda hátra, aztán eltűröm, hogy a fiatalok hülyét csináljanak belőlünk, ugye? Vénekből, Varga Mikivel, nem csak kacsa, körbe szaladnak minket, azt csinálnak, amit akarnak, de mozogni kell mindenképpen. Ezt nagyon szeretem, horgászgatok néha igen versenyszerűen is, mert azt is szeretem, egy nagyon klassz dolog, mert amit csinálok, azt mindig szeretem profin csinálni. Hát oda fölnézel a kis pócomra, látod ott a sarokba, ott vannak a díjak, amiket nyeregetek, és ezek horgászversenydíjak. És hát a...
0: Étkezés?
1: Kertészet. Most elfelejtettem, ugye a karácsony meg szilveszter, hát azért szépen a pocikám összejött, meg nem
0: Húsvét.
1: Lehetett kimenni. Hát, hát milyen. De most már kb. Egy másfél hónapja lemondtam a kenyérről, ez -3 rögtön, és most így próbálkozom még mindenféle kis technikákkal.
0: Silait, bogyókkal.
1: Hát kis vidékbogyók, de inkább az, hogy visszafogottam étkezgetni nem sokat, azt is jó beosztva.
0: Kifőz itthon?
1: Nem, én hozatok magamnak kaját, mert a párom is ilyen elmebeteg televíziós munka, egész nap el vagyunk foglalva, tehát nem, nincs időnk főzni, nem is tudunk éppen emiatt. Most volt egy nagy családi buli, így szülinapok összerakva a húsvéttal, és van itt egy nagyon kedves ismerősöm, a Jenői Faló. Itt Budajenőn van egy srác, aki baromi jókat főz, és a kirándulók azt kajálják. Én meg el szoktam menni egy nagy pitlivel hozzá, és egy 10 adagot elhozok abból a forró, fantasztikus, azt hiszem, nyírgombóc levest hoztam. Hát az olyan finom volt, és akkor eljátszuk, hogy ezt mi főztük, tudod? Jön a család is, mindenki kap egy forró leves, és baromi jó, azt megesszük. Tehát ilyenekkel csibészkedünk. Pedig van itt minden a főzéshez, ami kéne, de hát meg kéne tanulni, de mikor?
0: Gyermekeid, Dezső Péter Napsugár. Mm-hmm. Jó apa vagy?
1: Hát én, hogy mondjam neked, emlékszem két kisfiúra. Ilyen nagyon picik voltak, és nagyon édesek, meg 2-20 évesre. De hogy közben mi történt? Tehát az biztos, hogy ők engem alig láttak. Hát azért 1000-1200 televíziós produkció, meg a színház mellette, meg akkor még rádió is volt, meg szinkron.
0: Tehát csak a tévében látták apukát.
1: Igen, oda mentek csókolgatni a képernyőt, mert különben nem nagyon láttak. Ugye szegény feleségem halála után, aztán, amikor megszületett a napsugárlányom egy második körben, hát ő egy csoda meglepetés volt, ugye, mert csak fiúk. Három fiúiskolába jártunk. Akkor még ilyen volt.
0: Fiú uralom testvér. Volt.
1: Abszolút férfi uralom volt. Most megjelent ő, és hát nagy örömmel és boldogsággal mondhatom, hogy egy hónapja férhez ment. A kis picurkám, a 22 éves, egy ilyen gyors talpaló izé volt, ez az állami, hogy hívják ezeket, és az egyházi esküvő, meg a buli az majd augusztusban lesz, és hát akkor kimulatjuk magunkat.
0: Most rövid kérdések következnek, rövid és rövid válaszokat kérek tőled. Lépcsőzés vagy liftezés, melyiket helyezed előtérbe? Ha van egy ház, van lépcső is, meg lift is.
1: A lifteket nem ismerem, egy bizonyos klausztrofóbia úrral találkoztam annak idején fiatal koromban, és azóta inkább lépcsőzött. Annyira, hogy még az Eiffel-tornyot is megpróbáltam megmászni, nem sikerült, lifttel mentem oda.
0: Hiú vagy?
1: Azt hiszem, hogy minden férfinak hiúnak kell lenni, igen, egy kicsit.
0: Kedvenc kollégád vagy kolléganőd neve?
1: Nyerte Zsuzsi, Csala Zsuzsa, Lorán Lencsi, Oswald Marcsi.
0: Férfi?
1: Férfi, hát Bodrogi Gyulát nem ismerem így mondani. Nagyon sokat dolgoztunk Böröndi Tomival együtt. Hát várj, ki volt még, akik így, akik kedvenc? Gál Völgyi. Vár nagyon jókat játszottunk.
0: Szakmai féltékenység.
1: Igazándiból soha nem volt erre szükségem. Olyan szerencsém volt, és olyan kreatív voltam, hogy ha valaki lopta a poénjaimat, mindig újat találtam ki. Tehát nekem engem nem lehetett így megfogni ebben a dologgal.
0: Jó emberismerő vagy?
1: Nem.
0: Nehezen engedsz a 25-ből?
1: Igen, néha kicsit makacs vagyok, de ahogy idősödöm, ez egyre kevésbé. Egyre inkább kompromisszumkész vagyok, és most már az életemnek a legfontosabb szava a béke.
0: Tehát a te szavad nem mindig az utolsó?
1: Nem, sőt. Sőt, főleg így a hölgy kapcsolatokban, az utóbbi időben rájöttem, hogy hölgyeket nem kell meggyőzni, nem kell szavakkal meggyőzni, is lehet.
0: Tettekkel.
1: Tettekkel. Uh-huh. Egyszerűen az, hogy ő érezze azt, hogy itt egy biztonság van mellettem, itt van egy ember, mondhat, amit akar.
0: Ki öltöztet téged? Mert mindig elegáns vagy.
1: Ó, köszönöm szépen. Hát, a sors. Úgy vagyok ezzel, mint a...
0: Ajándékba kapod, vagy te válaszod?
1: Nem,
0: ezeket... Vagy a hölgyek öltöztetnek?
1: Inkább így is lehet mondani. De most olyan új igazándiból nincs sok. Erre mondták, hogy a... Ugye, hogy János bácsi, hogy miből van magának, hány inge volt régen az izébe. Azt mondja, 10 darab ingem volt itt az uraságnál. Értem, kaptuk tőle, jó. De most a szocializmusban most mennyi van? Most 4. Na igen, na de miből össze? Abból a 10-ből. Tehát, hogy... Igen.
0: Kedvenc színed? Kék?
1: Kék.
0: Gondoltam. A hajad még mindig pompás. Mi a titka?
1: Hát nagyon érdekes.
0: Ez a csípős?
1: Rosszabb.
0: Kajáne bors, amit az előbb mondtál?
1: Rosszabb a dolog. Erről már kéne egy jó kis előadást tartani, ameddig lehet elmenni. Volt egy ilyen kabaré cím. Ugye minden színész szeretné a fiatalságát megőrizni, amennyire csak lehet.
0: Nem csak színész, mindenki.
1: Hát mindenki. És ennek az egyik elég szörnyű módja az, amikor nekiállunk és megkeressük a sebészeket, akik megpróbálnak belőlünk embert faragni, és akkor eltűnik a... És, ott, és akkor látsz ilyen embereket, ilyen hölgyeket látszik,
0: nem tud nevetni.
1: Ki van simulva, és azt mondja, én nekem még a közelemben nem volt orvos. Na hát ez hülyeség.
0: No, és nem tud nevetni.
1: Ez viszont, amit itt a fejemmel látsz, ez hajátültetés.
0: Á, szuper! Nagyon szép.
1: Igen. És ilyen...
0: Mikor történt?
1: Hát egy olyan 10 évvel ezelőtt itt előre elkezdett. És akkor ilyen Dezsővé kopaszottam, tudod, csak Luisa Dezső, tehát ilyen kabari figura, akinek itt elől nincsen. És megcsinálta egy nagyon édes hölgy, ha valaki megkeres, majd elmondom, hogy hol találja meg. Egyenként kiszedték, vagy 7000 szálat, és oda berakták, hihetetlen profi a történet. És megmaradtak. Abszolút megmaradt a haj, hát látod te is.
0: Gyönyörű, úgy igen. Néz ki, mint a eredeti. Ez igényel valami extra?
1: Semmi.
0: Épp úgy mosod?
1: Türelmet. Persze, ugyanúgy mosom egy idő után. De ha utána 2 órával megmosod, akkor
0: akkor vége. Akkor
1: igen.
0: Újra kell kezdeni.
1: De nagyon klassz volt, épp úgy, ahogy a szememet is lézer megcsátattam, majd most megyek egy kis kontrollra, az is már volt, vagy 10 éve. Tehát egy pár dolgot az ember, arra kell nagyon vigyázni, hogy igazándiból a ráncaidat ne tüntesd el. Mert egy igazi színész a ráncaival játszik. Hiszen az életben átélt élmények, a tragédiák, a boldogságok, azok aktivizálnak bizonyos izmokat, ráncokat hoznak létre. A gyász, amit egyre többet ér meg az ember, az ki leolvasható a ráncaidból.
0: Meg a nevetés is, nevetés, ránc.
1: És ha ezt te felidézed valamikor az életedben, akkor egy szót se kell szólni már, mert a ráncok mutatják, hogy mi van.
0: Én privátnak se ajánlom a ránctalanítást, mert ha kezével dolgozik, a keze más. Az arca sima,
1: igen.
0: A keze más, a lába más, a karja ráncos, hát nagyon nagy a diszharmónia. Strap Dezső és a nők. Milyen a női ideálod?
1: Mindig az aktuális.
0: Nagyon jó politikus vagy.
1: Ez egy roppan nehéz. Nekem a nőben azt tetszik, hogy tök más. Hogy annyira más és annyira kiismerhetetlen, és ez egy csoda. Tehát minden nőt egyszerűen meg kell szeretni, és mindenő nincs két egyforma, tehát olyan nincsen.
0: Férfiba sincs.
1: Igen, én úgy látom, hogy a férfi az, mint a bot, olyan egyenes. Top, puf, puf, és pif, pif, pif, így egymás mellett ácsorgunk. De csak, ezt nektek kell látni.
0: Csak nagyon szürkén öltözködnek a férfiak, azért első benyomásra nincs nagy különbség, de ezen van különbség.
1: Óriási különbségeket látok, és amíg az ember rájön titkokra, az borzasztóan izgalmas.
0: Mit nézel meg egy nőbe először? Melyik testrészét?
1: Hát attól függ, hogy hátulról látom, vagy előről.
0: Mondjuk előről, ha már
1: hát előről mindenképpen azért az arcát, azt megnézem.
0: Elsőnek, hát azért, hátulról?
1: Ugye, hát hátulról mit lát az ember elsőnek?
0: Értem. Külcsin vagy belbecs?
1: Nagyon-nagyon fontos a belbecs. De vannak olyan szép nők, akikben van belbecs. Tehát meg lehet keresni azt a dolgot.
0: Férfiba is.
1: Persze. Persze, meg lehet keresni azt, amikor neked fizikailag is tetszik, mert az borzasztóan fontos dolog, hogy legyen egy ilyen, hogy férfinak érezd magad, és férfinak akkor érzem magam, ha a nő nagyon hat rám. De ha egy nő nagyon hat rám, egy gyönyörű és vélbuta, azonnal elmenekülök. Tehát abban nem tudok mit kezdeni. De hogyha valaki az eleganciája, a szépsége mellett intelligens, okos, jó humorú, akkor nem tudok elszakadni tőle.
0: Gyakran voltál szerelmes?
1: Nem.
0: Igaz az, hogy egy férfi szerelme a hasán keresztül érhető el, vagy tartható meg?
1: Hát, ugye éppen talán gyerekkoromnak érthetően én nem éreztem ezt így. Nem. Más kategória. Természetesen eszegetek én is, meg szeretem a finom dolgokat, de nem hiszem, hogy a hasamon keresztül bármiféle véleményváltozás lenne.
0: Jó. Hiszel a teremtőben?
1: Mindenképpen.
0: Hiszel a lélekvándorlásban?
1: Azt nem tudom.
0: Nem foglalkoztál vele?
1: De, foglalkoztam, nagyon sokat foglalkoztam természetesen, de nagyon valószínű, régen nem gondolkodtam. Egy időben ezek hihetetlen sokat foglalkoztattak engem, ezek a dolgok. Én minden pszichológiai könyvet megvettem, mindent elolvastam, minden ezoterikus dolgot, hogy és olyan csodák ezek a véletlenek, amik lehet, hogy nem
0: nincs véletlenek. Az életben nincs.
1: Szóval olyan
0: csak
1: csodás
0: mi hisszük
1: dolgokat. Az egyik hölgy például az életemben karambolozott Kispesten, egy éjjel, és elveszett a gyűrűje a nagy ízékba, tizgalomba. Még visszamentem vele keresni, nem találtuk meg. Eltelt egy 4-5 hónap, és a kis unokahúgával elment az állatkertbe, és a farkasok ketrecében látott megcsillanni valamit. Hű, mondjuk azt, hogy ez a milyen könyv. És szóltak, hogy beesett a gyűrünk, és kivették azt a gyűrűt. Az egy teljesen egyedi gyűrű volt.
0: Amit ő elvesztett.
1: Igen, Kispesten.
0: A baleset.
1: És 3-4 hónapra rá, vagy fél évre rá. A farkas ketrecben, az állatkertben véletlenül megtalálták. Most erről mesélj valamit. Hát ez hihetetlen.
0: Szoktál imádkozni?
1: Igen.
0: Terveid ebbe az évbe?
1: Fú, nekem rengeteg van.
0: Akkor a jövő hetit mondd el.
1: Nem, ez év az nagyon tetszik nekem. Most találtam tavaly egy olyat, hogy nem tudtam, hogy mi a módja annak, hogy valamit a szakmáról például, vagy tudományosan, tehát szakmailag elmondani, de ne legyen unalmas. És van egy olyan, hogy tudományos stand-up. És borzasztóan jó lenne a szakmátból bizonyos részeket, ezt a meddig lehet elmenni. Tehát olyan dolgokat elmondani, ami nincs leírva sehol, de ami 50-60 év tapasztalata ezen a pályán, és amiket most nem tudunk átadni, mert nincs híd a generációk között. Tehát ez egyik. A másik éppen a híd építése miatt szeretnék összejönni valami kisráccal, legyen bármilyen fiatal, aki most nagyon érti ezt a kommunikációt a fiatalok között, és csinálni ketten közösen egy podcastet. Tehát egy olyan műsort, amiben a két generáció nagyon jókat röhög azon, hogy nem értik egymást. Hogy nem értjük egymást.
0: Nagyon jó ötlet.
1: Igen, tehát ő lehet egy tizenéves gyerek, én megengedem, hogy tegezzen, de én őt Kovács úrnak fogom szólítani. Tehát, hogy jelezzük azokat a különbségeket, amik vannak, és elmondani olyan dolgokat, amik nagyon hiányoztak.
0: Ebbe segítek neked,
1: de jó lenne. Ilyen gyereket szerezzél be, nem tudok. Fiataltak, ez nagyon vágja.
0: Nagyon jó ötlet.
1: Igen.
0: Mikor megszülettél, körülötted mindenki mosolygott, csak te sírtál. próbálj úgy meghalni, hogy körülötted mindenki sírjon, csak te mosolyogj, mondta Straub Dezső.
1: Nem először, mert természetesen...
0: Ez nagyon szép.
1: Egy gyönyörű mondás, ezt nagyon sok változatát ismerjük egyébként, tehát nem én találtam ki ezt a mondást, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog, és az életemnek is egy nagyon fontos része. Én a szüleimtől megtanultam szépen élni, a feleségemtől megtanultam szépen meghalni, és ezek nagy dolgok.
0: Árszpoétikád, hitvallásod, emellett a szép mondás mellett van még valami? Nekem élni és élni hagyni.
1: Ezek nagyon fontos dolgok. Én a személyel is mondtam neked az előbb. Most nekem az van, hogy ahogy így a 75 nagyon közeledik a béke. A béke és a nyugalom, mert ez nagyon-nagyon fontos az életemben, és én, ugye, mint a hülye izék, hogy a világ béke. Tehát az, hogy sikerüljön, ha már idáig sikerült az életünket leélni, háborúk és szorongás nélkül, ezt a vége felé szeretném érezni még azt, hogy a gyerekeim, unokáim, azok egy békés világban fognak élni. Ez nagy vágy.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Straub Dezsőnek, hogy hagyta magát egy kicsit kikérdezni. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a rádió hullám hosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Straub Dezső.
0: És Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bussi Éva.

0: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt az új kormány. 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrás vesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdos Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. Kedden nyugodt felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagy részt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
7: Nos, adó vagy nem adó, adó.
6: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó. Nevő.
5: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Magával ragadtak a vonal másik végén lévő szavai, de egyébként eszem ágába se volt változtatni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Ismét felélettek azok a fajta trükközések, amikor levélben küldenek gyógyhatásúnak titulált terméket, idézelbe mondom, ingyen. De valójában, ha elfogadjuk, akkor bizony sok pénzünk bánya, és sose tudunk kiszállni belőle. Sőt, ha nem veszünk róla a tudomást, még a nyakunkra küldhetik a végrehajtót is, de lemondani is sokszor tényleg lehetetlen, ezért is beszélünk róla, hogy hogyan tudják ezt elkerülni. Aki lemarad, az kimarad. Ez egy nagyon fontos dolog most ebben a pillanatban a jól tájékozottság, mégpedig tankolás ügyben. Mert aki nem tudja tűpontosan a jelenleg érvényben lévő szabályokat, és túl sokat tankol, az busásan a NAV-bírságra számíthat. Ma elmondjuk a legfontosabb tudnivalókat is a tankolással kapcsolatban. A múltkor a repüléssel, pontosabban a repülőtársaságokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi lehetőségeket beszéltük át szerintem elég alaposan. Ma a szállásokkal kapcsolatos panaszokról lesz szó, illetve arról, hogy hogyan tudjuk jogos reklamációinkat érvényesíteni a szállásadókkal szemben. Aztán veszélyes termékek. Idén is megjelent már a legfrissebb uniós lista, ami sajnos egyáltalán nem rövidül. Ebből kiderül, hogy melyek számítanak a legveszélyesebbnek ránk nézve. Például az is, hogy igen sokat találni a kozmetikumok között, bármennyire is meglepő. Persze mi arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudja egy egyszerű vásárló majd megkülönböztetni ezeket. Nem is gondolnák a szülők, hogy nem egészen veszélytelenek a játszóterek. Például leszakadhat a hinta, ami sajnos már meg is történt, nem is egyszer. De azon elgondolkodtak már, hogy amikor felszabadultan csúszkálnak egy akvaparki csúszdán, azt vajon folyamatosan ellenőrzik-e? És hogy az mennyire biztonságos? Ma erről is szó lesz. És végül, de nem utolsó sorban egy hallgató által küldött panasz kapcsán szó lesz arról is, hogy mit tehetünk, ha utóbb derül ki, hogy a másfél éve vásárolt akkumulátor valószínűleg már a vásárlás pillanatában is elég öregecske, vagyis régi volt. Sok téma, már is belekezdünk. Miután mostanában több telekommunikációs, illetve mobil cég is összeolvadt, én szerintem sokkal több az, amikor fölhívnak minket telefonon, és mint ügyfeleket megpróbálnak rábeszélni arra, hogy kössünk egy új szerződést. Ezt azt hiszem, hogy távol lévők között lévő szerződésnek hívja a szakmai nyelv, de rengeteg probléma van vele, és rengeteg anomália is. Onnan tudom, hogy engem egy elég híres színész fölhívott kb. Egy hónappal ezelőtt, és mondta, hogy a 92 éves anyukájánál úgy utána néztek a dolgoknak, és kiderült, hogy nem kevesebb, mint 3 telekommunikációs cégnél van érvényes TV előfizetési szerződése. Utána néztek, és tényleg az van, és nem is engedték nekik fölmondani, mégpedig azért, mert az édesanyjukkal távol lévők között, tehát telefonon kötötték. Beszélgessünk egy kicsit erről Siklósi Mátéval, fogyasztóvédelmi szakértővel, mert most, hogy én kimondom, hogy a VAN is, ugye lejártak ott is azok a moratóriumi idők, amikor nem lehetett megváltoztatni a korábbi UPC vagy Vodafone csomagokat, és most már új csomagjaik vannak, és elkezdtek bőszen telefonálgatni, és szerintem nagyon sok embert így behúznak a csőbe. Milyen szabályai vannak a távollévők között létrejövő szerződésnek?
1: A távollévők között kötött szerződéseknek az a sajátossága, hogy valamilyen módon 2 egymástól távol lévő ember között egy elektronikus, egy telefonos, vagy egy bármilyen más hasonló eszköz segítségével kötődik meg a szerződés. Ez lehet egy e-mail, ez lehet egy telefonhívás, ez lehet egy fax, ez lehet egy
0: e-mail. Mondjuk tipikusabb, hogy telefonon.
1: Hát, vagy e-mail, ugye maguk a webáruházak is távol lévő között kötött szerződésnek minősülnek. Tehát bármi olyan esetben, amikor nem vagyunk ott, hasonló rendszer Alapvetően például még ugye a régi katalógus áruház, hogyha idősebbek is hallgatnak minket, ugye ma már ilyet ritkán látunk. Ugye Otto katalógus klasszikusan.
0: Igen, amikor szép egy... színes katalógust kaptál, és akkor abból ki lehetett választani valamit.

0: Ami... Pirosnak piros volt, csak nem úgy nézett
1: ki. Csak nem olyan piros.
0: Igen, igen. Tehát a lényeg az az, hogy nem vagyunk fizikailag egymás közelében, nem tehát tudjuk megvizsgálni helyileg... az árut, aha. Nem tudjuk megbeszélni a szerződés részleteit, nem az a bizalmi helyzet van. Ezekre a szerződésekre összefoglalólag és nagyon régen, tehát a mi Európai Uniós csatlakozásunk előtti időben már kidolgoztak egy úgynevezett elállási vagy felmondási jogot, ugye mikor melyiket. Lényege mind a kettőnek ugyanaz, ha megkötöttem a szerződést, és a szerződés megkötésétől vagy a termékátvételétől számított 14 napon belül meg szeretném gondolni magam, akkor indokolás nélkül elállhatok a szerződéstől. Ez igaz pénzügyi szerződésekre, tehát akár biztosításokra, ha nem kezdtek el teljesíteni, ugye hitelfelvételre, áruhitelfelvételre, webáruházas vásárlásokra, és bizony, ahogy te kérdezted, ugyanúgy igazak az online kötött telekommunikációs szerződésekre is. Tehát van egy ilyen meggondolási jogunk, és ez egy fantasztikus történet, de sajnos azon a nénin, akin az elmúlt években, vagy már akinek a torkán az igen. életén lenyomtak úgy három telekommunikációs szerződést, hogy igazából fogalma igen. nem volt róla, hogy ő ott kötött ilyeneket, rajta 14 napos ási jog nem fog segíteni. Mit kell tudni erről az értékesítésről? Az egyik az, ami fontos, hogy nem feltétlenül ezek a nagy cégek, akiknek ismerjük a nevét, értékesítenek közvetlenül, hanem kiadják az értékesítést ügynököknek, ezek lehetnek cégek, lehetnek magánszemélyek.
1: Call centerek,
0: így van, felhívogatják az embereket megfelelő csatornákon, vagy általuk használt telefonszámlistákról, és ott egy olyan értékesítési szöveg hangzik el, ez egyébként, bár most sajnos megint új dolog, de egy olyan 5-10 évvel ezelőtt nagyon nagy divat volt a 2010-es évek közepetáján, hogy ez a beszélgetés sokszor nem ennyire egyértelmű, hogy akkor megkötjük a szerződést, jó, hanem akkor kipróbálná, amit elmondtam, vagy akkor elfogadható ez az ön számára, és szeretné kipróbálni egy ilyen szerződést? És ugye sokan, főleg az idősebb generációból azt fogják mondani, ha persze, hát miért nem próbálnám ki? Hát ez egy jó lehetőség, és akkor még el is hangzik mondjuk, hogy 2 hónapig ingyenes, meg lemondható, 14 napig mondjuk, de azt meg ugye már nyilván 99-es nem fogja megegyezni, és utólag nagyon nehéz ezekből a szerződésekből kiszállni.
1: Tehát... De elég az, hogy én telefonon azt mondom, hogy igen, oké, régebben, mint ha én lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy még meg is küldték papír alapon a szerződést, és ha nem írtam alá, akkor nyilván, ha egy fél nem írja alá, akkor nincs szerződés, nem?
0: Alapvetően nem kötött írásbeliséghez a távközlési szerződésnek a létrejötte, tehát ráutaló magatartással is megoldható lenne, de ez ráadásul még erősebb, hiszen hangfelvételünk van arról, ha tényleg van, ezt nyilván ki kell kérni, vissza kell hallgatni, de egy megerősítő, igen, azért alapvetően az volt az NMHH-nak az iránymutatása, ez a 2010-es évek közepén lévő nagyon sok problémás hívás esetén, hogy egy megerősítésre és egy egyértelmű tájékoztatásra szükség van. Tehát amennyiben ezek a telefonhívások nem tartalmazták az egyértelmű, ez egy szerződés lesz, ennek van egy ilyen és ilyen oldala, szeretné ezt megkötni, igen, szeretném, egyértelmű ráutaló visszajelzést, akkor azt utólag érvénytelenítén lehetett. Tehát, ha most ez az én nagymamám lenne, ez a 99 éves néni, akkor én kikérném ettől a cégtől azokat a hangfelvételeket, amelyekkel a szerződés létrejött. Ez kötelező ugye kiadni már csak két okból is, minimum adatkezelési okokból és kettes oldalon, mert van egy szerződésünk. És ha ezeket kiadják, ezeket a hangfelvételeket, akár leíratban, akár eredetiben, mind a kettőben kiadható és kikérhető, akkor ott meg kell vizsgálni, hogy megtörténik-e az a fajta minimálisan elvárható tájékoztatás és a visszajelzés, ami a szerződés kötéshez szerintünk minimálisan fontos. Ha nem történik szerintünk meg, vagy hogyha megtörténik, de elutasítják a szerződés bontására, felmondására, tehát kísérletünket, az egyértelműen békéltető testületnél kell, hogy záruljon az
1: illetve tudod, mi jutott eszembe, hogyha kikérjük a hangfelvételt, és a hangfelvételben mondjuk nem hangoznak el egyértelműen olyan támpontok, amikkel azt szoktátok mondani, hogy amikkel egyértelműen felvilágosítják a fogyasztót a jogairól, akkor azzal is ki lehet valahogy ebből bújni, nem? Hogyha ezt elfelejtik elmondani, csak elkezdik darálni, hogy ez mennyire jó, ez mennyire olcsó, mennyivel jobban tetszik járni, és akkor a néni rábólint, és azt elfelejtik elmondani, hogy meggondolhatja magát, most csak így példákat mondok, meggondolhatja magát 8 napig, 14 napig, hogy egyértelműen nem mondta ki, hogy igen, tehát hogyha ezek nincsenek benne egy hangfelvételbe, akkor bukhatja, nem, a cég?
0: Azért azt mondjuk ki, néha kritizáljuk a fogyasztóvédelmi intézményrendszert, hogy jelenleg egy távközlési szerződés elektronikus megkötése nem annyi gáton keresztül vezet kötelezően, mint mondjuk egy pénzügyi szerződés megkötése, vagy akár egy webáruházban egyetlen egy termék megvásárlása.
1: Na de fel kell tehát világosítani. Könnyebb.
0: Igen, de itt csak a polgári törvénykönyv szabályai vannak, míg az általam előbb felsorolt szerződéseknél pontosan elő van írva, hogy milyen tájékoztatásnak kell meglennie. Itt nincs.
1: De itt nem kell elmondani azt, hogy bármikor kimászhatok belőle? Nem kötelező?
0: Nincsenek ilyen kötelezően meghatározott pontok jelenleg a szabályozásban.
1: Probléma, azt gondolom, majd az NMHH-nak tovább. Bítjuk, hogy fejlődjenek egy kicsit, mert tényleg az élet más területén vannak.
0: Itt ugye az van a polgári törvénykönyv alapján, hogy elvárható tájékoztatás, de ez ugye nem egy taxatív felsorlás, nincsen benne pontosan, hogy akkor el kell hangzania. Az elállásnak egyébként el kell hangzania, tehát a felmondási elállási jognak el kell hangzania, de egyébként az, hogy most a díjszabásnak melyik részleteit, hogyan, miképpen,
1: jó, az nincsen. Engem is, én még nem vagyok 96 éves, de engem is az kevésbé izgatnak a díjszabások, de ha most visszatérnék rá, tehát hogyha kikéri mondjuk ezt a három előfizetést, a néni előfizetését, és egyikbe se hangzik el az, hogy ő felmondhatja ezt, vagy meggondolhatja magát, akkor ezzel már van arra alapjuk, hogy tudom, egy békéltető testület által kimondják, hogy semmis a szerződés.
0: Ott nem, hogy arra van joguk, hanem önmagában ez a tájékoztatás nem hangzott el, akkor meghosszabbodik az elállási jog is.
1: Akár egy évre
0: 12
1: is.
0: Hónapra, uh-huh. Így van.
1: Egyszerre mondtuk. Elég bonyolult, viszont az is biztos, és ezt meg én mondom a hallgatóknak, hogy mikor fölhívnak minket, nyilván aki a vonal túlsó végén ül, annak az az érdeke, hogy eladjon, hogy rábeszéljen. Ez nem baj, mert neki ez a feladata, ez a munkája, de jó, ha ez mindig a fejünkben van, amikor végighallgatjuk azt a lózungot, amit elmondanak, hogy minden szép és minden jó. Ne arra koncentráljunk, hogy mi a szép, hanem is gondoljuk végig, hogy mi az, ami nekünk kérdésünk lehet ezzel kapcsolatban, és én személy szerint mindig azt mondom mindenkinek, hogy azt kell mondani, aki időt nyer, életet nyer, illetve pénzt nyer, azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, nagyon kedves, ha egy hét múlva vissza tudna hívni, addig akkor el fogom dönteni, mert akkor van egy kis időnk, mert azért valljuk meg, mikor valamit így mondanak nekünk, akkor belekerülünk ebbe az egészbe, és hamarabb döntünk rosszul, nincs idő rá, vagy nem tudjuk végig gondolni.
0: Én nekem erre extrémebb megoldásom van, bár édesanyám úgy tartja, hogy egy nagyon jól nevelt fiú vagyok, de az én őszintén igen. Szóval, ha engem valaki megkeres, nem tudom ki az a cég, akitől keres, én azon mód megköszönöm a kedvességét, és bontom a vonalat.
1: Erre azt mondom, hogy
0: semmi dolgom. Majd
1: nem voltál még 80 pluszos, és nem tudhatod, hogy a jó szándékú emberek, de nyilván van egy technikájuk, de majd, ha megérjük, akkor ezt megbeszéljük. Én szerintem meg nem elhajtani kell őket, hisz ők is, nekik is valamiből élni kell, hanem magunknak kell ahhoz időt adni, hogy végig gondoljuk, most erre szükségem van, nincs szükségem, jó ez a csomag, nem jó ez a csomag, de akkor ezek szerint nem olyan szigorúan, de azért vannak itt is olyan kötelező elemek, és akkor ezzel így össze is tudjuk foglalni.
0: Igen, azt azért mindenképpen tudnunk kell az utolsó mondatodhoz csatlakozva, hogy annak a költségét, hogy valaki itt fölhívogatja az embereket, azt ki kell fizetnünk. Tehát az, hogy sokkal jobb ajánlatot kapjak egy call center-es működésen keresztül bármilyen szolgáltatásban, azt én azért azt gondolom, hogy egy 10-ből, 10 esetből egyszer tudom elképzelni. Tehát én azért azt mondom, hogy legyünk szkeptikusak, hogy egy ilyen kéretlen megkeresés esetén, amiből ugye biztos, hogy ő 10-ből egyszer fog tudni szerződést kötni, mert többször nem. Tehát nekem a maradék 9 megkeresést is ki kell fizetnem a díjammal.
1: Jó, tehát de például a telekommunikációs tégen, tehát például amikor a mobil szolgáltatomnál le akar már járni az a hűségidőm, akkor valahogy mindig ráakadnak a telefonszámomra, és nem onnan, hanem nyilván kiadják, és elkezdenek hívogatni, hogy akkor most én egy ilyen másik csomagba másszak bele. De szerencsére egyébként a magyaroknál, mint hogy nem váltunk bankszámlát se olyan sűrűn, elég nagy mutatvány kell ahhoz, hogy nagy számok törvénye szerint nagyon sokan átmenjenek egyik díjcsomagból a másikba.
0: Ritkán váltunk, ez igaz. A hűségidő is igen gyakori, pedig nem biztos, hogy ugye a legjobb megoldás hosszú hűségidőt kötni. Alapvetően nyilvánvalóan a saját magamat zárom be egy adott tarifába, és ritkán van az, hogy sokkal jobbakba, vagy sokkal rosszabbakba tudok csak váltani utána. De szerintem ami az összefoglalása ennek az ügynek, az mindenképpen az, hogyha megkeresnek engem telefonon egy távközlési ajánlattal, akkor azt kell tudni, hogy jogom van információt kapni, jogom van kérdezni, jogom van, ha a szerződés létre is jön, vagy nem vagyok benne biztos, hogy létrejön, kikérni a hangfelvételt, jogom van a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül állni, és hogyha nem kaptam erről a 14 napos állásról tájékoztatást, akkor egy éven belül jogom van a szerződéskötéstől elállni. Tehát ezek azok, amik bármilyen más hasonló kéretlen vagy félig kért megkeresés kapcsán összefoglalhatóak.
1: Facsipesz. És ahogy ígértem, egy hallgatói panaszra fogunk most reagálni, ezért is Mátét nem engedtem el. A következő a levél tartalma. Másfél évre cseréltek akkumulátort az autóba, 3 hétig nem használtam az autót, és így, amikor akartam, nem indult be. Megmikázták, és utána mentem vele pár kilométert, hogy töltődjön. Ebben meg is nyugodtam, de amikor legközelebb indítani akartam, már semmit nem csinált. Hívtam az értékesítőt, írta a hallgató, akitől vettem anno az akkumulátort, de azt mondta, hogy 1 év a garancia, és sajnálja, semmit nem tehet. Az autószerelővel bemértük, és kiderült, hogy a feltüntetett 350-es indító erő helyett 240-nel rendelkezik. Lehet-e valamit tenni, vagy ha nem fogadom el ezt a helyzetet, akkor az akkumulátorom egy kuka, hogyha tényleg nincs mit tenni, kérdezi a hallgató. Hát, hogy mi ez a 240 meg a 350, abban reménykedek, hogy te ezt érted, én nem értem, de azt érzékelem, hogy fele annyit tud.
0: A társadalom tudományok lelkes híve vagyok, úgyhogy amint számok jönnek elő, azt hát maximum is. Matek füzetemben. Ne, nem hiszem egyébként. Arra kell nagyon figyelni, hogy ne térítsenek el minket ezek a részletkérdések, hogy 240 meg 360, mert persze fontos lehet ez valahol, de a legfontosabb üzenet, hogy miről beszélünk? Egy új termékről, amit a fogyasztó megvásárolt az üzletben, igaz? Igen. Új termékről beszélünk, minimum kellékszavatossági jogot kell biztosítani rá, ami ugye azt jelenteni, hogy 2 évig visszaviheti, amelyből az első évben bármilyen hiba esetén csak akkor utasíthatja előt a kereskedő, ha bebizonyítja, hogy egy nem gyártási hibával állunk szembe, és a fogyasztónak ez felróható. Amennyiben pedig akkumulátorokról beszélünk, akkor fontos tudni, hogy a rendelet alapján, egy igazságügyminisztériumi rendelet alapján, ami felsorolja azokat a termékeket, amelyekre a kellékszavatosságon felül még jótállás is jár, tehát mindig, amikor eladjuk őket, akkor kell biztosítani még jótállást is, vagy nézzük fogyasztói szemmel, mindig, amikor megvesszük őket, igen, akkor ugye kell, hogy kapjunk jótállást is rá. Ebben az esetben az akkumulátor 2 okból is ide tartozik. Egyrészt, mint gépjármű alkatrész, vagy bármilyen egyéb jármű, vagy akár egy telefon, akár egy laptop, akár bármi másnak az alkatrésze, ezen felül pedig önálló jogon is jótállásra kötelezett. Az árától függően, tehát 10-től 100 000 forintig ebben az esetben ugye jár 2 év jótállás, amennyiben pedig 250 000 forintnál drágább az akkumulátor, ez azért fogyasztói felhasználásban ritka, abban az esetben 3 év jótállás.
1: Hát meglehetősen ritka, igen.
0: Tehát foglaljuk össze, 2 év jótállás alapvetően az akkumulátorokra jár, ha azok drágábbak, mint 10 000 forint. Mi van, ha jár rá jótállás, mi van, ha jár rá kellékszavatosság?
1: Akkor ebben az esetben hány év?
0: Ha nem működik 2 év, mindenképpen.
1: A szavatossággal együtt 2 év, egy
0: ezek
1: év.
0: Nem adódnak ugye össze,
1: ja,
0: ezek
1: tudtam,
0: a vásárlástól indulnak, ugye? Mm. És bár kellékszavatosságot az eladónál, akár jótállást az eladónál, vagy a megadott
1: tehát
0: szakszervíznél.
1: 2 évig én bármikor mehetek.
0: Így van, és mikor, ugye? Ha nem működik úgy, ahogy azt szeretnénk, vagy nem működik úgy, ami az bármi másik terméktől elvárható. Tehát ha annak egy adott teljesítményt le kell tudnia adni, és akkor itt jönnek a 240-ek, meg a 360-ak, meg egyebek, hogyha azt nem tudja leadni, abban az esetben az a termék hibás. Ha hibás, akkor mindaddig, amíg a kereskedő, vagy a márkaképviselő, vagy igen, a szerviz be nem bizonyítja, hogy ezt a fogyasztó rontotta el, és miatt a hibás...
1: Hogy tudok elrontani egy akkumulátort? Kezi csókolom.
0: Sokféleképpen egyébként.
1: Igen.
0: Ki lehet sütni, természeti katasztrófák is érhetik, belecsaphat a villám.
1: Benne az autóba?
0: Hát akár egyébként ott is. Ez pont egyébként egy kizárási pont, de nyilván hál' Istennek azért nem gyakori, hogy a villám belecsapogat autóba. De amennyiben ilyen nincsen, akkor a kereskedőnek ezt a terméket kijavítani nyilván nehéz lesz, úgyhogy ki kell cserélnie, amennyiben nem tudja ugyanolyanra kicserélni, akkor pedig vissza kell fizetnie a vételárat.
1: Ennek kapcsán kettő kérdés merült föl bennem. Az egyik az, hogy amikor én kétségbeesve elrohanok venni egy akkumulátort, mert ez mindig kétségbeesett pillanat, akkor nem indul az ember autója. Honnan tudom azt, illetve lehet, hogy nagyon buta nőt kérdezek, de hogy állásában nem csökkenne a teljesítménye, tehát ha ott állt mondjuk másfél évig a polcon, akkor ugyanolyan teljesítménye van-e vagy nem, és ez szerintem rajtam kívül sok nőnek fontos erre a válasz, mert akkor jön a következő kérdés.
0: Sajnos a kérdésbe bele van bújtatva az a probléma, ami valószínűleg emögött a panasz mögött is áll, hogy az akkumulátorok képessége is nyilván romlik az idővel. Ugye sokszor beszéltünk róla, még a C-vitamin tablettából is szépen lassan elillan a hatóanyag. Tehát ugyanígy elgyengül a töltöttsége ugye az akkumulátoroknak nyilván az állással gyengül. A adott esetben előfordult az, hogy a raktárban, meg kiszállítás alatt, és a többi, akár már hónapok óta vándorolt ez az akkumulátor, meg állt a polcon, mert pont ilyet senki nem szeretett volna, és ténylegesen a teljesítménye nem az lesz. Amikor én legutoljára vásároltam, akkor nagyon-nagyon korrektül, egyébként egy ilyen autó alkatrészkereskedő hálózat, több is van ebből, azt hiszem három nagy van országosan, kettőben is voltam, és mind a kettőben rettenetesen korrekt módon kitették elém a mérőeszközt, és megmutatták, hogy milyen töltöttségi szinten van az akkumulátor.
1: Már hogy ők megmérték.
0: Abszolút, ott megmérték előttem, és ezt meg is mutatták. Tehát ott látszódott, hogy ez az akkumulátor teljes kapacitásán tud működni.
1: Igen, de megint csak azt mondom, hogy ha pánikolok, és bemegyek egy nagy hipermarketbe, ahol szintén ott állnak sorba az akkumulátorok, ott nem fogják előttem megmérni, és most azt nem mondta, hogy menjünk ilyen szakboltba, mert amikor pánik van, és vasárnap van, akkor nem tudunk elmenni.
0: Ez egy nehéz kérdés, bár azért hadd mondjam, mégiscsak akkor másképp a cipőt a cipőboltból klasszikust azért nehéz elmulasztani. Hozzáteszem egyébként, ilyen szakbolt egyébként szerintem több van, mint hipermarket, és egyébként egészen, hogy is úgy mondjam, flexibilis a nyitvatartásuk. Tehát tényleg érdemes megnézni, hogy találunk-e bármilyen szakboltot, már csak ezért is, mert tényleg nem fogják a hipermarketben megnézni
1: a töltését. Hogyha ezek szerint nem mérik be, hogy mérjék.
0: Így
1: be.
0: Van. Uh-huh. Tehát ehhez szokjunk hozzá fogyasztóként, hogy ez nem pimasság, és nem valamiféle visszaélés a jogainkkal, hogy a 11-es feles PB palackot meg szeretnénk mérni, hogy tényleg annyi kiló-e, hogy az akkumulátornak a töltöttségét szeretnénk látni, hogy annyi-e, hogy a telefont vagy a számítógépet mielőtt megvesszük, be szeretnénk kapcsolni, és megnézni, hogy egyáltalán működik-e. Tehát ezek fogyasztói szempontból a teljesen elvárható, normális magatartásnak minősülnek, és a bolt részéről nem minősül normálisnak, hogyha ezt nem fogadja pozitívan, vagy kritikával illeti.
1: Jó, tehát akkor a hallgatónak azt mondjuk, hogy ne adja föl, másfél éves volt az akkumulátor, hova fordulhat egyébként, mert ahogy írta a kereskedő, ugye elhajtotta, hogy csak úgy röccsent.
0: Ez a tipikus békéltető testületi ügy, tehát ez klasszikusan az, amikor fogyasztóként és 2025 óta civil szervezetként, 2026 január 1-e óta meg már cégként is, ha vásárol kiskereskedelmi egységben akkumulátort, akkor ha elutasították, elkergették, nem bizonyították azt, hogy az akkumulátor ugye miért is hibásodott meg, abban az esetben forduljunk békéltető testülethez. Elektronikusan elindítható az ügy, 3 hónapon belül ki lesz tűzve egy vélhetően online tárgyalás, ahol pillanatok alatt ingyen ezt a problémát rendezni fogják.
1: Oké, köszönöm szépen, de még nem engedlek el, mert lesz még olyan téma, amiben szeretném, ha te is belefolynál. De itt van már a stúdióban Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm a kedves hallgatókat, én is, és köszönöm a meghívást is.
1: Na, és bele is vágunk a témáinkba. Ugye a műsor elején mondtam, hogy veszélyes termékek, nem csökken a lista, sőt, inkább növekszik. Persze engem mi ütött meg legjobban, hogy a kozmetikumok között is van, pedig azt gondolná az ember, hogy ez egy olyan termék, aminél fokozottan figyelnek arra, hogy ne veszélyes legyen, de én már láttam sajnos olyan tesztet is, amire rá volt írva, hogy öko, meg nem tudom, kiderült, hogy nem az. Beszéljünk gyorsan úgy nagyjából erről, hogy ugye ez a legutolsó lista, ez a legutolsó uniós lista, mi az, amire figyeljünk, mik a legfontosabbak?
2: Igen, amiről beszélünk, ez a veszélyes termékek, a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékek uniós listája, ez az úgynevezett safety gate rendszer, minden évben kijön egy meghatározott listával. Ennek az a lényege, hogy az Európai Uniós Fogyasztóvédelmi és Piacfelügyeleti Hatóságok, ha találnak egy veszélyes terméket a saját piacukon, azt feltöltik ebbe a rendszerbe, az összes többi tagállam piacfelügyeleti hatóság kap erről egy értesítést, és ugyanúgy ezt ki tudja vonni a forgalomból. Az idei, pontosan a 2025-ös adatok alapján Magyarország a hatodik legtöbb veszélyes terméket töltötte be a veszélyes termék listára. Egyébként összesen 4671 uniós figyelmeztetés került fel. Ez minden eddiginél több, és a magyar szám is az a 317, ez ott van a legtöbbek között.
1: És de ezek általában én azért belevágok a közepébe, hogy mondjam, kelet felől érkező cuccok?
2: Nem, abszolút nem egyébként. Tehát nagyon vegyes és nyugat-európai gyártmányú, és egyébként például a gépjárművek is ide tartoznak, hiszen az is egy veszélyes, nem élelmiszer jellegű termék, és ezért is van egyébként mondjuk, hogy egy Franciaország vagy Németország sokkal magasabb, nagyobb számmal rendelkezik, mint mondjuk egy kisebb közép-kelet-európai ország.
1: Van olyan autó, amit veszélyes terméknek nyilvánítanak?
2: Hát természetesen, persze, és a visszahívások azok folyamatosak a gyártmányú. Részről, igen, és akkor ezek ugyanúgy felkerülnek, akár hatóság találja meg, akár mondjuk a gyártó vagy a forgalmazó hívja vissza azt az adott
1: igen,
2: terméket.
1: Igen, mondjuk ilyen, mert nekem is volt részem, hogy kaptam a 3 éves autómra egy figyelmeztetést, hogy vigyem vissza egy szervizbe, mondjuk az speciál Nissan volt, tehát nem európai volt, de Európában gyártották. Beszéljünk a kozmetikumokról. Hagyj legyek egy kicsit részlehajló.
2: Egyébként teljesen igazad van, hogy ebben nagyon figyelnie kell a gyártónak, a forgalmazónak, és azért is ilyen nagy számú ez a kozmetikum, mert volt egy uniós szabály, jogszabályváltozás 2022-ben. Ettől kezdve az úgynevezett BMHCA jelenléte nem megengedett a kozmetikumokba. Ez a BMHCA, ez olyan vegyi összetevő, kifejezetten ilyen illatosításra használták a kozmetikumoknál, amely különböző betegségeket okozhatnak, adott esetben még rákkeltő is lehet, illetőleg a szaporodásra is adott esetben kihathat. De ezt betiltották, ez nagyon fontos, hogy tehát ilyen nem lehet ne a forgalomba. De van, ugyanis amit említettem, ez a 4600 ügy, és a magyar 317-nek is körülbelül a fele, 50-51% az kozmetikum, és kifejezetten ilyen BMHCA termékek miatt van, és erre viszont igaz, amit a felvezetőben mondtál, hogy ez elsősorban távol-keletről érkező termékek.
1: Egyébként az Unióban betiltottak még egy hatóanyagot, ami a körömlak, vagy nem tudom mi az gél lakoknál volt valami, nem tudom mi a neve, tével kezdődik, azt tudom, és azt tudom, hogy a körmösök nagyon morognak, hogy azt miért kellett betiltani, és ezt állítólag ellenőrzik is, nem csak Magyarország, illetve Magyarországon is, mert tudom, hogy külföldön nagyon ellenőrzik.
2: Így van, ez nálunk is folyamatosak az ilyen ellenőrzések. Olyan nagy számban nem látunk kifogásolni valót, mint az ilyen BMHCA termékek esetében, de azért nyilván ott is mi az egészség.
1: BMHC, ez rá van írva.
2: BMHCA. Na és ez a nagyon fontos, és nagyon jó, hogy feldobtad ezt a kérdést, mert elvileg, mivel 22-ig ez engedélyezett volt, fel kellett tüntetni, hogyha ezt tartalmazta a BMHCA. Ha ma ilyet találunk a piacon, egyrészt ne vegyük meg, azonnal jelezzük a fogyasztóvédelmi hatóságnak, mert ilyet nem lehet árusítani. De mondok egy nagyon extrém példát, tavaly a kollégák hoztak mintavételre egy olyan terméket, kozmetikum volt, teljes felsorás minden, és feketével ki volt alkoholos filccel minden húzgálva. Egyes termék a húzgálva, és hát ki tudták mutatni, hogy azért, mert BMHCA volt odaírva, de azt nem, hogy nem lehetett volna kihúzni, forgalmazni sem
1: nagyon
2: lehetett volna.
1: Nagyon durva. Mert ezeket, ez a kereskedő kára tulajdonképpen, mert ez már nem a mi dolgunk. Mi, mint fogyasztok, viszont ezért nem engedtem el Mátét, mert nagyon hozzá akar szólni, és örülök is neki.
0: Mert nem bírja befogni a száját.
1: Nem baj, azért vagy itt, ez egy rádió.
0: Ugyan én kevéssé vagyok érintett, mint személy, de mint édesapa például igen, meg mint társadalmi felelősségvállásban jelenlévő személy, de a körömépítés, ami egy rendkívül elterjedt hölgyek között legalábbis, igen, magas
1: nem,
0: szinten elterjedt szórakozási. Gondoltam, hogy azért szűkítsük a társadalmat egyes szegmensekre, de hogy ugye egy eléggé elterjedt foglalkozás is, és ugye egymásnak is nagyon sokan építenek körmöt, nem az összetevők jelentik az egyetlen veszélyt, hanem alapvetően az UV lámpák. Ugye az a másik, ami a letiltási közleményekben az elmúlt 10 évben azért igen szép sorozattal jelen voltak. Ugye az alacsony áru UV lámpáknál nagyon-nagyon gyakori, hogy azok olyan káros ultra ibolyasugárzást bocsátanak ki, ami hát orvosi vélemények szerint akár ugye rákot is okozhat.
1: De a mi másik... köröm rákot? Hát a körmét teszi bele.
0: Bőr. Ja. Például. A másik pedig ugye, hogy az UV-lámpát nagyon sokan használják például fájdalmak elmulasztására, és ott is ugyanez a sztori van, hogy amennyiben valaki befut valahova és megveszi a legolcsóbb UV-lámpát, akkor ugyanezeknek a potenciális károknak kiteheti magát. Tehát amikor ezeket a számokat látjuk, én most megint így külső szemmel hadd nézem a hatóság tevékenységét, volt idő, amikor elsők, másokok, harmadikak voltunk, szerintem ez teljesen mindegy Európában. A lényeg az, hogy ezek a hatóságok tényleg kimennek, mintát vesznek, kb. Tudják, hogy hol fognak találni, ott a mintavételeknél pedig szépen ezeket a termékeket a laborvizsgálat után kiszedetik a forgalomból. Ez azért egy nagyon hasznos társadalmi tevékenység.
1: Így van. Mi van, ami még a kozmetikumon kívül, mert ott nekem köd lett az agyamban, amit kiemelnél?
2: Hát a második helyen a te kedvenc témád a díszvilágítási füzérek állnak. Tehát ugye évről évre, és most már évtizedről évtizedre ezek mindig jelentkeznek. Ez a 22%-a volt a magyar ügyeknek, és ezt látjuk uniós szinten is egyébként.
1: De ezek keletről jönnek egyértelműen.
2: Ezek abszolút mértékben, és még mindig van, és elmondtuk karácsony előtt is, de én most is el fogom mondani, pedig még csak március van, hogy ne aluljáróba vásároljunk.
1: Április van, de nem számít, igen.
2: Az én olvasatom már. Igen, tehát a lényeg, hogy ne aluljáróba vásároljunk ilyen terméket, meg ne a gagyi piacon, meg a kitelepülések során.
1: Hát hanem... én meg azt mondom, hogy vannak ezek a, nem tudom, nem mondom ki milyen láncok, akik ilyen nagyon olcsó, és olyan gagyikat árulnak azok is, pedig azok nem aluljáróban vannak, hanem puccos boltokban saját appal rendelkeznek, és szerintem ott is találnátok olyanokat.
2: Biztos, és szoktunk is találni, de azért az arányok teljesen mások. Tehát az aluljáróban általában 97%-a bukik az ilyen termékeknek, a nagyobb láncoknál, szaküzleteknél pedig azért sokkal kisebb az arány egyébként.
1: Jó, igen, de azért nyugtass meg, hogy ott is folyamatosak az ellenőrzések ezeknél.
2: Így van,
1: abszolút. A töltők is ugyanolyan gagyik vannak ott, mint amit meg tudok két fityingért venni egy Temunk, bevallom őszintén, mert vettem egyet, és összehasonlítottam, és ezek hivatalosan árulják sokkal több pénzért, de ugyanazt a vacakot, szóval ez elég nagy probléma.
2: Igen, azért nagyon vegyes a kép, és ebben is folyamatosak az ellenőrzések. Tavaly összesen 86%-os volt a kifogásolási arány például a telefontöltőknél, az nagyon sok, de ami távol-keletről érkezett, abban főbőven 95% fölötti volt az arány.
1: 5% jó volt?
2: A távol-keletieknél igen. Ugye másnál nagyobb, vagy pozitívabb a kép. Itt azért azt is el kell mondani, és mindig megmutatom kicsit a hallgatók, mert ez brutál, ez a 96%. Tehát a kollégák, akik mintát vesznek, meg ellenőriznek.
1: Azt nem mondta, hogy rutinosak is tudják, mit kell kilemelni.
2: De, pontosan. Tehát bemennek a boltba, ránéznek, és azt mondják, hogy ez a termék, ez biztos, hogy bukik. És azt tudja, hogy leveszik. Tehát nyilván olyanokat is vesznek a piac leképezése, meg vizsgálata szempontjából, amik láthatóan is jók, de amit biztosan tudnak ránézésre, hogy ezt tuti meg fog bukni, azt leveszik a polcról, és akkor mintavételezik, laborvizsgálat, és utána akkor forgalomból kivonás.
1: Értem, köszönöm szépen.
3: Facsipesz.
1: Hát az túlzás lenne nem állítani, nem szabadultak el a benzinárak, és hát nyilvánvalóan az az ársapka, ami Magyarországon van és létezik, ennek is megvan a maga oka, de ez szerintem minden autós, minden érdekel tudja, de amit talán én legalábbis fölkaptam arra a fejem, hogy az olyan hírek repültek föl, hogy ha túl sokat tankolunk, akkor nagyon megbüntethetnek minket, és ez azért félelmet kelthet szerintem nem csak bennem, hanem azok is, akik olvasták ezeket a híreket. Ezt ígértem, hogy ennek utána nézzük, hogy ez hogy is van, mert ha például valaki mondjuk vidékről jár dolgozni, és ársapkás benzint vásárol, és nagyon sokat, akkor most mi lesz? Elviszi a NAV? Ezt kérdezem kicsit sem viccesen Zentai Andrástól, a hovege.hu főszerkesztőjétől. Hallottál-e ilyen híreket, hogy lehet, hogy megbüntethetnek minket?
4: Szerbusz, köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Hát az a helyzet, hogy itt nagyon gyorsan változnak a dolgok. Napról napra változnak a dolgok. Viszont hát igen, tehát hogy például ugye van egy olyan kitétel a rendeletben, ami az ársapkának a feltételeire vonatkozik, ugye, hogy magyar rendszámú járműbe lehet, igazolni kell, hogy az a jármű az tényleg az a jármű, ami, tehát a forgalmi be kell mutatni, ugye kötelezve vannak a kutasok arra, hogy tárolják ezeket az adatokat, közfeladatot látnak el ebben a tekintetben. Őket nagyon megbüntetik, hogyha például nem ellenőrzik, hogy mondjuk a forgalmi, amit átadok, az valóban ahhoz az autóhoz tartozik-e, mondjuk a színe ugyanaz-e, stb.
1: Igen, azt is ellenőrzik.
4: Azt is ellenőrzik.
1: És ha valaki tőlem kérik el a forgalmit, olyan is előfordult, már hallottam.
4: Ugye ez nem lehetséges elméletileg, tehát, hogy kötelesek, amennyiben mondjuk én azt mondom, hogy én nem adom át a forgalmimat, mert nem akarom, meg azt sem akarom, hogy felírják a rendszeremet, akkor nem vásárolhatok ársapkás benzint.
1: Akkor teli áron.
4: Akkor a teli áron vásárolhatom meg a benzint, igen, úgy megvásárolhatom természetesen. Jármű kategória sem mindegy, ugye 7,5 tonna alatti, illetve a mezőgazdasági járművek tankolhatnak ársapkás benzint, gázolajat, illetve, ami még nagyon fontos, hogy az automata kutakra, ami egy csomó helyen van, és tök praktikus, nem vonatkozik az ársapka, mert ott ugye nem kell bemutatni semmit, nem tudják igazán.
1: De én egyébként azt láttam, hogy ilyen automata kutakat most lezártak, tehát egy csomó helyen láttam, hogy azt írták, hogy ne tankolj itt, hogyha magyar rendszámú autód van, de van ott, ahogy egyszerűen le is zárták.
4: Aha.
1: Még véletlenül se tankoljon az ember.
4: Ugye az a jogszabály kötelezi a benzinkutakat arra, hogy árulják a benzint. Ugye ez nekik most nem annyira éri meg, mert az ársapka miatt gyakorlatilag elvesztik a kiskereskedelmi árést, de kötelesek árulni ettől még, különben nagyon megbünteti őket a nap. Tehát 10 milliós bírságok vannak kilátásba helyezve a benzinkutak számára.
1: Aha.
4: Viszont nekünk, mint fogyasztóknak, arra kell figyelnünk, hogy jóhiszeműen alkalmazzuk az ársapkának a szabályait, és attól ne térjünk el. Mert például, ha én azt csinálom, hogy elmegyek az autómmal, teletankolom, utána elmegyek, leszívom belőle a benzint, eladom valakinek, aki...
1: Vagy tárolom a garázsba.
4: Vagy csak úgy elteszem magamnak, és ha megint megyek megtankolok, ugye ez nem oké.
1: Ez egy nonsense.
4: Tehát ebben az esetben például elkobozhatják a járművemet, elkobozhatják
1: a
4: NAV. A NAV, a rendőrség ezt ellenőrizheti, elkobozhatják a járművemet, elkobozhatják az eszközeimet, tehát ha például én tartályba tankolok, akkor azt is, vagy akár a szállító eszközemet, amivel ezt csinálom, elkobozhatják, és nyilvánvalóan itt utána nagyon komoly büntetési tételek lesznek erre. Ezt most én konkrétan számokat nem akarok mondani, hogy mekkora büntetési tételek, de nagyon súlyos büntetési tételek vannak. Tehát 100 000-es nagyságrendű bírságok.
1: Nem érdemes bespájzolni, hogy pestélyesen mondják most.
4: Ugye nem szabad, mert ugye nem erre való az ársapka. Tehát az arra való, hogy megtankolom az autómat, és elhasználom.
1: Steli árba se szabad bespájzolni?
4: Hát ez itt most az ársapkára vonatkozik, tehát amennyiben nem igénylem az ársapkát, akkor a szokásos szabályok vonatkoznak rá. Egyébként a szokásos szabályok is olyanok, hogy bár mennyi benzint, én, mint Zentai András magánszemély nem tarthatok otthon, mert ugye az több okból problémás lenne. De ugye például a mezőgazdaságban az egy bevett szokás, ráadásul ugye pont ebben az időszakban nagyon sok üzemanyagot használnak a mezőgazdaságban, ez egy bevett szokás, hogy ők maguknak letárolják az üzemanyagot. Ugye erre is különleges szabályok vonatkoznak.
1: Tehát akkor összefoglalva, ársapkás benzint, ugye azt mindenki szerintem már nagyjából tudja, hogy mik a feltételek, hogy vehetjük igénybe, de az nem egy, nem kell föltalálni, a magyar ember nagyon találékony, csak sokszor veszélyesen találékony, hogy akkor ő most hazamegy, aztán átszivogatja.
4: Ugye az is nagyon fontos, hogy másnak átadni sem lehet. Tehát eladni, odaadni, valamiért cserébe, ilyet se lehet.
1: De van két autóm, és az egyikben nincs benzin, akkor én az egyik autómból a másikba áttehetem, nem?
4: Hát szerintem igen, tehát ha mondjuk mind a kettő a tiéd, akkor szerintem minden további nélkül mondjuk, igen, de mondjuk ez nem annyira jellemző, szerintem. Én mindesetre azt ajánlom mindenkinek, hogy most mielőtt elmegy tankolni, nézze meg, hogy éppen akkor milyen szabályok vannak, hiszen úgy volt ez egész, hogy 9-én jelent meg talán az első rendelet, aztán 10-én módosították, 12-én újabb részletszabályok jöttek, tehát folyamatosan
1: változ. Lehetne sorolni még a végtelenség.
4: Igen, tehát hogy mindenki nézzen utána, hogy hogyan, hogy éppen akkor most mi van.
1: Jó, azt se javasolod, hogyha mondjuk nekem az a mániám, hogy mindig legyen tele a benzintankom, és amikor negyed, de fogyott el, akkor rohanok tankolni, de hát ha sokat megyek, akkor ugye két naponta vagy naponta megyek, azt se javasolod, ilyen sűrűn látogassam a benzinkutat?
4: A jelenlegi tudásunk szerint ennek akadálya nincsen egyébként.
1: Csak jön a NAV.
4: Viszont az mondjuk igaz, hogy kisebb benzinkutaknál, a kisebb benzinkut az mondjuk a Magyarország benzinkut felét utak felét érthető alatta. Ugye 2000 benzinkút van körülbelül Magyarországon, annak fele nagy hálózatokhoz tartozik, Molsár, stb. A fele pedig ilyen fehér benzinkút, tehát ami falusi kisebb kutak, vagy az autókúr üzemeltetés.
1: Ott már vannak limitek.
4: Ott nagyon sok helyen például, vagy nem nagyon sok helyen, de néhány helyen olvasható volt, hogy igen, tehát vásárlónként limitet vezettek be, egyszerűen azért, mert nem tudták kiszolgálni a megnövekedett igényeket, mert ahol eladnak egy nap 3-4 ezer liter benzint, de beáll egy mezőgazdasági vontató, aminek 1000 literes a tankja, akkor lehet, hogy utána nem tudnak kiszolgálni senkit.
1: Tehát akkor azért nehéz nélkül használjuk ki ezt az ársapka lehetőséget.
4: Illetve nagyon figyeljünk oda, olvassunk utána, hogy milyen szabályok vonatkoznak, igen, mert itt akár naponta is lehet változás.
1: Zentei András óvége.hu főszerkesztője volt a vendégem. Kicsit megnyugtatott, kicsit nem, de azt gondolom, hogy tisztába tettük benzinügyeinket. Köszönöm még
4: köszönöm
1: egyszer.
4: Szépen, minden jót kívánok.
1: Egy korábbi műsorban elég sokat beszélgettünk az utazás kapcsán a légitársaságokról, és rengeteg jó tanácsot is kaptunk, meg érdekes történeteket, de hát ez csak olyan, mintha fél lábúak lennénk, mert az utazásnak van egy másik fele, ugye amikor célt érünk, sőt, talán az a számomra legalábbis a legfontosabb, vagyis a szállásokkal kapcsolatban is fogunk beszélgetni arról, hogy milyen anomáliák vannak, milyen jogaink lehetnek, hogyan foglaljunk okosan, szóval minden, amit erről tudni kell, és ahogy ígérte dr. Salamon András, utazásjogi szakértő megint eljött hozzánk, amit ezúttal is köszönök szépen, és gondolom sok érdekességgel jött ide.
3: Igyekszem, köszönöm szépen a meghívást, és a szállásokkal kapcsolatban a legelső, amit mindenképpen tudnunk kell, és tisztában kell lennünk, mert ez meghatározza a döntésünket, hogy milyen típusú szállásba szeretnénk menni, milyen típusú szállást akarunk igénybe venni, szállodát akarunk igénybe venni, panziót akarunk igénybe venni, kempinget szeretnénk igénybe venni. Tehát ezt ugye mindenképpen figyelembe kell venni. Magyarországon az a helyzet, hogy ugye a szállodákat és a panziókat is most már ugye kötelező kategorizálni, tehát
1: könnyebb az eligazodás.
3: Csillaggal. Igen. Ráadásul ugye mindegyik csillagnak megvan a maga jellemzője, és ezek objektív jellemzők, tehát olyan, amit egyértelműen számon lehet kérni.
1: Jó, de ez nagyon is jó, ma megtanultuk mi itt Magyarországon, csak hogy ezt mi adaptáljuk külföldre is, és azt hiszem itt kezdődnek a bajok. Szóval én el akarok menni egy 4 csillagos szállodába, mondjuk Olaszországba vagy Törökországba, akkor azt képzelem, hogy a magyar standard az vonatkozik oda is. Tévede?
3: Nem teljes mértékben.
1: Csak kicsit.
3: Mert valóban ugye a mindegyik országban, tehát az Európai Unión belül is, de az Unión kívül is, ugye mindegyik országnak megvan a maga besorolási rendszere, ha van. Vannak olyan országok, ahol nincsen.
1: Például
3: mondjuk az Egyesült Államokban mondjuk nincsen egységes szálláshely besorolási. Ott az amerikai autó- és motorszövetségnek van például saját csillagrendszere.
1: Akkor, autó- és motorszövetségnek, mint szállásadónak?
3: Igen.
1: Jé, de hát azt gondolom, Amerikában azért sokkal kevesebben mennek, mint Európában, illetve ezekre a kedvelt egyéb ázsiai, szerintem tipikusan Ázsiába mennek még a magyarok nagyon sokan.
3: Igen, igen.
1: Ugye? Tehát igen. Inkább azok, amikről beszélgessünk egy kicsit, mert nincs is annál borzasztóbb, én már éltem át ilyet, ugye elmentem, és nem is messze mentünk Olaszországba, ahol autóval el lehet menni, és az ember bepöccen hazamegy, mert 5-6 óra alatt otthon van, és kiválasztottunk egy szállodát, 4 csillagost, és tengerre is nézett, viszont minket egy első emeleti ragyogó szobába raktak, ami összkomfortos kilátás volt a konyhára, meg a szagokra, tehát nem lehetett megmaradni. Ilyenkor mit lehet tenni? Azon kívül, hogy fotóztunk, veszekedtünk, mindent csináltunk.
3: Hát a következő, ugye mindig meg kell nézni, hogy szóval, ha utazásirodán keresztül foglalunk szállást, igen, akkor az utazási iroda mindig tájékoztatást kell, vagy kellene, hogy megfelelő tájékoztatást adjon arról. Valamilyen tájékoztatást ő mindenképpen ad, mert egyrészt neki kötelessége, másrészt pedig az utas meg úgy is megkérdezi, hogy mégis ugye milyen ez a szálloda, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek írásban, ezek ugye rögzített módon vannak ezek a tájékoztatások. Tehát ennek következtében, ha nem azt a szolgáltatást kapjuk, akkor egyrészt ott a helyszínen azért ezt rögtön rögzítsük, a másik pedig, hogy utána aztán ezt számon lehet kérni az utazási irodától.
1: Tanukat keresünk.
3: Mindenképpen, mindenképpen fotózzuk, és mindenképpen legyen egy írásbeli nyoma annak, hogy mi ezt az utazás szervezőnél vagy a szállodánál bejelentettük.
1: Tehát reklamáltunk.
3: A másik pedig, hogy ez persze ugye lehet az egyik oldalról trükknek nevezni, a másik oldalról pedig ugye a magyar nyelv ismeretének vagy éppensége hiányának, hogy az utazási iroda, vagy éppenséggel maga a szálloda hogyan fogalmazza meg a saját szolgáltatását.
1: Vagyis?
3: Vagyis a klasszikus példa a tengerre néző, és a tenger felőli.
1: De.
3: Mert hogy mi a különbség a kettő között? Ugye a tengerre néző az a magyar nyelv köznapi értelemben vett jelentése szerint, az azt jelenti, hogy oda néz, akkor látjuk a tengert.
1: Hát jó, de attól lehet, hogy jobbra kell a fejemet, vagy balra, hogy lássam egy kicsit a tengert, az is tengerre néző, meg az is, ami front, de már, tehát a tengerre.
3: Erre hála Istennek most már azért nagyon jó kidolgozott bírói ítéletek vannak, amelyek azért eléggé rögzítik azt, hogy a tengeren néző az azt jelenti, hogy majdnem merőleges a tekintetem a tengerre. Hogyha ezt a tengert mondjuk csak egy 10 fokos szögben lehet látni, úgyhogy kihajlok, akkor azt a bírói gyakorlat azt már nem fogja tengeren nézőnek minősíteni.
1: Mert hogy ilyen perek is voltak, meg vannak?
3: Persze, voltak perek, igen. Igen.
1: De és mit lehet csinálni, amikor a konyha fölé rakják az embert, hát ott ez nem egy egzakt dolog. Nyilván vannak rosszabb szobák, és egyébként nem utazási irodán keresztül, hanem bookingon keresztül foglal az ember is, és akkor most itt meg is érkeztünk oda, hogy ha ilyen portálokon keresztül foglalunk, akkor meg nagyobb kockázatot vállalunk?
3: Bizonyos szempontból igen, ugyanis a booking és a hajó és a hasonló szállásportálok, azok csak egy felületet biztosítanak.
1: Aha.
3: Tehát a tartalmat azt a szálláshelyek, a szállodák töltik fel, ők maguk írják meg, hogy milyen szépek, milyen jók, miért érdemes oda menni, ők maguk töltik fel a fotót saját magukról, vagy máshonnan szerzett fotókkal. A booking ezért nem vállal felelősséget. A bookingnek csak az arra terjed a felelőssége, hogy ad egy, hogyha lefoglalta és megjött a visszaigazolás, akkor meg is legyen a szálláshely. Azért van felelőssége, hogy a szálláshely valós legyen, tehát ne az legyen, hogy megérkezik a vendég, és akkor ott egy üres telek van. És a harmadik pedig a fizetéssel kapcsolatban. Egyébként tehát a legtöbb szállás, tehát a bookingnak is, a szállás.hu-nak is van olyan szolgáltatása, hogyha az utas érkezésekor reklamál, azt mondja, hogy nem ezt a szobát kaptam, egészen másként néz ki, akkor ezek a szállásplatformok igyekeznek a lehető legrövidebb időn belül keresni valamilyen megoldást, ami elfogadható az utasnak. Ugye érdemes éppen ezért, ugye ez, és érdemes elolvasni a szállásplatformoknak a szerződési feltételeit. Tehát az, hogy mire terjed ki az ő felelősségük, milyen kockázatot vállalnak, és milyen segítségnyújtásra képesek. Mi az, amit tudnak nyújtani a vendégnek, az utasnak. Nagyon érdekes egyébként, hogy jóval többen utaznak, mint ahányan például egy évben, mint ahányan mondjuk televíziót vesznek.
1: Igen.
3: Viszont érdemes az, hogy amikor elmegyünk televíziót venni, akkor szinte minden is tudunk, hogy LCD, OLCD, ilyen hang, olyan hang, stb. Dolby System, csomó mindent tudunk. És érdekes módon, hogyha kiválasztunk egy utazást, akkor tisztelt a kivételnek, de az utasok túlnyomó többsége szinte semmit nem tud.
1: Igen, nem vagyunk annyira felkészülve.
3: Tehát ugye mindenképpen érdemes. Tehát például amiről az elején szó volt, hogy egy olaszországi négycsillagos szálloda, az messze nem ugyanolyan, mint egy magyarországi négycsillagos szálloda. Ráadásul Olaszországon belül nem mindegy, hogy például Észak-Olaszország, vagy például vagy Szicília. Más, mert a szálláshelyek besorolása az ráadásul nagyon sok ilyen Spanyolországban is, az tartományfüggő. Tehát ugye legyünk tisztában azzal, ahova utazunk, ott ugye milyen szokások, milyen hagyományok vannak, hogy ne érje minket meglepetésként az, hogy megérkezünk Riádba, kijövünk a repülőtérről, rögtön elővesszük a tranzitban vásárolt viszkit, és elkezdünk kortyogatni, és akkor utána jönnek a pacákok, és letartóztatnak. Tehát az alapvető dolgokkal érdemes tisztában ugye felkészülni, mert az utazás is azért ez egy nagy élmény mindenki.
1: Én azt gondolom, hogy az utóbbi időben azért választották nagyon sokan már a magánutazásokat, kikerülve az utazási irodákat, mert nagyon sok rossz tapasztalat volt, hogy nem azt kapták, hogy nem úgy kapták, hogy nem tudták a jogaikat utólag érvényesíteni. Hogyan látja ön ezt?
3: Nagyon nagy változás következett be. Nagyon pozitív értelemben.
1: A COVID ütötte meg őket egy kicsit?
3: Nem. Én hosszú időn keresztül ugye pereskedtem például különböző utazási irodába. Tényleg katasztrofális szolgáltatást nyújtottak. De egyrészt ugye az Európai Unióban is ugye nagyon-nagyon sokat fejlődött a fogyasztóvédelem. Ugye rendkívül erős jogokat nyújtottak a fogyasztóknak. Most már véleményem szerint már kicsit túl sokat is. Ugye nagyon sok mindennek kötelezték az utazás szervezőket. Ugye ennek következtében ugye nagyon sok utazás szervező kihullott. Tehát aki nem vette föl a versenyt, hogy itt most már minőségi szolgáltatást kell nyújtani, tartalmat kell nyújtani az utasnak, és ugye emberszámba kell venni az utast, tehát nem csak addig, amíg befizeti a részvételi díjat, hanem egész addig, amíg haza nem érkezik. Ennek következtében megváltozott. Én úgy vagyok, hogy fogyasztóvédelmi szempontból lényegesen biztonságosabb utazásszervezővel utazni, mint megszervezni. Egy egyéni út, én megmondom őszintén, én szervezett utazáson egyszer vettem részt 1980-ban Észak-Koreába, mert akkor nem lehetett másként utazni. De egyébként mindig egyedül, illetve a feleségemmel utaztunk, mindegy, hogy Dél-Amerika volt, vagy Kelet-Dél-Afrika. Szóval a lényeg az, hogy ha mi magunk szervezzük, akkor mi magunk vállaljuk a kockázatot is. És akkor minket terhel a felelősség, hogy megérkezünk-e egyáltalán,
1: azt kapjuk-e.
3: Igen. És hogyha nem azt kapjuk, akkor magunknak kell intézni.
1: Ez mindenképpen egy jó ír, hogy az Európai Unióban az elmúlt jó néhány évben tényleg nagyon fejlődött, azt hiszem összerendeződött jobban a fogyasztóvédelem az utazásokkal kapcsolatban is, és az, hogy már az utazási irodák is, tehát azok maradtak fönn, akik korrektek, tehát sokkal kevesebb a panasz, azt akarja mondani?
3: Egyrészt lényegesen kevesebb a panasz, a másik pedig a korábbi évekhez képest, amikor az utazási irodá kapásból elutasította az utasnak a panaszát, nagyon sok esetben minősíthetetlen hangon.
1: Igen.
3: Most már inkább az a jellemző, ha van panasz, akkor perenkívül megállapodnak.
1: Akkor
3: az utazási iroda azt mondja, hogy mert most már mindegyik utazási irodán az van, hogy az üzletpolitikai szempontból, tehát nem csak az a jó, hogyha elmegy az utas, hanem visszatér utas megtartani.
1: De jó, de azért a magyar utazási irodák mellett most föltűntek utóbbi időbe olyan új utazási irodák, például lengyel utazási iroda, de erről majd egy legközelebbi műsorban beszélgessünk, rengeteg panasz van rájuk egyébként. Ők nem olyan régen vannak Magyarországon, akkor inkább azt mondom, hogy ezeket a veretes, több évtizedes utazási irodákkal igenis szabad utaznunk. Örömmel hallom, hogy kevesebb a panaszunk, és hát úgy foglalnám össze, hogy azért mégiscsak kevesebb kockázatot vállalunk, ugyan megfizetjük az árát, hogyha szervezetten utazunk, mint hogyha egyedileg, mert inkább kevésbé vagyunk kitéve annak, hogy nem azt kapjuk mondjuk egy szállásnál, amit ígértek a a szép képeslapokon, meg fotókon. Dr. Salamon András utazási jogi szakértővel beszélgettem az elmúlt percekben. Szerintem nagyon sok aktuális dolog elhangzott. Köszönöm szépen, hogy eljött.
3: Köszönöm szépen.
1: Facsi Pesz. A mai műsor ezzel véget ért, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Bicó Tamás volt mai segítségemre, viszont hallásra a jövő héten ugyanebben az időben várom Önöket.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.
6: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazzfest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a Ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali, rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazzfest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, míg lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj. Senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, és amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. Kedden nyugodt felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
5: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 5-én köszöntjük Györgyi, valamint Adrián nevű kedves hallgatóinkat. A Györgyi a Georgina női név magyarosítása, a Györgyike név rövidülése. Ünnepelnek még a Györgyik február 15-én, április 24-én, valamint december 9-én is. A név becézése Györgyike, Gyöngyi, Györgyi, jeles viselői a névnek, Vidák, Györgyi, divattervező, Tarján, Györgyi, színésznő, Lang, Györgyi, énekesnő,

0: Kedves hallgatóinkat is!
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy... Az 1949. május 5-én Londonban megalakult Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1964-ben határozta el, hogy május 5-ét minden évben Európa napjaként ünneplik. Célja, hogy az embereket szorosabban bevonják az európai egyesítési folyamatba. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
2: Hobbi Rádió.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1265. május 5-ével kezdünk, amikor megszületett Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, aki a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó, az új polgári korszak első nagy lírikusa volt. A 15. század végével folytatjuk 1400

0: 94. május 5-én Christopher Columbus megpillantotta Jamaikát és elnevezte Santa Gloria szigetnek. A 18. század elejével folytatjuk. 1705. május 5-én Bécsben 64 éves korában meghalt első lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. 1747. május 5-ével folytatjuk. Schönbrunnban megszületett második Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, aki bátyja II. József halála után vette át a hatalmas birodalom kormányzását. A 19. században járunk. 1814. május 5-én Sárszentlőrincen megszületett Balassa János orvos, a korszerű magyar sebészet megteremtője. Úttörő jelentőségűek a hasisérvekkel és a gégetükrözéssel kapcsolatos szakmai munkái, de a plasztikai sebészet területén is sok új eljárást alkalmazott. Balassa emlékére a Magyar Sebésztársaság 1906-ban Balassa János emlékére elnevezésű kitüntetést alapított, amelyet 1943-ig minden évben kiosztottak. A 20. század elejével folytatjuk. 1904. május 5-én Budapesten meghalt Jókai Mór író, mesemondó, újságíró, szerkesztő. Nagyszabású történelmi regényeinek köszönhetően nagyon hamar a legnépszerűbb író lett, a Kisvaludi Társaság 1860-ban tagjává választotta. A kiegyezést követően írásaiban sokat foglalkozott a kapitalizálódással, a polgárosodó rétegek liberális elveit hirdette, 50 éves írói jubileum alkalmában jelent meg 1894-ben műveinek 100 kötetes díszkiadása. És még mindig a 20. század. 1909. május 5-én született Radnóti Miklós költő. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet Jakab apostol könyve első fejezetéből.
1: Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: 2026. május 5-e, kedd. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 27-től a 31. versig. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, úgy cselekszem, amint az atya meghagyta nekem. Elmélkedés. Jézus búcsú szavait olvassuk a mai evangéliumban, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem általános jókívánság ez, hanem a tanítványi élet forrása. A mi lelki békénk tehát valójában nem külső körülményektől függ, hanem abból ered, hogy az Úr él bennünk, és ezért mindig biztos talajon állunk, egyenes úton járunk. A világ békéje olykor kölcsönös engedményeken, máskor hallgatáson nyugszik, de ingatag, mert a jó szándék elfogyhat az emberekből. Jézus békéje viszont belülről növekszik, és nem a vihar hiánya, hanem a valódi belső megnyugvás. Ezért képes megmaradni bennünk akkor is, amikor küzdelem vagy nehézség ér minket. Az Úr békéje nem kikényszeríthető, nem birtokolható, hanem csak befogadható. Akiben Krisztus él, az ennek a békének a hordozója lesz. A szavain, a cselekedetein, a döntésein keresztül Jézus nyugalma és ereje kezd átsugározni másokra. Ez a tanúságtétel lényege. Nem kell minden helyzetet irányítanunk, hanem az Úr békéjével a szívünkben kell élnünk. Ezt a világ nem tudja megadni, de elvenni sem tudja tőlünk. Jézus békéje nem csupán vigasztalás, hanem egyúttal küldetés is. Aki benne él, az békét visz oda is, ahol emberileg már nincs rá ok, nincs rá remény. Vigyük a világba Krisztus békéjét, az ő húsvéti ajándékát. Uram Jézus Krisztus! Te nem úgy adod a békét, ahogy a világ adja, erre a békére vágyom a leginkább. Taníts meg rá, hogy ne a csendes körülményektől várjam a nyugalmat, hanem benned találjam meg. Jöjj el hozzám, és adj belső békét, amely nem menekül el a nehézségek elől, hanem megoldja a problémákat. Segíts, hogy ne csak kérjem a békét, hanem közvetítsem is azt embertársaim felé. Legyen a te jelenléted biztos pont bennem, örök, mint a te szereteted. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy vizsgálat során kiderült, hogy a kisbabák akár egy éves korukig is emlékeznek azokra a dallamokra, amelyeket születésük előtt 3 hónappal hallottak? A mesterségesen táplált csecsemők általában kevesebb alkalommal ürítenek székletet, mint az anyatejesek. Hazánkban az 1000 g alatti súllyal született koraszülöttek átlagos halálozási aránya 2000-ben 45,9%-os volt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy mézes mustáros csirke mellett hoztam önöknek ananásszal párolva. A hozzávalók 4 szemére csirkemell 60 dekagram, mustár 2 evőkanálnyi, méz 2 evőkanálnyi, olívaolaj 1 deci, ananász 30 deka, sóból 1 csipetnyi. Serpenyőben a felhevített olívaolajon hirtelen megsítjük a csirkemell mindkét oldalát. Miután mindkét oldala megsült, mustárral megkenjük, mézzel megcsepegtetjük. Majd a kockára vágott ananásszal és annak levét felhasználva ráöntjük, és hirtelen átpároljuk. 10 perc alatt gyorsan, könnyen elkészíthető étel. Köretként párolt rizst ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: Az ingatlan ár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog. A vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győrmoson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten, és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Amu reklám.
2: Ez ám a nap fogyatkozás.
3: Eltöltént, betöltöm, de nem rálám.
2: Nem tudtam ellenállni neki.
3: Azt meghiszem.
2: De szerencsére több is van belőle.
1: Amu reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.